Rejtező istenség, hittel áldalak, ki elrejteztél itt bors kenyér alatt. Szívem te előtted megalázkodik, mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. Szám, kezem, látásom benned fennakad, bizton hitem mégis hallásból fakad. Hiszem mind, amit szól Istennek fia, nincs igazabb, mint az igazság szava. Rejté a keresztfa istenségedet, itt az ember is elrejtezkedett. Mind a kettőt valván és hittel hívén, mit a jobblator kért, azért esdekén. Sebeit Tamással nem szemlélhetem, te vagy mégis vallom, Uram, Istenem. Add, hogy egyre jobban higgyek te neked, te benned reméljek és szeresselek. Uram halálának szent emlékjele, élő kenyér, nekünk élet kenyere. Hogy belőled éljen, késztesd lelkemet, soha ne feledje édességedet. Kegyes pelikánunk égi szeretet, véredben tisztátlant, mosd meg engemet. Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull, az egész világnak bűnváltsága ul. Jézus, most csak arcod leplét láthatom. Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom, boldogan, lepletlen lássam színedet, és dicsőségedben dicsérhesselek. Aquinói Szent Tamás.

34. Zsoltár. Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig. Lelkem dicsekedjék az Úrban, hadd hallják meg a szegények, és örüljenek. Velem együtt magasztalják az Urat, áldjuk a nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból. Nézzetek rá, és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. Lám, egy szegény kiáltott, s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította. Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza. Ízleljétek, és lássátok, mi jóságos az Úr. Boldog az ember, ki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt. A fiatal oroszlán nyomorog és koplal, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek. Gyertek, fiaim, és hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket. Ki az, aki élni akar, ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől. Hagyd el a rosszat, és válaszd a jót. Keresd a békét, és járj a nyomában. Az Úr szeme az igazakra tekint, füle meghallja kiáltásukat, de a gonoszoktól elfordítja arcát, s eltörli emléküket a földön. Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette őket minden bajtól. A megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelküt meggyógyítja. Sokféle szenvedést ismer meg az igaz, de az Úr mindből kiszabadítja. Az Úr megőrzi minden tagját, hogy egy se zúzódjék szét. A gonoszság halálba sodorja a bűnösöket, s akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte. A hűségeseknek az Úr megmenti lelkét. Aki hozzá menekül, azt nem érheti kár.

lett az Isten egy közülünk, embertestbe öltözött, ige magvát üdvözülnünk szórta szét a nép között, se csodát szerezte ülnünk, mielőtt elköltözött. Végső este megfogadta régi törvény szent szavát, mint a törvényt tenni szabta, úgy rendelte asztalát, étekül, hogy általadta enkezével önmagát. Az igének igéjére testé válik a kenyér, lesz a színbor Krisztus vére, bár szemet hozzá nem ér. Ezt a hű szív, hogy felérje, itt a puszta hit segél. Hát te nagy szentség elébe hódolattal jöjjetek, ó bizonyságok helyébe, újszer ádít életet. Érzék nem hat rejtekébe, itt csak élő hit vezet. Az atyának és fiúnak hajtsunk térdet és fejet, kettejüktől származónak egyenlőképp tisztelet. Háromságban egyvalónak, földön és a föld felett. Aquinói Szent Tamás.

0: a kenyér alapjában tesz, a bor alapjában tér adatik neked.
1: Hogy amikor magadhoz veszed Krisztus testét és vérét, vele test és vér közösségé váljál. Mert így leszünk Krisztus hordozókká, testének és vérének tagjainkban való elosztódásával. Így leszünk Szent Péter szerint az isteni természet részeseivé. Egykor Krisztus a zsidókkal vitázva mondotta: ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Minthogy pedig azok a mondottakat nem lelki értelembe vették, botránkozva távoztak, azt gondolva, hogy testi ételt juttat nekik. Az Ószövetségben is voltak az asztalra kitett kenyerek, de minthogy az az Ószövetséghez tartozott, véget ért. Az Új Szövetség kenyere pedig mennyei és kelyhe üdvöt adó. Megszenteli a lelket és a testet, mert miképp a kenyér a testnek van számva, így az ige a lélekhez szól. Ezért ne a kenyér és a bor puszta mi voltát nézzed, hiszen Krisztus teste és vére az az Úr állítása szerint. Mert ha nem az sugallja neked az érzékelés, a hit biztossá és szilárddá tesz. Ne félj az érzék szerint, hanem a hit győzzön meg arról kételkedés kizárásával, hogy Krisztus az ő testére és vére.

Uralkodó Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus, az élet és halhatatlanság forrása. Te jóságodnak túláradása folytán, az idő teljességében testbe öltöztél. Megfeszítettél, érettünk hálátlanokért és megtévejedettekért. Magadat föláldoztad, és a bűn által megrontott természetünket megújítottad. Hajlítsd hozzám füledet, és hallgass meg esdő szavaimat. Vétkeztem, Uram, vétkeztem az ég ellen és te ellened, s nem vagyok méltó, hogy dicsőséged magasságába föltekintsek. De te, Uram, ki hosszú türelmű és nagy irgalmú vagy, megértésemet óhajtván nem engedtél elveszni bűneimben. Hiszen prófétád által te jelentetted ki, ember szerető, hogy akarván nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljem. Azért, bár az égre és a földre, sőt, a mulandó életre is méltatlan vagyok, mérhetetlen jóságodban bízva mégis hozzá sietek. Fogadj vissza engem, ember szerető Krisztusom, mint ama bűnös asszonyt, a vámost és a tékozló fiút. Irgalmadban bízva járulok eléd, ki azt mondtad. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Kegyelmezz azért nekem, Uram, s bár bűnös vagyok, ne utasíts el magadtól, hanem tégy velem irgalmat szerint, és legyen a te szentséged gyógyulásomra, üdvözítésemre, lelkem és testem megszentelésére. Legszentebb tested és véred mentsen meg a gonosz támadásaitól, és az ördög minden csalárdságától. Szolgáljon életem megjobbítására, az erényekben és a tökéletességben való előrehaladásomra, az örök élet útra valójául. Félelmetes ítélőszéked előtt pedig kedvesen fogadott védelmemre. Nagy Szent Bazileosz.

0: szentségimádást közvetítettünk a Mária Rádió kápolnájából.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Én alapvetően olyan alkatú vagyok, hogy túl gyorsan hozok ítéleteket. Egyrészt ez talán annak is köszönhető, hogy viszonylag jól vág az eszem, de ennek van egy olyan árnyoldala is, hogy nagyon hamar valamilyen megoldásra jutok. Úgy érzem, hogy fel tudom mérni a helyzetet, akár egy embert, vagy egy aktuális szituációt, és időnként pedig hát csalatkoznom kell, hogy igenis én ezt túlságosan hamar ítéltem meg, és alkottam véleményt valakiről. Mondhatjuk összefoglalva, hogy egy viszonylag kritikus alkat vagyok, és nagyon nehéz azzal szembesülni, amikor látom, hogy ezzel másokat megbántok, vagy éket verek kettőnk közé, mert azzal, hogy egy ítéletet alkottam róla, ezáltal el is távolodom attól a másik embertől. És mikor meghallottam ezt az idézetet, különösen azt, hogy a szeretet mindent elfedez, akkor majdhogy nem sírva fakadtam, ott elkezdtem könnyezni, hogy mennyire máshogy cselekszem én sokszor, mint ahogy a szeretet diktálja. A szeretet nem úgy viselkedik, hogy de nézzük meg számszerűen, hogy de mi az igazság, mik a tények, és hogy na ugye, hogy ebben és ebben a helyzetben nekem igazam van, az igazából semmit nem számít, ahogy a szeretet himnuszában is van, hogy ez valójában semmit nem ér, hogy nekem önmagában legalábbis, hogy nekem igazam van. És én nem tudom, hogy hol és mikor döntöttem úgy az életemben, hogy ezt ennyire fontossá teszem, hogy kinek van igaza, de hogy ezt vissza kell alakítanom azzá, hogy az legyen az első helyen, ami tényleg a legfontosabb, a szeretet. És a szeretetet vajmi kevés érdekli az, hogy kinek van igaza. Sokkal fontosabb inkább az, hogy az adott helyzetben mit adhatunk egymásnak.
1: Pejhe Brigitta óvónő gondolatait hallották.

0: a lélek hangja.
1: Három óra.
0: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból hallgass hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak utácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen hagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.

0: az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiúm elverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Téhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szemben.

0: napnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérelmes nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk, apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, és csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megeszelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmaz.
0: Uram, irgalmaz.
2: Krisztus kegyelmez.
0: Krisztus kegyelmez.
2: Uram, irgalmaz.
0: Uram, irgalmaz.
2: Krisztus hallgass minket.
0: Krisztus hallgass minket.
2: Krisztus hallgass meg minket.
0: Krisztus hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
2: Krisztus, kegyelmez.
0: Krisztus, kegyelmez.
2: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és neveld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, az irgalmasság óhájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják ima kéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát ima kéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió. Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és itt ül velem szemben műsorunk zenei szerkesztője, állandó beszélgető partnerem, Szédes László, Lőrinci plébános. Isten hozott kedves Laci atya a rádiónk egni stúdiójában, és abban reménykedem, hogy ma is velem együtt nosztalgiázol majd, úgy, ahogy ezt műsorunk címe is jelzi. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Együtt nosztalgiázunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szó szerint így van, kedves bőve. Azt mondhatom, hogy visszamegyek ezekkel a zenékkel a gyerekkoromba. Újra átélem ezeket, de hadd hangsúlyozom azt, hogy nem azért tetszenek ezek a dalok, mert én akkor gyerek voltam, tehát még nem fiatal, hanem azért, mert ezek annyira jók.
0: És folytatjuk azt a beszélgetésünket, amelyben az 1972-es Táncdalfesztivál dalait idézzük fel. A most következő dalnak szintén nagyon örülök. Szécsi Pál Két összeillő ember című slágere az a dal, amelyet én gyakran szoktam konferálni a Szent István Rádió kívánságműsoraiban. Kitűnő meglepetés és ajándék ez a dal a házassági évfordulójukat ünneplő pároknak, házaspároknak. Sőt, néhány évvel ezelőtt még drága jó édesanyámnak és édesapámnak is elküldtem a 30. házassági évfordulójuk alkalmából. Nos, nem titok, Szécsi Pál Két összeillő ember című dala szól hamarosan. Neked milyen emlékeid vannak ezzel a dallal kapcsolatosan, Laci atya?
1: Erről az jutott eszembe, hogy Kullik Júlia és a népszerű humorista Ősz Ferenc volt a 72-es Táncdalfesztivál műsorvezetője. Az nagyon megmaradt bennem, hogy amikor ezt a dalt bekonferálták, és Szécsi Pál mellettük megjelent a színpadon, akkor Ősz Ferenc a maga találékony humorával annyit mondott, hogy a dal címe kapcsán sokat gondolkodott arról, hogy ki lehet ez a két összeillő ember. Szécsi Pál Kudlik Júlia mellett állt, és azt mondta akkor Ősz Ferenc, hogy arra gondoltam, hogy talán ők ketten. Na, jól emlékszem, hogy Szécsi meg Kudlik Júlia is ezen egy nagyon jót nevetett, és ezt következően történt a dal előadása. Apróság, de ez ugye eszembe jutott a gyerekkoromból.
0: Pontosan azon csodálkozom el, hogy milyen apró részletekre emlékszel, kedves Laci atya. Másodperc pontossággal mindent le tudsz írni, és szinte el tudjuk képzelni, hogy annak idején ez a dolog valóban így történhetett.
1: Hadd mondjam el, kedves bőbe, hogy amikor összeállítottam a listát, ez akkor nekem nem jutott eszembe, most itt a stúdióba ugrott be. Mondjuk azt, hogy a Szentlélek Isten is segít bennünket, ő is velünk van, meg hát a műsorvezető, ahogy mondtam már neked, hogy olyan talentumot kaptál a mennyei atyától, ami engem is sokat segít, és ahogy már korábban szóltam erről, csak most is megismétlem, kedves bőbe, hogy adja az Úr, hogy ezt a talentumodat még nagyon sokáig használd, ahogy Jézus mondta, még sokáig kamatoztasd nekünk, a hallgatóknak az örömére, meg a mennyei atya dicsőségére.
0: Köszönöm szépen, kedves Laci atyom. Hát kölcsönösen inspiráljuk egymást.
1: Említettük talán már hiszem adásba, hogy az előző helyemen az egyik falumban nincs templom, és ott egy házas párnál miséztem lakáson. Baráti kapcsolatban vagyok azóta is velük, és a férnek zenei végzettsége van, ő szólógitáros volt a 60-as években egy falusi együttesben. Ők is a feleségével hallgatják az adásokat, és ő mondta, hogy nem így szó szerint idézem, atya, ti Böbével ragyogó páros vagytok. Bevallom, jót nevettem, de hogy szokták mondani, jól esett és híztam 2 kilót.
0: És ezek után akkor énekeljen nekünk Két összeillő emberről Szécsi Pál itt a Szent István Rádióban. Szóljon ez a dal az 1972-es Táncdalfesztivál hangulatát idézve.

0: Hol vagytok, cimborák? Teszi fel hamarosan a kérdést Korda György. Mindemellett, mit lehet tudnunk még a dalról?
1: Ezzel kapcsolatban sok mindenre nem emlékszem. A dal szövege ragadott meg már gyerekkoromban. Olyan cimborákról szól, olyan barátokról, akik jó, ha az ember mellett vannak olyankor, ha bajba van, és ha nem is tudnak segíteni, de legalább együtt éreznek vele. Erre mondta nekem egy idős atya egyszer így, hogy a megosztott bánat félbánat, a megosztott öröm dupla öröm. Nagyon megjegyeztem ezt a mondását, így szó szerint. Erre a dalra is passzol, Korda György énekében a fiú csalódást élt át, és ilyenkor keresi a barátait, akik mellett állnak, segítik, vigasztalhatják. Többet hadd nem mondjak a szövegéről, figyeljék meg a kedves hallgatók!
0: A folytatásban Korda György énekel, dalának címe Hol vagytok, cimborák?

0: A most következő dal címe A mosolyodat el kellene ültetnem. Őszintén megmondom, kedves Laci atya, hogy neked mindig mindenről eszedbe jut valami, de most már rám is hatással vagy, és nekem is eszembe jut erről a címről, hogy van egy olyan mondás, miszerint a mosoly olyan görbe, ami mindent egyenesbe hoz. Hát akkor elmondhatjuk, hogy ez a dal is remélhetőleg mosolyra fakaszt majd bennünket. Ki is énekel, és mit lehet róla tudnunk?
1: Vince Victoria, nem veszek rám érdet, de nekem úgy rémlik a gyerekkoromból, hogy ezzel a dallal tűnt fel ő a Táncdal Fesztiválon.
0: Tudsz valamit róla?
1: Róla nem sokat. A dal szöveg úgy kezdődik, hogy a mosolyodat el kellene ültetnem, ha neked nem lesz több, nekem teremjen. Nagyon aranyos. Ellenben az emlékem megvan arról, hogy ez a dal hogy jutott eszembe, és hogy kértem. Következő a története. Ebben az évben, tehát 1972-ben a szülőfalumban a főutat javították. Volt egy bácsi, még a nevére is emlékszem, Szántó Lajos, így hívták, Gödöllőről származott, szerintem már nem él, úthengerrel jött, lakókocsit húzott az úthengerrel, abban lakott és ott dolgozott az útépítés folyamán. Gyermekként odamentem hozzá, és kértem, hogy engedje meg, hogy felülhessek az úthengerre. Olyan jó szíve volt a bácsinak, hogy megengedte, sőt még azt is, hogy egy ponton vezethettem is az úthengert. Nagyon jól emlékszem, hogy egy este édesanyám szólt, hogy a vacsorából vigyek egy kis kóstolót a Lajos bácsinak. Elmentem hozzá abba a lakókocsiba, amelyben hétközben lakott, hétvégre járt haza a családjához, és közben beszélgettünk. Gyerekként voltam vele, és természetesen témaként előjött közöttünk a Táncdal Fesztivál. Nagyon megmaradt bennem, hogy azt mondta nekem akkor a Lajos bácsi a dalokkal kapcsolatosan, szerintem legjobb dal volt a Mosolyfa című dal. Mindjárt mondom, hogy Lajos bácsinek nem ez volt a címe, ennyit mondott, mindegy az, egyre gondolunk. Ez így nagyon megmaradt bennem a gyerekkoromból, és a tószegi állomás helyemen egy alkalommal szintén útjavítás volt, és ott dolgoztak úthengerrel. Az úthengerről eszembe jutott Lajos bácsi, meg ez a felvétel. Mivel tudtam a címét és az előadóját is, így megint éltem a turpissággal, a híveim segítségével kértük a kívánság műsorba, ahonnan rögzítettem is.
0: És most meghallgatjuk a 72-es Táncdalfesztivál azon dalát, amelyet Vince Victoria énekel, és melynek címe A mosolyodat el kellene ültetnem.

0: A most következő dal véleményem szerint sokak által ismert. Örökzöld, örök sláger. Minden jót, Mónika. Ha ezt a dalt említem, kivétel nélkül mindenki tudja, hogy Pályer András, vagy közismertebb nevén Pályer öcsi énekli majd nekünk, aki nagyon helyes fiatalember volt, de idősebb korában is igazi sármos kisugárzása volt. Azt hiszem, hogy ez egy olyan adottság, amellyel őt is megáldotta a Jóisten.
1: Én ehhez nem tudok hozzászólni, ez már női oldal.
0: Nekem Pályer András az igazi sármos férfi példaképe.
1: Örülök neki. Azt hiszem, hogy erről a dalról semmit nem kell mondanom, ez önmagáért beszél.
0: Talán annyit, hogy mindig vonattal érkezel ide hozzánk Egerbe, és ez is egy peronról, egy vasútállomásról, és egy vasútállomáson történő elköszönésről szól ez a dal, és természetesen biztos van benne kis szerelem is.
1: Igen, ez örök téma a slágereknél.
0: Szóljon akkor Pályer András, Minden jót, Mónika című slágere, és örülök neki, hogy ezt is megtudtuk ezzel a dallal kapcsolatosan, hogy először ez a sláger 1972-ben hangzott el, és most is meghallgatjuk itt a Szent István Rádióban.

0: a Juventus együttes dalával folytatjuk mai nosztalgiai zenei időutazásunkat. Mit lehet tudnunk az együttesről, kedves Laci atya?
1: Egy korábbi együttes volt a Sirius, ebben szerepelt Pápai Faragó László. Nem tudom, elmondhatunk-e olyat, hogy Böbe édesanyja jelezte felém, hogy neki lánykorában nagyon tetszett a Pápai Faragó László.
0: Nagyon helyes férfi is volt, hiszen te egy olyan kiadványt mentettél meg az utókor számára, amelyben a 60-as évek virágsztárjait, valamint hazai közismert előadóit gyűjtötte össze a szerkesztő, és ezt a könyvet te megmentetted az utókor számára, kedves Laci atya, újra köttetted, és néhány számodra kedves embernek oda is ajándékoztad. Én is kaptam ebből egy példányt, nagyon szépen megköszönöm neked itt is, a rádió hullámhosszaim keresztül ezt a kiadványt, és amikor hazavittem, édesanyámnak olyan örömet szereztem ezzel a könyvvel, hogy amikor végiglapoztuk és néztük az egyes előadókat, édesanyám egyik szava az volt, hogy hát valóban nem helyes ember volt ez a Pápai Faragó László, és egyet kellett, hogy értsek vele, nagyon helyes férfi volt.
1: Zárójelben annyit hadd mondjak kiegészítésként ahhoz, amit Böbe elmondott, hogy Sztár Parádé, ez a könyvnek a címe, 1968-ban jelent meg.
0: És ott van a hátoldalán, hogy 8 forintot kellett érte még annak idején fizetni.
1: Igen, ezt nekem ismerősök ajánlották, ezt a könyvet, és a középső unokölcsém antikváriumból meg tudta szerezni. Már eléggé megviselt volt a példány, de Vácon van egy egyházi könyvkötő barátom, akihez elvittem, és ezt a könyvet ők beszkennelték, számítógépbe újra nyomtatták, és úgy kötötték át.
0: Ezúttal is köszönjük szépen az ő munkájukat is.
1: Szintén csak csatlakozom ehhez. Hál' Istennek olyan kötése van, hogy említettem Böbének, hogy már a mi időnket kiszolgálja, még békebeli módon van összekötve, összefűzve. Néhány együttest hoz 1968-ból, illetve énekest, a fekete-fehér fényképüket, illetve rövid ismertetésüket. Ez a különlegessége a könyvnek, bevalamin is örömmel lapozom. Egy család ismerősömnek is mutattam, és a feleség azt mondta, hogy tökéletesen egyetért a Böbe édesanyjával, mert valóban nagyon csinos fiú volt a Pápai Faragó László, de hozzátette, hogy vegyük még ide a Araszti Lászlót is, meg Pór Pétert is, és az Atlantis együttesből Neményi Bélát, mert ők neki lánykorában szintén nagyon-nagyon tetszettek.
0: És most térjünk vissza a Juventus együtteshez és Pápai Faragó Lászlóhoz. Mi is akkor között kapcsolat?
1: Amikor megszűnt a Sirius együttes, Juventus együttes alakult, és ebben is működött Pápai Faragó László. Ez a daluk az egyik legnagyobb siker volt. Van még egy klasszikus felvételük 1969-ből, az a cím, hogy Rozi 69. Innen lett sláger, közmondás a szövegből, hogy épp ezért sej, Rozi, utcú neki, na utcú neki, hagyd a polkát, táncolj séket. Hadd ne folytassam, a Jóisten nagyja majd idővel ezt is lejátszuk. Ez a dal viszont egy olyan fiúról szól, aki nagyon szeret egy lányt, a folyónál találkoznak és szerelem lesz belőle.
0: Hallgassuk tehát a folytatásban a Juventus együttes felvételét, melynek címe Lenn a folyónál.

0: Nosztalgiai zenei időutazásunk következő előadója a Neoton együttes. Orgonáka hamarosan hallható dal lett címe. Mindenellett, mit mondhatunk még el erről a felvételről?
1: Megismétlem azt, amit említettem az 1971-es Stázdal Fesztivállal kapcsolatosan, hogy ez a Neoton együttes nem azonos a Neoton familiával. Ez még az eredeti Neoton együttes. A dal szövege két fiú barátságáról szól, ahol a fiú elmegy messzire, ott boldog lesz, és közben megfeledkezik a régi barátjáról. Ez is kifejezi azt, hogy milyen nagy dolog az igazi barátság, és milyen nagy kincs egy igazi jó barát. Többet hadd ne mondjak róla, figyeljék a kedves hallgatók is, hogy milyen sokat mondó a dal szövege.
0: Orgonák, ez a most következő felvétel címe, hallgassuk a Neoton együttest.

0: micsoda éjjel, ez a címe, a Nonstop együttes most következő dalának, amely szintén a 72-es Táncdalfesztiválhoz kötődik.
1: Szintén? Gyerekkoromban nagyon megmaradt bennem a dal szövege, ugyanis arról szól, hogy fiatalok összejönnek bulizni, és becsöppen hozzájuk egy idős úr. Ez az idős úr jól érzi magát a fiatalok között, sőt, beáll közéjük táncolni is, és a végén eltűnik egy fiatal lányjal. Mondhatni, hogy ez a happy end a történetben, többet hadd ne mondjak róla, megint figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen találó, kicsit humoros a dalszövege.
0: Ó, micsoda éjjel! Hallgassuk a Nonstop együttes dalát!

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Ám az 1972-es Táncdalfesztivál hangulatát még idézni fogjuk két hét múlva jelentkező műsorunkban is, hiszen folytatjuk ezt a témakört. Ezt megígérhetjük, ugye kedves Laci atya?
1: Igen, ha a Jóisten is úgy akarja, két hét múlva találkozunk újra.
0: Köszönjük szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, és köszönöm szépen a zenei szerkesztést, a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak. A műsor technikai munkatársa Bilincsik Márton volt. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További szép napot, kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Marlene Kongjo.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalomra az 5. parancsolatról szólnék. Nem azt mondtam, hogy kimerítően megtárgyaljuk, mert bár egyetlen felszólító szóból áll, mind a kivonulás könyvébe, mind a Deuteronómiumban, az 5. mózesi könyvben, és a mi keresztény 10 parancsolatunkban is így van, hogy ne ölj, de azt lehet mondani, hogy a legterjedelmesebb magyarázata van a katolikus egyház nagy katekizmusában. Utána néztem, 1913-ban ennek a parancsolatnak egészen hosszú időt szenteltem, speciális erkölcstan alapján. Most csak azt lehetem mondani, hogy a legfontosabbakra fogok kitérni, hiszen az idő rövidsége ezt kívánja. Ezt a parancsolatot, hogy ne ölj, az Úr Jézus a egyik beszédben fölemlíti és radikalizálja. Azt mondja, hogy hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj. Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. És utána azt mondja, tehát ha viszed az ajándékodat az oltárhoz, akkor békülj ki előtte. A nagy tanács elé állítás az általában halállal végződött, mert az Ószövetség az úgynevezett Talia törvényt alkalmazta a megölésnél, a szemet szemért, fogat fogért. Ha valaki szándékosan megölt egy embert, akkor az ő életét is kioltották. És ezért itt nem részletezi Jézus, azt mondja, hogy aki már haragot tart, tudnélik, Jézus a bűnöknek az okát is keresi, lélektani módon visszamegy, nem csak a külső cselekedeteket nézi, mint általában a bírók szokták, mert a belsőről nem tud ítélni, és akkor mondja, hogy ki már gyűlölködik, haragszik, az már az is erre az útra tért rá. János evangélista mondta, hogy mindaz, aki gyűlöli a testvérét, az már meg is öli, mint a gyilkos lenne, gyilkos indulatok vannak a gyűlölködő emberbe, és akkor még a szavak is ide tartoznak. Itt talán túlzásnak tartjuk ezt a ostoba meg bolond szót, hogyha valaki azt mondja, hogy te bolond vagy. Itt abban az esetben ez az istentelent is jelentették rajta, hogy bolond, aki nem hiszi az Istent, és ilyen, tehát aki a másikat istentelennek mondja, már ad is bűnt követ el. Tehát az Úr Jézus ezt a parancsot radikalizálja, és hát ennek úgy gondolom most van a nagy időszerűsége, a gyűlölködés, a harag, a szavak által való bántalmazás, szidalmazás, rágalmazás, ez mindennapossá lett a mi világunkban, kommentekben, meg mindenben. És a ne ölj parancsnál el kell mondanunk, hogy az erkölcsiség velejét érinti az élet tisztelete. Albert Schweitzer, ez nagy orvos, mondta annak idején, az erkölcsi jó alapja az ami az életet szolgálja. Itt lehet megállapítani, hogy ez az erkölcsiség alapja. Pirinszki pedig fordítottját mondja, azt mondja, hogy a gyilkosság pedig a vétkek summája, hogyha valaki azt elköveti, akkor abban súlyos dolgok vannak. És hát a Biblia azt mondja, hogy Isten kezében van minden embernek az élete, éltető lelke. Ő mutatkozik be úgy Isten az Ószövetségbe, hogy örök és életre keltek, tehát abszolút ő az élet ura, és már az Ószövetség is úgy vette, hogy az ember az életet használatra kapja, hogy továbbadja, arra vigyázzon, és csak részleges hatalma van az élet fölött. Például az Ószövetség megengedte azt, és hát az Új Szövetségben is megvan, hogy az állatok, növények élete fölött az ember dönthet, hogy van olyan világvallás, gondoljunk a hinduizmusra, hogy még ezt is tilalmazza gyakorlatilag az állatoknak saját célra való használata sem engedélyezi, hogy megéljük. Az Új Szövetségben megnő az élet értéke, mert az élet túlmutat a biológiai életen, de két szó is van rá a Új Szövetségi görög szentírásban, a biológiai élet, a biosz és a zoé, az pedig a örök élet, ami szoros kapcsolatban áll a mi földi életünkkel. Az erkölcs teológia nagyon sok területen kitér az ötödik parancsolat magyarázatára. Ha pozitívan akarjuk először ezt a parancsot értelmezni, nem tilalom formájába, akkor az ötödik parancsolatban benne van az egészség megőrzése is. Tehát az is hozzátartozik az ötödik parancsolathoz, hogy az ember óvja az egészségét, és mindaz, ami szándékosan rontja az egészségét, az erkölcsileg helytelen. Tehát legyen a drogozás, az erős dohányzás, az alkoholizmus, több dolog van, ami magát az egészséget rombolja, ennél fogva a keresztény morális azt mondja, hogy ezt sem szabad volna megtenni, hiszen egészségünkre vigyázni kell. De ugyanakkor azt is állítja, hogy nem lehet bennünk testkultusz. Ugye a mai világban ez a testkultusz egy mindennapos dolog, vagyis azért mindent meg kell tenni, holott az egészség, bár a legfontosabb dolgok közé tartozik, de nem kizárólagos, hiszen akkor nem lehetne soha odaadni valakinek az életét egy másik emberért. De a lelkem üdvösségét nem adhatom oda másokért sem, nem kárhozhatok el most sarkosan fogalmazva a másik emberért. Az egészségemet odaadhatom. Tehát attól is óv, hogy a testkultusz ne váljék az élet célunká. Ez egyébként mindig összefügg a hittel is, ott, ahol a transzcendens hit megszűnik, ott megmarad a földi immanens gondolkodás és cél. És hát erre a területre tartozik a kimondott gyilkosság, a háború, amiről már volt szó, annak megítélése. Azt is említettem, hogy korábban az igazságos háborút azt úgy egyértelműsítették, ma megkérdezzük azt, hogy egyáltalán van-e igazságos háború, és éppen a mostani Szentatyánk mondja, hogy az atomfegyver birtoklása is már erkölcstelen a mai világban. Ide tartozik aztán a terrorizmus, az öngyilkosság, abortusz, eutanázia, halálbüntetés, és hát különösen egy új terület, ami a 20. század végétől és a mostani időnktől válik erkölcsileg, kérdésesért sokszor. A különböző bioetikai megoldások, génmanipulációk, hogy mit engedhetünk meg, mit lehet megtenni, ugyanis mai ember azt gondolja, hogy ami technikailag kivitelezhető, az erkölcsileg is megengedhető. Mi azt mondjuk, hogy nem. Csak ez egy külön hatalmas irodalmat von maga után, ezzel már Szent II. János Pál pápa is foglalkozott, mert itt fölveti a génmanipulációt, mit lehet megtenni az emberi személy félelme nélkül, aztán ott egy klónozásnak a gondolata, a mesterséges megtermékenyítés milyen formában, hogy mi védi az egészséget, mi nem, erre talán most nem tudunk kitérni, holott a mai modern morálisok ezzel sokat foglalkoznak, ugyanis például egy emberben kicserélni, az, hogy valakinek a szívét kicserélik egy műszívvel, vagy valami más megoldással, ezt ma természetesnek vesszük. De megkérdezzük azt, hogy esetleg ki lehetne cserélni az agyat, ugye, egy halottból kivenni, hogy az engedhetője, vagy a genitáliák, a nemi szervek cserélhetők-e, ugye? Tehát ezek már mind olyan dolgok, hogy kitől lehet szervet igényelni. Ugye manapság olyan is van, hogy elfognak embereket, kiveszik a szerveiket, és a jóléti államokba elviszik. Ugye? Ez egy kimondott 5. parancsolat elleni bűn. Adhatok-e kölcsön? Ugye a páros szerveknél nincsen gond, hogy valaki egyik veszélyét odaadja a

másik embernek, a beteg, de aztán, hogy ő is meghal, az már megint kérdéseket vet föl. Úgy gondolom, hogy most a mi világunkban a liberalizált és nagyon materiális világban három dolog visszatérő probléma, amiről keresztény szempontból beszélni kell. Ilyen az abortusz, ilyen az eutanázia, és ilyen az öngyilkosság. Most előre kell bocsátani, hogy ez a hitem belül érthető. Mert olyan embernek, aki azt mondja, hogy nincs örök élet, nincs Isten, csak ez a földi lét van, és az emberi életet se tudjuk meghatározni, hogy mitől értékes, mitől nem, annak magától értetődő, hogy a szenvedésnek nincs értéke, jön az eutanázia, az abortuszt, ha úgy adódik, akkor el kell végezni, és hogyha nincs más kilátás, akkor az öngyilkosság sem bűn. És ezek mind olyan dolgok, amelyek a mostani világunk visszatérő kérdései. Nem véletlen, hogy kormányok buknak meg azzal, hogy szigorítják, vagy engedélyezik-e az abortuszt, az eutanáziát, vagy esetleg az öngyilkossághoz hogyan állnak hozzá. Ezt nekünk az árral szemben kell védenünk. Mert tudjuk azt, hogy a világi törvényhozás, a világi emberek gondolkodása, a többségi szavazás teljesen ellenünk dönthet. Már maga a demokrácia is ezt nagyszerűen mutatta ki 16. Benedek pápa, a relativizált világ terméke, a demokrácia. Mert ott a többség dönt. Az mondja meg, hogy jó-e vagy rossz. Csak ugye a többség nincs az abszolút igazságnak a birtokába, hanem összeadódnak a szubjektív vélemények. És akkor aszerint döntenek erkölcsi kérdésekben is. És azt is mondja Benedek pápa, pont ilyen többségi döntések hozták el sok esetben a legnagyobb diktatúrát. Francia forradalom, 19, és így tovább, ami volt. És hogy az nem lehet az erkölcsiség alapja. Mert nem tudjuk megmondani, hogy az kiállja az idő próbáját, mi azt mondjuk, hogy az erkölcsi értékek kívül esnek a megítélés szempontjából rajtunk. Mi vagy elfogadjuk, vagy nem. Tehát ott van az abortusznak a kérdése, ami főként az új korban vált tömegessé. Egyébként a 20. századig az európai államok nem engedélyezték. Ugye, mi is éppen 70 éve vezettük be szovjet mintára. Előtte nagyon szigorú törvények voltak, az úgynevezett Ratko törvények, de az nem erkölcsi alapon történt, hanem gazdaságpolitikai alapon, hogy kevesen vagyunk, és legyünk többen. És kiadtak olyan bélyeget, hogy a 40-es évek végén, 50-es évek elején, hogy gyerek volt rajta, és oda volt rá írva, én láttam ezt a bélyeget, utánpótlás a jövő harcaihoz.
Ugyanis Stalin készült a harmadik világháborúra, és mi is velük együtt készültünk, vele együtt. És azt mondták, minél több gyereknek kell születnie. Ez volt a Ratko korszak, amikor nagyon megszigorították az abortuszt. De nem erkölcsi szempontból, hanem gazdaságpolitikai szempontból. A Biblia annyira a gyerekek pártján áll, hogy szinte az Ószövetségben és az Újszövetségben nem is esik róla szó nagyon. Tehát nem kerül elő, mert azt mondják, hogy az élet az Isten ajándéka, tehát el kell fogadni. És hát a pogány világ az végezte az abortuszt. Ezt tudjuk, és ezért az első keresztény írások, amikor már a kereszténység elterjedt a Római Birodalomban, akkor szembesültek a pogány életformával, és ott van egy Didaché, vagy ott van a Barabás levél, vagy az apostolok, apostoli atyáknak az írásai, amelyek azt mondják, hogy a keresztények nem hagyják el a magzatot, hanem az élet pártján vannak. Tehát ez nem is került elő, azt lehetne mondani. Később, amikor már gyakoribbá vált, akkor szigorú törvényeket hozott ezzel kapcsolatosan az egyház, sőt, rátette a egyházi kiközösítést is, önmagától beálló kiközösítést, hát persze minden van, bűre van bocsánat, és adtak is rá, erre mindig is adtak fölmentést, csak ezáltal is védeni akarták az életet. Abban az esetben, hogyha arról volt szó, hogy az anya élete vagy a gyerek élete ütközik, akkor megengedték mindig, hogy az anya javára döntsenek, mikor élet élettel állt szembe. És hát itt ugye a mi világunkban az élet meghatározása, hol kezdődik az emberi élet, etikai szempontból, biológiai szempontból, meg jogi szempontból nagyon különböző lehet, nem eshet egybe, mert ugye a megtermékenyített petesejt, mi azt mondjuk, hogy az rálépett az emberi válás útjára, emberként van az a petesejt, amely meg emberi él, emberré válik, nem mássá, és egyedivé válik, elkörülölve az anya szervezetétől. A világban sok megítélés van erről. Azt kérdezték a keresztény középkorban, hogy hol kezdődik az ember lelke? Mikor? Akkor azt mondták, hogy Isten megadja mindig a lelket, amikor arra érdemes emberi szervezet kialakul. Tehát nem határozza meg, hogy már a megtermékenyítés pillanatában, mint ahogy nem tudjuk azt, hogy mikor kezdődött el az emberiség, úgy az egyedi ember életében is tapogatózik sokszor maga a tudomány is. A jog is érdekes. Ugye liberalizálják az abortuszt. De például, amikor arról van szó, hogy valaki egy olyan apától származik, aki rögtön szinte meghalt, amikor ő megfogamzott. Ő örökli az apjának a nevét, még talán a birtokát is. Ugye? Tehát ott a jog azt mondja, hogy ki volt az apja? Ez.
kiszámítják azt, hogy akkor fogamzott meg, amikor az apja másnap meghalt. Mégis örökli a nevét az apjának, meg mindenét. A tajog így gondolkodik. Egyébként mi március 25-ével Jézus fogantatásának az ünnepét ünnepeljük. Nem december 25-e, hanem március 25-tel. És a zsidók is ezt tartják. Tehát azt mondják, honnét kezdődik az élet. Tehát ez a kérdés, ez így merül föl, és a kereszténység szembe úszik az árral, mondhatnánk. De ugyanakkor mindent megteszünk egyrészt azért, hogyha ez megtörtént, gyógyítsuk a sebeket. Azért is megteszünk, hogy ha lehet, mentsük meg a magzatokat, és akkor bízzuk olyanra, aki azt örömmel főneveli. Ez az élet melletti kiállásunkat jelenti. És ugye itt aztán szembe fogunk találkozni, főként az elkövetkező időkben, a teljesen ellentétes véleményekkel, hogy a női emancipáció, mindenkinek joga van a maga teste felett, meg sok minden mással, ezt a kereszténység radikálisnak veszi. Megmondom miért? Mert ha egyszer felszakítjuk a gátat, akkor nincs megállás. Tudjuk, az élet nem a mi produktumunk. Továbbadjuk. Az élet ura az Isten. Hát ugye ez a nagyon fontos dolog az abortussal kapcsolatban. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy minden bűre van bocsánat, gyógyítjuk a sebeket, és segítünk azokon, akik ezt elkövették, mert biztos, hogy vannak olyan körülmények, amelyek mint egy nem is, hogy mentő, de olyanná teszik, ami egy embernek a ilyen cselekedetét már jobban megérthetővé teszik. Hát erről ennyi, de annak idején hosszasabban szóltam erről a kérdésről. Aztán itt van az eutanázia kérdése. Hát ez is teljesen egybe függ a világnézettel, a hittel. Mert ha nem hívő valaki, akkor én azt mondom, hogy nem is olyan, itt tudom, elvetemül dolog, hogy ő azt mondja, hogy nem akarok szenvedni. Véget vetik az életemnek. Igen ám, de mikor azt mondjuk, hogy méltósággal meghalni. Nem a halál adja a méltóságot nekünk, hanem egészen máshol van az ember méltóságának. Kérdés, hogy súlyosan fogyatékos embereknél, betegeknél mit évők legyünk? A régi pogány világban azokat minden további nélkül magukra hagyták, vagy megölték. Tajgetoszon, vagy más módon. A kereszténység nem fogadta el, mert azt mondta, akkor azt az embert is meg kell ölni, aki felnőttként értelmi fogyatékos. Hát akkor azt se használ a társadalomnak. Érdekes módon, hogy ezt úgy nagyon gyökeresen a katolikus egyház védelmezte. Luther annak idején azt mondta, hogy a elmebeteg gyerek az ördögtől megszállott. Tehát
Nem baj, ha magára hagyják, hogy meghal. És ezt előszeretettel használták ezt a luteri meg kijelentést a nácik. Ugye Németország nagyon erősen evangélikus volt. És ez persze ilyen, akárcsak a Luthernek a antiszemita kijelentését összegyűjtötték, és arra jó volt nekik Luther. Egyébként más gondolatait Luthernek az imádságról, hitről, meg minden, azt már nem tartották. De ezt igen, hogy ha egyszer megszállt az elmebeteg gyerekét az ördög, magára lehet hagyni, akkor ki lehet írtani, és csinálták is, hogy azokat likvidálták. Na tehát, mi azt mondjuk, hogy az eutanázia, a jó halál, ez nem megengedhető. De senki se lehet kötelezni olyan fajta gyógykezelésre, olyan beavatkozásra, ami meghosszabbítja életét a szenvedésre. Az Úr Jézus nem kért azt a ecetes kábítószert. Ő elfogadta a halált. Nem mondjuk, megölni senkit nem szabad, de van a passzív eutanázia, hogy hagyjuk, hogy meghaljon, amellett, hogy megadtuk neki mindent, hogy fájdalmait csökkentsük. Egyébként, aki azt elfogadja, az egy utolsó tanúságtételt tesz arról, hogy Istenben hisz. Még inkább azok, akik ilyeneket ápolnak, ugye, hogy ilyen nehéz betegeket, tanúságot tesznek arról, hogy a szeretetet megvalósítják hozzátartozóikkal, vagy embertársaikkal kapcsolatosan. Tehát az aktív eutanáziát nem engedélyezi az egyházunk. Azt a passzívat, ami hagyjuk, hogy meghaljon, és ne egy költséges műtéttel tovább szenvedjen, azt megengedi egyházunk. Egyébként különösen a nyugati államokban ez már nagyon dívik. Csak Hollandiában tudunk arról, hogy vannak olyan idős emberek, akik ilyen igazolványt hordanak magukkal, hogy ők vállalják a szenvedést is, de őket ne öljék meg. Ne mondják rájuk, hogy most már menthetetlenek, jó halálba segítik őket. És ez is, majd megláthatjuk azt, hogy újra elő fog kerülni, hiszen ez a liberális államoknak egy nagyon nagy engedménye, hogy ezt is azok kedvéért, akik semmiféle erkölcsi érzéket nem tanúsítanak ilyen esetekben, azoknak is kedvezzenek. Aztán ugye ott van az öngyilkosságnak is a kérdése. Nagyon sok öngyilkosság van bizonyos korokban az emberek életében. Főként, amikor még a vallások erőteljesek voltak, akkor meg lehetett figyelni azt, hogy a katolikus lakosságban volt a legkisebb az öngyilkosok száma. Ez tény. Tehát statisztikák mutatták ki, hogy a legkisebb volt a katolikus lakosságban. De ennek én bizonyos fajta természetes magyarázatát is látom, mert egyrészt beszéltek erről sokszor, és hát ugye
Az öngyilkost a régi világban nem temették el rendes temetéssel, hanem valahol a temető szélén, temető árkába kapott helyet. Némely ember azt gondolta, hogy na hát, ne legyek már megszégyenítve a családom, nem leszek öngyilkos. Én ismertem olyat, hogy még olyan is hatással volt a betegre, kiment hozzá a pap, egy hagyományos faluba, tudom is, kiről van szó, elment a pap, és azt mondta neki, hogy hát mit tudom én, János bácsi, itt vagyok, olyan jó lenne, ha rendezné Istenné a dolgait. Nekem nincs semmi, hagyjon. Azt mondta a plébáros neki, János bácsi, én sok betegnél jártam, magának nem sok ideje van, meg fog halni. De a temetésen nem visszük ki a lobogókat, nem lesznek ki nagy gyertyák, mert megtagadta a szentséget. Így lesz, plébáros úr. Így. Akkor meggyónak. Tehát valakinek ez is számított, hogy mit hagyok maga után. Így volt a katolikus ember is, hogy nem temetnek el. De még volt egy nyomósabbok. Volt a gyónás. És elment gyónni, elmondta a bánatát. És akkor a pap vigasztalt mondott neki segítséget, meg mondta, hogy higgyen Istenbe, az életét tisztelje, szeresse, és ezáltal át tudott lendülni a nehézségeken. Amíg a másik ember magába hordozta a bajait, addig ő kiadta magából. És nyilván, hogy ma másként ítéljük meg a öngyilkosságot, mert tudjuk azt, hogy szinte nem is beszámítható sok ember az öngyilkosság elkövetésekor. Ez is semmiféle megkülönböztetés nincs már a temetéseken. És például egy Juhász Gyula írja az Ismeretlenes című versében, aki kispap volt, Vácott, aztán, de végig nagyon hívő ember volt, Krisztus hívő, de elkövetett kétszer sikertelen öngyilkosságot, utána harmadjára az lett, és azt mondja, én még a pisztoly golyóban is téged kerestelek, mármint az Istent. Még abban is téged kerestelek. Tehát miután tudjuk azt, hogy a öngyilkosság nem olyan magától értetődő dolog, megzavarodott lélekállapot, ezért ugyanúgy eltemetjük és imádkozunk érte. És ez már a keresztény erkőst annak a felülvizsgálata. És ugyanígy a halálbüntetés is, mert ez is ide tartozik. Korábbi kiadásokban, még a legelső kiadásában a nagy katekizmusnak még ott volt, hogy bizonyos esetekben megáltalkodott bűnözőknél semmi javulás nem várható, stb. Ott az államhatalomnak elfogadta a, hogy így mondjam, a pallos jogát, hogy kivégezhet. Ma azt mondja, hogy ne legyen. Azt mondja az új katekizmus. Mostani pápánk is azt mondja, hogy ne legyen többi halálbüntetés. Mert azt mondják azt, hogyha valaki a életfogytiglani börtönt katomat ad neki a megjavulásra, az méltó büntetés is, nagyon súlyos büntetés lehet. Tehát itt is van egy ilyen fölülvizsgálat ilyennél. És hát az önvédelmet is ugye elő lehetne hozni, hogy jogos az önvédelem, de a mértékek arányában. Tehát nem lehet megölni egy embert akkor, hogyha valaki rám fogja a vízipisztolyt. Jó, hogy megöllek, és akkor

0: ugye én azzal védekezem, hogy meg akar törni, de látom, hogy csak vízipisztoly van nála, én nem ölhetem meg. És hogy ott is az arányosság. Tehát ezek roppant bonyolult kérdések, nagyon nehéz esetek, kezdve attól, hogy tényleg az élet ellen vagyunk haragunkkal, tetteinkkel, egészen a háborúig, de a keresztényeknek a tanúságtevét se az, hogy az élet pártján állnak. Ugyanis azt mondjuk, hogy az Istentől kaptuk az életet, és neki tartozunk számadással. És hát, hogy védeni is kell az életet. És erre kellene ránevelnünk az ifjúságot is. Nagyon nehéz olyan korban, amikor a korszellem egészen mást mond. Talán az egyéni tanúságtevések azok, amelyek tudják a mai fiatalságot ebbe az irányba indítani, hogy az élet pártjára álljanak. Belong Gellért, aki az egyházmegyénk papja volt, 10 parancsolat egyes pontjaihoz írt egy-egy kis imádságot. Az 5. parancsolathoz szóló, vagy ahhoz kapcsolható imádsága, az nagyon jó eligazítás lehet az átlagember számára is, anélkül, hogy a részletező erkölcsi kérdésekbe belemennénk az 5. parancsolat kapcsán. Ne ölj! Tárd ki előttünk, Uram, az életnek csodálatos távlatait, maga fölé emelkedő erőfeszítéseit. Őrizd meg lelkünket attól az észszerűségtől, idézőjelbe téve az észszerűség, mely csak egy utat mutat a haragosnak, haragosával való viszonya megoldására. Az életuntnak a reál nehezedő probléma elintézésére. Az eltehetetlenülő öreg, a gyógyíthatatlan beteg, a sarjadozó magzat felszámolására, az egyetlen hullagyilkosságot, a megsemmisítést, vagy a megsemmisülést. Midől látszatra értelmetlenné válnak életek, akkor gyulladhat föl egészen tisztán teremtő szándékod és gondviselő jóságod, amellyel létben tartod ezeket az eszünk szerint még nem, vagy már nem létbe való embereket. Tilalmaddal arra késztetsz, hogy ne kivágjunk ezeknek az értelmetlenségeknek, és fölfedezzük a sötét világokban is a csodás isteni erőt, mely a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani, és a köveket is meg tudja szólaltatni, ottól az emberi ész már elhallgat. Add meg az élet élni akarásához szükséges bátorságot, találékonyságot, kockázatvállalást, és segíts meg, hogy egy életet emésztő, gépesített világban és az észszerűségre beállított civilizációban megérezhessük az élet titkának tiszteletét, az élet áldozatának áhítatát és az élet vállalkozó merészségét, mely általad nagyobbnak tudja magát az elébe tornyosuló nehézségeknél, és hisz az özönvizeket is túlélő megmaradásban. És hisz abban, hogy te vagy az élő Isten, és te adtad az életet. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik. A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel. Különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, ámen!
3: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot, az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Ámen!
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszen a Szent Életben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Miattunk és érettünk. Az ártatlan Isten végső sorsa nem lehetett köztünk más, mint a tökéletes elhagyatottság. Az olajfák hegye, Isten éjszakája. Hogy milyen lehetett ez az éjszaka, arról senki teremtmény nem tudhat. Az angyal se, aki leszállt hozzá, a tanítványok se, akiket felrázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Mi atyánk, aki a menny, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Az a páratlan elhatározás, az a páratlan erő van Jézus tette mögött, amellyel ő a világba lépett és vállalta, hogy áldozattá legyen. Nem kellett neked vér vagy ételáltozat, de embertestet alkottál nekem. Így szóltam hát, íme itt jövök, Istenem, hogy megtegyem akaratodat, amint a könyvtekercsben írva van. A tökéletes kiszolgáltatottság tehát a tökéletes szeretetből fakad. Mindaddig, amíg fönntartásaim vannak, nem tökéletes a szeretetem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is.

0: áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Kérlek, Uram, hogy soha se térjünk le arról az útról, amit Te jelöltél ki számunkra, mert azt képességeinkhez vagy rangunkhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan, ha azt Te jelölted ki, és csak ezen az úton találjuk meg lelkünk békéjét és az örömet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg

0: tilkalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel, ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet kereszthordozással jár végig. Emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel, és a sziréneinek karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy Jézus után Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben erejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek, már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalom rózsafűzőr 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. A szeretet sehol és semmikor sem bizonyult olyan hatalmasnak, mint Jézus kereszt halálában. Amikor a magasba emelnek, mondta Jézus, mindeneket magamhoz vonzok. Valahányszor keresztre tekintek, föladom mentegetőzéseimet, erőt merítek Jézus szenvedése láttán, és újra Jézus nyomába szegődöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus életeire.
3: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
4: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 16-a. Határrontók lettek. Húsás prófétánál olvasjuk ezt az 5. fejezet 10. versében. Határrontók lettek. Vannak határok. Szabad ember az, aki ismeri és tiszteli a határokat. Ezek a határok még akkor is az Isten által húzott határok, ha abban a pillanatban igazságtalannak érezzük, ha érthetetlennek tűnnek, vagy ha korlátoznak bennünket. Az emberek által húzott határokat is az Úr engedi megrajzolni. Ezek is sokszor érthetetlenek. De később az Úr kegyelme szerint átrajzolja, és örök rendje szerint módosítja ezeket a határokat. A határokat tisztelni kell. Isten tiszteletéből következően a másik ember tisztelete ugyanúgy benne foglaltatik ebben. A határokat tisztelni kell, mint az örök értékekhez való igazodást. A határokat tisztelni kell, így Isten törvényének megfelelően cselekszünk. A határokat tisztelni kell, például határokat ismerően a magántulajdon és a szabadságjogok védelme, és ez sort folytathatnánk. Minden összeomlás ott kezdődik, amikor határrontók leszünk. Mint ahogyan Izrael és Júda azzá lettek. Nem csak egymás törzseinek tulajdonát nem tartották tiszteletben, hanem az Úr parancsait sem tartották tiszteletben, mert minden összeomlás ott kezdődik, amikor határrontók leszünk. Ma tényleg azt tapasztaljuk, hogy mintha nem lenne határ. Árdázolunk mi a másikon is, miközben az Úr által meghozott határ már régóta nem mérték, pedig van határ. A szénás szekér kerekének határa az abroncs. Nélküle tényleg szétesne a kerék, és nem lenne terhelhető a szekér. Még az örök életben is lesz határ. Az az isteni rend. Ott azonban ez a legnagyobb öröm forrását jelenti majd. Bizonnyal jó lesz. Isten határtalan szeretetének határa. Jézus Krisztus. Ha pedig némelyek dobálóznak ilyen értelmezhetetlen szavakkal, mint a végtelen, akkor mondjuk ki, a végtelen határa. Isten. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és értető.
2: Húsz éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt.

Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a Szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

bir perce. Új időkapszulát helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom torony gombjaiban. Intim témákat tartalmazó kérdőívet kell kitölteniük a katolikus esküvőre készülőknek. Sziporkáztak a hullócsillagok a napfogyatkozás után. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A korábbi időkapszulában talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak. Tájékoztatták az MT-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A templom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdély, a kapszulába került a csíksomlyói magazin egy-egy példánya, az idei pünkösdi búcsú programfüzete és egy-egy búcsús jelvényt is. A kapszulákat és a kereszteket Albert Lándár csíksomlyói házfőnök áldotta meg. Egyre több magyarországi plébánián találkoznak az esküvőre készülő párok egy részletes kérdőívvel, amely kapcsolatuk legérzékenyebb területeit érinti. Ilyen kérdőívet alkalmaz a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye, és több más, például a Székesfehérvári, a Váci és a Pécsi Katolikus Egyházmegyék is. Vadász Kinga szociális testvér, kötelékvédő, tudomása szerint még nincs egységes, részletes kérdőív a latin egyházmegyék számára. Olvasható az Esztergom Budapest Főegyházmegye honlapján. Az úgynevezett jegyes vizsgálat nem csak azt hivatott tisztázni, hogy a menyasszony és a vőlegény megfontoltan készül-e a házasságra, hanem olyan körülményeket is feltárhat, amelyek a frigyet semmissé teszik. A kérdőív a jegyes oktatás kiegészítése, segédeszk

0: közlehet. Alkalmazása segít abban, hogy a jegyesek biztosan elgondolkodjanak a házasság lényegi elemeiről. Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozást követően tiszta éjszakán záporoztak a hullócsillagok, köztük több fényes tűzgömbbel. A tiszta holdmentes éjszakán a hullócsillagok tartották az égbolton a tekinteteket. Érdemes volt fennmaradni. A kevésbé fényszennyezett helyekről óránként akár 70-90 meteort is lehetett látni, olvasható az időkép honlapján. Záporoztak is szép számmal a hullócsillagok, sőt, több fényes tűzgömb is felragyogott. Közülük is kiemelkedett a hajnali 1 óra 25 perc körül feltűnt tűzgömb, amely jó eséllyel elnyerte az éjszaka legfényesebb címet is. De ezen kívül is bőven akadtak látványos meteorok, amelyek közül sokat webkamerák és a látványosságot figyelők sikerrel elcsíphettek. A hullócsillagok a következő napokban is jó esti programot kínálhatnak, érdemes továbbra is őket vadászni a tiszta éjszakai égbolton.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Adja meg mindezt az isteni fölség. Az Atya Isten sörök egy szülöttje,

Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágos útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tűzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm. Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat. Az Úr jobbja emelt fel engem. Az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, a kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké. És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
Áldja az Urat az Úr minden műve,

Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton. Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsonaszóval. Dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal. Dicsérjétek citerával és fuvalával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal. Dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja. Ne felejtsd, hogy az Úr Jézus Krisztus, Dávid sarja, feltámadt a halálból. Igaz kijelentés ez, ha meghalunk vele, majd élünk is vele, ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Maga asztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Maga asztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Elbeszéljük csodatetteidet, és nevedet szólítjuk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak,

szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta proféták ajkáltak. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

Hogy nekünk váltja be a mit ígér. Hogy félelem nélkül is megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvesség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk, Istenünk irgalmas szívétől.

0: lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, mostan bűnösek voltunk, hogy megnyilatkozzék Isten irgalmassága. Szívből zengjünk dicséretet a hatalmas és jóságos Istennek, aki szeret bennünket és tudja, mire van szükségünk. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Mindenható Isten, világmindenség királya, áldunk Téged, aki minden érdemünk nélkül és bűneink ellenére is meghívtál minket, hogy megismerjük igazságodat és felségednek szolgáljunk. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy nyitva legyen előttünk az irgalom ajtaja, add, hogy soha se tévedjünk le az élet útjáról. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Add, hogy akik szeretett fiat feltámadását ünnepeljük, ezt a napot lelki örömben tölthessük el. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Add meg, Urunk, híveidnek az imádság és a dicséret lelkét, hogy mindig mindenért hálát adjunk neked. Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, Te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek Téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Augusztus 8-án, boldog Bódi Mária Magdolna születésnapján, ünnepi szentmisét mondott Veszprémben dr. Udvardi György érsek. Most a szentmisében elhangzott homiliát hallhatják.
1: Milyen az Isten? Hogyan van jelen az életemben, az ember életében, és hogyan ismerhetem fel az ő jelenlétét? Talán ezek a legfőbb kérdések, amelyeket az imént hallott szentírási szakaszok számunkra megfogalmaztak, és az embernek valóban folyamatosan ezek a kérdései saját életében, bármilyen életkorban is legyen. Milyen az Isten? Hogyan van jelen az életemben? És fölismerhetem-e az ő jelenlétét? Állandóan ezt kérdezzük. Megismerhető-e az Isten? Sokszor egyszerűnek tűnne úgy felfedezni az életünkben, hogy rendkívüli jelek,

0: rendkívüli események, szélvész, vihar, sziklákat rengető erő jelenik meg, mert akkor könnyű lenne azt mondani, igen, te vagy az Uram. Rendkívüli jelenségek, ha például egy-egy küzdelmes időszakban nekem lenne igazam, és mindenki más, aki másként gondolja, térdre borulna az igazság előtt. Kérdés az is, hogy számomra szükséges módon, szükséges időben van jelen az Isten, és egyáltalán jelen van-e. Hányszor pontosan ez az érzés is megérinthet bennünket, hol van, miért hallgat, miért vesz távolságot, miért nem gondolom, hogy itt van. Az evangélium az ősegyháznak egy nagyon szép tapasztalatát fogalmazza meg ezzel kapcsolatban, a vízenjárás történetét. Ugyanis ebben a történetben az ősegyház reflektál pontosan ezekre a kérdésekre. Hogyan van jelen az életemben az a Krisztus, aki megtestesült, aki tanított, meghalt és föltámadott, fölment az Atyához. Elküldte ugyan a Szent Lelkét, de hogyan van jelen az életemben? Az ősegyháznak a tapasztalata, reflektálása ez, amivel találkoztunk. És persze úgy is, hogy miközben mennek és hirdetik az evangéliumot, találkoznak más népek, más vallásaival, akár istenségeivel, vagy azokkal, akiket ők annak gondolnak. És akkor óhatatlanul ott van a kérdés, a mi Istenünk ilyen? Jézus így van jelen? Ezt tanította nekünk? Vagy amikor találkoznak a kereszttel, találkoznak az üldöztetéssel, találkoznak a meg nem értéssel, akkor hogyan van jelen az Isten az életünkben? De ugyanígy az ősegyház tapasztalatát jelenti az a megfontolás is, amikor felnőtt megtérőknek akarják átadni Krisztus ismeretét. Mi ismerjük Krisztust, mi szeretjük őt, jelen van az életünkben, és akkor a felnőtt megtérő, aki szeretné megismerni Krisztust, azt kérdezi, és ez hogyan van? Te megtapasztalod? Te érzed? Te tudod? Valami kényszerítő erővel van jelen az életedben? Ezzel a történettel az ősegyház tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy Jézus jelen van az életünkben, akár nem várt módon is közelíthet hozzánk. Akár úgy is, hogy félelmet keltő, akár úgy is, minthogyha kísértetnek néznénk, nem így szokott, nem ezt várom, nem ezt kérem, nem így kívánom. És ő közelít, és ő ott van, nem várt módon avatkozik be az életembe. Néha ez félelmet keltő is lehet. Ugyanakkor ezeknek a szentírási szakaszoknak egyértelmű tanítása az, hogy mindennek a fölfedezése, Isten hogyan van jelen az életemben, hogyan segít, hogyan avatkozik be, hitet kíván tőlünk, mindannyiunktól. Ki kell lépni az emberi közegből, ki kell lépni abból a megfontolásból, megszokásból, ahol emberi dolgaimat próbálom intézni napról napra. Jézus úgy közelít, hogy mindig ezt kéri, bízol bennem, hiszel bennem, lépj ki ebből, legyél bátor. Akár úgy is, hogy olyan dologra vállalkozol, amire egyébként nem gondolod, hogy képes lennél. Képes vagy a vízen járni, nem gondolod. Bízzál bennem, lépj ki, és meg fog történni. Képes vagy-e megbocsátani? Nem gondolod? Légy megbocsátó. Képes vagy-e bízni a gondviselésben? Talán sokszor kétségbe esel. Bíz bennem. De ehhez szükséges az, hogy a hitnek a döntését hozzam meg. nem csak hősködve, nem csak kérdezve, hanem megtenni azt a lépést, ami a viszonylagos megszokottságot, viszonylagos biztonságot otthagyja azért, akiben bízom. Ki kell lépni emberi megfontolásainkból, és ez hitet kíván. Bízni abban, akitől én segítséget kérek. Abban is tanít bennünket ez az evangéliumi szakasz, és egyházunk ezt is elénk tárja, hogy tanuljunk meg hinni, és mélyüljünk el abban, mit jelent hinni. És ez az evangéliumi rész abban erősít meg bennünket. Akkor hiszek, ha van bátorságom megtenni azt, amit Jézus kíván tőlem. Az ő tanításában, az ő egyháza által, a szentségre törekvésben, a testvéri közösségben, a szeretet cselekedet gyakorlásában. Ha ezt megteszem, akkor növekszik a hitem. Nem tudunk szobánkban ülve, a hitről elmélkedve növekedni, fejlődni. Ezek fontosak lehetnek, de hitünk mindig döntést, mindig egy bátor lépést kíván mindannyiunktól. Tanítanak bennünket ebben az előttünk járó szentek. Tanítanak bennünket azok, akik a szent életre törekedtek. Tanít bennünket főegyházmegyénk nagy kincse, nagy ajándéka, Boldog Mária Magdolna, boldog ávotása. Az ő életpéldája. Tanít bennünket az ő személye. Tanít bennünket az életútja. Tanítanak bennünket azok az erények, amelyek krisztusi erények és az ő életén keresztül ragyognak fel számunkra. Számtalan példát lehetne hozni, mind-mind a bátorsághoz kötődik. Nem csak a bajban, nem csak a háború kellős közepén, hanem akkor is, amikor szegénység van, akkor is, amikor más-más helyre kell költözni, akkor is, amikor lehetőségeket szinte kiveszik a kezéből, mindig bátran hozza meg a krisztusi döntést. Mert bízik abban, aki őt hívja. Bízik abban, akinek az életét megismerte. Sokszor szükség van erre a bátor döntésre, és sokszor, sőt, ezt megelőzően mindig szükség van, hogy a szív csendjében fedezzük fel. Mert az Isten nem várt módon érkezik. Nagyon sokszor szeliden, nagyon sokszor lágy szellőnek az érkezésében, nagyon sokszor a léleknek a csendjében. És nagyon sokszor a hitnek a bátorságában. Hálát adunk ebben a szentmisében, ezen a napon Boldog Mária Magdolna földi születésért. Azért, hogy az ő földi életének a fejlődése, döntései, eseményei is mind-mind krisztusi erényeket tárnak föl előttünk, és bátorítanak bennünket. Bátorít bennünket a vértanú szűz, mert föltárja előttünk kézzelfoghatóan, milyen az Isten, hogyan van jelen az életemben, és hogyan ismerhetem föl. A lélek csendjében és a hit bátor döntéseiben. Amen.
1: Kedves hallgatóink, Udvardi György érsek homíliáját hallhatták.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái. Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A Szent Atya úrangyala imája. Amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomba mutatott be szentmisét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte, Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsin dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szent Atya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol águstorrendi villanovai Szent Tamás plébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett.

0: közé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szepültelen fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szent Misének a Jelenések könyvéből vett első olvasmánya ihlette, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság. Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorra a testünk már nem oly mozgékony, hanem mi nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdés Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot. Isten anyjának romolhatatlan testét és szeplőtelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk, Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha. Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazából nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szent Atya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában. Az ünnep figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
1: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
0: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelévé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökkévalót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta, Mária az, aki egy istállót otthonná tud változtatni Jézus számára, néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennye dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnificat himnusz ihletett szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben hitének alázatos kifejezésein keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré

0: tevékenykedik, hogy megmentse az emberiséget az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent Hatodik Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van, egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek az a napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép. Minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca, még a mostani pillanatban is, a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a II. Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
1: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
0: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá meghívását, kérte a pápa. Kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, utitásként
1: Compagna di viaggio.
0: És védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőségéről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagy boldog asszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell, amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagy boldogasszony ikonjai előtt imádkoztak, hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
1: Una corona di 12 stelle.
0: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár, amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez, a romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
1: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
0: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az Úr angyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Leó pápa a szerzetesnőknek: nézzetek szembe a közönyünk globalizációjával. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leó pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leó. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leó pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leó. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leó pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt hangsúlyozta a Szent Atya. Sok fiatal

0: fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leo pápa buzdította a közgyűlést. Keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot. Buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leo eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államokbeli Női Szerzetes Rendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszony napi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szent Mónika Közösségek országos találkozója. 2026. augusztus 22-én szombaton Szűz Mária a világkirálynője ünnepnapján tartják az idei országos találkozót Pakson, a Jézus szíve templomban. 9 órakor Krisztián atya köszöntése után a dicsőséges rózsafűzér titkairól elmélkednek, és az édesanyák litániáját imádkozzák. Majd gazdag fejes Margit művészettörténész bemutatja a templom értékeit. A szentmise 11 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa dr. Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök atya, a központi papnevelő intézet rektora lesz. Délután 13 óra 30-tól Forrai Tamás jezsuita atya tanítását hallgathatjuk meg a szív, a család és a világ békéjéről. A találkozót Krisztián atya által vezetett szentségimádás és szentségi áldás zárja 15 órakor. Imádságos és reményteljes várakozásban várják az édesanyákat és a Teréz misszió tagjait is. Káldi Biblia. 1626-ban Bécsben jelent meg Káldi György jezsuita szerzetes fordításában az első magyar nyelvű katolikus Biblia fordítás. A 400. évforduló alkalmából a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia, a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya, levéltára és rendtörténeti könyvtára, valamint a Piarista rend magyar tartománya gyűjteményei közös időszaki kiállítást nyitnak a templom altemplomában. A kiállításon megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint további kordokumentumok. A korszak megismerését és megértését 8 darab roll-up tabló, valamint egy film segíti. A kiállítás végül kilép a könyvekből, és a bábok világába is elkalauzol bennünket. Vízvári László piarista 1994-ben Kós Iván tervei alapján Jézus példabeszédeit vitte bábszínpadra. Ezek közül a tékozló fiú történetének szereplői és helyszínei jelennek meg kiállításunkon, a kocsmától a mulatóig és a disznóoltól az atyai házig. A kiállítás megtekinthető augusztus 5-től szeptember 30-áig a templom altemplomának nyitvatartási idejében, hétfőtől szombatig 9 és 16 óra között. A kiállítás szakmai szerkesztői és szerzői Bácskai Horváth Hajnalka, Koltai András, Siptár Dániel, Szekér Barnabás. Látványtervező, berendező Zalavári Tibor Kálmán.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: A Szent Erzsébet Caritas központ a héten tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Csaba testvér közös készületre hívott Szent István ünnepéhez közeledve. Szabadtéri püspöki szentmise Balaton Szemesen. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központja augusztus 8-án tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Az átadó ünnepségre közel 100 gyermeket hívtak meg. A javaslatokat a plébániai Caritas munkatársak adták, közölve a gyermekek életkorát, nemét és azt, hogy hányadik osztályba járnak. Így tudtak elkészülni a személyre szóló tanszercsomagok, olvasható a Caritas Központ Facebook oldalán. Az Óbudai Szent Péter és Pál templomban a jelenlévők Tercsi Zoltán plébánossal, Tomkó László diakónussal, a Caritas Központ igazgatójával és iroda vezetőjével kérték a szellemi és fizikai erőt, Isten áldását az új tanévhez. A csomagukban iskolatáskák, tan- és tisztasági eszközök, kulacsok, képességfejlesztő játékok mellett édesség és szívből jövő meglepetések is kerültek. A templom kertben agapé zárta az ünnepi eseményt. Szent István király ünnepéhez közeledve Bőjte Csaba testvér egy 10 napos közös lelki útra hívja a zarándok.ma hallgatóit és olvasóit. A Király intelmei Bőjte Csaba testvérrel című 10 részes elmélkedés sorozat a Zarándok abban található. Augusztus 11 és 20-a között minden nap Szent Istvánnak egy-egy fiához, Imréhez intézett intelmét olvassa el, és elmélkedi át Csaba testvér. Arra keresi a választ, mit mondhat a mai kor emberének az adott intelem, mit jelent élő hittel járni, hogyan lehet hűségesnek maradni, hogyan lehet szolgálni egymást, a családot, a közösséget, a népet úgy, hogy közben Isten akaratát keressük, olvasható Csaba testvér meghívójában. Ebben a 10 napban Bőjte Csaba arra hívja a hallgatókat, hogy adjanak Istennek néhány csendes percet. Hallgassák meg az aznapi intelmet, és gondolják végig, hogyan tudják ezt az örökséget továbbvinni. Szabadtéri szentmisét mutatott be Varga László kaposvári megyés püspök a Balaton Szemesi Mária kápolnánál. Bérmálás szentségét. Homiliájában az élő Istennel való személyes találkozásról és a Jézus szavába vetett bizalomról beszélt. Illés proféta történetét felidézve arra emlékeztetett, hogy Istennel nem csak rendkívüli eseményekben, hanem a csendben is találkozhatunk. Mint fogalmazott, annál több nincs, mint Isten jelenlétében lenni, befogadni az ő irgalmát és szeretetét. Péter vízen járásának történetéhez kapcsolódva pedig hangsúlyozta, a keresztény ember rábízhatja életét Jézus szavára, mert az megtart és megment. Varga László arra buzdította a jelenlévőket, hogy merjenek tanúságot tenni saját tapasztalatukról, hiszen a keresztény hit nem pusztán elmélet, hanem Krisztusban megélt élet.

A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Én alapvetően olyan alkatú vagyok, hogy túl gyorsan hozok ítéleteket. Egyrészt ez talán annak is köszönhető, hogy viszonylag jól vág az eszem, de ennek van egy olyan árnyoldala is, hogy nagyon hamar valamilyen megoldásra jutok. Úgy érzem, hogy fel tudom mérni a helyzetet, akár egy embert, vagy egy agyan is én ezt túlságosan hamar ítéltem meg, és alkottam véleményt valakiről. Mondhatjuk összefoglalva, hogy egy viszonylag kritikus alkat vagyok, és nagyon nehéz azzal szembesülni, amikor látom, hogy ezzel másokat megbántok, vagy éket verek kettőnk közé, mert azzal, hogy egy ítéletet alkottam róla, ezáltal el is távolodom attól a másik embertől. És mikor meghallottam ezt az idézetet, különösen azt, hogy a szeretet mindent elfedez, akkor majd, hogy nem sírva fakadtam, ott elkezdtem könnyezni, hogy mennyire máshogy cselekszem én sokszor, mint ahogy a szeretet diktálja. A szeretet nem úgy viselkedik, hogy de nézzük meg számszerűen, hogy de mi az igazság, mik a tények, és hogy na ugye, hogy ebben és ebben a helyzetben nekem igazam van, az igazából semmit nem számít, ahogy a szeretet himnuszában is van, hogy ez valójában semmit nem ér, hogy nekem önmagában legalábbis, hogy nekem igazam van. És én nem tudom, hogy hol és mikor döntöttem úgy az életemben, hogy ezt ennyire fontossá teszem, hogy kinek van igaza, de hogy ezt vissza kell alakítanom azzá, hogy az legyen az első helyen, ami tényleg a legfontosabb, a szeretet. És a szeretetet vajmi kevés érdekli az, hogy kinek van igaza. Sokkal fontosabb inkább az, hogy az adott helyzetben mit adhatunk egymásnak.

0: Indító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat a Mária Rádió napindító műsorából, ahová Keszthelyről jelentkezünk az ifjúsági szerkesztőséggel a Mária Rádió média táborából. A mai műsort Barát Benedekkel és Varga Dániellel készítjük. Több témáról is szó lesz, beszélgetünk majd médiatáboros résztvevőkkel, hallhatunk a Jambori Cserkész világtalálkozóról, és egy szingapúri élménybeszámolóban is lesz részünk. Most pedig átadom a szót Beninek, hogy ismertesse a mai időjárást.
2: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Többnyire derült, napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé már érkezhet némi felhőzet, ebből néhol a határ közelében zápor, zivatar sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül, estére azonban nagyrészt mérséklődik, vagy legyengül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Késő estére általában 24 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Balatonfüreden jelen pillanatban 22 fok van, 33 lesz. Siófok 21 fokos, 33 lesz. Keszthelyen 19 fokot mérnek, 33 lesz a maximum. Nagykanizsa 17 fok. Fokos, 34 lesz, Szolnok 20 fokos, 34 lesz, Székesfehérváron 22 fok van és tiszta az ég, 34 fok lesz ott a maximum hőmérséklet, és Budapesten 20 fok van, 34 lesz a maximum. A folytatásban műsorunkat a napevangéliumával folytatjuk, melyet felolvas Varga Dániel.
3: Egy alkalommal odalépett hozzá valaki, és megkérdezte tőle: Mester, mi ott kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Így felelt neki: miért kérdezel engem a jó felől? Csak egy valaki jó. Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat. Az megkérdezte: melyeket? Jézus felsorolta: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, apádat és anyádat tiszteld, felbarátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat. Az ifjú erre kijelentette: ezeket mind megtartottam. Mit kell még tennem? Ha tökéletes akarsz lenni, felelte Jézus, add el mindened, amit van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus most tanítványaihoz fordult: bizony mondom nektek, a gazdagnak nehéz bejutni a mennyek országába. Újra azt mondom, könnyebb a tevétek, a gazdagnak nehéz bejutni a mennyek országába.

ifjú, nem rossz ember. Nem egy bűnöző, nem egy istentagadó, nem olyan valaki, akinek messziről kellene visszatérni Istenhez. Éppen ellenkezőleg megtartja a parancsokat, igyekszik tisztességesen élni, és mégis érzi, hogy valami hiányzik az életéből. Talán éppen ezért olyan ez a mai evangélium. Mert ma is sok ember mondhatná, én nem öltem meg senkit, én nem lopok, én becsületes vagyok, dolgozom, gondoskodom a családomról, eljárok vasárnaponként a templomba, még imádkozom is. Akkor mi hiányzik még? És Jézus válasza nem egyszerű. Az ifjú azt mondja Jézusnak, ő minden parancsot tartott ifjúságától fogva. Jézus azonban rátapint egy pontra, ami nagyon érzékeny pont ennek a fiatalembernek. Mert a szíve fogságban van. A vagyonától nem tud megszabadulni. Jézus nem azt mondja egyszerűen, hogy a pénz az rossz dolog, mert tudjuk jól, hogy a mindennapi megélhetésünkhöz szükség van a pénzre. Pénzből veszünk kenyeret, abból tartjuk fent az otthonunkat, őt abból tudunk adományokat adni, vagy másokon segíteni. A kérdés ezért nem az, hogy van-e valamink, hanem az, hogy minek van fölöttünk hatalma. Képzeljünk el egy mai példát. Valakinek van egy nagyon drága okostelefonja. Egyfolytában vigyáz rá, tokot vesz rá, üvegfóliáztatja, biztosítást köt rá, és lassan nagyon védelem alatt áll ez a telefon, mint maga a gazdája. Ha véletlenül leejti, szinte megáll a szíve. De mindeközben ott ül mellette egy családtagja, és nagyon szeretne vele beszélgetni. De ő csak ennyit mond, mindjárt, még ezt megnézem. 5 perc múlva megint, majd mindjárt. Eltelik fél óra, és mi történik? Majd mindjárt. Nem az a baj, hogy ennek az embernek van egy telefonja, hanem az, hogy ez a tárgy fontosabb lett a számára, mint a mellette ülő ember. És ugyanezt történik a gazdag ifjúval is. Mert nem az a baj, hogy pénze van, hanem az, hogy amikor választania kell Jézus és a vagyona között, akkor kiderül, melyikhez ragaszkodik jobban. És ekkor következik az evangélium legszomorúbb mondata. A fiatal ember szomorúan eltávozott. Figyeljük meg, hogy mi történt. Nem Jézus küldte el, ő ment el Jézustól. És ez óriási különbség. Jézus ma sem elveszteni akar valamit tőlünk. Sokszor éppen mi félünk attól, hogyha komolyan vesszük az Istent, akkor majd le kell mondani minden örömről. Pedig az Isten nem kiürésíteni akarja az életünket, hanem szabaddá akarja tenni a szívünket. Olyan ez, mint amikor valaki mindkét kezében csomagot tart. Megérkezik hozzá egy barátja, és egy sokkal értékesebb ajándékot akar neki adni. Azt mondja, tessék, hoztam neked valamit. De ő azt feleli, nem tudom átvenni. És miért nem? Mert tele van a kezem. Itt nem az ajándékkal van a baj, hanem azzal, hogy nem tudja elengedni azt, amit a kezében tart. Testvéreim, sokszor mi is így állunk az ilyen színe előtt. Tele van a kezünk, tele vagyunk tervekkel, tele vagyunk sértettséggel, tele vagyunk azzal, hogy csak is nekem lehet igazam. Tele vagyunk pénzzel, munkával, telefonnal, rohanással, aggodalommal. És közben Isten kínálni szeretne nekünk egy sokkal nagyobb dolgot ettől. A békességet, a szabadságot, a szeretetet és az örök életet. De nekünk nincs szabad kezünk, hogy ezeket megfogjuk. Talán ezért kérdez bennünket ma is Jézus. Mi az, amit oly erősen szorongatsz? Mi az, amit nem tudsz elengedni? Lehet, hogy a pénz? Lehet, hogy egy régi harag? Hogy valaki megbántott, és én még mindig hordozom? Talán lehet, már ő sem emlékszik rá, de én, amikor találkozunk, mindig újra előveszem. Lehet ez a büszkeségem is. Én nem fogok bocsánatot kérni. Lehet a munkám, amelyre azt mondom, most nincs időm az Istenre. Lehet, hogy ki tudjuk mondani, nincs időm az Istenre, de Jézus akkor is azt kéri tőlünk. Kövess engem. Jézus nem szegényebbé akarja tenni ezt az ifjút, hanem egy sokkal nagyobb dolgot kínál neki, önmagát. És itt van a mai evangélium igazi kérdése. Nem az, hogy mennyi a pénzen, hanem az, mi az első az életemben. Mert lehet valaki nagyon szegény, mégis rabja annak a kevésnek, amilyen van. És lehet valaki nagyon-nagyon gazdag, de mégis szabad a

0: szíve, mert tud adakozni, tud segíteni, tud lemondani, és tudja, mindenem, amin van, az az Isten ajándéka. Szeretett testvéreim! A gazdag ifjú története azért maradt ránk, hogy ne szomorúan menjünk haza Jézustól. Ma ne azt kérdezzük csupán, Uram, mit kell tennem, hanem azt. Uram, mi az, ami még közted és köztem áll? És ha megtaláltuk, kérjük tőle, Uram, segíts, hogy el tudjam engedni a dolgokat. Mert egyszer mindent itt hagyunk a földön. A házat, az autót, a bankszámlát, a telefont. Sőt, még a címeinket és a rangjainkat is itt hagyjuk. Egyetlen egy dolgot viszünk magunkkal, ami nem más. Mennyire tanultunk meg szeretni? Jézus ma ugyanazt mondja nekünk, mint a fiatal embernek. Jöjj és kövess engem. Bárcsak ne szomorúan távoznánk, hanem lenne bennünk bátorság, hogy kimondjuk. Uram, itt vagyok. Mutasd meg nekem, mit kell tennem, mit kell elengednem, mert én követni akarlak téged. Amen.
1: Köszönjük szépen, a mai evangéliumot Szepesi Szilárd atya magyarázta. Most pedig hallgassuk meg a The Rowing Chess Club, The Days of Flood című énekét.

0: 7 óra 19 perc. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Itt a Mária Rádió napindító műsora 2026. augusztus 16-án vasárnap reggel. És a következő percekben egy visszatérő táborozóval, táncossal, matek-fizika szakossal, a hazafelé a Mária Rádió délutáni műsorának műsorvezetővel fogok beszélgetni, Szőke Anna Csillával. Szia, jó reggelt!
1: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is köszöntelek, és a meghívást már nagyon szépen köszönöm.
0: Megfelelt ez a bemutatás? Kiegészítenéd valamivel?
1: Az a matek-fizika szak, az kicsit megcsúszott, mert matek-töri. És Isten meg, hogy én fizikára menjek, de...
0: Valamiért jó, csak szóba került, akkor az más.
1: Igen.
0: Rendben.
1: De nagyon szép volt, igen.
0: Hogyan kerülsz ide? Illetve tavaly hogyan kerültél ide, és ide miért jöttél vissza?
1: A Patona Hungária gimnáziumba járok, és az iskolánkban dolgozik Tomka Lea tanárnő, aki szintén önkénteskedik itt a Mária Rádióban, és akkor ő jött egy kis plakátkával, és akkor hirdetgette, hogy hát akkor gyertek gyerekek, nagyon jó buli lesz. Én meg úgy gondoltam, hogy nagyon jó buli lesz, meg igazából érdekelt is a média, meg úgy minden. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy eljövök, és nagyon tetszett, meg... Tavalyi táborban meg is kértek, hogy egy napindítót, egy interjút vezessek le, úgyhogy nagyon pozitív visszajelzést kaptam. Aztán a rádiónak sikerült felvennie az iskolámmal a kapcsolatot, és akkor már egy éve napindítózunk mi is rendszerességgel, ami hát többségében eléggé jól megy, ugye a technikus részt is már mi csináljuk, meg magát a műsorvezetést is. Igaz, vannak néha bakik, de azért eléggé összeszokott már a csapat. És hát miért ne jöttem volna vissza, vagy hogy nem tudom. Jó itt a társaság, meg az emberek, úgyhogy igen.
0: És szeretsz rádiós műsort készíteni, vagy mi iránt érdeklődsz a leginkább? Tánc, média, politika, vagy valami ilyesmi? Mi iránt?
1: Igazából mindenre is nyitott vagyok, szóval ha megkérsz engem, hogy menjek el veled hajnali kettőkorra felfedezni a nem tudom valamilyen kastélyt, akkor én arra nagyon kapható vagyok. Médiából igazából elsősorban a zene érdekel, így a zenekultúra, mert ugye említetted a táncot, én igen táncolok, és a tanárommal, inkább a tanárom szokott zenéket vágni, én meg csak ott ülök mellette, és majd mindig mondogatja, hogy majd jövőre majd én csinálom a zenevágást, úgyhogy így ez az, ami kapcsolódik hozzám. Nagyon szeretek interjúkat is vezetni, úgy amlok a műsorvezetés, ez nagyon fontos számomra, szeretek beszélni, mint ezt hallhatjátok. Úgyhogy igen, nagyjából így ennyi. A videóvágás az annyira nem az én asztalom, nem is értek hozzá, meg annyira nem is izgat, de igen.
0: De jó a tanár, nem itt a táborban.
1: Nagyon jók a tanárok, igen.
0: Mit szeretsz a táncban? Tehát, mi az, ugye már elég régóta.
1: Igen. Hát kicsi korom óta táncolok. Eleinte csak modern táncoltam, most 3 éve hip-hopozok is. Igazából a modern táncban talán azt szeretem, hogy olyan kifejező eszközöket lehet használni, amiket akár szavakban nem lehet megfogalmazni, vagy egyszerűen csak nem akarunk elmondani, és olyan szinten lehet kapcsolódni a zenéhez, meg a emberekhez, akikkel táncolsz, a barátaidhoz, hogy olyan felemelő érzés, amit nem biztos, hogy egy matekóra el tud neked adni, úgyhogy igen, talán ez a kapcsolatok.
0: Amikor napindítós műsorokat vezetsz, akkor milyen témájú vagy tematikájú interjúkat szeretsz készíteni, vagy egyáltalán milyen kérdéseket teszel fel? Mert én úgy képzelem meg, amit hallottam, úgy is hallottam, hogy ilyen picit provokatív, vagy direkt belekérdezel.
1: Az interjú alanyaim általában hát eddig színészekkel csinálgattam, tanárokkal, leginkább hitoktatókkal. A kérdéseim közt nem feltétlen mondanám, hogy vannak provokatívak, ha bár lehet, hogy néha szeretnék feltenni
0: egyet-kettőt. Ez nem negatív jelzőként használtam, hanem pont...
1: Ja, igen, de még nincsen, de majd lehet a jövőben. Kérdések általában olyanok, amiket én nagyon szívesen feltennék neki, meg szeretném, hogyha bármelyik ismerősömnek fel lenne téve, és ezáltal könnyebben megismerném. viszont ugye gondolni kell arra, hogy nem nekem készül az interjú, hanem a kedves nézőknek, ezért nyilván olyanokat is fel kell tenni, legfőképp inkább olyanokat kéne feltenni, amiket a köz érdekeit képviseli, tehát olyan kérdések, meg nem olyanok, amiket minden egyes nap mindenki megkérdezi az illetőtől, nem tudom hány kutyád van, mert ez is senkit se érdekel, másrészt meg teljesen fölösleges. Úgyhogy igen.
0: Hát igen, ami érdekli a hallgatókat.
1: Igen.
0: Igen, az nagyon fontos. Ugye a közeljövőben, egészen pontosan ma délután 16 óra 50 perctől fogjátok vezetni néhány társadal, műsorvezető társadal együtt a Hazafelé című műsort a Mária Rádióban. Nem tudom, mit lehet erről elmondani, hogy mivel készültök, vagy egyáltalán hogyan készülsz erre?
1: Nagyon érdekes lesz, ugyan nagyjából 4 napja tudtuk meg, hogy mi leszünk a Hazafelének a műsorvezetői, úgyhogy elég érdekesen sikerültek a interjú partnerek beszervezései. Lesz, úgy emlékszem, hogy lesz tanár, akivel csinálunk interjút.
0: Én például majd neki hallgatni.
1: Igen, mindenki hallgassa meg, de én például egy családi terapeuta hölgyel fogok beszélgetni, leginkább a kamaszokról és a szülők és a kamaszok problémáiról, úgyhogy elég érdekes téma. Illetve lesz még szó a vallásról, a gyerekek szemében, gyerekek körében, hogy ők hogy látják, a kisfiatalok hogy látják, hogy milyen ez a keresztény élet, illetve hogy felnőttként milyen közösséghez tartozni, van-e különbség abban, hogy csak felnőttek vannak, csak gyerekek vannak, mindenki összemixelve van egy ilyen közösségben. Így nagy vonalakban ez lesz a téma.
0: Oké, és a közeljövőn kívül a picit távolabbi jövőben hogyan képzeled el magadat, vagy a világot, mit gondolsz, mit fogsz foglalkozni, mivel szeretnél, és egy picit így univerzálisabban is lehet, hogy mit gondolsz, a világ hogyan fog kinézni, mondjuk, nem tudom.
1: Szerintem most pont azokat a éveket, időket éljük, amikor így nem feltétlenül lehet belelátni, hogy akkor most a jövőben az ez lesz, és ez nem lesz. Ugye ennek főképp itt most a mesterséges intelligenciára gondolok, nyilván erről nagyon sokat beszél a média, meg a tanárok is nagyon sokat beszélnek erről. Hát igazából minden nap változik, hogy mi szeretnék lenni. Szeretnék tűzoltó is lenni, meg rendőr, meg jogász, meg igazából minden ilyen, amiket a krimikben lehet látni, nagyon krimifan vagyok. Igazából elsősorban a táncban szeretnék elhelyezkedni, akár táncoktató, vagy tánckoreográfus, mert nagyon szeretnék egy tánckoreográfus diplomát szerezni. De hogyha az nem válik be, akkor engem valamiért nagyon vonz a pincér szakma. Fogalmam sincs, hogy miért. Szerintem talán az, hogy ott is valamennyire kell emberekkel kommunikálni, és azért elég jól tudok kezelni olyan helyzeteket, ahol a másik fél van, nem igazán szerette veled kedvesen beszélni, és akkor ezt így úgymond megoldanám idézőjelesen.
0: Hát sok sikert ezekhez a megoldásokhoz is, meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és beszélgethettünk, és hát Annát ugye hallhatják ma délután 5 óra 10 perctől, itt a Mária Rádióban, a Hazafelé című műsorban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, 7 óra múlt 28 perc, vagy hát fél 8 lesz 2 perc múlva, és műsorunkat egy zenével folytatjuk, jön a Vance Joy-tól a Riptide című szám. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!

0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, itt vagyunk a napindító műsorban, és itt van velünk a vonalban Dubaj László, aki egy nem mindennapi élményről fog nekünk beszámolni, ugyanis az elmúlt két évben Szingapurban tanult, és ott az ott szerzett tapasztalatairól fog nekünk beszámolni. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Anna, és jó reggelt a kedves hallgatóknak is, és köszönöm, hogy itt lehetek még egyszer.
0: Kezdjük az elején, hogyan kerültél ki Szingapurba, és milyen program keretében mentél?
1: Hát igazából ez egy nagyon érdekes történet, mert nekem idősebb nővérem a középiskolai utolsó két évét ő Izraelbe végezte el, és így szerzett nemzetközi érettségit, és a számos élmény és a sok tapasztalat, amit szerzett, azt ugye egy fiatal szemmel nekünk ott mesélte, amikor így hazajött a szünetek között, a téli szünettel, az szünetben, és ez annyira megfogott engem, és sikertestvérem, hogy ez vált az a fő, egyik fő életcélunk, hogy akkor mi is ezt meg tudjuk tapasztalni, vagy egyetem, vagy ők az iskola utolsó két évén belül, hogy egy ilyen nemzetközi környezetbe tudjunk tanulni, és ebbe tudjuk így bővíteni, vagy kiterjeszteni a világnézetünket, és szerencsére a UVC, vagy a United World Colleges nem ösztöndi programán keresztül ösztöndíjat nyertem, és ez alapján ki is tudtam kerülni Szingapurba erre a két évre, és ott tudtam befejezni a középiskolám utolsó két évét, ezzel egy nemzetközi érettségit szerezve.
0: És először is, hogy mennyi időt töltöttél ott?
1: Hát ez a középiskola utolsó két éve, 11-12. osztály, és ezen belül International Bachelor-t

0: érettségit, amin keretében te választott, voltak tantárcsoportok, és te választottad ki, hogy abban a tantárcsoportban, például természetismeret csoport, abban volt biosz, kémia, fizika, vagy ilyen környezetismeret tantárgyak, akkor te választottad ki, hogy melyik érdekelt a legjobban, és ezen keresztül ugye saját magamnak úgymondva tudtam összerakni így a középiskolai tanulmányaimnak az órarendjét, és ennek keretében tanultam emelt biológiát, kémiát, angolt, és középszinten közgazdaságtan, matekot és magyar nyelvet.
1: És hát azért egy nem mindennapi környezetben voltál. Hogyan mutatnád be, írnád le Szingapurt valakinek, aki még soha nem járt ott?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés lenne, mert számos szóval tudnám jelenezni Szingapurt, viszont ha kellene valami, akkor azt mondanám, hogy nemzetközi kavalkád. Úgymondva, hiszen attól függetlenül, hogy ugye egy teljesen ázsiai országról beszélünk, olyan szintű nemzetközi lét és olyan szintű nemzetközi jelenség van ott, hogy Kínától kezdve Malajzia, Vietnám, Thaiföld, európai országokból és latin-amerikai országok is számos emberrel találkozhat, még hogy az utcán is, sétálva is, és ezt egy ilyen nyugati érzés, nyugati környezet köti össze, és így alakítja ki az országot nagyjából.
1: És hát amikor hazajöttél és találkoztunk, akkor mindig mondtad, hogy milyen nagy így a váltás, mennyire volt az elején nehéz megszokni ott az ottani klímát, a hőmérsékletet?
0: Fú, ne is mondd, igazából nagyon hosszú ideig tartott nekem, hogy hozzászokjak a közel 70-80%-os páratartalomhoz, plusz a nagyjából állandó 35-40 fokhoz, még akkor is, hogyha esett, vagy hát igen, két évszak volt nagyjából nekünk, az esős meg a nem esős évszak, szóval így igazából nekem az volt a legnehezebb megszokni a tanulmányok és az angol környezet mellett, hogy nem változtak így az évszakok, hogy így ezt nem is, még előtte nem is vettem észre, hogy ez mennyire fontos számomra, hogy ugye így a testem és az agyam is tudja asszociálni vele az idő múlását, viszont ott csak esős és nem esős évszak volt, ezért ez volt a legnehezebb szerintem megszokni, hogy tényleg érezzem, hogy akkor most közeledünk a karácsonyhoz, a húsvéthoz, és igen.
1: Az oktatáson kívül mit adott neked az, hogy két évet ott töltöttél?
0: Ezzel kapcsolatban is itt ülhetnénk egész nap igazából a sok történetet és a sok élményt, amit szereztem, de viszont szeretnék kiemelni egy élményt, amit 11. végén láttam része az IFP csoporttal, csoport között, vagy a csoporttal együtt, hiszen ekkor, mint egy szervezőit, közösen szerveztünk a úgymond a bajba jutott országoknak, vagy ilyen háborúban, konfliktusban lévő országoknak békekonferenciát, és abban az évben Kelet-Timorban, egy Ausztrália felett elhelyezkedő kis országban rendeztünk békekonferenciát fiatalok számára, hiszen az ottani különböző csoportok állnak évek óta már konfliktusban egymással, és így ezen keresztül meg szerettük volna nekik mutatni, hogy különböző módszereket szeretünk volna tanítani, és meg szerettük volna nekik mutatni, hogy a kezükben is van valamilyen szintű erő, hogy ezen változtassanak, és hogy erre motiválni őket. És szerintem ez hagyott bennem a legmélyebb nyomot, hogy azóta is mennyi ottani fiatallal tartom a kapcsolatot, és hogy azt a szintű hálát, amit ezért a csöpke egy hétért nekünk kifejeztek, hogy én még előtte szerintem nem is voltam részese ebben is, és tényleg ez is, hogy az a minket körülbelül országok milyen szintű így bajban, vagy segítségre szorulnak, amit egy szimpla beszélgetés is meg tud oldani, szóval ez az érzés maradt így bennem még így egy év után is.
1: És hogyha már így a legjobb élmény, akkor mi volt így a legnehezebb része annak, hogy ott éltél külföldön, távol?
0: Hát igazából most kezdhetném a honvágyat, meg a meg ugye a tanulmányok, hát igazából egy egészen nem nehéz, de embert próbáló érettségi programról beszélünk. Viszont szerintem a legnehezebb az volt, amikor a világ különböző részéről, nem is tudom, nekem lettek barátaim Latin-Amerikából, Európából, Afrikából, szóval majdnem minden kontinensről, és ezeknek a barátoknak így a kb. Az egyről a kettőre így megszakadt az a kapcsolat, amit így minden egyes nap ugye 24-ben együtt voltunk, és hogy így ez a változás, ez a hirtelen változás, amit itt a két év után májusban így elbúcsút kellett egymásnak intenünk, hiszen mindenki ment haza, szóval ez volt benne a legnehezebb, így az elengedés.
1: Hát értem, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és beszámoltál a tapasztalataidról, és hát további sok sikert az ezt követő tanulmányaidhoz is.
0: Köszönöm szépen.
1: Hallgatóink, most a Mária Rádió napindító műsorában vagyunk. Az előző percekben Dubaj Lászlóval beszélgettem a szingapúri tapasztalatairól, most pedig hallgassuk meg a Carson Kumától a Porszem című zenét.

0: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító című reggeli magazin műsorát hallgatják, innen Keszthelyről a Zenepavilon alaksorából. És ma is a médiatáborról fogunk beszélgetni, most már egy rutinosabb résztvevővel. Vendégem Szabó Kovács Blanka, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Jó reggelt, én is nagyon szépen köszönöm.
0: Hányadszorra vagy az idén médiatáborban?
1: Másodjára vagyok, tavaly volt nekem az első alkalom, hogy részt vettem a táborban. És

0: Nagyon örülök, hogy részt vehettek itt én is.
1: És tavaly honnan hallottál a médiatáborról, és miért döntöttél úgy, hogy eljössz ide?
0: Hát a nagymamám az olvasta az újságban, mert hogy ő néha szokta hallgatni már a rádiót, és az újságját is szokta néha olvasni. És akkor tőle hallottam erről a lehetőségről, hogy lehet jönni médiatáborba, mivel ő nagyon jól tudta, hogy én nagyon érdekel engem ez az egész szakma, és ez az irányzat.
1: És milyen programok lesznek a táborban itt a hét során, illetve mik voltak eddig? Ugye péntek este kezdődött ez a tábor, és szerdáig tart.
0: Igen, hát nekünk esténként van egy ilyen közös foglalkozásaink, a kezdőkkel és a haladókkal egyaránt, mondjuk kreatív írás, ismerkedés volt péntek este, aztán lesz majd filmnézőest értő szemmel is. Eddigi napjaink van eddig, leginkább készültünk a délutáni élő műsorokra, a Hazafelé című műsorra, és kiválasztottuk a beszédpartnereinket, és felírtuk a kérdéseket, hogy miket fogunk föltenni, ezzel foglalkoztunk leginkább, és persze a balatoni fürdőt is sem maradhatott el.
1: És ha visszagondolsz a tavalyi évnek a programkínálatára, az miben különbözött esetleg az ideitől, vagy nagyjából hasonló a struktúra?
0: Nem, igazából nem hasonló, vagy vannak azért hasonlóságok. Az első évben a táborban leginkább egy ilyen bekapcsolódhatunk a média világába. Mindenféle programok vannak, beszédtechnikától kezdve egészen ilyen hangstúdió vagy hangmérnöki dolgokat is veszünk, és mindenből kapunk egy kisebb ízelítőt, leginkább is a kezdők, és általában ők a tábor utolsó napján napindítókat már ők csinálják. És ez annyiban különbözik, hogy a haladóknak általában élő műsorokra való felkészülés van, a partnerrel való egyeztetés, egymás közötti megbeszélések arról, hogy mondjuk zeneválasztás milyen legyen utána, meg hogy hogyan zajlódna az egész élő műsor.
1: És ebből a gazdag programkínálatból melyik programot várod a leginkább?
0: Hát az élőadás leginkább. Igaz, hogy kicsikét félek attól, hogy hogyan fog működni, de bízom a társaimban, és tudom jól, hogy a partnerek is nagyon együttműködőek lesznek, szóval nagyon várom már ezt.
1: És milyen a hangulat itt a táborban? Hogy érzed magad így az elmúlt bő-két napban?
0: Abszolút nagyon jó. Már szinte rögtön az első alkalomtól kezdve mindenki nagyon összenőtt. Leginkább így a vacsora előtt, a megérkezéskor már többen is együtt beszélgettünk, pletykákat osztottunk meg, és esténként meg játékosabb programokban veszünk részt, és ezáltal időt öltünk. Szerintem eszmetlen jól egymásra hangolódtunk, főleg úgy, hogy már voltak itt olyanok, akik eleve is ismerték egymást, és azért meg is nyílnak a többiek felé, de hát, hogy nincsen olyan, aki nagyon magába fordulna.
1: Így a média világán belül gondolom a műsorvezetés érdekel téged inkább. Milyen tapasztalataid vannak ebben, hogy mióta csinálod ezt?
0: Eddig igazából egyszer volt nekem ilyen élő műsorban szerepem, hát mint műsorvezető. Az egy nagyon jó műsor volt, tavalyi médiatáborban, Szvorák Katalin volt a beszédpartnerem ott, és hát az volt nekem az első alkalom. Azóta nagyon nem is voltam ilyen élő műsorokban, max így alanyként, de hát színésznek készülök, szóval az is egy eléggé érdekes része, hogy így meg tudok nyílni, improvizálni tudok, és szerintem eléggé kötődik a médiához az is.
1: És a színészet az mióta érdekel, vagy mióta, és milyen szinten foglalkozol ezzel?
0: A gimnázium kezdete óta igazából, legalábbis én a Forrai Metodista gimnáziumba járok Budapesten belül, ami egy művészeti gimnázium, és ott minden egyes szak érdekelt engem, rajz, ott is volt média, meg dráma, és akkor igazából ott nekem már egy alap volt, hogy biztosan ebbe az iskolába szeretnék majd bekerülni. csak ott a felvételi az nekem annyira megtetszett a drámából, hogy gondolkodtam, hogy végül is a színészet az egy nagyon jó szakma, és akkor abba is bele lehetne menni. Azóta engem nagyon érdekel ez, rengeteg dolgot csinálunk, például bábozunk. Tavaly például a Nemzeti Színházban volt nekünk egy előadásunk, és idén meg fesztiválokon fogunk majd fellépni egy egész novellás darabokkal, és én nagyon nem tudom magamat ebben képzelni, hogy a jövőben ezzel foglalkozzak, és esetleg még mellette műsorvezetőként is néha belecseppeljek a rádió világába.
1: És jövőre is jössz a média táborba, hogy látod egyelőre?
0: Hát van egy valószínűséggel fogok jönni, hogyha nem viszik lejjebb a korhatárt. És én szerintem biztosan fogok jönni, mert minden egyes alkalommal nagyon sok jó barátot tudok magamnak szerezni, meg eszméletlen jó itt az alaphangulat, nagyon kreatív dolgokat tudunk itt csinálni. Hát amiket most már így mondtam, hát szerintem biztosan fogok jönni jövőre. Szóval majd előre kell készülnem, és remélhetőleg nem 4 nappal majd a tábor kezdete előtt fogjuk megtudni azt, hogy műsorvezetők leszünk a délutáni műsorokban. De igen, nagyon tervezem ezt, és nagyon várom.
1: Műsorvezető társaimat kérdezem, ti is rutinos média táborozók vagytok. Nektek hányadik alkalom ez az idei?
2: Hát én 2022-ben jöttem el először ide a Mária Rádió média táborába, és hát azóta tényleg ez túlzásnak hangzik kimondani, nem is mondom, úgyhogy számolják ki. De tényleg, igazából azért jövök vissza, például ezért, hogy ilyen élő reggeli műsorokat készíthessek, mert ezt nagyon élvezem. De onnan te azt hiszem 23-ban volt először.
3: Fú, hát az évszámot ezt nem tudom, de most úgy számoltam, hogy talán ez a harmadik médiatáborom, úgyhogy...
2: Igen, és hát igazából hányan vagy most itt a stúdióban? 6-an, vagy úgy is mondhatjuk, hogy 5+1-en, de még maradjunk Blankánál. Te mit gondolsz arról, hogy mi a média jövője? Tehát, hogyha el kéne mondanod, hogy vagy mekkora jövője van a rádiónak, hogy meg kéne tippálnod, akkor mit mondanál?
0: Hát szerintem azért már évek óta azért tartanak ezek a rádiósabb beszélgetések és hírosztások, mondhatjuk így is. Hát a mesterséges intelligencia itt szerintem az egyedüli olyan dolog, az egyedüli tényező, ami így veszélyforrásként jelenthet, meg ebben a rohanó világban is leginkább a fiatalok egyre inkább nem rádiókat hallgatnak, hanem a közösségi média platformokon olvasnak híreket. És de amúgy szerintem, hát én már az ismerőseimnél, így a tinédzserek körében azt nagyon észrevettem, hogy egyre jönnek vissza ezek a régi dolgok, de hát, hogy mondjuk kazettán hallgatunk zenét néha, meg
2: A retro korszak vissza.
0: Igen.
2: De hogyan fogyasztasz médiát, vagy milyen platformokat nézel?
0: Hát az Instagram alkalmazást szoktam általában használni, ott a híreket szoktam elolvasni, vicces képeket, vagy általában leginkább ezeket szoktam ott nézni, és a barátnőimmel nyilvánvalóan ott szoktam beszélgetni.
2: Podcastokat, vagy valamilyen formában ilyen rádiósabb tartalmakat fogyasztasz?
0: Nem igazán szoktam podcasteket hallgatni, de azért képben vagyok néhánnyal, de hát, hogy azért nem egy ilyen rutinos podcast hallgató vagyok.
2: És az Instán a hírek a fő, vagy a tájékozódásnak az egyik alapja?
0: Igen, nekem leginkább...
2: És mikor ez a fiataloknál ez jellemző? Vagy a
0: környezetedben is? Igen, ez nagyon jellemző a fiataloknál, hogy innen hallanak a legfrissebb hírekről általában, és ez mindenfajta híre, de leginkább a rémhírekre, igaz.
2: Hogy izgik?
0: Hát, nagyon. És nagyon mást a fiatalok nem szoktak használni, legalábbis tapasztalataim szerint.
2: És... Igen, hát érdekes dolog ez. Szerintem mindjárt jönnek a hírpercek, igaz?
1: Így van. Köszönjük, Blanka, hogy itt voltál velünk ezen a beszélgetésen. 8 óra lesz, 7 perc múlva lassan híreink következnek. Önök a Napindító című reggeli magazinműsort hallgatják a Mária Rádióban. Maradjanak továbbra is velünk.

0: hírek.
1: Nagy boldogasszony búcsú a zirci ciszterci apátságban. Őseink hite a jövő reménye. Kettős jubileum tésen. Segítség a kolumbiai földrengés áldozatainak. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek. Nagy boldogasszony ünnepén tartották a zirci bazilika búcsúját, amely idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódik. Huszár Lőrinc plébános a Szent Mise kezdetén emlékeztetett, 300 évvel ezelőtt, 1726-ban érkeztek ciszterci szerzetesek Zircre, hogy újra meggyökeresztessék a szerzetesi életet azon a helyen, ahol harmadik Béla király már 1182-ben apátságot alapított. Ugyancsak 300 éve alapították meg a zirci plébániát is. Az ünnepi szentmisén Ternándor diakonus nagyboldogasszony ünnepének üzenetéről elmekedett. Kiemelte, Szűz Mária testestől lelkestől történt mennybevételében Isten megváltó szeretete mutatkozik meg, Mária pedig a mennyország királynéjaként közben jár értünk. A diakónus arra is emlékeztetett, hogy Szent István király nagyboldogasszony előestéjén ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. A szentmise végén arra buzdította a híveket, hogy bizalommal kérjék a szűzanya oltalmát Zircért, Magyarországért, az zarándokokért és a ciszterci rendért. Nagyboldogasszony Szűz Mária mennybevételének ünnepén dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a tési Szent István király templomban. Az idei ünnepet különlegessé tette a templom kettős jubileuma 750 évvel ezelőtt, 1276-ban született első hiteles írásos említése, 301 évvel ezelőtt pedig újra szentelték a templomot. Őseink hite a jövő reménye. Az ünnep arra is emlékeztetett bennünket, hogy mindaz, amitől elődeinktől kaptunk, nem csupán történelmi örökség, hanem továbbadásra váró kincs. A Szent Mise előtt Vide Beáta történész idézte fel Tés évszázadokon átívelő keresztény múltját, amely egészen Árpádházi Szent Margit szentté avatási eljárásához is elvezetett bennünket. Adjunk hálát azokért, akik előttünk jártak a hit útján, és kérjük Istent, hogy mi is hűségesen továbbadhassuk örökségünket a következő nemzedéknek. A katolikus Caritas is csatlakozik a kolumbiai földrengés áldozatait segítő nemzetközi összefogáshoz. A Caritas Kolumbiana sürgősségi programot indított, amelynek keretében élelmiszert, ivóvizet, gyógyszereket és alapvető szükségleti cikkeket juttatnak el a rászorulókhoz. 14. Leó pápa imádságáról és közelségéről biztosította a kolumbiaiakat, és 100 000 eurós sürgősségi támogatást küldött az érintett egyházmegyének. A Magyar Katolikus Caritas folyamatosan követi a helyzetet, és arra kéri a híveket és a közösségeket, hogy imádsággal, együttérzéssel és lehetőségeik szerint konkrét segítséggel álljanak a károsultak mellett. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A következőkben Jánosi Zengővel fogok beszélgetni a Jambori Cserkész világtalálkozóról, ami nemrég most augusztus 1-én ért véget Svédországban. Szia Zengő, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszöntök mindenkit!
1: Kezdjük is az elején, mi is ez a Jambori? Tudnál egy kicsit erről mesélni, hogy mit is jelent ez, mi volt ennek a tábornak a célja?
2: Igen, persze. Szóval a Jambori az egy cserkészvilág találkozó, hogy már mondtad is, és ezt a nagy Jamborikat 4 évente szokták megrendezni. Ez egy kis Jambori volt idén, és több helyen is megszervezték, például Törökországban is, meg Afrikában is valahol. Szóval idén nyáron 3 ilyen kisebb Jambori volt, és akkor mi Svédországba mentünk segítőknek, és általában ez a Jambori 18 év alatti gyerekeknek szól, akik ott tudják élvezni a programokat.
1: És te kikkel utaztál?
2: Én 3 barátnőmmel utaztam a cserkész csapatomban, és akkor így velük mentem együtt 4-en.
1: És ott így hogy volt? Több más magyarországi emberekhez csatlakoztatok be, vagy kikkel töltöttétek ott így az időt?
2: Igen, szóval mi ISZT-k voltunk, és nekünk így külön kellett utaznunk így magyaroknak, vagy hogy nem volt egy magyar szervező, aki az ISZT-ket összefogta volna. Úgyhogy mi ott találkoztunk így a helyszínen, de elég hamar összeismerkedtünk mindenkivel, ez nagyon jó volt. És a résztvevők közül pedig jött egy rendes szervezett csapat, akiket kihoztak, nyilván mert ők kisebbek, és még nem utazhattak volna egyedül. Szóval ott ismerkedtünk meg így ISZT-k egymással, és egy nagyon jó közösség alakult ki.
1: És milyen programjaitok voltak, milyen közösségi eseményeken vettetek részt a tábor során?
2: Hát igazából mi dolgoztunk így napi 7-8-át, de a nyitó ceremónián ott voltunk, meg esténként tartottak nekünk ilyen, ilyen bulikat igazából, úgyhogy azok is nagyon jók voltak, ilyen rovár programok, viszont a résztvevőknek pedig egész nap vannak programjaik, nem tudom, nekünk is volt olyan lehetőség, hogy lemeltünk a Balti-tengerhez fürödni, a résztvevők is lementek, meg azért elvitték őket a közeli városba, meg ilyen cserkész játékok voltak napközben, meg programok.
1: Akkor ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagy cserkésztábort itt is sátoroztatok, vagy milyen módon történt az elszállásolás?
2: Igen, igen, ez pontosan olyan, mint egy hatalmas nagy cserkésztábor, csak annyi a különbség, hogy ott van rendes mobil WC, meg zuhányzó, meg az ételt is jobban megcsinálják, meg ilyen higiénikusabb a hely. Nyilván, mert többen vagyunk, és jobban kell figyelni így a higiéniára.
1: És volt lehetőségetek a táboron kívül is elkirándulni máshová? Milyen helyeket látogattatok meg?
2: Hát sajnos annyira nem volt sok időnk, mert a munka miatt ott kellett lennünk minden nap, és csak egy szabad napot kaptunk. De akkor lementünk így a szervezőkkel, akik is szervezték ezt az utat, a Balti-tengerhez, és akkor ott fürettünk egy kicsit, meg egyik este elmentünk Kristianstadba, és akkor ott is megnéztük a várost, de az a baj, hogy így közelebbi, vagy még távolabbi nem tudtunk sajnos elkirándulni. De így is nagyon szép volt, meg ahol voltunk, az is egy gyönyörű rét volt, körülötte ilyen fenyőerdőkkel, úgyhogy nekem már az is egy gyönyörű élmény volt meg.
1: És említetted, hogy te ugye dolgoztál, tehát akkor te ott a programok szervezésében vettél részt, vagy milyen feladatod volt?
2: Hát több ilyen stáb is volt, én a kajáknál dolgoztam, volt, aki pakolt, nem tudom, boltban volt eladó, mert volt ilyen jambori shop is, szóval minden, ez nagyon sokféle munka volt. És akkor én a kajáknál első 2 nap berendeztünk egy nagyon-nagyon nagy sátort ilyen nyersanyagokkal, mert utána az őrsök, a résztvevők odajöttek felvenni a napi adagjukat, és akkor miután azt berendeztük, az utolsó három nap pedig ilyen nagy kiszerelésű ételeket csomagoltam át kis kiszerelésben, mert azok ilyen speciális kaják voltak, úgyhogy azt kellett csinálnom, az kicsit már monoton volt, és nem volt olyan izgalmas, de a közösség ott is nagyon jó volt.
1: És ugye ez egy ilyen nagy nemzetközi esemény, milyen volt együtt táborozni ennyi különböző országból érkező fiatallal? Volt olyan, akivel különösen jó kapcsolatod alakult ki?
2: Fú, hát nagyon izgalmas volt meg, hogy minden nemzetnél más a cserkészet, én azt vettem észre. Én amúgy franciákkal lettem jóba, francia lányokkal, nagyon aranyosak voltak, meg nagyon nyitottak. És jóba lettünk még egyiptomiakkal is, nem tudom, svédekkel is, rengeteg svéd volt, de nagyon jó volt látni így a kulturális különbségeket. Például mi magyarok, mi még menetelünk a cserkészetben, meg énekelünk. Szóval van egy alaki, amit betartunk mindig, hogy tényleg ez a menetelés, meg éneklés, viszont külföldön már ez így nincsen. És ezt akkor tapasztaltuk, amikor kimentünk a nyitó ceremóniára, és akkor felvonult mindenki, és mindenki ilyen GBL-el hallgatott zenét, meg csak így vonultak, nem is kettes sorba, tényleg csak így mentek az emberek, kigombolt cserkészingál, nyakkendőket is csak egy ilyen barátság csomóval kötik meg, és nagyon érdekes, hogy itt Magyarországon meg be kell tűrnünk az inget, össze kell gombolnunk, a nyakkendőre pedig nyakkendőgyűrűt kell húznunk, és akkor megjelentek a magyarok, így vártuk a sorba a magyarokat, és akkor úgy ismertük meg őket, hogy ott énekeltek, meg meneteltek, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt. Meg így a szokásaik is így teljesen mások, mint nekünk.
1: És a táboron belül volt arra lehetőség, hogy megmutassátok egymásnak a esetleg ilyen kulturális sajátosságokat, ételeket megkóstoltatni más nemzetekkel, vagy programokat, vagy sajátos játékokat esetleg bemutatni egymásnak?
2: Hát így nekünk így dolgozóknak nem nagyon volt ilyen lehetőség, de a kicsiknek azt hiszem, hogy több ilyen lehetőségük volt, meg ételben is adtak svéd kajákat, szóval ez így jó volt, hogy arra odafigyeltek. Bocsánat. És igen, szóval, hogy így a messzára is kaptunk svéd ételeket, az nagyon jó volt, és mi így résztvevők annyit csináltunk, hogy a barátainkat meghívtuk egy magyar cserkésztűzre, amit azt így kitaláltunk, és ez nagyon tetszett nekik, viszont ők így nagyon nem mutattak nekünk más cserkészjátékokat, vagy hát kivéve volt egy este, amikor volt ilyen rövérprogram, és akkor valahonnan Kenyából küldtek egy videót a cserkészek, hogy meg akarnak tanítani egy játékot, és akkor azt próbáltuk megtanulni, ilyen cserkész tüzes játékot, de hát annyira nem jött össze annak a megtanulása.
1: Értem, és esetleg kicsit tudnál beszélni arról, hogy mit is jelent Magyarországon is a cserkészet, hogyha esetleg így a hallgatók között valaki ezt annyira ebben nem tájékozott, vagy nincs ebbe benne?
2: Hát ugye cserkészet, Bipi találta ki, egy angol katona, és az alapjainak azt mondja, hogy ez egy politikamentes keresztény ifjúsági mozgalom, aminek ugye sok köze van a katonasághoz is, ugye a rend is, hogy amit onnan vesszük. Viszont ez már így nyugaton én azt vettem észre, hogy ez a cserkészet, ez már inkább egy ilyen elfogadási mozgalom, és hogy ott így nagyon már a vallásnak sincs köze hozzá, ezért még itt Magyarországon már a vallásnak sincs köze hozzá, ezért még itt Magyarországon ezt szerintem elég jól csinál.

0: belül vannak kisebb közösségek, az Őrsök, és az Őrsöknek minden héten van találkozójuk. Ők ott játszanak, imádkoznak az elején meg a végén, beszélgetnek, tanulnak, rengeteg cserkész tananyag van, vagy hogy így a cserkész történelmet is kell tanulnunk, meg ilyen vallási alapokat is meg kell tanulnunk, például a 10 parancsolatot, meg ilyeneket. Szóval az Őrsök hetente találkoznak, vannak itt közben portyák, amik ilyen háromnapos kiruccanások, és akkor azoknál a több őrs van együtt jelen, és akkor vannak nyáron a nagy táborok, ahol pedig az egész csapat részt, és akkor ott tényleg mindenki ott van. Így ezek a főbb programok, persze vannak cserkész karácsonyok, akkor csak összegyűlünk, megünnepeljük a karácsonyt, vagy az én csapatomnak van húsvétkor egy locsolóbál, és akkor az egész kerületet meghívjuk, az már több csapat egyszerre.
1: És akkor még egy kicsit visszakanyarodnék a svédországi tapasztalataitokhoz. Mi volt a kedvenc élményed erről az utazásról?
0: Hát én amúgy ezt a menetelést emelném ki, vagy engem ez annyira megérintett, hogy tényleg már csak magyarok csináljuk mi ezt, és így a többi nemzet csak így nézett ránk, így tátott szája, hogy mi csinálunk. Szóval ez egy ilyen nagyon ilyen büszke érzet volt, és én ennek nagyon-nagyon örülök meg. Szóval így tényleg ez volt így a legszebb, így a legmélyebbre ható pillanat. Ezen is tábor alatt.
1: És valamilyen nehézség, vagy megpróbáltatás adódott esetleg ott így ez alatt a nagy tábor során?
0: Hú, hát amúgy nagyon figyeltek mindenre. Az igazából csak a mi bakink volt, hogy egy öreg sátrat vittünk el a dzsemborira, és ő sajnos a svéd szél eltörte a rudazatát, meg be is ázott a sátrunk, úgyhogy nekünk csak ennyi személyes problémánk volt, de amúgy meg így tényleg nagyon mindenre odafigyeltek. Volt egy vírus, ami a dzsemborit érintette nehézségként, de azt is valahogy megoldották, meg nagyon sok egészségügy is volt kint. Szóval igazából így nem mondhatom azt, hogy volt valami nagyon nagyobb probléma a dzsembori alatt.
1: Értem, és esetleg valamit viszel magaddal ebből az élményből a jövőben, vagy változtatott el valamit rajtad ez a tapasztalás?
0: Igen, amúgy rengeteg mindent, vagy kinyitotta a szememet kicsit, hogy én is van a világban, és ez nagyon-nagyon jó volt látni. Meg az, hogy a külföldiek nagyon nyitottak voltak mindenki felé, és én annyira nem vagyok nyitott külföldiek felé, szóval én ezt vinném magammal, hogy meg egy külföldi ember is ugyanolyan jó, mint egy magyar ember, nyilván csak, hogy ezt hiszem magammal, hogy jó nyitottnak lenni, és nagyon jó barátságokat lehet kötni külföldiekkel is.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zengő, hogy itt voltál és megosztottad velünk a tapasztalatainkat. Tényleg egy elindulós program lehetett ez. És további szép nyarat kívánok neked. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Az előző percekben Jánosi Zengővel beszélgettem a Jamboree-ban töltött tapasztalatairól Svédországban. Most pedig hallgassuk meg a Bohemian Betyárstól a Mezítláb című én.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a napindító műsorunk vége felé közeledünk, és most már el is köszönünk önöktől. A mai műsort a kedves műsorvezető társaimmal készítettük, akik nem mások.
1: Barát Benedek.
2: És Varga Dániel.
0: És én pedig Szepesi Anna vagyok. Várjuk önöket holnap reggel is, ugyanitt, ugyanekkor 7 óra 5 perctől a napindító műsorban, mivel még itt leszünk szerdáig a médiatáborral kezd helyen, és innen készítjük az élő adásokat. Továbbá hirdetem, hogy hallgassák a délutáni Hazafelé című műsort is 16 óra 50 perctől, amit szintén médiatáboros tagok fognak készíteni. Szép napot kívánok, és jó rádióhallgatást!

0: A Mi Rádiunk hírei következnek. 8. hó 19-16 óra 35 perc Teremtés Védelem a Naphimnusz Egyesület műsora. Szeretettel ajánljuk a Naphimnusz Egyesület augusztusi teremtésvédelmi magazin műsorát a Mária Rádió hallgatóinak. Adásunkban ismétlésként egy 5 évvel ezelőtti riportot hallgathatnak meg, mely cseppet sem veszített aktualitásából. Az írás, mely a beszélgetést inspirálta, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való előkészület utolsó évében íródott, méghozzá a NEK negyedik tematikus füzetében, a Teremtett Virág Védelme címmel. Pestovics Ági beszélgetőtársai lesznek a riportban ketten a szerzők közül, Nobilis Mári atya és Tauber Tamás. A beszélgetésből kiderül, hogy a szokásos megoldásokon túl sok-sok lehetőség létezik, amivel a Teremtőnktől nekünk ajándékozott földért tehetünk. Mik lehetnek a kiutak, hogyan tudjuk egyenként, közösségként földünk jelenleg
1: Augusztus 19-én 20 óra 16 perckor ismét jelentkezik a Napsugaras Tornyok című sorozatunk. A mostani részben Bodnár Anita protestáns templomokról kérdezi Bodó Péter művészettörténészt. A helyszínek között lesz a fővároson kívül Cegléd és Szolnok is. Tartsanak velünk!
2: A nyári színidő a szabadság ideje, a pihenés, a kikapcsolódás, a feltöltődés időszaka életünkben. Jó, ha ez a pihenés aktív, vagyis olyan dolgokkal is tudunk foglalkozni, amiben évközben hiányt szenvedünk. Mindenképpen hasznos és fontos, ha a lelkünkkel, Isten kapcsolatunkkal is törődünk ilyenkor. Hiszen igazi felüdülést csak Jézusnál találhatunk. Az imaóra hangfelvétele augusztus 19-én pénteken 21 óra 5 perckor hallható a Mária Rádióban.
0: Szent István napján értelemszerűen az ünnephez illeszkedő témákkal jelentkezünk. Az idő jelei című adás. A műsor karizmájához illően az ünnep közéleti aktualitásait vesszük szemügyre. Ezért azt keressük, hogyan ismételhetjük meg, és hogyan tehetjük a mi saját kis életünk részébe a Szent Istváni ország felajánlást. Hogyan lehet 2026-ban tudósítani és tudatosítani és megélni, hogy én ma is Mária országának polgára vagyok. Szent István intemeinek szellemiségétől átitatva megnézzük, milyen ma hatályos alkotmányok teszik a keresztény hitet mindennek alapjává. Hogyan mutatkozik meg mai elnökök államfők életében és munkásságában az, ha ezt keresztény küldetésnek veszik? Azaz hol vannak a mai kor Szent Istvánjai? Mit tanulhatunk tőlük? Az Idők jelei című műsor soron következő adásában augusztus 20-án 16 óra 35 perctől hallhatják.
1: Szintén augusztus 20-án délután hagyományosan megrendezésre kerül az ünnepi szentmise és a Szent Jobb körmenet Budapesten a Szent István Bazilika előtt. Idén a szentmise 18 órakor kezdődik. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Mohos Gábor segédpüspök, a bazilika plébánosa. A Mária Rádió a szentmisét élőben közvetíti.
2: Augusztus 23-án reggel 9 órakor a Lengyel Nemzet és Szűz Mária kapcsolatáról, Mária tiszteletéről mesél. Szó esik Szűz Mária lengyel megszólításairól, a lengyelek legkorábbi szöveges nyelvemlékéről, ami épp egy istenszülőhöz szóló himnusz. A legfontosabb Mária kegyhelyek is szóba kerülnek, a csehosztovai Fekete Madonna csodája, és az 1877-es katolikus egyház által is elismert Mária jelenés. Gipszvád erdejében és annak csodás hatásai. A műsorvezető Magony Bíró Kata vendégét olyan lengyel uralkodókról és meghatározó 20-21. Századi személyekről is kérdezi, akiknek különösen fontos volt a szüzenye. Kedves hallgatóink, Önök a Mi Rádiónk Hírei című programajánló műsorunkat hallották innen Keszthelyről, a Balaton partjáról. Ha tehetik, továbbra is maradjanak a Mária Rádióval.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Assisi Szent Klára liturgikus emléknapja a magyar népi valláshoz, a napfényhez és az időjáráshoz kapcsolódik. A szent nevéhez, latinul clarus, jelentése fényes, ragyogó, fűződő, legfontosabb hagyományok. A Klára nap környéki időjárásból a gazdák az őszi termésre és a következő évre jósoltak. A tiszta, napos idő, a bőséges termés és a jó bor előjele. A magyar néphagyományban Klára tiszta alakja a belső fényhez, a lelki tisztasághoz, a tisztánlátáshoz kapcsolódik. A ferences rendi Clarissa apáca rend alapítója, a hímzőnők, mosónők és vasalónők védőszentje, emellett a Clarissákhoz fűződő középkori magyarországi kultusza szorosan összefonódott az oltárterítő készítésével és a gyógyítással. Magyarországon jelenleg egyetlen működő Clarissa kolostor található Széchenyben. A rend korábbi történelmi kolostorai ma már csak romként vagy átépítve léteznek. A Clarissák, a szegény nővérek rendje, történelmi jelenléte és Assisi Szent Klára szellemi hatása mély nyomot hagyott a magyar kultúrában. A Clarissa apácák szigorú klauzúrában, külvilágtól elzártan éltek, napjaikat

0: imádsággal és olvasással töltötték. Mivel sokan közülük nem tudtak latinul, részükre számos latin nyelvű vallásos iratot fordítottak le magyarra a 15.-16. században. Ennek köszönhetően a Clarissa kolostorok a magyar nyelvű kultúra bölcsői lettek. Olyan híres magyar nyelv emlékek kötődnek hozzájuk, mint a debreceni, jókai, kazinci vagy a tihanyi kódex. Szent Klára a kolostorban betegsége alatt is folyamatosan dolgozott, finom katvarrók, varrónők védőszentje lett, a magyarországi Clarissa apázi hímzések és textíliák készítőiként voltak ismertek. Lezárásként álljon itt egy gyönyörű, hiteles, archív imádság, amelyet a hagyomány szerint maga Assisi Szent Klára írt és imádkozott naponta. Ez a fohász a ferences spiritualitás legmélyebb magvát érinti, Krisztus szenvedésére és a szentsebekre való emlékezést. Ezen szentsebb és szentséges irgalmat túlcsordulása által könyörögve kérlek, legkegyesebb Jézusom, hogy amint te engem a keresztség által minden bűntől megtisztítottál, úgy a te drága látos véred által szabadíts meg engem minden jelen és jövendő bajtól. És a te keserves kínhalálod által adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, hogy téged teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből szeresselek. Erősíts meg engem a jó cselekedetekben, adj nekem álhatatos kitartást a te szent szolgálatodban, hogy néked mindvégig tökéletesen tetszhessem. Amen. Erről az időszakról és Nagy Boldogasszony napjáról, augusztus 15-éről hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Lassan kisasszony havának közepén járunk. A mai nap, augusztus 12-e, Assisi Szent Klára, a ferences rend női ágának, s a róla elnevezett apáca rend alapítójának liturgikus emléknapja. A régi öregek megfigyelése szerint, hogyha ezen a napon szeles, esős, hűvös az idő, az hosszantartó esős nyár véget jelez előre. Jó nap ez a rozs vetésére, mert a mag, ha ezen a napon kerül a földbe, akkor gyorsan és szépen növekszik majd.

augusztus 15-e Nagy Boldogasszony napja, az egyház legnagyobb Mária ünnepe, Magyarország égi királynőjének, ahogy a régiek mondották, 7-szer áldott napja. Az érdi kódexben ez áll. Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy az Szűz Máriát ez Magyarországban boldogasszonynak, avagy ez világnak nagyasszonyának hívták. Szent István király ez szegény országot boldogasszony országának nevezé. E nap egyházi tartalma szerint Mária mennybe vételét ünnepeljük. Jézus Krisztus édesanyján, mint az asszonyi nem legkiválóbbikán, sem a halál, sem a testi romlás nem fogott. Hivatalos megfogalmazás szerint elszenderült, s a földi testével együtt a mennybe vétetett. Népünk Mária tisztelete ősi, a közösségi lélek mélyéből fakadó vallási megnyilvánulás. Alapja az a történelmi emlék, miszerint István királyunk ezen a napon, halálos ágyán, Mária gondviselésébe ajánlott,

ajánlotta az országát. Talán ez a tette nem volt előzmény nélküli. Ősmondáink ugyanis úgy regélik, idézem, hogy az boldogasszony másnapján, augusztus 16-án választotta is István a neki és utódainak tett engedelmességi fogadalmat. Eddig az idézet. Ha igazak ezek a réges-régi mondák, bizony nem véletlenül ünnepel ebben az időszakban minden magyar szerte a világban. De ezen a napon kezdődik a két asszony köze néven emlegetett időszak is, amely innen, Nagy Boldogasszony napjától szeptember 8-áig, azaz Kisasszony napjáig tart. E szűk hónapnyi idő alatt az asszony nép már az őszre, télre készül. Ezek közé tartozik a teljesség igénye nélkül a kotlók ültetése, a gyógynövények gyűjtése és szárítása, a kemence és más fűtőberendezések javítása, tapasztása, meszelés. Aztán a kenyérgabona rendszeres szellőztetése, és az ilyenkor bőséges tojáshaszon gyűjtése és szűkebb időkre való eltárolása. De mindenképpen ideértendő még a ruhák, ágyneműk szellőztetése, molyoktól és más kártevőktől való megóvása. Öreganyáink hittel hitték, hogy a boldogasszony a szép napon, már-már a földön járva, külön meghallgatja az asszonyok kéréseit, s örömmel fogadja a köszöneteket is, különösen a sikeres aratásért való hálafohászokat. Említettük, hogy Nagy Boldogasszony napja a hagyomány szerint az esztendő legnagyobb Mária ünnepe, s egyben Magyarország égi királynőjének a napja is. Biztos vagyok benne, hogy ebben az esztendőben is, templomi búcsúkban, hazánk kisebb-nagyobb templomaiban ma is fölcsendül majd a szép, ősi Mária himnuszunk könyörgő fohásza. Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa, igaz szívét és jó szemét, aki reánk fordítsa. Sok véres sebünket, panaszos ügyünket, aki előbb mozdítsa. Édesanyjas nagyasszonya igaz magyar fiaknak, pátrónája, pártfogója régi magyar hazánknak, te hozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak.

0: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
1: Technikai munkatárs Patonai Zoltán. Lélekjárta hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsor.

Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell.

0: partire.
1: Új időkapszulát helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom torony gombjaiban. Intim témákat tartalmazó kérdőívet kell kitölteniük a katolikus esküvőre készülőknek. Sziporkáztak a hullócsillagok a napfogyatkozás után. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A korábbi időkapszulában talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak. Tájékoztatták az MT-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A templom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A kapszulába került a csíksomlyói magazin egy-egy példánya, az idei pünkösdi búcsú programfüzete és egy-egy búcsús jelvényt is. A kapszulákat és a kereszteket Albert Lándár csíksomlyói házfőnök áldotta meg. Egyre több magyarországi plébánián találkoznak az esküvőre készülő párok egy részletes kérdőívvel, amely kapcsolatuk legérzékenyebb területeit érinti. Ilyen kérdőívet alkalmaz a Miskolci Görög-Katolikus Egyházmegye és több más, például a Székesfehérvári, a Váci és a Pécsi Katolikus Egyházmegyék is. Vadász Kinga, szociális testvér, kötelékvédő, tudomása szerint még nincs egységes, részletes kérdőív a latin egyházmegyék számára. Olvasható az Esztergom Budapest főegyházmegye honlapján. Az úgynevezett jegyes vizsgálat nem csak azt hivatott tisztázni, hogy a menyasszony és a vőlegény megfontoltan készül-e a házasságra, hanem olyan körülményeket is feltárhat, amelyek a frigyet semmissé teszik. A kérdőív a jegyes oktatás kiegészítése segédeszköz lehet. Alkalmazása segít abban, hogy a jegyesek biztosan elgondolkodjanak a házasság lényegi elemeiről. Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozást követően tiszta éjszakán záporoztak a hullócsillagok, köztük több fényes tűzgömbbel. A tiszta holdmentes éjszakán a hullócsillagok tartották az égbolton a tekinteteket. Érdemes volt fennmaradni. A kevésbé fényszennyezett helyekről óránként akár 70-90 meteort is lehetett látni, olvasható az időkép honlapján. Záporoztak is szép számmal a hullócsillagok, sőt, több fényes tűzgömb is felragyogott. Közülük is kiemelkedett a hajnali 1 óra 25 percben feltűnt tűzgömb, amely jó eséllyel elnyerte az éjszaka legfényesebb címet is. De ezen kívül is bőven akadtak látványos meteorok, amelyek közül sokat webkamerák és a látványosságot figyelők sikerrel elcsíphettek. A hullócsillagok a következő napokban is jó esti programot kínálhatnak, érdemes továbbra is őket vadászni a tiszta éjszakai égbolton.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Káposztásmegyeri Szentháromság templomból. A szertartást Kosinszki Béla atya mutatja be.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Oltalmazó Istenünk, tekints le ránk, és nézz fölkented arcára, mert jobb a te házadban egy nap, mint máshol ezer. Kedves testvérek, augusztus 16-án az évközi 20. vasárnapon szeretettel köszöntelek benneteket és a Mária Rádió hallgatóit. Ezt a szentmisét a plébánia híveiért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolatokat, szóval, cselekedettel és mozgással. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

könyörögjünk. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

olvasmány Izajás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: tartsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nem sokára eljön szabadításom, és megnyilvánul igazság. Mert nem sokára eljön szabadításom, és megnyilvánul igazságom. Az idegenek fiait pedig, akik az Úrhoz

0: 66. Zsoltár válasza: magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Magasztaljanak a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjék a földön utadat, és üdvösségedet az összes nemzetek. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Örvendjenek és újongjanak a nemzetek, mert igazságosan ítéled a népeket, és te vezérled őket a földön. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, dicsőítsenek az összes nemzetek. Áldjon meg minket az Isten, félve tisztelje őt a föld minden határa. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek.
1: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a pogányoknak azt mondom, mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat. Sőt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradta megbékélés a világra, mi más lesz újrafelvételük, ha nem élet a halálból? Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amit egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenki megkönyörüljön. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidón vidékére vonult vissza.

És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal: uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, uram, de a kutyánk is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.

Kedves testvérek, mai vasárnap szeretném egy verssel kezdeni ezt a prédikációt, és majd egy másikkal is befejezni a Szentírásból. Az elsőt jól ismerjük Petőfi Sándortól, az Anyám tyúkja. Ennek csak a két utolsó versszakát olvasnám, ami érint bennünket. Morzsa kutyánk, hegyezt füled, hadd beszéljek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa, kedvet ne kapj a tyúkhúsra, élj a tyúkkal barátságba, anyám egyetlen jószága. De hát a morzsa szó adja magát, és benne van a kutya is. Hiszen Jézus ezt az asszonyt, hogy hallottuk az evangéliumban, kutyának nevezi. Talán kiskutyának, de kutyának, pogánynak. És ez így is van. És mi is mindannyian kutyák vagyunk, vagy kutyák lehetünk, ha engedelmeskedünk Istennek, ha hallgatunk rá. Isten hív bennünket egy harmadik szó által, ami szintén szerepel itt, nem csak a cseléd, hanem a szolgáltál, a szolgálat. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Valahogy a mai vasárnapi szentírási részek engem ehhez a szóhoz vezettek, hogy a szolgálat által tudjunk örömet találni. Mert Isten végső soron erre hív bennünket, ahogy az áteredő bűn, a kezdeti bűn engedetlenség volt Isten felé, úgy Jézus Krisztus mindenben engedelmeskedik az Atyának, és így vált meg bennünket, és ha mi is neki szolgálunk, akkor részesülünk ebből a megváltásból. A szolgálat által, az Isten szolgálata által örömre juthatunk, mert minden vasárnap öröm, és különleges nap a mai, mert összekapcsolódik a tegnapi ünneppel. Tegnap Mária mennybevételét ünnepeltük, nagy boldogasszonyt, és összetartozik, ahogy a bűnbeeséskor is Ádám és Éva együtt követik el ezt a bűnt, úgy az új Éva és új Ádám közösen váltanak meg bennünket. Jézus Krisztus az egyedüli megváltó, de Mária ott van, és Mária nélkül nem jöhetett volna létre, mondjuk így, a megváltás. Isten bennünket is erre hív, hogy bennük örüljünk, hogy bennük részesüljünk az ő szeretetéből, hiszen Mária engedelmeskedik az Atyának, és Jézus Krisztus is engedelmeskedik. Az egyik helyen azt mondja az evangéliumban, mikor az ételről van szó, hogy van egy titkos táplálék.

parancsnokom, amit ti nem ismertek, teljesíteni az Atya akaratát. Számunkra is lehet egy titkos táplálék az eukarisztia, az Isten szavának meghallása és az engedelmesség. Mert Isten mindannyiunkat erre hív, és nagyon szép, hogy a többi olvasmányban is szerepel ez a szó, az első olvasmányban, amit Izaiástól hallottunk, az idegenek fiait pedig, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét, és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, és így tovább, tehát ez a szolgálat, szolgaság szerepel, és Pál apostol is beszél erről, azt mondja, a pogányoknak azt mondom, mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat. Tudja, hogy ez egy szolgálat, az Isten örömhírét hirdetni, amit ő megtapasztalt. És bár az evangéliumban így közvetlenül nem szerepel a szolga, de szerepelnek szolgák, különösen is Dávid, könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, és Izrael. Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól, mondja Jézus. Szentírásban sok szolga szerepel, az Isten szolgái, akik hallgatnak az ő szavára, és az egyik legfontosabb Dávid, aki tudja, hogy az Isten kegyelméből emelkedett fel, akit Isten hív meg, és Jézus az ő az egyik messiási címe, hogy Dávid fia, azért szólítja meg így ez az asszony. Dávidnak a kiválasztásáról a 78. Zsoltárban hallunk, kiválasztotta szolgáját Dávidot, a juhok aklától hozta el. Isten mindig csodákat tesz, és bennünket is bátorít az, hogy Isten a kicsiket választja ki, hogy Máriát felmagasztalta, tegnapi ünnepben erről is gondolkodtunk, úgy bennünket is erre hív, hogy annak ellenére, hogy emberek vagyunk, gyenge emberek, mégis az Isten kegyelméből és a szolgálat által Isten magához hív, hogy Isten gyermekei legyünk. És nagyon szép ebben a versben is, amit idéztem az anyák tyúkjában, hogy hogyan lehet ember egy állat. Mindig emberül szolgáltál. Ha egy kutya engedelmes a gazdájának, akkor mint egy az ember társa lesz. Hasonló módon, ha mi emberekként, bűnös emberekként hallgatunk az Isten szavára, akkor Isten gyermekeivé válunk. Akkor ő fölemel magához bennünket, és megvalósítja ezt, amit itt az asszony kér, és amit végül is elér. Hiszen eszembe jutott a múlt vasárnapi evangélium, talán emlékeztek, a vízen járásról szóló, és ott Jézus valami furcsa dolgot mond Péternek, az első pápának. De az erős szél láttán megijedt és merülni kezdett, felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Péter, az első pápa, kicsiny hitű, ez a pogány asszony pedig nagy hitű. Azt mondja Jézus, hogy asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. Jézus azt mondja neki, hogy valósuljon meg, amire vágysz, amit kérsz. És valóban a lánya meg is gyógyul, és nem kell ahhoz látnia a gyógyulást, hanem ez az asszony valóban hiszi azt, hogy amit Jézus mond, az igaz. Ez a hit. És Péter is tanulja ezt. Elindul a vízen, és valóban
megtörténik ez a csoda, hogy a vízen a halálon jár, de mégis utána, amikor önmagára néz, amikor leveszi a szemét Jézusról, akkor süllyed. És Jézus ezért mondja, hogy miért vagy kicsinyhitű? Miért gondolod azt, hogy ezt a saját erődből tudod tenni? Senki sejéből, azért Izaiásra halljuk, hogy az Úr nyitotta meg a fülemet, őt szolgáljunk, hogy Istennek szolgáljunk. Mert lehet kétféle szolgálat, biblikus teológiai szótár nagyon szépen beszél ezekről, egyfajta rabszolgaság, amikor mi vagyunk valaminek a rabszolgái, a bálványainknak a rabszolgái, ahol nem vagyunk szabadok. De tudatosan és szabadon szolgálni Istennek az valódi uralkodást jelent. És Isten erre hív bennünket, hogy ezen a módon jelenjen meg az üdvösség, a megváltás az életünkben, és az öröm, hogy ténylegesen megtapasztaljuk, hogy ő meg tudja valósítani bennünk ezt a csodát. Az engedelmesség az még nem a hit. A hit valami több. De a hitnek a jele az engedelmesség. És ezért minden engedelmesség jó. Valaki másnak a szavára hallgatni, az jó. És ezért olyan fontos a megkülönböztető képesség, hogy kinek a szavára hallgatok. Isten szavára hallgatok, vagy nem? Ha ezt nem tudom megkülönböztetni, akkor bizony sötétségben vagyok. És Isten tudja adni ezt az ő parancsai, az ő szava által, hogy tudjam azt, hogy mi a jó, mert ő dönti el, ő határozza meg. És ezért sokszor úgymond a hit nehézsége, hogy akkor is, hogyha nem látjuk az értelmét, tegyük az Isten akaratát. Nem szükséges, hogy mi megértsük. Egy kutyának sem kell értenie, hogy miért kell azt tenni, amit mond a gazdája. Az igazi szolgának, Isten szolgájának nem kell feltétlenül értenie. És ha alázatos, akkor később megérti. És nagy örömmel tölti el, hogy milyen jó, hogy hallgattam az Istenre, és nem azt tettem, amit én gondoltam volna jónak. És így valóban elnyertem azt, hogy meg tudtam tenni az ő akaratát, és láthatom utólag az értelmét is, hogy mi volt az értelme ennek, hogy Isten miért mondta ezt. A bűn valójában, amitől Jézus Krisztus megvált bennünket, pontosan ez a szolgálat megtagadása. Ha nem akarok szolgálni, akkor önmagamat kizárom a mennyek országából. És Jézus azért jött, hogy megváltson bennünket a bűntől, de csak ha mi is akarjuk ezt is kérjük, és olyan kitartóan, mint ez az asszony. Ezért olyan fontos az ima, hallhattuk az első olvasmányban, hogy az Isten háza az imádság helye. Mind elvezetem, a pogányoknak is megígéri Isten, mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban az imádság helyén. Elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. Isten egy ilyen kitartó imára hív bennünket, hogy Jézus Krisztust, mint Dávid fiát tudjuk megszólítani, és tudjuk, hogy mindent tőle kaphatunk. Nagyon érdekes, amikor olvastam ezt az evangéliumi részt, akkor a jerikói vak jutott eszembe, akit el akarnak hallgattatni. És itt is ez van, küld előtt, ne kiáltozzon utánunk. Az olaszban úgy van, hogy teljesítsd a kérését, hogy ne zavarjon már minket. Végül is mindegy, hogy de már a tanítványok szólnak rá Jézusra, hogy tegyen valamit, hiszen szóra sem méltatja ezt az asszonyt. Isten meghív bennünket arra, hogy legyünk kitartóak, hogy türelemmel és alázattal forduljunk Istenhez. Tudjuk azt, hogy ő Isten, mi pedig emberek vagyunk, és semmi sem jár nekünk. És Isten
a vele való együttműködés.

engedelmeskedésre hív, hogy elsősorban engedelmeskedjünk neki, és aztán majd meg is értjük. De első az engedelmesség, tenni az Isten akaratát, mert ennek, ehhez az erőt az ő szava adja, mint a mag. Mond, a mag magától nő, a magvető, a földműves nem tudja, hogy hogyan. Csak elveti, meg esetleg kapálja, vagy öntözi, de hogy hogyan nő, azt nem tudja. A növekedést Isten adja, az életet Isten adja. Jézus Krisztus szelíd és alázatos szívű bennünket is arra hív, hogy tőle tanuljunk, és legyünk hasonlóak ehhez az asszonyhoz, aki kitartóan tud imádkozni, és alázattal, aki ebben a morzsában fölfedezi, hogy ami lehullik az asztalról, a választott nép asztaláról, abból a pogányok is kapnak. És Jézus valahogy felismeri az asszonynak ebben a szavában, ami hát elég kemény válaszra születik, hiszen azt mondja Jézus, nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. És erre az asszony, igen uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról, úgymond a morzsákból. Jézus azt mondja önáról, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És valóban ebben van számunkra is az üdvösség, hogyha megtaláljuk az ő akaratát, hogyha tudjuk azt, hogy ebben van az öröm, Istennek szolgálni, akkor is, ha nem értjük, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha úgy tűnik, hogy szóra sem méltat minket. Jerikói vaknál is már tovább megy, és utána, mikor még tovább kiáltozik, akkor szólnak, hogy bátorság téged hív, és oda vezetik Jézushoz. Sokszor úgy tűnik életünkben is, hogy Isten szóra sem méltat bennünket. Vagy azt mondja, hogy te kutya vagy. Akkor a valódi hit azt jelenti, hogy minden körülmények között tudunk a vízen járni, minden körülmények között Jézusra tekintünk, úgy, ahogy ez az asszony bizalommal. Ebben segíthet talán bennünket a 123. Zsoltár, amivel zárnám ezt a prédikációt. Azt a címet adta itt a fordító, hogy a szenvedő ember imája. Zarándokének, tekintetem hozzád emelem, hozzád, aki az égben trónolsz. Ahogy a szolgák szeme uruk kezén, és a szolgálók szeme úrnőjük kezén, úgy tekint szemünk az Úrra, ami Istenünkre, amíg meg nem hallgat. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk. Eléggé megízleltük már a gyalázatot. Túlságosan megízlelte lelkünk a dúslakodó gúnyolódását és a fennhíjázók büszkeségét. Amen.

0: Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egyénjegyű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállt a mennyből, megtestesült a Szent Lélekből, Szűz Máriát hordott, és emberedett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölmerült a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Őszó a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostolik anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
1: Imádkozzunk testvéreim bizalommal mennyei Atyánkhoz, aki minden embert üdvözíteni akar.
2: Add, Urunk, hogy egyházad minden népnek szabadon hirdethesse az evangélium örömhírét. Hallgass meg, Urunk! Segíts, Urunk, hogy az evangélium fénye hazánkban is megvilágosítson minden embert. Hallgass meg, Urunk! Segíts, hogy minnyájan erős hittel ragaszkodjunk szent tanításodhoz. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy akkor is álhatatosak legyünk az imádságban, ha nem teljesíted azonnal kéréseinket. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a hitből fakadó imádság betegeinknek testi-lelki enyhülést nyújtson. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk beteg nagyszülők gyógyulásáért. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egy tegnap elhunyt nagymama lelki üdvéért és családjáért. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egy édesapa testi és lelki egészségéért, és hogy visszataláljon hozzád. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk betegeink gyógyulásáért. Hallgass meg, Urunk!
1: Mennyi Atyánk, kérjük, add meg híveidnek, a plébánia híveinek, hogy akarjunk a te szolgáid lenni, neked szolgálni, és ha nem sikerül bűnbocsánattér, akkor is hozzád forduljunk, hallgass meg, Urunk. Mennyi Atyánk, tőled kaptuk a hit ajándékát, érleld meg minnyájunkban a hit gyümölcseit, Krisztus, ami Urunk által.

imádatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra. Felajánljuk a tőled kapott földi ajándékokat, és megnyerünk téged magadat, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy néped, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, a te mérhetetlen békességed dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szentlélek temploma. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged és újjongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kijössz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy velem vagy ő, hanem csak Isten van, és meggyújtva a szívemet.

alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk a mennyben, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Foglaljatok helyet, hallgassátok meg közösségünk hirdetéseit. Először is hirdetem Főegyházmegye képes újságját, az Esztergom Budapest folyóiratot, amit képekkel gazdagon megtalálhattok a bejáratnál az előtérben. Augusztus 19-én szerdán Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan egyúton zarándoklatot szervezünk a Békért Káposztás megyéről az én vezetésemmel, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A részleteket a káplistán és az hirdetőtáblán olvashatjátok. Itt 8:30-kor van a gyülekezés, és 9:00-kor van az indulás. Innen is körülbelül délután 4-re érünk vissza. A Duna túloldalára megyünk át, pünkösdfürdői Boldog Özséb plébániára. Imádkozzunk plébániánk tagjaiért, akik augusztus 20 és 23-a között részt vesznek Vácon a felnőtt lelki gyakorlaton, hogy lélekben megújulva és szeretetben megerősödve térjenek majd haza. 19-én lesz ünnepi szentmise már 20-án itt mi templomunkban, viszont augusztus 20-án csütörtöki napon nem lesz sem szentmise, sem igeliturgia. Aki szeretne, aki nem jön a lelki gyakorlatra és szeretne szentmisére menni, akár itt a szomszédos kertvárosban lesz az ünnepi szentmise 10 órakor, vagy pedig a Szent István parkjába is lehet menni esti 6 órára. Főegyházmegyénk szeretettel hív és vár mindenkit augusztus 20-án csütörtökön Szent István király ünnepén a budapesti Szent István bazilika előtti téren 18 órától celebrált szentmisére és az országos szentjobb körmenetre, melyel első szent királyunkra emlékezünk. Fogadjátok a befejező áldást, és a gyerekek is kapnak külön áldást, ha előre jönnek. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, küldetésetek van, menjetek békével. Isten.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Káposztásmegyerről, a Szentháromság plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Kosinszky Béla plébános. A zenei szolgálatot Sia Jenő és barátai látták el. Mária Rádió közvetítését lehetővé tette Polgár Sándor és Kocsis Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szentmisét közvetítettünk a Káposztásmegyeri Szentháromság templomból. A szertartást Kosinszky Béla atya mutatta be.

0: og Lena Kongjør.
1: Hírpercek.
2: A Szent Erzsébet Caritas központ a héten tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Csaba testvér közös készületre hívott Szent István ünnepéhez közeledve. Szabadtéri püspöki szentmise Balaton Szemesen. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központja augusztus 8-án tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Az átadó ünnepségre közel 100 gyermeket hívtak meg. A javaslatokat a plébániai Caritas munkatársak adták, közölve a gyermekek életkorát, nemét és azt, hogy hányadik osztályba járnak. Így tudtak elkészülni a személyre szóló tanszercsomagok, olvasható a Caritas Központ Facebook oldalán. Az Óbudai Szent Péter és Pál templomban a jelenlévők Tercsi Zoltán plébánossal, Tomkó László diakónussal, a Caritas Központ igazgatójával és irodavezetőjével kérték a szellemi és fizikai erőt, Isten áldását az új tanévhez. A csomagukba iskolatáskák, tan és tisztasági eszközök, kulacsok, képességfejlesztő játékok mellett édesség és szívből jövő meglepetések is kerültek. A templomkertben agapé zárta az ünnepi eseményt. Szent István király ünnepéhez közeledve Bőte Csaba testvér egy 10 napos közös lelki útra hívja a zarándok.ma hallgatóit és olvasóit. A Király intelmei Bőte Csaba testvérrel című 10 részes elmélkedés sorozat a Zarándok abban található. Augusztus 11 és 20-a között minden nap Szent Istvánnak egy-egy fiához, Imréhez intézett intelmét olvassa el, és elmélkedi át Csaba testvér. Arra keresi a választ, mit mondhat a mai kor emberének az adott intelem, mit jelent élő hittel járni. Hogyan lehet hűségesnek maradni? Hogyan lehet szolgálni egymást, a családot, a közösséget, a népet úgy, hogy közben Isten akaratát keressük? Olvasható Csaba testvér meghívójában. Ebben a 10 napban Bőte Csaba arra hívja a hallgatókat, hogy adjanak Istennek néhány csendes percet. Hallgassák meg az aznapi intelmet, és gondolják végig, hogyan tudják ezt az örökséget tovább vinni. Szabadtéri szentmisét mutatott be Varga László kaposvári megyés püspök a Balaton Szemesi Mária kápolnánál. Az ünnepi liturgián a főpásztor 3 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Homiliájában az élő Istennel való személyes találkozásról és a Jézus szavába vetett bizalomról beszélt. Illés proféta történetét felidézve arra emlékeztetett, hogy Istennel nem csak rendkívüli eseményekben, hanem a csendben is találkozhatunk. Mint fogalmazott, annál több nincs, mint Isten jelenlétében lenni, befogadni az ő irgalmát és szeretetét. Péter vízen járásának történetéhez kapcsolódva pedig hangsúlyozta, a keresztény ember rábízhatja életét Jézus szavára, mert az megtart és megment. Varga László arra buzdította a jelenlévőket, hogy merjenek tanúságot tenni saját tapasztalatukról, hiszen a keresztény hit nem pusztán elmélet, hanem Krisztusban megélt élet.
1: Híreinket hallották.

0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallják.
1: Minden évben van egy fő témája a Mária Rádiónak. Az idén összefoglaló azt mondtuk, hogy az örökségünkkel foglalkozunk. Örökségünk az nem más, mint a kultúránk. Ezt bontjuk ki különféle. Szempontok szerint

ilyen erkölcsi, gondolati, szellemi, mindenféle társadalmi, szociológiai érték ennek az összességét tekintem. Mondjuk, amit a társadalom megalkot, azt én kultúrának tekintem, és így összességében az örökségünk része. Ugye magában foglalja ez a kultúra mindazt, ahogy egy közösség teremt anyagi dolgokat, ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy kifejezi magát, ahogy együtt él másokkal, ahogy a problémáit oldja meg. Például, csak példaként, ide tartozik a nyelv, a kommunikáció. Ide tartoznak a hagyományok, a szokások, a családi hagyományok is. Ide tartozik az egész művészet, minden ágával együtt. Ide tartozik a vallás, a hitrendszerek, minden, ami spiritualitás, minden, ami a transzcendenssel foglalkozik. Ide tartozik a kultúrába az erkölcsi normák és az értékek rendje. De az ételek, az öltözködés, a divat, az életmód, és ahogy viselkedünk, ez is a kultúra része. És természetesen mindaz anyagi jó, vagy anyagi rossz, amit megteremtünk. Én azzal akarok foglalkozni, mondom, hogy az anyagi kultúra és a nem anyagi kultúra között egy szakadék keletkezett. Az elmúlt század folyamán, lehet, hogy 150 év folyamán, korábban elképzelhetetlen hatalma lett az embernek az anyag fölött. Úgy tűnik, hogy ez a technikai kultúra megállíthatatlanul és gyorsulóan fejlődik, és ugyanakkor ez a technikai kultúra egyesíti, egységesíti a világot. Bizony szempontból ez jó, mert az emberiség egy. Minden ember egyenlő, és az emberiségnek valamilyen módon ki kell fejezni az egységességét. Minden az élet anyagi oldalához tartozó dolog, mintha ugyanolyan lenne bárhova mész. Ugyanazok a telefonok, ugyanaz a kommunikáció, ugyanazok a felületek, ugyanazok a boltmárkák, ugyanazok az autók, ugyanazok a közlekedési szabályok, még ha egyik oldalon, még ha vannak országok, ahol baloldali, van, ahol jobboldali szabályok vannak. Az alapvetően az öltözködés is egyenlővé vált, akárhova mégy. De ez az egyén technológiai termelési és fogyasztósi kultúra, ez romboló is. Rombolja a hagyományos viszonyait a nem anyagi dolgoknak. Ma már 30 év alatt is meglátszik a változás. 30 évvel ezelőtt például Erdély még egy teljesen hagyományos, különösen a székelyek és azon belül is Csík egy olyan gazdasági modellt vitt, ami teljesen egy hagyományos gazdaságra alapult. Mára ez szinte teljesen eltűnt. Míg akkor minden háznál volt állat, ma szinte sehol nincs. Na, persze, aztán ez a technológia robbanás az a teremtett világot is pusztítja, sőt a technológiai rombolás lehetővé teszi, hogy az emberiség elpusztítja önmagát. De hiába van a technikai robbanás, a legnagyobb kívásai a társadalomnak, az emberiségnek nem csak hogy megvannak, hanem talán növekedtek is. Mik ezek? Az éhezés. A gyermekéhezés. A nyomor. A felnőtteknél nem tudják kibontani az életüket. A betegségek, a járványok, ez nem, hogy csökkentek volna a rendkívüli technikai fejlődés mellett, hanem még rosszabb helyzet alakult ki az én érzésem szerint. Mi ennek az ellentmondásnak az oka? Mi az oka annak, hogy az anyagi kultúra fölrobban, és hihetetlen gyorsasággal fejlődik, míg a nem anyagi kultúra mint ha helyben járna, sőt, mint hogyha visszafele menne. Mi ennek az ellentmondásos helyzetnek az oka? Mi van a mélyén? Én nagyon leegyszerűsítem a kérdést. Azt mondom, hogy a nem anyagi kultúra nem tudott lépést tartani az anyag feletti uralom roham léptű bővülésével. De miért nem? Ugye a látszat az, hogy urai és teremtői vagyunk egy új világnak. De nem vagyunk a magunk urai.
mert nem találtuk meg a módját, hogy a magunk

0: Urai legyünk, hogy kialakítsuk az együttműködés, a szolidaritás, az egymásra figyelés, az egyenlőség, az emberek egyenlőségének kultúráját. Ha valamiben robbanás kellene, robbanás, egy fejlődés, akkor pont ez az a tér. De miért nem? Miért nem tekintjük egymást egyenlőnek? Miért van ez az óriási leszakadása azoknak, akiknek az élethelyzete szinte kilátástalan, és azoknak, akik felfoghatatlan mennyiségű erőforrással rendelkeznek? Szerintem azért, mert elutasítottuk az alapvető erkölcsi normákat. Mert hogy elutasítottuk, hogy van egy felsőbb világ. Elutasítottuk, hogy van egy úr a világ felett. Elutasítottuk, hogy van egy normarendszer, amit a természet eleve megad. Elutasítottuk, hogy van Isten. Úgy tűnik, mintha a reneszánszal és a felvilágosodással elindult emberi emancipáció, ami önmagában jó dolog, önállósodás, függetlenedés, egyenlő jogosítás, alapvetően, mintha az Istennel szembe ment volna. És ez végleg felejthetővé teszi azt, hogy van egy felsőbb értelem, a logosz, a teremtő Isten, a normaadó Isten. Helyette az egyén, a szubjektív, egyén, annak a világa, annak az érdeke, annak a szabadsága, annak az igazsága, ez lett minden cselekedet erkölcsi mércéje. És ettől érezzük azt, hogy a nem anyagi kultúra nem hogy nem fejlődik, hanem pusztul. Pedig a nagyvallási kultúrák mindig tudtak örök értékekről, örök igazságokról, amiről a ma embere teljesen függetlenedni képzeli magát. És ez hosszú távon egy társadalmat akár szét is verhet.
1: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallották. Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatói. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem a stúdióban.
2: Horváth Nelli, köszöntöm Önöket.
1: A technikai pultnál pedig Prószíki Anna Mária szolgálatát köszönhetjük. Ellátogatunk a műsor során Mária kertjébe, ami ismét megnyílt itt a nyáron, júliustól kezdve. Ez egy érdekes, egész országos lelki mozgósítást annak szánjuk. A lelekhangja.hu oldalon lehet látni, hogy egy digitális térképen minél több virágot szeretnénk meggyújtani, vagy hát lehet, hogy ez nem biztos, hogy teljesen jól hangzik, de hogy azt szeretnénk, hogy tündököljön. Nagyon látványos egyébként egy fekete térképen, tényleg ott így kigyúlnak a kis virágfények. Minden esetre az a szándékunk, a júliusban indult kampány célja, hogy 20 000 virágot szeretnénk elültetni Mária kertjében, és hogy egész Magyarország térképét vizuálisan is beborítsák ezek az imádságok, imaszándékok, amik által egy ilyen világító lelki kertet hozunk létre. Többféle virágot is ültethetünk el Mária kertjében, itt a lelekhangja.hu oldalon lehet választani, lehet látni, például a piros fénnyel jelzett hála virágot, azokért a kegyelmekért, imákért, csodákért, amiket a jó Istentől kaptunk Mária közbenjárásával, akár a gyógyulásért világ, hát ugye, akik testi, lelki betegségekkel küzdenek, a szenvedőkért, akik a kórházban vannak az őértük is, valamint a sárga virág, a sárga fénnyel ragyogó virág a szeretteinket szimbolizálja, családjainkat, gyerekeket, a fiatalokat, a házasokat, és otthonainkban a béke érdekében is lehet ilyen virágot ültetni, valamint a fehér fény, azaz elhunyt szeretteink emlékéül szolgál. Itt látszik is a térképen egyébként, hogy nagyon szép és szívhez szóló imaszándékokkal jöttek elénk a hallgatók. Például van, aki a lánya munkahelyre találásáért adott hálát, van, aki a fülbetegsége, fülcsengésért kér imádságot. Ezeket az imádságokat szívünkön hordozzuk, és itt a rádióban a rózsafüzérimák révén ezek is a felajánlásra kerülnek. És az nagyon fontos még, hogy az imádság felajánláson kívül szeretnénk kérni a hallgatókat, hogy adománnyal is segítsék ezt a kampányt, amit többféle módon is meg lehet tenni. Banki utalással a Mária Rádió bankszámlájára. Itt nagyon fontos, hogy a közleménybe Mária kertje megjegyzést írjanak, hiszen ezért innen tudjuk majd, hogy erre a Mária kertje kampányra lett számva a támogatásuk. Ezen kívül sárga csekken, postai úton, ezt akár a magazinban, akár itt a recepciónkon való igényléssel lehet beszerezni, és itt is a közleménybe szeretnénk, hogyha jeleznék, hogyha a Mária kertje kampányt szeretnék gazdagítani, és ezen kívül a honlapunkon már bankkártyás fizetéssel is lehet ezt megtenni, valamint itt személyesen a Google utca 28-as szám alatt a Leheltértől pár percre várjuk-e kedves hallgatókat. Néhány jó szóra, néhány kis találkozásra itt a munkatársakkal, önkéntesekkel, úgyhogy erre hívjuk a kedves hallgatókat, hogy töltsük meg színes virágokkal Mária kertjét az idén nyáron is.
2: A virág téma és a lélek témája szinte kimeríthetetlen tárház, úgyhogy a mai műsorunk nagyon színes lesz is virágzó. Most pedig egy kis zenei ráhangolódással szeretnénk kedveskedni a hallgatóknak. A Hallelujah Anyway, a legendás amerikai soul és gospel énekesnő Candy Staton egyik legnépszerűbb felemelő dala. A dalt eredetileg 2002-ben rögzítették a híres You Got the Love, Nálad van a szeretet vagy szerelem koncertadása, és a reményről szól a nehézségek idején. A Hallelujah Anyway kifejezés a feltétel nélküli hitet és a hálát jelenti a nehézségek ellenére. Az énekesnő dalában ez a bánat feletti győzelmet és a belső béke megőrzését szimbolizálja a próbatételek idején. Hallgassuk!

0: Ezután a vidámságot keltő zeneszám után szeretettel köszöntjük a telefonvonalban Virág József atyát. Hát ugye szokták mondani, a név kötelez, ki mást is hívhatunk a virágokról szóló tematikus műsorunk során, mint József atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökkel ment, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is, a virágoztok nélkülem is szerintem.
0: Nem tudom, hogy a férfiaktól talán kevésbé szokták ezt megkérdezni, de talán megkérdezem tőled, József, hogy neked mi a kedvenc virágod és miért?
1: A mákvirág az mindenképpen, mert azért, mert kiskoromban mindig ezt hallgattam, hogy te egy mákvirág vagy, és ezt azt hittem, hogy valamilyen szidalom, az óvodától kezdve mákvirág. És ezzel rájöttem, hogy ez egy kedvesség, akik ezt mondták, ezt valószínűleg inkább meghívást adtak arra, hogy hát az ember a maga szépségi, hogy olyan maga adottságaival is azzá legyen, amivel ő sem akarja, és egy ilyen kedves frasztizás volt, mert megmaradt ez a kép. Fogalmas is, hogy néz ki egy igazán a mákvirág. Hát ez nem a pipas, nem? Ezek a piros.
0: Lehet, hogy ahhoz van köze. Mindenesetre nagyon érdekes történet. Így tényleg ugye a Bibliában is olvashatjuk, hogy ugye Isten még a virágokat is fölöltözteti pompába, hát mennyivel jobban minket is, a teremtményeit, embereket is. József atya, így ugye a Mária Rádió köré is fonódik ez a műsor. Tudnál esetleg néhány olyan élményt kiemelni a Mária Rádiós szolgálatodból, ami meghatározó volt?
1: A világtémát egy pillanatban még megtartanám, igazából azért, mert butácska volt a válaszom, komolyra fordítva egyébként, volt ajándéka, jó volt ősnek, hogy a Vászlátott botanikus kert mellett élhetem a közösség szolgálatában plébános koromban is, és ott Kereszti Zoltánnal jó kapcsolatom voltak, én egyszerű szakember. Tehát magyarul, hogyha közelében vagy a virágoknak és a növényeknek, akkor meghívás arra, hogy megismerd őket és tanulj tőlük. És nekem van egy nagyszerű könyve a Biblia növényeiről, és így visszatérek a kérdésedhez, a mostanihoz, hogy a Mária Rádió pedig van hasonló. Az a lehetőség, hogy meghívtatok már hosszú évekkel ezelőtt Péter, ki volt, hogy kapcsolódjunk a rádió szolgálatába, és már azunk is illatozzunk, és szépek legyünk magunkban, vagy szebbek akarjuk lenni, hogy magunkra találjunk, hogy milyen szépek vagyunk Isten szeretetének a jeleként, hanem hogy hát ezt tényleg megéljük. És a rádióval kapcsolatom, így foglalhatom össze, mert hosszú évek óta, hogy én ezért tudok hálát, hogy ha bármit is Isten ilyen szépséget, vagy valamit is rám bízott, hogy nekem adott, akkor azt megoszthatom másokkal. De valójában a teremtő szépségéről szólhatok, és nem a magaméről. Tehát a virág nem önmagáról szól, hanem arról, hogy milyen szép a teremtője, hogyha ő maga ilyen szép tud lenni. Úgyhogy ez az időzet talán éppen a szikkadság és a asszály ellenére talán éppen erre emlékezett bennünket, hogy találjunk a saját szépségünkre, és akarjuk azt arra vigyázni, és ezt felmutatni. Hát ne szégyeljük azt, hogy milyennek alkotott minket a teremtőnk, hanem ezt tudjuk bátran megmutatni a többieknek. Virágozzunk valóban.
2: A virágnak gyógyító ereje is van. Mit gondol József atya, hogy a Mária Rádió hogyan tud így kivirágoztatni minket?
1: Úgy, hogy például rámutat az Istentől kapott hivatásunkra. Én azt gondolom, hogy egy növény nem tudja azt, egy kamillavirág nem tudja, hogy gyulladást képes enyhíteni. Egy levendula nem tudja, hogy stb. Tehát az, minden növénynek csodálatos, a teremtés rendjében csodálatos képessége van, és Máriádől szerintem pont azt adja nekünk, hogy rámutat arra, hogy ember nem csak Isten teremtménye vagy, nem csak Jézus testvére, barátja lehetsz és legyél, hanem például Mária szűzanyának is a gyermeke, és csodálatos, hát igen, lelki gyermeke vagy. Tehát Mária Rádió minden szolgálata és minden megnyilvánulása szerintem arban segíthet, hogy felfedezzük ezt, hogy a teremtés rendjében kik vagyunk, kiké és minek szám minket Isten, és átfedelkozunk a csodálatos hivatásunkra. Úgyhogy ha

0: hogyha valaki mondjuk belehallgat, mondjuk most például most minket hallgatok, azt mondja, ki ez a fickó, akit dadok kebek, habog, mi van vele, hol, mit csinált éppen, nem számít, de éppen azt próbálja megmondani tanúságképpen kimondani, hogy ha valaki belehallgat a Már Rádióba, akkor talál egy ilyen kérdést, és szembesül azzal a válaszadással, és a kérdésre való meghívottságával, hogy te miben látod magadat ajándéknak a többiek számára? Mi az, amit Isten benned és lehet, hogy neked adott dicsőségére legyél és másnak a javára szolgálja? Tehát magyarul mindenki rájön arra, hogy Istentől kapott csodálatos képességé vannak, és a teremtés rendjében a helyét jobban megtalálja. A Mária Rádiónak szerintem egyik fő feladat az, hogy ezzel szembesítsen bennünket napról napra.
1: Hát ez egy nagyon csodálatos üzenet, és remélem, hogy a hallgatók, akik ezt a műsort soron követik, nyomon követik, ebből is épülhetnek a mai napra is, akár egész életükre. József atya, nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, és további szép napot, és nem csak virágozó, hanem gyümölcsöző szolgálatot is kívánunk.
0: Most álljunk egy pillanatra. A hölgyek azok, akik alapvetően szépek, ugye, a férfiak inkább bölcsek. Úgyhogy én bölcsességet elmondtam, ti pedig illatkozzatok is a szépségetekkel, testi lelki szépségetekkel, legyetek ajándék. Ha ma ti vagytok a rádióban az ügyeletesek, akik megszólalnak, akkor ezt kíván nektek is, hogy az Isten szépségét tudjátok hirdetni továbbadni, és ragyogjatok. Köszönöm, hogy lehetőségem volt ebbe belekapcsolódni, és egy szép napot nektek, és minden kedves hallgatót köszönöm szeretettel.
2: Szép napot, köszönjük szépen, és igyekszünk ennek eleget tenni, ennek a kérésnek, József atya.
0: Helyes.
1: Mindörökké, amen. Virág József atyát hallhattuk most itt a Mári Rádió kampányában, Virág kampányában, és hát eléggé tág ez a téma, annyi sokat lehetne beszélni akár a virágokról, nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból, ugye akár itt a gyógyító hatásokról, gyakorlati hatásokról, amit te mondtál. Én viszont egy kicsit más téma, vagy más szemszögből szeretném ezt megfogni, egy kicsit átvitt értelemben. Lehet, hogy a hallgatók hallottak már a virágnyelvről, erről egy ilyen nagyon összetett és képletes kifejezésmódról, ami tulajdonképpen a növények fizikai tulajdonságait, a színeket, az illatukat, a formákat, azokat kapcsolja össze emberi érzésekkel, általában ilyen mélyebb érzelmekkel. Ez egy nagyon érdekes kulturális örökségünk, már egyébként nagyon-nagyon régóta jelen van, a történelemben nagyon régóta keletkezett. A virágnyelvnek a gyökerei keletre nyúlnak vissza egyrészt, ahol ugye a szigorúan elzárt nők és a férfiak közötti kommunikáció eszköze is volt. Ezen kívül ugye Európában a keresztény virágszimbolika a vallási élet által alapozta meg ennek a növényeknek a mélyebb jelentéstartalmát, ugye ez már a középkorban járunk. A kolostor kertekben is nevelt növények nem csak a gyógyhatásuk miatt voltak ismertek, hanem szimbolikusan is tulajdonképpen egyetemes szimbólumokká váltak. Talán az egyik legismertebb a rózsa, ugye már például a rózsa füzér szóban is benne van. Az ómagyar Mária sírodalom is említi azt, ugye Mária Jézust úgy nevezi, hogy virágnak világa, virágnak virága. És akár Jézus, akár Mária szimbólumaként, valamint a mártíroknak a jelképeként is sokszor az egyházi építészetben, akár például a gyönyörű rózsa ablakokat is, hogyha megnézzük, tehát nagyon sokszor használták. Van is egyébként egy ilyen mondás, hogy szubróza, tehát a rózsa alatt, amit többek között a gyónási titokra használtak, tehát ami a rózsa alatt maradt, az ilyen diszkrécióban volt. Ezen kívül a lilium és a tulipán, ugye a lilium Krisztust is szimbolizálta, valamint a tisztaságot, és a 16. században török közvetítésben Európában megérkezett a tulipán, és valahogy a formai hasonlóságuk miatt így Magyarországon legalábbis a népművészetben is ezt a tulipán és a lilium összekapcsolódott. Hát ugye közmondásunk is őrzi azt, hogy tiszta, mint a lilium. Ezen kívül nagyon érdekes vonala volt ennek az, hogy főleg a leánygyermekek nevelését szolgálta, az, hogy a virágnyelv egy tulajdonképpen az erkölcstannak az egyik ez egyik kifejezés módja volt. Már 1591-ben például Pécsi Lukács nevű nagyszombati nyomdász megjelentetett egy könyvet a keresztény szüzeknek tisztességes koszorúja címmel, és ebben 20 virágot női erényekhez társított. Vannak olyanok, amik például kicsit egyértelműbbek, hogy a rózsa, az a tökéletesség, a szemérmesség, de meglepő módon például a kankalin az ebben az erkölcstani virágnyelvben az Isten igéje iránti szeretetet képviselte. Aztán ugye elérkezünk a reneszánsz és a felvilágosodás korszakáig. Szigorú egyházi allegóriák mellett a virág énekek is helyet kaptak, ezek általában ilyen szerelmi, virági témájú dalok, így rejtettem például egy udvarlás virágnyelven ment végbe, és a virág ének költészetben a magyarok közül Balassi Bálint jeleskedett, az általa teremtett hagyomány, hogy a virágneveket például az, hogy rózsám, violám a szeretett nő megszólításaként használta, és akkor ugye ez így évszázadokon át énekeskönyvekben, népdalokban is folklorizálódott. Ezen kívül a 18.-19. századra érte el talán a tetőfokát ez a virágnyelv, virágköltészet itt Magyarországon. Itt általában, akik ilyen szabadságra, függetlenségre és egy kis privát szférára törekvő fiatalok voltak, ők használták ezt a nyelvet, amit hát az öregek nem nagyon értettek, és a 19. század közepétől sorra jelentek meg zsebkönyvek, amik ezeket próbálták rögzíteni, egyrészt nyugati mintára, másrészt egyébként nagyon érdekes, hogy sokszor költőknek a költeményeivel, verseivel is összekapcsolták ezeket, például ugye Csokonai Vitéz Mihály sorai köszöntek vissza abban, hogy csak maradj magadnak, és erre a kis elutasításra például Csalán növényt használtak, és akkor ezt adták az illetőnek, akit vissza szerettek volna utasítani. Mindenesetre Magyarországon belül sem volt egységes ez a virágnyelv, hiszen volt magyar, pesti magyar, pesti német, és például debreceni virágnyelv is, mint egy ilyen dialektus, és érdekes módon ugye mindenhol más-mást jelentettek ezek a virágok, például hogyha egy pesti német hölgy kapott fehér orgonát, akkor az egy szerelmi vallomás volt, viszont hogyha egy pesti magyar hölgy kapott fehér színű orgona virágot, akkor sajnos az a viszonzatlan szerelmet jelképezte, viszont hogyha mondjuk egy debreceni hölgyet ért az a szerencse, hogy egy szép fehér orgonát ajándékoztak neki, akkor egy nagyon érdekes üzenete volt, egy ilyen hazafias buzdítás, hogy magyar hölgynek született, és hogy áld érte a sorsodat. Minden esetre, ugye mostanság már ez eléggé kiveszőben van, tényleg közmondásokban, szólásokban élnek sokszor virágokra utaló hasonlatok, de az biztos és az egységes, hogy aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet.
2: Már szinte érzem is az orromban a virágok illatát. Most pedig engedjék meg, hogy elkalandoztassam önöket a koktélművészet világában, hogy ott hogyan is fordulnak elő a virágok. Ami talán úgy nem lehet annyira meglepő, hogy a virágokról, mint beszéltünk, gyógynövényként is előfordulnak, tehát így megtalálhatóak likőrökben, de ami egy fontos likőr, talán a virágok közül a legfontosabb, az az íbolya likőr, vagy Violet likőr, és ez egy nagyon különleges, lila színű, virágos, parfümös, illatú alkoholos ital, és amelyet gyakran használnak klasszikus koktélokhoz is, de nagyon keveset érdemes belőle használni, egy bárkanálnyit, mivel nagyon intenzív íze van. Tehát a virágoknak nem csak az illata intenzív, hanem az íze is. Manapság egyre divatosabbá a koktélozásba, divatossá váltak a virágok, nem úgy, mint a nyelvezetünkben, hogy veszendőben van az, hogy drága violám például, hanem a ginek nagyon szeretnek is a vodkák dolgozni a virágos ízekkel, főként a japán stílusú ginekben találhatóak meg a tavaszi cseresznyevirág, vagy japánul a szakura, amely tényleg borzasztóan elterjedt. Az aroma az illatot jelent, nem íz, tehát ezt nagyon sokszor keverik, tehát virágos aromája van, hogyha felé hajolsz ezeknek a gineknek, és ebben a szakurában egy kis sóságot, egy árnyalat alatt, mint fel lehet fedezni, tényleg a nagyon sok választék elérhető már belőle. Azonban a vodkákról tudjuk, hogy az a legjobb, amikor egy tiszta, borzasztóan tiszta vodkát fogyasztunk, az a top. Azonban használnak már a skandinávok, készítenek botanikus vodkákat, amikben megjelennek a természetes összetevők. Én az organikus körömvirág, szirmok, kamillavirág és kézzel reszelt citromhéj, amit hát egy kicsit olyan szárazabb, de mégis nyári fűszeres, kicsit jeges teás aromák jellemzik. Kezdetben, hogyha fogyasztjuk ezeket a vodkákat, kissé fanyarnak hathatnak a citrom miatt, de nagyon harmonikus ízelegyet alkotnak a lecsengésükben. A koktél művészetben használnak úgynevezett aromatikus bittereket, ebből pár csepp elegendő egy koktél felfrissítéséhez, és ez is színpompás illatokban elérhető, ilyen a narancs, hibiszkusz, rózsa, levendula, bodza, de igazából itt is nyugodtan lehet trükközni, csak a képzelet szabhat határt, nyugodtan bárki tud bittereket készíteni, oly módon, hogy egy 40-50 fokos vodkát vesz, és akkor abban szépen hidegen kiáztatja mondjuk a rózsaszirmokat, de minél tovább ázik, annál több lesz az aromája és az íze is. De igen, már nem keverem ide a bonyolultabb dolgokat, tehát ez a legegyszerűbb módja, ahogyan el lehet készíteni. Pár cseppet, hogyha a limonádéba cseppentenek belőle, abból sem lesz bódulat, úgyhogy ha valaki szeretne ilyet készíteni. Aztán a szirupokban, házi szirupokban, úgynevezett kordiálokban is megtalálható, itt is csak a csillagoség szab határt neki. Ezeket már azért lehet belőlük rafinálkodni, alkoholmentes koktélokat is. Tehát, hogy ne csak azokra gondoljunk, akik alkoholt fogyasztanak, hanem azokra is, akik nem. Ugyanide tartoznak a tonikok is. Tehát, hogy a hibiszkusz az egy nagyon népszerű összetevő, például hibiszkuszos tonikok is elérhetőek, jázmin, ami nekem nagy kedvencem, így virágos frissítőkből, az egy alkoholmentes afrikai ital, szobolónak nevezik, amelyet Nyugat-Afrikában fogyasztanak, szinte minden alkalommal előveszik, de alkalom sem kell hozzá, mert annyira kedvelik. Szárított hibiszkuszt használnak hozzá, és általában felfőzik vagy ananászlében, vagy narancsban, és ehhez társul még gyömbér, kardamom is, vagy bármilyen fűszer, tehát még bors is, és ez tényleg egy nagyon különleges ízű frissítő, szintén nagyon jó koktél alapanyag is lehet. És a virágokat nem csak felhasználni lehet koktélokban, hanem a gasztronómiában, illetve ugyancsak a koktélokban használják évformájukban is díszítő elemként, de a gasztronómiában ugye salátákba is tehetik, vagy sütik be. Nagyon fontos, hogy nyilván ehető virágokat használjunk, mint az ibolya, a körömvirág, vagy a rózsák különböző fajtái, de hogyha még messzebbre szeretnénk kalandozni, akár a virágokat kandírozni is lehet. És ez így egy még intenzívebb élményt tud adni egy-egy virágos, parfümös koktél mellé, hogyha még van hozzá egy ilyen kis rákcsa is esetlegesen. Remélem, hogy igazán felfrissültek a koktél kalandok után, és Kata, te mit gondolsz? Te milyen virág lennél, ha virág lennél, vagy milyen közel hozzád a leginkább?
3: Hú, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Azt mondanám, hogy alapvetően talán a sárga virágok, én nagyon szeretem a sárga színt, szerintem az a legvidámabb szín. A sárga rózsát nagyon szeretem, talán egy kicsit elrugaszkodik attól a standardtől, hogy ugye vagy sárga, vagy fehér rózsát szoktak ajándékozni az emberek, de a pittpangot is nagyon szeretem. A maga kis egyszerűségében valahogy gyerekkoromra emlékeztet, mindig egyébként, hogyha megyek az utcán, és éppen amikor már kifehéredett a pittpang, azt mindig elfújom. Minden esetre valahogy az nagyon tetszik benne, hogy kicsike, egyszerű, mint hogy olyan kis jelentéktelen lenne, de mégis egyébként olyan szép, mikor egy ilyen nagy mezőn ott virítanak a sárga pittpangok. Ezen kívül azt is szeretem, hogy ugye mindenféle módon lehet használni a pittpang virágját, levelét, a növényt, többféle módon, igen. Visszakérdezek, Nelly, hogy mi az, ami téged szimbolizál a virágok között?
2: Én nagyon szeretem a fátyolka virágot. Ez egy apró szemű kis virág, amit mennyasszonyi koszorúkba szoktak elrejteni, és ebből van fehér rózsaszín, változatban is azt hiszem, de nekem a fehér a kedvencem, és ez több apró kis virágból áll össze. Ezért kedvelem igazán, mert nem egy egész, hanem több rétű csokor. Egy csokor. Most pedig kalandozzunk el a költészet mezején is. Petőfi Sándor a Virágok című verse következik. Ezt a verset 1847-ben Székesfehérváron írta, amely a természet és a lányok szépségét párhuzamba állítva fejezi ki a költő életigenlését és végakaratát, a lírai végakaratát. Hát tudjuk, hogy a művészek mindig olyan lírai módon szeretnének eltávozni a földről. Fogadják szeretettel!
4: Petőfi Sándor, a virágok. Ki a mezőre ballagok, hol fűközött virágterem? Virágok, szép virágaim, bekedvesek vagytok nekem. Ha látom, mintha jányt látnék, szívem reszket, keblem dagad. Síromra, hogyha meghalok, ültessetek virágokat. Leülök a virág mellé, és elbeszélgetek vele. Szerelmet is vallok neki, s megkérdem, engem szerete? Nem szól, de úgy hiszem, hogy érti jól szavaimat. Síromra, hogyha meghalok, ültessetek virágokat. S ki tudja, az illat vajon nem a virág beszéde-e? Csak hogy nem értjük, nem hat át testünkön lelkünk fülibe. Szagolja csak, s nem hallja meg a test e szellem hangokat. Síromra, hogyha meghalok, ültessetek virágokat. Igen, az illat a virág beszéde, annak dala ez. S a lényem durvább része a sírban rólam lefejledez, nem szagolom többé, hanem hallom majd a szép dalokat. Síromra, hogyha meghalok, ültessetek virágokat. Virágillat, virágdala, te lész majd ott bölcső dalom, melynek lágy zengedelminél tavaszonként elaluszom, s következendő tavaszig lelkem szép álmokkal múlott. Síromra, hogyha meghalok, ültessetek virágokat.
3: Petőfi szép verse után műsoridőnk lassan lejár, így elköszönünk a kedves hallgatóktól. Kövessék nyomon azt, hogy hogyan borul virágba egész Magyarország, a lelekhangja.hu oldalon, és hogyha megtehetik, ültessenek önök is egy-egy szál szép virágot. Elköszön önöktől a két műsorvezető,
2: Horváth Nelli
3: és Varga Kata. A technikai szolgálatot pedig Prószéki Anna Máriának köszönhettük. Kövessék továbbra is a Mária Rádiót, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mária Rádió.
6: Hírpercek.
7: Nagyboldogasszony búcsú a zirci ciszterci apátságban. Őseink hite a jövő reménye. Kettős jubileum tésen. Segítség a kolumbiai földrengés áldozatainak. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Jöjjenek a részletek. Nagyboldogasszony ünnepén tartották a zirci bazilika búcsúját, amely idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódik. Huszár Lőrinc plébános a Szentmise kezdetén emlékeztetett, 300 évvel ezelőtt, 1726-ban érkeztek ciszterci szerzetesek Zircre, hogy újra meggyökeresztessék a szerzetesi életet azon a helyen, ahol harmadik Béla király már 1182-ben apátságot alapított. Ugyancsak 300 éve alapították meg a zirci plébániát is. az ünnepi szentmisén Ternándor diakonus nagyboldogasszony ünnepének üzenetéről elmekedett. Kiemelte, Szűz Mária testestől lelkestől történt mennybevételében Isten megváltó szeretete mutatkozik meg, Mária pedig a mennyország királynéjaként közben jár értünk. Kónus arra is emlékeztetett, hogy Szent István király nagyboldogasszony előestéjén ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. A Szent Mise végén arra buzdította a híveket, hogy bizalommal kérjék a Szűzanya oltalmát Zircért, Magyarországért, az zarándokokért és a ciszterci rendért. Nagyboldogasszony Szűz Mária mennybevételének ünnepén dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a tési Szent István király templomban. Az idei ünnepet különlegessé tette a templom kettős jubileuma 750 évvel ezelőtt, 1276-ban született első hiteles írásos említése, 301 évvel ezelőtt pedig újra szentelték a templomot. Őseink hite a jövő reménye. Az ünnep arra is emlékeztetett bennünket, hogy mindaz, amitől elődeinktől kaptunk, nem csupán történelmi örökség, hanem továbbadásra váró kincs. A Szent Mise előtt Vide Beáta történész idézte fel Tés évszázadokon átívelő keresztény múltját, amely egészen Árpádházi Szent Margit szentté avatási eljárásához is elvezetett bennünket. Adjunk hálát azokért, akik előttünk jártak a hit útján, és kérjük Istent, hogy mi is hűségesen továbbadhassuk örökségünket a következő nemzedéknek. A katolikus Caritas is csatlakozik a kolumbiai földrengés áldozatait segítő nemzetközi összefogáshoz. A Caritas Colombiana sürgősségi programot indított, amelynek keretében élelmiszert, ivóvizet, gyógyszereket és alapvető szükségleti cikkeket juttatnak el a rászorulókhoz. 14. Leó pápa imádságáról és közelségéről biztosította a kolumbiaiakat, és 100.000 eurós sürgősségi támogatást küldött az érintett egyházmegyének. A Magyar Katolikus Caritas folyamatosan követi a helyzetet, és arra kéri a híveket és a közösségeket, hogy imádsággal, együttérzéssel és lehetőségeik szerint konkrét segítséggel álljanak a károsultak mellett. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!
6: Híreinket hallották.
8: Jézus párbeszédei Szent János evangéliumában. Ezzel a címmel tartott lelki gyakorlatot Jean-Yves Brache, francia domonkos szerzetes, teológus, a világi domonkos közösségeknek 2026. júliusában. Most önök az első részt hallják.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy öröm nekem itt lenni, újra találkozni. Pontos, hogy legalább évente egyszer úgy találkozunk, hogy tudjuk együtt lenni, amennyire lehet valamikor együtt csendben is maradni, nem rossz. Tudom, hogyha a csend elég nehéz, de ez fontos, hogy tanuljuk azt is csendben maradni. Isten szól hozzánk, ez nem kérdés, ez biztos. A kérdés inkább az, vajon van-e valaki, aki hallgat. És ha mindig beszélünk szomszédokkal, saját magunkkal, akkor hiába beszél ő. Mert beszél, de ha senki nincs, aki hallgat, a lelki gyakorlat azért is van, hogy tudjuk egy kicsit időt adni a Gyógyha Istennek. Sok mindent lehet adni. Néha úgy tűnik, legalább nekem, hogy a legnehezebb dolgot, amelyet tudunk adni, ez az időnket. Mindig tennivaló van. És lesz. És nagyon érdekes, hogy bár keresztények vagyunk, nem is biztos, hogy az életünkben az első hely az Istenné az életünkben. Azért is fontos, szükséges, hogy rendszeresen legyen az életünkben, hogy tudjuk, hogy mi legyen előbb. Egy kicsit úgy, mintha sok sütemény van valahol, szokás szerint, jó szokás egyébként, és akkor a kérdés, atya, mit akarsz? Nem ez jó kérdés. Nem ez a jó kérdés. Nem a mit akarsz? Mi legyen előbb? Ez az igazi kérdés. De az életünkben is ez az igazi

igazi kérdés. Nem mit akarunk, nem kell válaszolni ez vagy azt, hanem mi legyen előbb. Egy idő után, mondtam, sok tennivaló van, úgyhogy nem is van időnk erről gondolkodni, hogy mi a legfontosabb dolog. Most ez sürgős, és azt csinálok. És utána valami sürgős van. Ha valóban sürgős, én elhattam Sopronban, ami sürgős, és amikor visszajövök, szerda este már nem lesz sürgős. Úgyhogy ez is fontos. Fontos, hogy tudjuk együtt lenni, mondtam. Ennek egy része az, hogy ez jó beszélgetünk, hallottam, hogy nagy szép beszélgetés volt, és ez nagyon fontos is, hogy tudjuk egy kis jobban látni, tudni, hogy ki mit csinált, hol van, melyik közösségben, hogyan működik ez, az a közösség, és ezek fontos dolgok. De csak egy része ennek, hogy együtt lenni. Más rész ebben áll, hogy tudjuk együtt lenni, de nem csak a beszélgetés szintén, hanem emögött menni. Mert tudjuk, hogy valami más van, egy ilyen igazi közösség, amely él szavak nélkül. Mert valamikor a jó, hogy kezdetben beszélünk, fontos. De valamikor a szavak már nem elegendők, hogy tudjuk valóban kommunikálni. Ez már emberileg igaz, ha nagy szereted van, sokat beszélünk mindenről, többről is. És valamikor érzünk, hogy talán jobb lenne most egy kicsit csendben maradni, mert valahogyan a szavak zavarnak, mert nem tudják teljesen kifejezni, hogy mi van bennünk, hogy mi van közöttünk. Azért is jó, hogy együtt imádkozunk. Ha tudjuk, szentségimádás lesz, remélem csend is lesz akkor. Pontosan azért, hogy adjuk a Jóistennek a lehetőséget, hogy ő is beszéljen az életünkben. Nem csak, már mondtam többször is, az Ószövetségben Sámuel hivatása. Ott élt a templomban, éjjel hallgatta egy hangot, Sámuel, ment a paphoz, Éli, nem a proféta, de a paphoz, aki mondta, tessék még megaludni egyszer, kétszer, háromszor. Háromszor a pap megértette, hogy akkor valami más van. És na, ha még egyszer hallod a hangot, akkor megy az altárhoz, és mondja, szólj, Uram, a szolgáló hallgat. Ez fontos, alapvető. Mert általában megyünk a templomban, és inkább úgy beszélünk, hogy hallgass, Uram, a szolgálód beszél. Már szóval legyen a te igéd szerint, és nem legyen neked az én igém szerint. Már szóval. És amikor ez a néhány napos lekigyakorlatot együtt elkezdjük, két meggyőződés él bennem. Az első az, hogy a Szentírás az az első forrás, melyhez jó mindig visszatérni. Krisztus a forrás. Úgyhogy ez nagyon jó könyv, ez a Szentírás. Fontos olvasni, és amikor lelki gyakorlatot tartok, szoktam használni egy pár részt a Szentírásból, azért, hogy mindenki tudja visszatérni nem ahhoz, amit én mondtam, hanem a Szentíráshoz. Szabad, talán jó is elfelejteni, amit én fogok mondani, de visszatérni a Szentíráshoz. Ez a lényeg. Ha amit mondok segít, ez jó. Ha nem segít, az is jó, mert akkor visszatérni a Szentíráshoz, és ez a lényeg. És akkor legalább akkor kis türelem lesz, amely által lehet az én megtérésémre imádkozni. Jó lenne valamikor ezzel foglalkozni. Ez az első meggyőződés. Visszatérni a forráshoz, a Szentíráshoz. A második az, hogy pedig az, hogy amint Szent Ágoston mondja, az egyházatják mondják, én mondom a szavakat, de Isten beszél a szívetekben.
És ez a lényeg. Szerintem ez predikátoroknak nagyon fontos erről, mindig erről gondolkodni, hogy mi mondjuk a szavakat, de Isten beszél az ember szívében, nem mi. Ha valami jó volt, lehet hálát adni a jó Atya Istennek. Ha nem jó, akkor tessék többet imádkozni, értem, hogy tudjuk valami hasznos is mondani. Maga Krisztus mondta, akit Isten küldött, Isten igéit beszéli, mert Isten nem adja szükösen a lelket. Aki pedig Istentől született, az hallgat Isten szavára. Aki Istentől van, hallgat Isten igéire. 2 évvel ezelőtt az egyházról, tavaly pedig Krisztusról elmérkedtünk. És tényleg, hogy Krisztus misztériumát teljesen ismerjük, fontos, hogy nem csak erről elmérkedünk, hogy Krisztus kicsoda, amit tavaly csináltunk, hanem arról is, hogy hogyan dolgozott, hogyan foglalkozott az emberekkel. Látjuk az evangéliumban és Szent János evangéliumában, hogy Krisztus többször is beszél tömeghez. De valamikor látjuk, hogy egy bizonyos emberrel beszél. Személyes beszélgetés is van, nem csak úgy, hogy mindenkihez beszélek. És a Szent János evangéliumában olyan beszélgetés 6 van, ahol látjuk, hogy Krisztus személyesen beszél valakivel. És akkor több ok miatt fontos, elsősorban, mert látjuk, hogy Krisztus hogyan beszél az emberekkel. Mert látjuk, hogy teljesen más módon beszél, attól függ, hogy kivel beszél. Ez az első dolog. Fontos, hogy tudjuk, hogy mit beszélünk, és hogyan. Mit beszélünk, vagy miről, mit mondunk, ez az igazságot. Az igazságról van szó. De hogyan hirdetjük az igazságot, attól függ, hogy kinek beszél, kihez szól. Mert tudjuk, nem ugyanazon a módon beszélünk kisgyerekekkel, papokkal, világiakkal, az utcán, vagy a templomban, az egyetemen, vagy máshol. És akkor látjuk, hogy Krisztus hogyan beszél. Utána azért is fontos, mert mindig más téma van. És ezek a témák nagyon fontosok. És fontos nem csak a témák, de a sorrend is. Az is, amikor beszélünk, mi legyen elő. Úgy, hogy akkor lehet beszélni, és abból a szempontból Akvinai Szent Tamás nagyon érdekes, mert úgy írt a szumát, hogy az, hogy valamit értjük, nem kell olvasni, ami utána jön, ami előtte van elég, és úgy van az egész, hogy mindenről csak egyszer beszél. Nem biztos, hogy mi mindig úgy beszélünk. Többször ugyanazokról a dolgokról, többször is, nem mindenről, nem mindig a leghasznosabb dolgokról, és most saját tapasztalatomról is van szó egyébként. Az első beszélgetés, ez Nikodémusról. És akkor a természet fölötti életről van szó. János evangéliumában a 3. fejezetben. Utána a beszélgetés a szamariai asszonnyal. És akkor inkább utána a vallásról és a vallás helyéről lesz szó. A 3. beszélgetés az 5. fejezetben a Betesda fürdői beteg furcsa közösségről van szó. Olyan közösség, amelyben a közjó az, hogy minél gyorsabban kimenni ebből. Csak egy ember lehet ugyanakkor, úgyhogy ez, majd erről beszélünk. Vagyis a szolidaritás, lehet mondani. A 4. beszélgetés az házasságtörő asszonnyal. Hogyan tekintjük a többieket? Hogyan kell reagálnunk? Mit kell csinálnunk? Az is nagy tanítás egyébként. A következő alapvető kérdés a vakon született, és ez a szenvedés mindig aktuális. És az legutolsó személyes beszélgetés, ez a 2 emberrel egyébként, ez Mária és Márta, Lázár föltámasztása és a halál kérdése. Látjuk, a természet fölötti dimenzió, a vallás, a szolidaritás, a közös élet, hogyan tekintjük a többieket, a szenvedés, a rossz kérdése és a feltámadás. Látjuk,

0: Mondjuk egyébként, hogy kapcsolatban világosan az első és az utolsó téma. Természet fölötti élet, feltámadás. És ez talán az első dolog alapvető, szükséges, nem csak fontos, amelyről mindig újra meg újra kell elmérkednünk, amikor lelki gyakorlatban, mert ez az induló pont. Van természeti élet, van örök élet. Szent Pál mondja, hogy ha Krisztus nem támad fel, ha nincs feltámadás, akkor üres a hitünk. Üres. Nincs tartalom, egyszerűen. És akkor jobb lenne otthon maradni, kis szünet, jó könyv, sütemények, amelyekről már beszéltem, és úgy tovább, mert nincs értelme tovább menni. Örök élet van. Azért szerintem túl sokszor reménytelennek tartják a helyzetet világban, mert elfelejtjük, hogy örök élet van. Ha nem hiszünk az örök életben, akkor nincs reménység. Nincs reménység. Csak illúzió. És a reménység ebben áll, hogy elsősorban van örök élet, ez az életünk célja, és az örök életet lehet elérni Krisztus segítségével. És azért fontos, annyira fontos volt Krisztusról elmélkedni. És elsősorban az egyházról. Mert az egyház ez a hely, ahol lehet Istennel találkozni Krisztus által, Krisztusba, Krisztussal. Ez a hely, ahol lehet Krisztust ismerni. És akkor látjuk, hogy lehet Krisztusra támaszkodni. Van reménységünk. És amint Szent Péter van, kell, hogy készen legyünk erre, hogy tanúságot tegyünk a reménységről, amely bennünk van. Mint virági domonkosok azért itt vagyunk, hogy tanúságot tegyünk a reménységről, az igazságról, de a reménységről, amely bennünk van. Az első kérdés, ez az természet fölötti élet. Volt a farizeusok közt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik főembere. Éjszaka elment Jézushoz, és így szólt hozzá, Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tudja ezeket a jeleket véghevezni, amelyeket te cselekszel, ha csak nincs vele az Isten. Éjszaka, több ok miatt. Talán, mert ha jól ismert ember vagy, ez nem könnyű úgy menni, anélkül mindenki mondja adat, hova mész, miért, és szimbolikus módon azért is, mert akkor nem volt a világosság benne. Majd jön Krisztus a világosság, és a világosságot adja neki is. Krisztus nem megy tovább az üdvözlés, jó napot kívánok, hol vagy, Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött. Bizony, mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem láthatja meg Isten országát.
1: Pont, ez a lényeg.
0: Ez is érdekes, mert látjuk például, hogy a következő beszélgetésben a szamariai asszonynak a kezdetet kicsit hosszabb, mert több időre volt szükség, mielőtt az asszony tudja az igazi kérdésével jönni. Itt Nikodémus egy intellektuális ember, mindjárt erről van szó. Bizony, mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Újra születés. Nikodémus megkérdezte, hogyan születhet meg az ember, ha már vén? Csak nem mehet be ismét anyja méhébe, hogy megszülessék? Jézus, valaki nem születik vízből és szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Ez az induló pont az életünkben. Egyébként erről volt szó, amikor a keresztelésben. Erről volt szó, újra születni. Vízből és szentlélek. Ez a kezdet. Pontosan, mint a keresztelés, amely normális módon az induló pont van. Egyébként csak az induló pont. Aki megkeresztelkedtek, keresztény ember, mert még nem teljesen, de csak az első lépés. Nyitott az ajtó, tessék bejönni, de még nem vagy az étteremben, ahol a sütemények várnak. Más szóval, még nem vagy teljesen bent, sütemények várnak.

és hogy egy kicsit túl sokat a testtel foglalkozunk. Amint szoktam mondani a diákaimnak, mikor jönnek 9-kor az első órában, ami nekem ez már nagyon késő, ez neki látható most, hogy nagyon korán reggel, mert látom, hogy a test is itt lesz, itt van. A lélek már ott az ágyban marad, valahogyan. El tudok képzelni, hogy szeretnének, hogy pont fordítva legyen, hogyha esetleg a lélek itt legyen velem az osztály a teremben, és a test továbbra is ott olyan pihenő helyzetben, ahol lehet elmérkedni, nem biztos. Megkülönböztetni a test és a lélek között. Ami a testből született, az test, és ami a lélekből született, az lélek. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükséges úrra születnektek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zugását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindaz, aki a lélektől született. A lélek tudja, és ez elég. Túl sokszor akarjuk tudni, hogy honnan, hova. Nyilván egy családban valamit kell kicsit gondolkodni, ez nem szabad teljesen úgy élni, ez világos. De alapvetően tudjuk, hogy hova megyünk, legalább, hogy hova kellene mennünk a mennyekországába. És honnan? Isten segítségével. Ez az. Alapvetően. Az induló pont Krisztus és a feltámadás. A cél Krisztus és a feltámadás egyébként. Ugyanaz. Miközben itt vagyunk. Nikodémus megkérdezte, de miképpen lehetséges mindez? Jézus egyfelelte neki, de Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket? Egy intellektuális embernek egy kis kihívás, nem rossz. Ez akkor segít egy kicsit erről gondolkodni, hogy kell kicsit dolgoznunk. Bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt mondjuk el, és amit látunk, arról tanúskodunk, de a mi taníságunkat nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról szóltam neked, nektek, és nem hiszitek, hogyan fogjátok majd elhinni, ha a mennyi dolgokról beszélek nektek? Azért fontos, hogy amit már mondtam, Isten szól. Van-e valaki, aki okosoknak kinyilatkoztatta azt az Atya, hanem a kicsinyeknek? Már szóval azoknak, akik felismerik, hogy nem ők a mérték, hanem kell elfogadnom. Isten dolgozik ebben a világban is, de nem nélkülünk. És ha eredményt nem látunk, ez vagy mert nem látjuk, amit kellene látnunk, hogy nem az igazi eredményt keressük, hanem ami szerintünk az eredményt kellene, ott legyen, nem látjuk, hogy mi a lényeg. Egyszerű példa, nem létező példa, szokás szerint, nyilván. Előfordul, amikor imádkozunk, hogy nem látjuk az eredményt. Hiába imádkozunk. Elsőbben soha nem imádkozunk hiába, soha. Csak a probléma az, hogy az eredményt keresünk ott, ahol nem kell keresnünk. Mert az első eredmény, amikor nem az, hogy megkapjuk, amit kértünk. Ez üzlet, ez nem ima. Az első eredmény ebben áll, hogy imádkozzunk. Más szóval, hogy élő kapcsolatban vagyunk Istennel. Ez az első eredmény. A legfontosabb. Ha utána valami jön belőle, örülünk. Ha nem, akkor is örülünk, mert erről nincs szó. Egyszerűen. És ez ad nekünk nagy szabadságot. Tudjuk, hogy mit kell várnunk. Mit nem szabad várni Istentől, az imádságtól. Egyébként szerintem ez a nagy probléma a mai világban fiatalokkal is. Amikor akarnak házasodni, vagy belépni egy közösséget, néha túl sokat várnak a házasságtól, vagy a megszentel érettől. És akkor valahogyan nem lesz úgy, mint gondolkodtunk. Nem is lehetett. A tökéletes élet nem az egyházban, nem itt a földön, nem a házasságban, nem a megszentelt életben, a domonkos életben sem, csak a mennyekországában. Előtte úton vagyunk. És fontos megkülönböztetni az út és a cél között. Az út nem a cél. De az is igaz, hogy nincs út, hogyha nincs cél. És látjuk, ez az első dolog itt, ez a születés, ez az induló pont, de

0: bemutatja a célt egyébként. És a célről világosabban fogja beszélni Krisztus, amikor lesz a feltámadásról szóló beszélgetés. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az emberfának is fölemettetnie. Krisztus már mondja, hogy az evangélium kezdetén, ott miért jött, hogyan lesz. Mert itt már egyébként a szenvedésről és a feltámadásról van szó. Használva egy képet, az új szövetség történelmét, amely nyilván Nikodémus, a zsidók egyik főember tudta. Az is látjuk, hogy amikor lehet mondani, hogy egyébként Nikodémus, ma mondanánk, hogy ő egy jó teológus. Krisztus nem beszél teológusokkal, mint a szamariai asszonya. Másképpen kell. Idézi az Ószövetséget. Kicsit kihívás. Te Izrael tanítója vagy, teológus, és nem érted ezeket? Ilyen megjegyzés egy intellektuális embernek, ez durva. De jó. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az újszületés, örök élet. Erről van szó. És nem hiába az első beszélgetés egy teológussal, mert kell tudnunk, hogy mi az igazság. Utána hogyan használjuk az igazságot, hogyan beszéljük erről valaki mással, ez más kérdés. De mielőtt beszéljünk, kell tudnunk, hogy mi az igazság. Azt látom az egyházban, a tanítóhivatalban, amikor például a házasságról van szó. Az első nagy szöveg, mondják, hogy mi a házasság. Tacanum a 13. Leó pápának az enciklikája, és 50 év után később Casticonum ubi Pius, 11. Pius, még egy enciklika házasságról, családról. Utána később Gaudium et Spes és Familiaris Consortium II. János Pál, úgy tudjuk, hogy mi a házasság. Csak később jött a kérdés Ferenc pápával. Na, ez az igazság, de most az emberek nem élnek ebben az igazságban. Akkor hogyan lehet ezekkel az emberekkel foglalkozni? Amoris Laetitia. De nem is lehetett volna, anélkül, hogy első ne legyen világos, hogy mi az igazság. Néha a kísértés valamikor ez volt, csak az igazságról beszélni, nem nagyon figyeljünk, hogy hora erről beszéljünk az emberekkel. Most a kísértés talán fordítva, annyira figyeljünk, hogyha a módon, amelyről lehet beszélni, hogy valahogyan elfelejtjük, hogy mit akarunk mondani. Tudjuk, hogy hogyan, de már nem tudjuk, hogy mit. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözljön általa a világ. Ez is alapvető. Isten nem olyan Isten, aki elítéli az embert. Mi ítéljük el minket egyébként? Nem az, hogy nem úgy, hogy a világ végén Isten Krisztus fog mondani, te, na, talán igen. Nem biztos. Tőlünk függ, egyszerűen. Tőlünk függ. Mert Istentől ő azt akarja, hogy minden embernek örök élete legyen. Mindaz, aki ő benne hisz, más szóval, a hit től függ. És túl könnyű lehetne mondani, de ha akkor én nem kaptam a hitet, akkor nem vagyok a hibás. Megkaptunk keresztelésben. És tudjuk, hogy Isten a segítségét adja mindenkinek. Úgyhogy ha valaki nem megy a mennyekországába, ez egyáltalán nem azért, mert Isten nem segítette, de csak azért, mert az ember nem fogadta el Isten segítségét. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, már nem hit az Isten egyszülött fia nevében. Az már ítélet alá esett. Ez nem mi lesz majd, most kezdődik. Az örök életről van szó, az örök élet most kezdődik. Ezen meglátjuk majd. Most kezdődik. Egyszerűen attól függ, hogy most hogyan élünk. Erről van szó. Mert Isten akarata az, hogy boldogok legyünk. Egyszerűen. Nem elsősorban Isten akarata ebben áll, hogy ezt, azt csináljuk. Isten akarata inkább az, hogy bármit csinálunk, Isten szeretetében csinálunk. Ez biztos. Más szóval, hogy bármit csinálunk, akkor kezdődik az örök élet, mert Isten szeretetében maradjunk. Új születésről van szó. Új születés, ami azt jelenti új élet. Mert a születés, ez nem csak úgy születtem múlt millenniumban, a zsinat előtt, melyik zsinatot jó. Erről nincs szó, vagy erről is szó, de a születés azt jelenti, hogy az élet, amely jön ebből, és az élet, amely az új születéstől vezet az örök élethez. Pont. Ott vagy jobb. Az ítélet pedig ez, a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mivel cselekedeteik gonoszak voltak. Ez a mi választás. Mit akarunk? Egyszerűen. Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra. Nem lehet mondani, hogy nincs világosság. Világosság van, de nem látjuk, ha nem akarunk látni. Ez nem úgy, mint a gyerekek, hogy azt csinálja, akkor azt gondolják, hogy senki nincs. Akkor jó volt, remélem, most egy kicsit tovább vagyunk. Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit. De aki az igazságot cselekszi, nem csak mondja, cselekszi. Az igazság nem csak szava kérdése, ez élet kérdése. Igazságban élni, az igazságot cselekedni. Aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánossága jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat. Ez az első beszélgetés, személyes a Szent János evangéliumában, amelyben látjuk az első alapvető kérdés. Születni, újra születni vízből és lélekből. Mert Isten akarta az, hogy mindaz, aki ő benne hisz, örök élete legyen. Erről van szó. És amikor újra kezdjük, és minden lelki gyakorlat új kezdet, ez az első pont. Újra születni vízből, lélekből, és újra látni, hogy hova megyünk. Az örök élet. Csak az a cél fényében, az örök élet fényében lehet megkülönböztetni az életünkben, hogy mi jó, mi nem jó. Alapvetően ez jó, ami az örök élethez vezet, ez nem jó, ami nem vezet oda. Ez egyszerű kérdés. A kérdés nem az szabad, nem szabad, ki mondta, hogy nem szabad. Nem. Az örök élethez vezet, vagy nem? Ez az alapvető egyébként az egyetlen igazi kérdés. Túl sokszor, amikor beszélünk bioetikáról például, ilyen valamit, mindig mondják, hogy ez nagyon nehéz kérdések van. Vannak, de általában a megkülönböztetés elég egyszerű. Kell tudni, hogy minek a fényében kell látnunk az egészet, hogy tudjuk megkülönböztetni. Milyen elem fontos, hogy tudjuk megkülönböztetni. Mi az ok. És ez pontosan a bölcsesség ebben áll, hogy mindig az első ok fényében mindent látunk. Ez a különbség a tudomány és a bölcsesség között. Nem csak erről van szó, sokat tudjuk, hanem erről is, vagy arról is, és elsősorban, hogy minek a fényében kell látnunk az egészet, hogy rend legyen valóban. Mondtam, azért fontos, hogy itt legyünk újra, ott tudjuk egy kicsit elmérkedni, szép, ha tudjuk legalább 2-3 napot adni a Jótya Istennek, hogy legyen neki legalább évente egyszer a lehetőséget, hogy ő is valahogyan beszéljen bennünk. Mindig beszél, mondtam, de hogy legalább a valószínűség valahogyan létezik, hogy hallgatjuk egy kicsit, ami nem rossz, hogy egymással együtt tudjuk utána újra menni a világba, Krisztusról tanúságot tenni, a reménységről, amely bennünk van, tanúságot tenni ebben a világban, ahol hiányzik ez a reménység, mert elfelejtjük, hogy Isten akarta az, hogy mindaz, aki ő benne hisz, örök élete legyen. Köszönöm szépen!
1: Jézus párbeszédei Szent János evangéliumában. Ezzel a címmel tartott lelki gyakorlatot Jean-Yves Brache, francia domonkos szerzetes, teológus, a világi domonkos közösségeknek 2026. júliusában. Az első részt hallották.
2: Mária Rádió. Liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
3: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Üdvözlégy nap, dicső és szente nap, te boldog nap, Krisztus győzelme vagy. Tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk. Mennybéli fény vakoknak napvilág, veled rontott poklot Krisztus király. Halált legyőz, kibékít, s mennybe vár, bár por vagyunk. Örök bíránk, úgy szól ítéleted, hogy minden bűn alá helyeztetett, de gyengéknek kegyelmet oszt kezed, gyógyít az Úr. Erős az Úr és bölcsessége szent, haragja szűnt, irgalma megjelent, mikor fajunk s világunk tönkrement, és porba hult. Poklott tiport és feltámadt az Úr, emberfajunk ő benne megújul. Az elveszett juh vállához simul, és égre vár. A béke szent az ég és föld között, egész világ új fénybe öltözött. Győzött az Úr, hirdessék hírnökök, csak ő király. Örök hazánk, te rólad énekel, egyházanyánk vígszóval így felel, Alleluja, s ma százszor zengi el népünket dalt. Legyőztük már a halál erejét, élvezzük hát győzelmünk örömét. Békülj te föld, dicsőség neked ég, zengi diadalt, amen. Kimehet föl az Úr hegyére, kiállhat meg az ő szent helyén. Az Úré a föld és mind, ami betölti, a föld kerekség és mind, aki lakja, mert tengerek fölé ő rakta alapját, ő állította folyóvizek fölé. Kimehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent helyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem veszi hiába Isten nevét, és hamis esküt nem esküszik. Az nyer áldást az Úrtól, és üdvösséget szabadító Istenétől. Ez az Isten keresők népe, amely kutatja arcát Jákob Istenének. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az Úr, az erős és hatalmas, az Úr, aki hatalmas a csatákban. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura a dicsőség királya. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kimehet föl az Úr hegyére, kiállhat meg az ő szent helyén. Áldjátok Istenünket, nemzetek, aki életet ajándékozott nekünk, alleluja. Újjongjatok az Úrnak, minden földek, zengjetek nevének dicséretet, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, csodálatosak a te műveid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, nevedet énekkel dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekkel végbe vitt. Kiszárította a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen, ezért törvendünk színe előtt. Hatalommal uralkodik örökké, szeme vigyázza a nemzeteket, nehogy a lázadók elbízzák magukat. Áldjátok Istenünket, nemzetek, dicsőségéről zengjetek éneket. Életet ajándékozott nekünk, és lábunkat nem hagyta botlani. Minket, Isten, igazán próbára tettél, tűzzel tisztítottál, mint ezüstöt szokás. Vadfogó hálóba tereltél bennünket, hátunkra súlyos terhet raktál. Embereket ültettél nyakunkra, tűzön és vizen kellett átgázolnunk, míg végül is enyhülést engedtél. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjátok Istenünket, nemzetek, aki életet ajándékozott nekünk. Alleluja. Isten félők, mind figyeljétek, mi mindent tett velem az Úr. Alleluja. Égő áldozattal lépek be házadba, teljesítem néked fogadalmam, amelyet ajkam fogadott, és szám megígért szorongatásom napján. Kövér égő áldozatot hozok, kosokat égetek, bikákat és bakokat adok áldozatul. Isten félők, gyertek mind, figyeljetek, mert elbeszélem, mi mindent tett velem az Isten. Ajkam hozzá kiáltott, és nyelvem már is magasztalhatta őt. Hogyha gonoszra hajolt volna szívem, nem hallgatott volna meg az Úr. Ám Isten engem meghallgatott, könyörgő szavamra ráfigyelt. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, s nem vonta meg tőlem irgalmát. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten félők, mind figyeljétek, mi mindent tett velem az Úr. Alleluja. Az Isten szava eleven és átható, minden két élő karnál élesebb.
4: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzia király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és Uszája betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte, mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Kettővel befötték arcukat, kettővel befötték lábukat, és kettővel lebegtek. És harsány hangon mondogatták egymásnak: Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. Még a küszöbök alapjai is megrendültek harsány hangjuktól, és a templom tele lett füsttel. Erre így szóltam: Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a királyt, a seregek Urát. Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele az ajkamat, és így szólt: Nos, azáltal, hogy ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod, és bocsánatot nyert a bűnöd. Aztán hallottam az Úr szavát, amint így szólt: Kit küldjek el? Ki megy el nekünk? Így válaszoltam: Itt vagyok, engem küldj el. Erre így szólt: Menj, mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne fogjátok föl. Tedd érzéketlenné a nép szívét, süketté a fülét, s kösd be a szemét, hogy ne lásson a szemével, ne halljon a fülével, és ne értsen a szívével, s így ne térjen meg, és ne gyógyuljon meg. Erre megkérdeztem, meddig tart ez, uram? Így válaszolt. Míg a városok el nem pusztulnak, s lakók nélkül nem maradnak, a házak meg emberek nélkül, míg a szántóföldek pusztává nem lesznek, és az Úr messzire nem űzi az embereket. Akkor majd nagy pusztulás lesz az országban. De ha egy tizednyi megmarad a népből, az úgy pusztul el, mint a terebint, amelyet ha levágnak, csak törzsöke marad, ám a megmaradt törzsök szent mag. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, van és aki eljő. Dicsősége betölti az egész földet. A szeráfok harsány hangon mondogatták egymásnak, szent, szent, szent a seregek Ura Istene, dicsősége betölti az egész földet.
5: Olvasmány aranyszájú Szent János püspöknek a Máté evangéliumban mondott szent beszédeiből. Ti vagytok a föld sója, hiszen, mondja Jézus, nem csak életetek tartamára, hanem az egész világra vonatkoztatva intézem hozzátok e szavaimat. Mert nem csak két városba, vagy tízbe, vagy húszba küldelek titeket, nem is csak egyetlen néphez küldelek, mint a prófétákat, hanem a szárazföldre és a tengerre, azaz az egész világra, amely nagyon is nyomorúságos állapotban van. Amikor ugyanis azt mondta, ti vagytok a föld sója, ezzel azt is jelezte, hogy megromlott az egész emberiség. Tönkretették a bűnei. Ezért azután éppen azokat az erényeket sürgeti náluk, amelyek leginkább szükségesek és hasznosak azoknak, akik sok emberrel törődnek. Mert aki szelíd, szerény, irgalmas szívű és kötelességtudó, az nem rejti el a jó cselekedeteit csak önmaga számára, hanem mint éltető forrásokat mások javára is igyekszik kiárasztani. Ugyanígy, aki tiszta szívű és a békért fáradozik, és aki az igazságot keresi, az a saját életét a közösség javára áldozza fel. Nos tehát, mondja Jézus, ne gondoljátok, hogy csak itt-ott előadódó erőfeszítésre szólít hivatásotok, és nem is csak valamilyen csekészségre akar indítani az, hogy ti vagytok a föld sója, hanem mire? Vajon a megromlott lelkeket majd nekik kell megtisztítaniuk? Semmiképpen, mert ami egyszer már megromlott, azt nem lehet megint romlatlanná tenni azzal, hogy sóval hintjük be. Természetesen nem is ezt tették. Az lett a feladatuk, hogy sóval hintsék be azokat, akik előbb már új életre születtek, akik már megszabadultak a bűnös sothadás bűzétől, és akiket rájuk bízott. Ezeket őrizték meg abban az új életben, amelyet magától az Úrtól kaptak, mert Krisztus műve volt, hogy megszabadultak a lelkek a vétkek rothadásától, hogy pedig abba többé vissza ne essenek, ahol szükséges már az ő odaadó munkálkodásuk és erőfeszítésük. Íme Krisztus fokozatosan vezeti rá őket annak felismerésére, hogy ők kiválóbbak a prófétáknál, hiszen nem csak Palesztina, hanem az egész földkerekség tanítómestereinek nevezi őket. Ezért ne csodálkozzatok, mondja, ha a többieket mellőzve csak nektek beszélek, és ilyen nagy veszedelmekbe viszlek bele titeket. Gondoljátok meg tehát, hogy mennyi városba, mennyi néphez és nemzethez akarlak küldeni titeket vezetőknek. Ezért hát nem csak azt akarom, hogy ti magatok legyetek bölcsek, hanem hogy másokat is azzá tegyetek, mert ha nem lesztek bölcsek, akkor saját magatokért sem tudtok majd helytállni. Hiszen akik megromlottak, azok a ti segítségetekkel megújulhatnak, de ha ti megromoltok, akkor másokat is majd magatokkal sodortok a pusztulásba. Tehát minél fontosabb dolgot bízok rátok, annál nagyobb buzgóságra lesz majd szükségetek. Ezért fűzi hozzá, ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, és az emberek eltapossák. Hogy pedig ne féljenek majd a nyilvánosság elé lépni azok, akik ezt a jövendőlést hallják, gyaláznak és üldöznek benneteket, és minden rosszat rátok fognak. Kijelenti, ha ezeket nem fogadjátok majd készségesen, akkor hiába lettetek választottak. A szidalmak szükségképpen bekövetkeznek, de nektek ezek semmit sem ártanak, hanem csak azt igazolják, hogy milyen álhatatosak vagytok. De ezektől megijedtek, és nem lesz meg ez a hozzátok illő álhatatosságtok, akkor sokkal nagyobb szenvedéseket kell majd elviselnetek. Mindenütt rossz híretek lesz majd, és mindenki meg fog vetni benneteket. Ez jelenti az, hogy az emberek eltapossák. Azután egy másik, még mélyebb értelmű hasonlattal áll elő. Ti vagytok a világ világossága. Újra így. A világé, nem pedig csak egyetlen nemzeté, vagy akár 20 városé, hanem az egész földkerekségé. Mégpedig értelmet fényel elárasztó világosság, amely a napsugárnál sokkal nemesebb, mint ahogyan lélek szerint értendő a só is. Először só, azután világosság, hogy megértsd, mekkora nyeresség származik ezekből a nagyon találó szavakból, és milyen haszon ebből a komoly tanításból. Mert összetart ez, és nem enged szétfolyni. Az irányítása alatt állókat pedig arra készteti, hogy az erényre szegezzék tekintetüket. A hegyen épült város nem lehet elrejteni, s ha világosságot gyújtanak, nem rejtik a véka alá. Ezekkel a szavakkal is sürgeti a megkívánt életmódot, arra nevelve őket, hogy szüntelenül buzgók legyenek, mint akiket mindenki figyel, hiszen az egész világ nézőtere előtt vívják a küzdelmüket. Leszárátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig. Világosságtok világosítson az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig.
3: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Volt tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged. S azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje. És áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
6: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra hímedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli, szívjuk szívünkbe lelkesen, vegyem el angyát cserejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szenteket kivigaszolt.

0: aki a kenyérből eszik, örökké él, halleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldelő mezőkön terelget engem. Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazságos fényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelővessződ az én bizodalmam. Asztal terítesz nekem, ellenségeim szem előtt. Dús kenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte cserlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján. S az Úr házában lesz otthonom, örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki a kenyérből eszik, örökké él. Alleluja. Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben. Alleluja. Jól ismerik Istent Júda földjén, Izraelben nagy az ő neve, Sálemben áll sátora, lakóhelye pedig Sionban. Ott törte össze a tüzes nyilakat, pajzsot, kardot és harci eszközöket. Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket, mert álom nyomta el őket, a harcosok karja lehanyatlott. Feddő szavattól Jákob istene, megtorpantak a lovak és a harci szekerek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Eljön az Úr, hogy dicsőségét és csodálatos hatalmát megmutassa szentjeiben. Halleluja.
1: Amit fogadtatok, adjátok meg isteneteknek az Úrnak. Alleluja. Félelmetes vagy, kiállhat meg előtte, ha felgerjed haragod. Döntésedet a mennyből hallatod, beleremeg és elnémul a föld. Amikor ítéletre föl kell az Isten, hogy megszabadítsa a föld szelídeit. A haragottól sújtott ember is magasztal majd téged, és aki haragottól megmenekült, téged ünnepel. Amit fogadtok, adjátok meg isteneteknek az Úrnak. Akik körülötte vagytok, áldozzatok a félelmetesnek. Mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét, és rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Amit fogadtatok, adjátok meg isteneteknek az Úrnak. Alleluja.
0: Mit kíván tőled az Úr, a te Istened? Csak azt, hogy Uradat, Istenedet féld, az ő útjain járj és szeresd, az Úrnak, a te Istenednek szíved, lelked mélyéből szolgálj.
1: Uram, a te hajlékodban kilakhat, aki szeplőtelenül él, és akinek őszinte szíve gondolatja.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Hírpercek. Új időkapszulát helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom torony gombjaiban. Intim témákat tartalmazó kérdőívet kell kitölteniük a katolikus esküvőre készülőknek. Sziporkáztak a hullócsillagok a napfogyatkozás után. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A korábbi időkapszulában talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak. Tájékoztatták az MT-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A templom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A kapszulába került a Csíksomlyói magazin egy-egy példánya, az idei pünkösdi búcsú programfüzete és egy-egy búcsús jelvényt is. A kapszulákat és a kereszteket Albert Lándár csíksomlyói házfőnök áldotta meg. Egyre több magyarországi plébánián találkoznak az esküvőre készülő párok egy részletes kérdőívvel, amely kapcsolatuk legérzékenyebb területeit érinti. Ilyen kérdőívet alkalmaz a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye, és több más, például a Székesfehérvári, a Váci és a Pécsi Katolikus Egyházmegyék is. Vadász Kinga szociális testvér, kötelékvédő, tudomása szerint még nincs egységes, részletes kérdőív a latin egyházmegyék számára. Olvasható az Esztergom Budapest főegyházmegye honlapján. Az úgynevezett jegyes vizsgálat nem csak azt hivatott tisztázni, hogy a menyasszony és a vőlegény megfontoltan készül-e a házasságra, hanem olyan körülményeket is feltárhat, amelyek a frigyet semmissé teszik. A kérdőív a jegyes oktatás kiegészítése segédeszköz lehet. Alkalmazása segít abban, hogy a jegyesek biztosan elgondolkodjanak a házasság lényegi elemeiről. Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozást követően tiszta éjszakán záporoztak a hullócsillagok, köztük több fényes tűzgömbbel. A tiszta holdmentes éjszakán a hullócsillagok tart.

0: lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő lélekbe fogadá Szentlélektől, Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló lánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, özs nekünk be szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után programájával jelentkezünk, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen, 12 óra 15 perckor. Audiencia, a Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Juhász Lili interjúja Holl András kerekesszékes tánctanárral 13 óra 25 perckor. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13 óra 45 perckor. Perikópa Kocsi Györgyet a Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. A virág a fény felé hajlik, Bőte Csaba testvér füveskönyve 14 óra 20 perckor. A hírpercek és az imaránc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Hazafelé délutáni magam című műsor a Mária Rádió médiatáborának résztvevőivel 16 óra 50 perctől. Kincses láda, pölöskei ütés karácsonyi mihelyek a tanúságos történetei 18 órától. A Zsoros Mesti dicséretét imádkozunk közösen 19 órakor. Legyetek apostolok, Gájenű elvitatja emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Tojásai, beszélgetések a magyar költészetről 20 óra 16 perckor. Ismerd meg magadat. Önismereti műsor Szamó Tamással az Eneagram bölcsességéről 20 óra 40 perckor. Felszentelt életek, papi hivatásokról őszintén Szederkényi Károly atyával beszélgetünk 21 óra 5 perckor. Felvidéki beszélgetés 22 órától. Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni. Gyökös Endre tanítása 23-ra 20 perckor. A Zsorosba befejező imórát imádkozzuk 23-ra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23-ra 55 perckor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Ima a békéért. Mindenható Istenünk, atyánknak hívunk téged, mert hisszük, hogy úgy hajolsz le hozzánk, mint gyermekeidhez. Tudjuk, hogy szeretnéd, hogy a földön békében és a te szeretetedben éljünk. Szent lelkedet küldöd nekünk, hogy erőt adjon a bűn legyőzéséhez és egység megteremtéséhez. Te a béke ajándékozója vagy. Ezért hallgass meg minket kegyesen, amikor könyörögve kérünk téged a világban való békéért és kiengesztelődésért, hogy minden ember megértse, hogy senkinek sincs joga saját érdekeit erőszakkal és gyűlölettel érvényesíteni, hogy egyesek önzése miatt ne kelljen menekülniük saját otthonaikból, hogy a felelősök védjék minden ember szabadságát és emberi méltóságát, hogy senki ne szenvedjen hite vagy nemzetisége miatt, hogy mindörökre hallgassanak el a fegyverek, amelyek ártatlan emberi életeket oltanak ki. Kérünk téged, atyánk, a Szent Földért, Irakért, Szíriáért, Ukrajnáért és minden országért, ahol ember ember ellen, testvér testvér ellen harcol. Győzedelmeskedjen a megbocsátás az irigység és a bosszú fölött. A kiengesztelődés és béke minden konfliktus fölött. Az emberi élet védelme a gazdasági érdekek és a gazdaság kárpázata fölött. Add, hogy a te lelked legyőzze az emberi szívek keménységét. Erre kérünk téged a hét fájdalmus szűzanya, a béke királynője közbenjárására, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki megnyitotta nekünk az utat az örök békesség országába. Ámen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szent Mónika Közösségek országos találkozója. 2026. augusztus 22-én szombaton Szűz Mária a világkirálynője ünnepnapján tartják idei országos találkozót Pakson, a Jézus Szíve templomban. 9 órakor Krisztián atya köszöntése után a dicsőséges rózsafűzér titkairól elmélkednek, és az édesanyák litániáját imádkozzák. Majd gazdag fejes Margit művészettörténész bemutatja a templom értékeit. És 11 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa dr. Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök atya, a központi papnevelő intézet rektora lesz. Délután 13 óra 30-tól Forrai Tamás jezsuita atya tanítását hallgathatjuk meg a szív, a család és a világ békéjéről. A találkozót Krisztián atya által vezetett szentségimádás és szentségi áldás zárja 15 órakor. Imádságos és reményteljes várakozásban várják az édesanyákat és a Teréz misszió tagjait is. Káldi Biblia. 1626-ban Bécsben jelent meg Káldi György jezsuita szerzetes fordításában az első magyar nyelvű katolikus Biblia fordítás. A 400. évforduló alkalmából a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia, a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya, levéltára és rendtörténeti könyvtára, valamint a Piarista rend magyar tartománya gyűjteményei közös időszaki kiállítást nyitnak a templom altemplomában. A kiállításon megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint további kordokumentumok. A korszak megismerését és megértését 8 darab roll-up tabló, valamint egy film segíti. A kiállítás végül kilép a könyvekből, és a bábok világába is elkalauzol bennünket. Vízmári László piarista 1994-ben Kós Iván tervei alapján Jézus példabeszédeit vitte bábszínpadra. Ezek közül a tékozló fiú történetének szereplői és helyszínei jelennek meg kiállításunkon, a kocsmától a mulatóig és a disznóoltól az atyai házig. A kiállítás megtekinthető augusztus 5-től szeptember 30-áig a templom altemplomának nyitvatartási idejében, hétfőtől szombatig 9 és 16 óra között. A kiállítás szakmai szerkesztői és szerzői Bácskai Horváth Hajnalka, Koltai András, Siptár Dániel, Szekér Barnabás, látványtervező, berendező Zalavári Tibor Kálmán.
2: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzanak értünk és velünk mindent Krisztus nagyobb dicsőségére, a szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, a hallgatók szándékaira is, a balesetet szenvedettekért, Krisztus nagyobb dicsőségért, az egész világon békért, hogy vége legyen a gyűlöletnek, a háborúnak és minden bűnnek, és győzöm Krisztus szeretete, és természetesen a legédesebb égi édesanyánk, a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének diadalára, tiszteletére, a tegnapi ünnep árnyékában még mindig az ő boldogságára, hogy ez a nép legyen szent és tiszta, és ne csak mondja azt, hogy Mária Regnum, hanem legyen Mária szerető gyermeke. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,

0: megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen

0: be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban elszorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa Füzér első titka, aki a halálból feltámad. Amen. Alleluja. Ragyogó fényességében áll előttünk Jézus Krisztus, mint az élet és a halál ura. Az ő feltámadása záloga a megváltásunknak, és fényes bizonyítéka Istenségének, hitünknek pedig legfőbb biztosítéka. Szűz Mária a Golgotán nem rendült meg hitében, és most megjelent előtte Ura és Istene. Micsoda boldogság, micsoda gyönyörség a ragyogó győztes Krisztust látni. Milyen áldott ez a két szív, add meg Uram ezt a boldogságot, és Istennek való szerelmet, amit Jézus és Mária megért, hogy megmentsen bennünket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus saját királyi erejéből szállt föl a mennybe. Miután befejezte megváltás művét, hazatért szent atyához, de nem felejti el azokat, akiket megváltott. Lakóhelyet készít számunkra a mennyben. És még egy Jézusunk.
3: Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: megvagyta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben.

0: Te, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges Rózsa Füzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldötte, ma is, Uram. Az apostolok Máriával az Úr utasításának megfelelően kitartottak 10 napi együttlétben és közös imában. Megkezdődött pünkös napja. 9 órakor mutatták be a templomban a napi áldozatot. A vallásos izraeliták előszeretettel tették erre az időre reggeli imájukat. Az Úr ebben az órában küldte le Máriára és az apostolokra szeretetének hírnökét, a Szent Lelket, aki mindenre emlékeztet, amit egykor Jézus mondott. Ő a Mester szavainak belső megértését ajándékozza, egy időben erővel tölti el az apostolokat, hogy számukra Krisztus által kijelölt hivatalt úgy tölthessék be, hogy rajtuk keresztül Jézus vezesse az egyházat. A Szentlélek, a keresztség és a vérmenes szentsége által minket is birtokba vett. Bennünk lakik, bennünk imádkozik, bátorságot ad, hogy mi Isten szeretetét hírül adjuk az embereknek.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban elszorulnak irgalmadra. Amen.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér negyedik titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölved. Milyen nagyon várta ezt a napot a Szűzanya és Jézus is. Mária mennybe való hazavittelének ünnepén augusztus 15-én, az ő emléknapján, láthatja Isten angyalokból alkotott galambot, amellyel hazavitte az ő remek teremtményét. Ennek az angyal galamnak hatalmas szárnyai a felhőkben vesznek el. Sok-sok angyal képezi a galamnak ezt a csodálatos alakját, amely egykor Máriát, a lélek jegyesét, a fiú édesanyját, az atya leányát, a könnyek földi völgyéből hazavitte az örök boldogságba. Mária, az imádó létezés, Isten jelenlétében a mindenkori készség és erő, amely kész volt mindenkor Isten akaratát elfogadni és teljesíteni. Máriát láthatatlanul körülvették életében folyamatosan az angyalok. Isten osztatlan szeretetének erejével csaptak le a földre, és fölemelték az isteni akarat erejében ezt az egyedülálló szeretett világot, Máriát. Isten újongó dicsőítése közben a legmagasságosabb trónja elé emelték. Közöttük középen volt az a szent lélek kerubja, aki ezt a boldogságot megtehette. Ez a lélek kerubja az idők teljességében Máriát a szárnyain Isten szolgáló leányaként hozta le a földre, és az élete végén mennek és földnek királynőjeként, az ige örökös hordozójaként vitte karjaiban ismét vissza Isten trónja elé.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és hálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: míg éppen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges Rózsa füzér ötödik titka. Aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Alleluja! A világ mindenség csodája Mária, aki szellemi, értelmes, szabad és szent. Mária anyagból alkotott teremtmény, a legszebb, legártatlanabb és legszentebb testben. Mária az oltóág, ő az új szövetség bárkája, ő a csodálatos anya, a mennyei atya szeretett leánya, a fiú édesanyja és a Szentlélek boldog mátkája, a bölcsesség széke, a titkos értelmű rósa, a kegyelem közvetítő. Mária a mennybe való fölvétele után királynővé lett koronázva, ezáltal egy királynő minden méltóságát, jogát is megkapta, és ezer módon tükrözi Urának, Istenének bölcsességét, szépségét, erejét és minden hatóságát egyetlen Isten dicsőítő dalként. A Magnifikát erős és győztes asszonya, magyarok, a mi királynőnk is, Szent István megingathatatlan hite által. milyen csodálatos, hogy Szent István királyunk 14. augusztus 14-ről 15-ére viradó éjszaka ajánlotta fel az országunkat, a legjobb életbiztosítást kötötte nekünk, és ma van a világegyházban Szent István királyunk ünnepe, és ő is augusztus 15-én ment haza a mennyországba. Nagyon-nagyon szeressük Máriát, aki a mi égi édesanyánk és királynőnk is, mert Máriával és általa mi is győzelemre jutunk. Úgy legyen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
2: de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázol.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.

0: Hírpercek.
1: A Szent Erzsébet Caritas központ a héten tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Csaba testvér közös készületre hívott Szent István ünnepéhez közeledve. Szabadtéri püspöki szentmise Balaton Szemesen. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központja augusztus 8-án tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Az átadó ünnepségre közel 100 gyermeket hívtak meg. A javaslatokat a plébániai Caritas munkatársak adták, közölve a gyermekek életkorát, nemét és azt, hogy hányadik osztályba járnak. Így tudtak elkészülni a személyre szóló tanszercsomagok, olvasható a Caritas Központ Facebook oldalán. Az Óbudai Szent Péter és Pál templomban a jelenlévők Tercsi Zoltán plébánossal, Tomkó László diakónussal, a Caritas Központ igazgatójával és irodavezetőjével kérték a szellemi és fizikai erőt, Isten áldását az új tanévhez. A csomagukba iskolatáskák, tan- és tisztasági eszközök, kulacsok, képességfejlesztő játékok mellett édesség és szívből jövő meglepetések is kerültek. A templomkertben agapé zárta az ünnepi eseményt. Szent István király ünnepéhez közeledve Bőte Csaba testvér egy 10 napos közös lelki útra hívja a zarándok.ma hallgatóit és olvasóit. A Király intelmei Bőte Csaba testvérrel című 10 részes elmélkedés sorozat a Zarándok abban található. Augusztus 11 és 20-a között minden nap Szent Istvánnak egy-egy fiához, Imréhez intézett intelmét olvassa el, és elmélkedi át Csaba testvér. Arra keresi a választ, mit mondhat a mai kor emberének az adott intelem. Mit jelent élő hittel járni? Hogyan lehet hűségesnek maradni? Hogyan lehet szolgálni egymást, a családot, a közösséget, a népet úgy, hogy közben Isten akaratát keressük? Olvasható Csaba testvér meghívójában. Ebben a 10 napban Bőte Csaba arra hívja a hallgatókat, hogy adjanak Istennek néhány csendes percet. Hallgassák meg az aznapi intelmet, és gondolják végig, hogyan tudják ezt az örökséget továbbvinni. Szabadtéri szentmisét mutatott be Varga László kaposvári megyés püspök a Balaton Szemesi Mária kápolnánál. Az ünnepi liturgián a főpásztor 3 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Homiliájában az élő Istennel való személyes találkozásról és a Jézus szavába vetett bizalomról beszélt. Illés proféta történetét felidézve arra emlékeztetett, hogy Istennel nem csak rendkívüli eseményekben, hanem a csendben is találkozhatunk. Mint fogalmazott, annál több nincs, mint Isten jelenlétében lenni, befogadni az ő irgalmát és szeretetét. Péter vízen járásának történetéhez kapcsolódva pedig hangsúlyozta, a keresztény ember rábízhatja életét Jézus szavára, mert az megtart és megment. Varga László arra buzdította a jelenlévőket, hogy merjenek tanúságot tenni saját tapasztalatukról, hiszen a keresztény hit nem pusztán elmélet, hanem Krisztusban megélt élet.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Veszprém FM 95,1. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ma a Sepsi Szent Györgyi stúdióval, akik önökkel vannak.
4: Görgényi Tünde.
3: És Tibor atya, elkezdődött az általános kihallgatás, a pápai audiencia. Most már a Szent Péter Bazilikában, gondolom a meleg miatt, a Szent Atya olasz nyelvű katekézise, annak összefoglalását, köszöntéseit fogják hallani a kedves hallgatók különböző nyelveken. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
5: La pace sia con voi.
3: Az Úr békéje legyen veletek. A szentírási alap, amit a Szent Atya katekézisében használ, az a Jelenések könyvéből van, az első fejezet 5.-8. vers sorai, ezt olvassák most már, és ez pedig így szól, én is felolvasom magyarul. Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a halottak közül, és fejedelme a föld királyainak, aki szeretett minket és megszabadított bennünket bűneinktől, a saját vére által, és Istene és Atya számára királysággá és papokká tett minket, övé a dicsőség és az uralom örökkön örökké. Íme a felhőkön jön, és látni fogja őt minden szem, őt átszúrták, gyászolja majd a föld összes népe. Én vagyok az Alfa és az Omega, mondja az Úr, az Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Kedves hallgatók, ezt a szentírási részt olvassák most fel több nyelven, majd utána következik a Szent Atya katekézise.
5: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno.
3: Kedves testvérek, a Zsinati Sacro Sanctum Concilium konstitúció 5. fejezete a liturgikus évben foglalkozik, és ma eznél a témánál szeretnénk elidőzni, hogy megmagyarázzuk jelentőségét minden hívő életében. Mindenek előtt érdemes megemlíteni, hogy a keresztény ünnepek ciklusának liturgikus évként való meghatározása az egyház nyelvezetében Isten szolgája Prosper Granger apát munkásságának köszönhetően terjedt el.
5: E inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato.
3: 12. Pius pápa a Mediator Dei kezdetű enciklikájában hangsúlyozza, hogy a liturgikus év nem
5: Cristo stesso che vive sempre nella sua chiesa.
3: Nem a múlthoz tartozó események hideg és élettelen bemutatása, és nem is egyszerűen régi események felidézése. A liturgikus év maga Krisztus, aki mindig él egyházában, és folytatja azt a mérhetetlen irgalmassággal végzett utat, amelyet halandó életében kezdett el, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és ezek által éltesse őket, és ezek a misztériumok örökké jelen vannak és működnek. Tehát a liturgikus évet úgy kell értenünk, mint az üdvösség művének állandó jelen valóvá tételét, amelyet Krisztus valósít meg a történelemben. Miközben végigjárjuk ezt az időbeli ciklust, az egyház kapcsolatban marad, az Úr megváltó cselekvésével, így minden hívő betelik az ő kegyelmével. A Jézusra való találkozás, aki értünk meghalt és feltámadt, az a cél, amelyet az egyház mindig követ, és minden pillanat középpontjába a húsvéti esemény ünneplését helyezi. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot tekintik a liturgikus év alapjának és magvának, az elsődleges ünnepnapnak. Több modern nyelvben az elnevezése is tanúsítja, hogy ez a Dies Domini, vagyis az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, amelyekben az a nap napja, illetve a nap napja, kifejezés vált uralkodóvá, mint az angol Sunday vagy a német Sonntag, felfedezhető a Krisztushoz való kapcsolat. Ő az igazi igazság napja, aki minden embert megvilágosít. Szent II. János Pál pápa, Dies Domini kezdeti apostoli levelében azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja, végül pedig a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amikor felidézzük és jelenvalóvá tesszük azt a napot, amelyen Krisztus feltámadt a halottak közül, egyben az a nap is, amely feltárja az idő értelmét. A feltámadásból fakadó áthatja az ember idejét, a hónapokat, az éveket és az évszázadokat, mint egy irányt mutató nyíl, amely átszeli őket, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja azokat. Tehát a vasárnap elővételezi a végső napot, a parózia napját, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, az ige meghallgatása és Krisztus testében való részesedés. A zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unumot, vagyis a hívek örömteli összejövetelét, gyülekezését. Ebben a közösségben a keresztény közösség láthatóvá teszi az Úrral való egységét, és tanúságot tesz Krisztushoz való tartozásáról, valamint az egyház iránti hűségéről, és ezt a közösség összejövetelt nem lehet pusztán virtuális jelenléttel helyettesíteni, és nem szabad egyszerűen passzív összejövetellé redukálni. A liturgikus közösség ugyanis a testvérek és a nővérek aktív részvételében valósul meg, tehát együtt kaptak meghívást arra, hogy hálát adjanak Istennek, aki Krisztusnak a halálból való feltámadása által új életre szóló reménységre szülte őket. Ezzel kapcsolatban arra buzdított mindenkit, hogy keressük meg a legjobb lehetőségeket annak érdekében, hogy a Szentmisén azok is részt vehessenek, akik vasárnap nem tudják abba hagyni munkájukat.
5: Ha una storia interessante nella quale si intreccia la fede e la devozione della chiesa.
3: A liturgikus év, kedves testvéreim, amelynek ritmusát a vasárnapok adják, érdekes történetet hordoz, amelyben összefonódik az egyház hite és áhítata. És már Krisztus után a második századtól kezdve a heti húsvét ünnepléséhez hozzákapcsolódott az évenkénti húsvét ünnepe, amely a legnagyobb ünnepélyességű ünnep, és ez az ünneplés kiterjedt az 50 napos legörvendetesebb időszakra, amely pünköstben teljesedik ki, és maga, amelyet a maga bűnbánati jellegével a nagy bőjt készít elő. Később a ciklus mintájára, a húsvéti ciklus mintájára kialakult a karácsonyi ünnepkör, amely lehetővé tette, hogy újra átéljük Isten igéjének megtestesülésének, születésének és a világ előtt való megjelenésének misztériumait. Az egyház később az egyes liturgikus időszakokba beillesztette Szűz Mária tiszteletét is, aki elválaszthatatlanul kapcsolódik fiának üdvözítő művéhez, valamint a vértanúk és más szentek emlékezetét is, akik a mennyben Istennek tökéletes dicséretet énekelnek és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában újra elintárja az üdvösség történet pedagógiáját. Végig vezeti a híveket a messiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig, majd az eljövendő dicsőség elővételezéséig. A liturgikus évben az egyház Krisztus misztériumának jelenvalóvá tevő üdvözítő erejét ünnepli, és lehetővé teszi a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesedjenek benne.
5: di ogni azione pastorale.
3: Ezért a liturgikus év minden lelkipásztori tevékenység alapvető ihlető elve és nélkülözhetetlen viszonyítási kerete.
5: Saluto tutti i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della diocesi di Yaoundé in Camerun.
3: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, a kameruni híveket, akik a püspökükkel érkeztek. Isten áldását küldöm rátok, és maradjatok meg Jézus Krisztus szeretetében. A Szent Atya kiemeli most angol nyelven, hogy a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciója a liturgikus évről és annak a hívek életében betöltött jelentősége mennyire fontos, és hogy a liturgikus év ezért a hívek számára elengedhetetlen, hogy az Úrnapját megszenteljék azzal, hogy összegyűlnek az eukarisztia ünneplésére. Közben köszönti a Zimbábueból érkezett csoportokat. Rátok és családjaitokra kérem Úrunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon meg mindannyiótokat.
5: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, San Benedetto da Norcia.
3: Kedves német nyelvű testvéreim, a Szent Benedek Norzia szentje a szerzetesi regulájában azt írja, hogy Isten műve elé semmit ne helyezzenek. Azt kívánom, hogy mindig megtapasztalhassátok Krisztus átalakító erejét, amelyből a Szent kívánom, hogy mindig

is ezt használta a mai katekézisében, és tudjuk jól, hogy a Jelenések könyvének néhány verse olyan, mint hogyha egy hatalmas nagy kaput nyitna meg előttünk, egy olyan világba vezet, ahol sok minden titokzatos, ahol küzdelmek, szenvedések, megpróbáltatások vannak, de ahol egyetlen dolog egészen biztos, ahogy a mai szentírási szakaszban is olvastuk, hogy Krisztus győzött, Krisztus él történelem végső szava. És a szentírás így kezdi, hogy a Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttjétől és a föld királyainak fejedelmétől, ezt olvastuk. Nagyon, nagyon szép, gyönyörű megszólítás van ebben a mondatban. Az első ugye, hogy a hűséges tanú. Jézus tehát nem csak beszélt Isten szeretetéről, hanem egész életével tanúságot tett róla. És ezt a Szent Atya úgymond irányította a liturgikus évnek a liturgiában való részvételre is, hogy amellett hűségesen ki kell tartanunk, és ahogy említette, Szent Benedek is elmondta, hogy Isten műve elé semmi más emberit ne tegyünk, és emellett ki kell nekünk tartanunk hűségesen. Tehát hűséges tanúságot tett Jézus Isten szeretetéről. A második megszólítás, hogy a halottak első szülöttje, ez a húsvét üzenete, és ezt a Szent Atya is kiemelte, hogy hogyan alakult ki a liturgia, tulajdonképpen milyen ünnepkörökben, és az első, legnagyobb, legfontosabb, legmeghittebb ünnepkörünk ugye a húsvét. Tehát Krisztus nem egyszerűen túlélte a halált, hanem legyőzte a halált, és éppen ezért a keresztény ember egészen másképpen kell tekintsen a halálra, és ezt a liturgiában, a Szent Misében nagyon át tudjuk élni, megélni, mert ugye a halál az fájdalmas, a halál elválaszt, és ugye egy temetésen is könnyek vannak, mert szeretünk, és akit szeretünk, annak a hiányát, annak nagyon érezzük, de van egy másik bizonyosság, hogy van feltámadás, tehát a sír nem az utolsó állomás, és ez a liturgiában is ugyanígy van, tehát egy betegség, egy veszteség, egy csalódás, egy halál eset, egy megromlott kapcsolat után azt mondjuk, hogy mi lesz most, a liturgiában nem azt kérdezzük, hogy mi lesz most, hanem mi van, és arról azt mondja a Jelenések könyve, hogy nézz Krisztusra, és a liturgiában tudjuk hűségesen megélni azt, hogy hogyan tudunk mi Jézus Krisztusra nézni. Tehát ő már átment a halálon, és aki hozzá tartozik, annak az élete nem a halállal ér véget, és ez az életében is meg kell mutatkozzon. És azt mondja a Szentírás ezután, hogy annak, aki szeret minket, vérével megváltott bűneinktől. Tehát nem azt mondja, hogy aki szeretett bennünket, hanem aki szeret bennünket. Tehát Jézus szeretete az egy jelen idő, és a liturgiát azt mindig a jelenben kell megélni, hűségesen. Tehát Jézus szeretete jelen idő, nem csak akkor szeretett, amikor a kereszten meghalt értünk, nem csak akkor szeretett, amikor megkereszteltek bennünket, nem csak akkor szeretett, amikor legelőször közeledtünk hozzá, hanem ő most szeret ebben a pillanatban, amikor örülünk, akkor is, amikor sírunk, akkor is, amikor imádkozunk, akkor is, amikor imádkozni sincs erőnk. Hát Isten szeretete nem a mi teljesítményünktől függ. És majd különleges kijelentést hallunk, hogy íme eljön a felhőkön, és minden szem meglátja őt. Tehát ez Krisztus második eljövetelére utal. Tehát mi sokszor csak a mának élünk, gondolunk arra, mi lesz holnap, jövő héten, jövő hónapban aggódunk a pénz miatt, az egészségünkért, családunkért, munkánkért, de a keresztény ember tudja, hogy a történelem az nem céltalanul halad, hanem van kezdete és van beteljesedése, és a végén nem a káosz áll, nem a háború, nem a betegség, nem a halál, nem a bűn, hanem a végén Krisztus áll. Ezért mondja a Szentírás, hogy én vagyok az alfa és az omega. Tehát nagyon szépen kifejtette a Szent Atya is, hogy a liturgiában ezt hogyan tudjuk mi igazában megélni, és tovább mondja, hogy az Úristen, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Tehát ugye tudjuk, hogy az alfa az az első betű, az omega az az utolsó, mintha Isten azt mondaná, hogy én ott vagyok az elején, és ott leszek a végén is. És talán ez az egyik legszebb üzenet számunkra, hogy amikor megszülettünk is, ott volt Isten, amikor gyermek voltál, ott volt, amikor örültél, ott volt, amikor szerelmes lettél, ott volt, amikor elveszítettél valakit, ott volt, amikor beteg voltál, ott volt, amikor sírtál, ott volt, amikor

0: elrontottál valamit, ott volt, amikor újra felálltál, ott volt, és amikor elérkezik az életünk utolsó órája, akkor is ott lesz. Tehát ő az alfa és az omega, és mindez a liturgiában élhető át teljes egészében.
1: Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a santificare la domenica partecipando alla Santa Messa, non assistendovi soltanto in modo virtuale. L'Eucaristia è l'incontro vivo con il Signore risorto, che dà senso alla nostra vita e ci dona la grazia necessaria per affrontare alla presenza di Dio ogni giorno della settimana. Il Signore vi benedica. Salute fedeli di lingua araba. L'anno liturgico non è una semplice commemorazione degli eventi del passato, ma è...
0: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű jelenlévőket.
1: Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: A liturgikus év folyamán az egyház megünnepli Krisztus húsvéti misztériumát, és segít bennünket abban, hogy mélyebben kapcsolódjunk Krisztus halálának és feltámadásának húsvéti misztériumához, és Krisztus élő jelenléte a egyházában folytatja az üdvösség művét, és bennünket a vele való találkozás felé vezet. Éppen ezért a liturgikus év nem egyszerűen a múlt eseményeinek az emlékezete. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és óvjon benneteket minden rossztól.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szívből köszöntöm a lengyeleket.
1: Agosto è per voi un mese ricco.
0: Számotokra az augusztus hónap egy fontos évforduló jelentősége van, gazdag hónap, mert Mária közbenjárására augusztus 15-én 1920-ban győzelem született a Varsói csatában, amely megváltoztatta Lengyelország és Európa történelmének az alakulását. Nagy boldogasszony ünnepének vigiliáján ünnepeljük Szent Maximilián Mária Kolbe liturgikus emléknapját is, aki életét adta egy fogolytársáért a német náci Auschwitz táborban. Ezen események emlékezete vezesse lépteinket a béke útján, amelyet a szeplőtelen szűz mutat számunkra. Mindnyájatokat megáldalak.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: A szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: Saluti fratelli di San Gabriele.
0: Különösen köszöntöm a Szent Gábor testvéreket, akik Ázsiából és Afrikából érkeztek, és szerzetesi fogadalmuk 25. évfordulóját ünneplik. Arra buzdítom őket, hogy örömmel és kitartóan folytassák küldetésüket az evangélium szolgálatában. Köszöntöm továbbá a Giorgio Lapira ifjúsági műve által szervezett nemzetközi tábornak a résztvevőit, valamint a Maropati Cenacolo csoportot. Végül gondolok a fiatalokra, betegekre és a fiatal házasokra. Néhány nap múlva ünnepeljük Szűz Mária mennybevételének ünnepét. Szeretettel buzdítalak benneteket arra, hogy álhatatosan forduljatok imádságotokkal Isten anyjához és az ő példáját követve, teljesen fogadjátok el arra szóló hivatásotokat, hogy otthonosan éljünk az Úrral, és figyelmes szeretettel forduljunk fele barátaink felé. Mindjájatokat megáldalak.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a szokott módon nagy napsviharral köszönjük meg a Szent Atyának a mai katekézisét, amelyet a Szent Péter Bazilikában tartottak, valószínű a nagy meleg miatt. A szokott módon szintén a méltóságok köszöntik a Szent Atyát. Köszönjük mi is a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, együtt lehettünk a mai műsorban is, és akik önöktől búcsúznak.
1: Görgényi Tünde.
0: Mi barátja, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
2: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog a hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művel velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívéket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és fölmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmasságáról, amit atyáinak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária még ott maradt körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéim. Testvéreim, több mint 1000 éve ünnepli mi népünk nagy boldog asszonyt. Hát, hogy őszinte legyek, hogyha lenne egy ilyen időgép, visszamenni, hogy Mátyás király idejébe, akár Szent István korába, hogy zajlott le egy ilyen ünnepség? Mennyi pompa, milyen énekek, milyen prédikációk hangzottak akkor. Igen, igen, izgalmas lenne. De talán legszívesebben 1083-ba mennék vissza. Székesfehérváron, ahol Szent István király el volt temetve, óriási tömeg gyűlt össze, főpapok, világiak, és úgy volt, hogy ugye Szent István sírját felnyitják, szenté avatják. A legenda úgy mondja, hogy nem nyílt fel, nem bírtak a nehéz kőlappal. Valóság, én azt hiszem, Szent László király talán olvasta Szentírásnak azt a mondatát, hogy ha áldozatot akarsz bemutatni az oltárnál, előbb menj és engesztelődj ki mindenkivel, és utána járulj az oltárhoz, hogy bemutasd áldozatodat. Tény az, hogy Szent László király úgy rendelkezett ezen a szép ünnepen, hogy mostan 5 napos bűnbánati szent időt tartunk. Tudjátok, nem csak ma tud herregni a magyar ember, veszekedni, civakodni, hanem akkor is az volt. Szent István király halála után polgárháborúk, erőszakos események, hát, és minden, ami belefért, hát, hogy mondjam, nagyon békétlen világ volt. És Szent István azt mondta, hogy most mindenki itt hagyja az áldozatát, és elmegy. bocsánatot kér attól, akit megbántott. És ő maga is megbocsájt, kiengesztelődünk. És Szent István nem csak bíztatta az embereket, hanem ő maga is útra kelt és elment Visegrádra. Salamon ott volt bezárva egy toronyba, az a király, aki rokona volt, vér szerinti rokona Szent Lászlónak, de aki fegyverrel támadt, katonassággal, hát Szent László királyra. Hogy mit beszéltek, nem tudjuk. Hogy milyen szégyen, amikor rokonok veszekednek, civakodnak, háborúznak. Milyen példát adunk így a népnek, nem tudom, mit mondhattak. Tény az, hogy Szent László nagyvonalúan elengedi, szabadul, sőt, kíséret adott melléje. És miután kiengesztelődött, visszamennek Székesfehérvárra, ahol szinte magától nyílik ki Szent István koporsója, és a nagy bazilikát, azt mondják, az volt akkoriban a legnagyobb templom egész Kárpát-medencébe, betölti a balzsamillat, és szentté avatják az akkori pápa engedélyével, áldásával Szent István királyt, Szent Imrét, két Remetét, Szent Gellért, püspököt. Igen, évszázadokon keresztül azért volt, lett magyarok nemzeti ünnepe Szent István király augusztus 20-a, mert Szent László így döntött. És tudjuk jól, hogy ez a kiengesztelődés olyan jól sikerült, hogy 40 évig béke volt Kárpát-medencébe. Ezért nevezzük Szent László királyt második honalapító királyunknak. Milyen jó lenne, testvéreim, hogy most is, augusztus 20-ára így készülnénk. Szent István királyunk köszöntésére. Milyen jó lenne, hogyha mennyei édesanyánknak is örömet okozva békét teremtenénk. Ez egészen biztos, hogy egy édesanyának nagyobb fájdalma nincs, mint amikor azt látja, hogy a gyermekei herregnek, veszekednek, civakodnak, mindenféle rosszat mondanak egymásról. Sokszor nem is kell más, minden ember egyedül is tud herregni, elégedetlenkedni, zsumogni, mindenféle panasza van. Nincs megelégedve magával, teljesítményével, eredményeivel. Igen, Szent Ferenc atyánk olyan szépen mondja, hogy boldog az az ember, aki megadja magát, atyánk, a te szent akaratodnak. Merjük elfogadni, Isten jónak látta, férfinak teremtsen, ide Székelyföldön, ezek a körülmények közé legyen áldott az ő neve. Fogadjuk el Isten akaratát, képességeinket, talentumainkat. Mit adott az Isten, azért hálát adunk, és amit nem adott meg, annak is tudjunk örvendeni. Képzeljék el, a napokban megkeresett egy férfi, hogy mondjak misét, hálaadót. És megkérdezte, hogy hát mit köszön a szüzanyának, a Jóistennek, és elmesélte, hogy ő bizony, hát több mint 40 évvel ezelőtt itt a templomban minden nap itt volt, és hordta a szüzanyának a virágot, és imádkozott, mert szerelmes volt, mert volt egy lány, akit, hát minden áron azt szerette volna, az övé legyen. Ez a lány végül más mellett döntött. Az, hogy úgy elkeseredett, hogy hát önmaga ellen fordult, megpróbált meghalni, aztán megmentették a kórházba, de úgy elbúsult, hogy el is öltözött erről a vidékről, és azt mondja, 40 év után visszajött, és találkozott ezzel az asszonnyal, aki közben elhízott, elzüllött, második férjét is elfogyasztotta, És most azért jött, hogy megköszönje a szűzanyának, hogy hát, hogy annak idején nem hallgatta meg az ő imáját. Testvéreim, sokszor azt is meg kell köszönjük, amit nem kaptunk meg, amire vágytunk, amiért talán imádkoztunk. Jó Isten tudja, hogy mire van szükségünk, hogy mi vár javunkra. Nyugodjunk meg, teremtsünk békét magunkba. Egy nyugodt, békés ember sokkal, de sokkal több áldást tud adni, jó dolgokat tud létrehozni, eredményesebben tud élni, mint aki állandóan feszült, ideges, nyugtalan, elégedetlenkedik. Aztán próbáljunk békét teremteni a családunkba. Augusztus 20-ára milyen jó lenne, hogyha kiengesztelődnénk, békét teremtenénk. Mindannyian emlékeznek a Szentírásnak arra a mondatára, hogy az okos sziklára épít, a balga homokra. De hogy kezdődik ez a Szentírási rész? Ugye úgy írja a Szentírás, hogy aki tettekre váltsa parancsaimat, az hasonlít a bölcs emberhez, aki sziklára építi a házát. Aki tettekre váltja a szeretet parancsát, az bölcs ember. Tehát ugye biztos, hogy megvan a szívünkben a szeretet, de merjük-e azt tettekre váltani? Hogy merek egy csokor világgal hazaállítani a feleségemnek? Ajándékot adni, figyelmes lenni, kedveskedni, a gyermekem iránt kimutassam a szeretetemet, a Jóisten iránti szeretetemet. Én most fenn voltam az egyeskőnél. Képzeljék el, hogy jó pár évvel ezelőtt történt egy baleset, egy férfi szinte meghalt, egy mély szakadékba beborult az erőgépével, az ráesett, és hát mindenki lemondott róla, de mégis hál' Istennek meggyógyult. És az ember az, hogy akkora hála volt a szívébe, mert a faluból nagyon sok férfi neki vért adott, mert elvérzett, meg minden. És annyian összefogtak érte, annyian imádkoztak, hogy az olyan szívébe akkora hála volt, és úgy gondolta, épít az udvarába egy kis kápolnát. Aztán végül úgy döntött, hogy hát ez nem csak maga számára, hanem fent az egyeskőnél, gyönyörű helyen, egy gerenda kápolnát, és oda nem lehet autóval kimenni, traktorral se. És a hátukon ezek az emberek felhordták a cimentet, mindent, ami kellett, a vasat, fát, a gerendát, és megépült ez a kápolna. Az urunk színeváltozása tiszteletére szentelték, de ma tartották a búcsút, és meghívtak, hogy misézzek. Hát, hogy mondjam? Közel 2 kilométer, és szinte olyan 40-45 fokos kapaszkodó, aki járt fent az egyeskőnél, azt tudja. Rengeteg ember volt. Hálából. Egy ember kimutatja a szeretetét az Isten iránt, a boldogságos szűzanya iránt. Mennyi időbe, energiába, hát pálinkába, amit kellett töltsön, ugye a kalákásoknak mindenbe került. És ma biztos legalább 200-300 ember ott volt, gyönyörű, szép időbe, dicsértük az Urat. Igen. Ez az ember bölcs ember, aki Isten iránti szeretetét tettekre váltsa. Egy kápolnát épített. Menjél, Atya, dicsőségére. És ha belegondolunk, annak idején nagyjaink minden házban, házat szenteltünk régebb, ott volt a kis szent sarok, szentkép, kereszt a falon, kis virág, sok helyet mécses volt ott, imakönyvek. És sajnos, hogy most az ember házat szentes, azt lássa, hogy eltűnt. régebb hány ember állított keresztet a háza elé, az utca végére. De megnézzük, azt gondolom, itt is írja, hogy ez a trónszék kinek az ajándéka. Az emberek vágytak arra, hogy hitüket, Isten iránti szeretetüket tettekre váltsák. Nagyon fontos lenne ezen a szép Mária ünnepen, milyen jó lenne eldöntenéd te is, hogy hát lehet kapni Mária szobrot, nem olyan drága, vagy képet berámáztatod. És igen, az ajtó felé, mikor belépsz, vagy kilépsz, rátekintesz, jó gondolattal indul a gyermeket az iskolába. Isten áldását kéred rád. A békesség attól lesz, hogyha tettek mezeire lépünk, és egymás felé kinyújtsuk a kezünket. Szent László király 5 napos időt adott arra, hogy kiengesztelődjenek az emberek egymással. Biztos, hogy neked is van egy Salamonod, akire haragszol talán, vagy neheztelsz. Aki úgy érzed, hogy talán megbántod, joggal vagy jogtalanul, mindegy. Milyen jó lenne, hogy a Máriát megajándékoznánk a kiengesztelődésünkkel, a bocsánatunkkal. És milyen jó lenne, hogyha nem csak családba, hanem a társadalomba is, az egyházközségbe. Sokszor annyi fölösleges feszültség, neheztelés, gond van. Miért ne tudnál elmenni akár a plébánosodhoz, a polgármesteredhez, egy audienciát kérni? Ezt mondják a faluba, beszéljük meg, hogy tudnánk amortizálni ezt a feszültséget. Ha menjek országából, a boldogságos szűzanya lenéz a mi falunkra, azt látja, hogy hát itt egy szívvel, egy lélekkel szeretnek engemet, szeretik egymást, együtt építik Isten országát. Milyen jó lenne. Testvéreim, Szent László Erdély védőszentje, és egészen biztos, hogy nekünk is csak ezt mondaná, hogy Szent Istváni király ünnepére úgy készüljetek, ahogy karácsonyra készültek, adventtel, bűnbánattal, ahogy húsvétra készültek, nagybőjttel, Szent Jónással. Nemzeti ünnepenket is akkor tudjuk együtt szépen megünnepelni, ha békébe élünk, ha kiengesztelődtünk, ha megbocsájtottunk, és mi magunk is bocsánatot kértünk. Testvéreim, elkezdünk így készülni nemzeti ünnepünkre, Szent István király ünnepére. Na hát, aki azt gondolja, hogy Szent László példájára, kérésére békét teremt magába, családjába, a társadalomba, az álljon föl, és imádkozzunk az Úrhoz.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
4: Augusztus 16-a. Határrontók lettek. Húsás prófétánál olvasjuk ezt az 5. fejezet 10. versében. Határrontók lettek. Vannak határok. Szabad ember az, aki ismeri és tiszteli a határokat. Ezek a határok még akkor is az Isten által húzott határok, ha abban a pillanatban igazságtalannak érezzük, ha érthetetlennek tűnnek, vagy ha korlátoznak bennünket. Az emberek által húzott határokat is az Úr engedi megrajzolni. Ezek is sokszor érthetetlenek. De később az Úr kegyelme szerint átrajzolja, és örök rendje szerint módosítja ezeket a határokat. A határokat tisztelni kell. Isten tiszteletéből következően a másik ember tisztelete ugyanúgy benne foglaltatik ebben. A határokat tisztelni kell, mint az örök értékekhez való igazodást. A határokat tisztelni kell, így Isten törvényének megfelelően cselekszünk. A határokat tisztelni kell, például határokat ismerően a magántulajdon és a szabadságjogok védelme, és ez sort folytathatnánk. Minden összeomlás ott kezdődik, amikor határrontók leszünk. Mint ahogyan Izrael és Júda azzá lettek. Nem csak egymás törzseinek tulajdonát nem tartották tiszteletben, hanem az Úr parancsait sem tartották tiszteletben, mert minden összeomlás ott kezdődik, amikor határrontók leszünk. Ma tényleg azt tapasztaljuk, hogy mintha nem lenne határ. Árdázolunk még a másikon is, miközben az Úr által meghozott határ már régóta nem mérték, pedig van határ. A szénás szekér kerekének határa az abroncs. Nélküle tényleg szétesne a kerék, és nem lenne terhelhető a szekér. Még az örök életben is lesz határ, azaz isteni rend. Ott azonban ez a legnagyobb öröm forrását jelenti majd. Bizonnyal jó lesz. Isten határtalan szeretetének határa, Jézus Krisztus. Ha pedig némelyek dobálóznak ilyen értelmezhetetlen szavakkal, mint a végtelen, akkor mondjuk ki, a végtelen határa, Isten. Amen.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották. Mária Rádió.
5: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
6: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát egy csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni Mária szeretetére, bíztatni az embereket. Támomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, Mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
5: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: Hírek.
1: Nagyboldogasszony búcsú a zirci ciszterci apátságban. Őseink hite a jövő reménye. Kettős jubileum tésen. Segítség a kolumbiai földrengés áldozatainak. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek. Nagyboldogasszony ünnepén tartották a zirci bazilika búcsúját, amely idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódik. Huszár Lőrinc plébános a Szent Mise kezdetén emlékeztetett, 300 évvel ezelőtt, 1726-ban érkeztek ciszterci szerzetesek Zircre, hogy újra meggyökeresztessék a szerzetesi életet azon a helyen, ahol harmadik Béla király már 1182-ben apátságot alapított. Ugyancsak 300 éve alapították meg a zirci plébániát is. Az ünnepi szentmisén Ternándor diakonus nagyboldogasszony ünnepének üzenetéről elmekedett. Kiemelte, Szűz Mária testestől lelkestől történt mennybevételében Isten megváltó szeretete mutatkozik meg, Mária pedig a mennyország királynéjaként közben jár értünk. A diakónus arra is emlékeztetett, hogy Szent István király nagyboldogasszony előestéjén ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. A szentmise végén arra buzdította a híveket, hogy bizalommal kérjék a szűzanya oltalmát Zircért, Magyarországért, az zarándokokért és a ciszterci rendért. Nagyboldogasszony Szűz Mária mennybevételének ünnepén dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a tési Szent István király templomban. Az idei ünnepet különlegessé tette a templom kettős jubileuma 750 évvel ezelőtt, 1276-ban született első hiteles írásos említése, 301 évvel ezelőtt pedig újra szentelték a templomot. Őseink hite a jövő reménye. Az ünnep arra is emlékeztetett bennünket, hogy mindaz, amitől elődeinktől kaptunk, nem csupán történelmi örökség, hanem továbbadásra váró kincs. A Szent Mise előtt Vide Beáta történész idézte fel Tés évszázadokon átívelő keresztény múltját, amely egészen Árpádházi Szent Margit szentté avatási eljárásához is elvezetett bennünket. Adjunk hálát azokért, akik előttünk jártak a hit útján, és kérjük Istent, hogy mi is hűségesen továbbadhassuk örökségünket a következő nemzedéknek. A katolikus Caritas is csatlakozik a kolumbiai földrengés áldozatait segítő nemzetközi összefogáshoz. A Caritas Kolumbiana sürgősségi programot indított, amelynek keretében élelmiszert, ivóvizet, gyógyszereket és alapvető szükségleti cikkeket juttatnak el a rászorulókhoz. 14. Leó pápa imádságáról és közelségéről biztosította a kolumbiaiakat, és 100 000 eurós sürgősségi támogatást küldött az érintett egyházmegyének. A Magyar Katolikus Caritas folyamatosan követi a helyzetet, és arra kéri a híveket és a közösségeket, hogy imádsággal, együttérzéssel és lehetőségeik szerint konkrét segítséggel álljanak a károsultak mellett. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: tartsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nem sokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom. Az idegenek fiait pedig, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, s vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék, és ragaszkodnak szövetségemhez, azokat mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. Ez az Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa című műsorunkban, ahol a vasárnapi olvasmányt és evangéliumot magyarázzuk. A Trító Izaiás szövege ez, tehát a Izaiás könyvének 56. fejezetéből. Itt érdekes módon nem találkozunk az áldozat kritikával. Ha Izaiás könyvének az első fejezetét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ott így beszél Izaiás: minek nekem meg annyi véres áldozatotok, mondja az Úr. Jól laktam már a kosokból készült égő áldozataitokkal és a hizlat borjak hájával, a bikák és bakok vérében, nem velem kedvemet. Tehát megtalálható az áldozatkritika, vagy a kultuszkritika, így szoktuk ezt tudományosan nevezni. Ugyanakkor itt pedig éppen a mai szakasz végén, ez van Izaiásnál: elfogadom égő és véres áldozataitokat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. Tehát úgy tűnik, hogy az imádság és az áldozat hozatal vagy áldozat bemutatás, ez a kettő összefügg Izaiásnál, és úgy tűnik, hogy egy másik korszakban vagyunk. Tehát valószínű, hogy Izaiás korában a fényes kultusz, ez egy kicsit már visszás lehetett, és ugyanakkor a jog és az igazság, a szegények elnyomása, akkor az árvák, özvegyek háttérbe szorítása, ez mindennapos lehetett, de mellette a fényes kultusz megvolt, és ezért ilyen kemény szavakkal illeti a kultuszt, tulajdonképpen a eltérő és helytelen magatartásuk miatt, nem magát a kultuszt. Itt pedig len már úgy tűnik, hogy pogányok is mehetnek, sőt, minden nép számára az imádságháza lesz, ahogyan itt hallottuk a végén, és elfogadja az égő és véres áldozatokat az oltáron. Úgy tűnik, hogy már túl vagyunk a babiloni fogságon, és egy kicsit másképpen látták. Tehát látják, hogy tartsátok meg a törvényt. Pál apostol nem ilyen szellemben beszél, amikor tulajdonképpen a úgynevezett kultikus vagy tisztasági törvényeket azokon túlteszi magát. Itt pedig len szabjátok tetteiteket az igazsághoz, stb. Tehát látszik, hogy a babiloni fogságban már a törvény megtartása a zsidók számára egyfajta nemzeti identitást is jelentett, és éppen ezért látszik, hogy a zsidó szokásokhoz ez a rész mutatja, hogy igenis tulajdonképpen ez ragaszkodnak, ez megmutatja, hogy ők így eltérnek a pogányoktól, és ez képes megőrizni őket, mint zsidókat idegenben is. Tehát éppen ezért érthető, hogy itt egy változás van, és az zarándoklat is benne van, a szombat megtartása, a szövetség, ezek mind a zsidók számára nagyon fontosak, ugye múlt vasárnap hallottuk Pál apostolnak, hogy mi minden kiválóság tartozik a zsidókhoz. Az evangélium pedig látjuk, hogy a minden nép számára az imádság háza lesz. Most az evangéliumban találkozunk majd egy szír-föniciai asszonnyal, vagy egy tulajdonképpen kánáni asszonynak is mondják, vagy pedig Tírus-Szidón környékéről való asszonnyal. Nézzük az evangéliumot, evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidón vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványa, és arra kérték: küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangéliumi. Az evangéliumban tehát, hogy a minden nép számára az imádság háza, magyarán Jézus, aki tulajdonképpen az imádságnak, legtöbbször ugye a kéréseinknek a megszólítottja, akihez fordulunk, ahogyan a templomhoz fordulhatnak az zarándokok, az ott jelenlévő Istenhez, ugyanúgy Jézushoz is kéréssel fordulnak. Könyörög ez az asszony hozzá. Tehát egyrészt Jézus a farizeusokkal való összetűzése után tovább halad, ahogyan az evangéliumban Máténál a sorrendet követjük, Tírus-Szidón vidékére vonult vissza. Tehát itt, mintha a tanítványa is aztán ott lennének, egy közösen, mint egy kivonják magukat a forgalomból, egyfajta pihenésben szeretnének részt venni. És értelem ebben a szándékban egy változás jön, és íme. Ez az íme gyakran a szentírási szövegekben egyfajta változás jelent a dolgoknak a menetében. Itt is beszél egy arra lakó kánáni asszony. Másik evangéliumban szír-föniciai asszonyként is szerepel, és hát ugye Tírus és Szidon, ezek a kereskedő városok a tenger partján, és legtöbbször a proféták ellenük beszélnek, egy-két jövendőlés azonban pozitív jövőt szán nekik is. Feltűnő, hogy az asszony a könyörületet, az irgalmat kéri Jézustól, és urának szólítja, és Dávid fiának. Ez talán egy pogány részéről feltűnő, lehet, hogy valamit mégiscsak hallott és tudott Jézusról. És a gonosz szellem, az ördögi megszállás, ami az ő problémája, hogy a lánya ennek van kitéve, és kegyetlenül gyötri. Ami feltűnő, hogy Jézus szóra sem méltatja. Tehát egy csodát kér az asszony, itt azonban azt veszük észre, hogy egyfajta tanító elbeszéléssel találkozunk. Tulajdonképpen ezen a szentírás magyarázók is vitatkoznak, hogy ez most csoda, elbeszélés, vagy pedig egy tanító jellegű. Úgy tűnik, hogy a kérdés és a válasz az egyfajta tanító elbeszélésre utal, aminek a végén mégis konstatál egy távolban gyógyítást, mert meg is történik a végső megállapításban a csoda beállta. Úgy Jézus szóra sem méltatta. Nagyon gyakran megtalálható ez a vonakodás, a hitnek a próbája, és egy követ fújnak Jézussal a tanítványok is, ők még figyelmeztetik: küld el, ne kiáltozzon már utánunk. Tehát úgy tűnik, hogy az asszony nem akar tágítani, hanem ameddig a kérése nem teljesül, szinte ez az egyetlen reménye, kapaszkodója, és érthető, hogy kitart. És akkor Jézus is csatlakozik a tanítványokhoz, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ezen az elveszett juhain nagyon sokat gondolkodnak a egzegéták, és azt mondják, hogy hát ide egész Izrael ide tartozik. Vannak ilyen szövegek a prófétáknál, hogy pásztor nélküli szétszélet, juhok, stb. Akár Ezekielnél, de Izaiásnál is, vagy más prófétáknál is találkozunk velük. És ugyanakkor, amikor ezt mondja Jézus, valószínűleg távolról üzeni ezt, mint egy kiáltja neki, ám az asszony odajött, tehát fölveszi a közelebbi kontaktust Jézussal, leborul előtte, tehát elismeri az istenséget, proszkünézist, majd térdet hajt előtte, és újra beadja a kérését, Uram, segíts rajtam. Már Jézus ismeri, hogy mit akar tőle. Ő így válaszolt, most még egyszer próbára teszi. Egyrészt az, hogy te nem vagy zsidó, veled különösebben nem foglalkozom. Most az asszonynak pedig még ugyanezt, mint egy nyomatékosítja, és azt mondja, hogy a kutya, ez egy szitok szó, tehát nem illik, ugye, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak, tehát az asszony kutyának jelöli, ami egy szitok szó. Mire az asszony nem törődik ezzel, azt akarja, hogy célt érjen, és a kérése teljesüljön. Igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Itt a lebekről van szó, és tulajdonképpen kiskutyák, másik evangélium így hozza, azért mondják sokan, hogy itt ölebekről lesz szó, de ezt nagyon okosan visszafordítja Jézus felé, hogy hát azért a kutyák is valami kis morzsát talán hullik le a te asztalodról is, ezt akarja Jézusnak mondani. Ne légy már ilyen

0: momentumot, hogy Jézus bizony próbára teszi a hitet, nem olyan készséges. Van olyan csoda, amikor Jézus veszi észre a nyomorúságot, és megelőzi például a béna, aki ott van a Betesda fürdőnél, akkor ő nem kér semmit, csak Jézus veszi észre, és Jézus segít rajta, mint egy ő kezdeményezi a gyógyítást. És itt a hitről van szó, a hit próbája nyilván, ezek a megjegyzések is, hogy csak Izrael házának elveszett juhaihoz jöttem, és utána kutyának nevezi. És mivel az asszony ilyen okosan, talpra esetten válaszol, Jézus megdicséri, asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint szeretnéd. Ezzel a két szóval egyrészt benne van a dicséret, az elismerés, hogy hát ez az asszony lefegyverzett engem, erre nem tudok mit mondani. Olyan szép hasonlattal állt elő, hogy én kutyának neveztem őt, de ő vesz egy példát a kutyák életéből, hogy hát a maradékból azért valami csak jut nekik, ami lehullik az asztalról. Hát én is valami kis morzsát kaphatnék tőled, bár pogány vagyok, azért emberségesen bánhatnál velem. És Jézus ezt a hitet, ezt díjazza. Nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És megjegyzi az evangélista, és a lánya meggyógyult még abban az órában. Tehát valószínű, hogy az evangélistának tudomása van arról, hogy ez egy Jézusnak egy távgyógyítása, és tulajdonképpen nem részletezi, csak a betegséget sem írja le, csak az, hogy valami kegyetlenül gyötri a gonosz szellem, de hogy mi lehet konkrétan ez a betegség, azt nem tudjuk meg, de az üdvözítő, a nagy hit azt elismeri, megjutalmazza, és meg is említi az evangélista, hogy végbe is ment az asszonynak a kérése. Tehát a történet nagyon kerek, az elutasítástól eljut az elismerésig, és a kérésnek a teljesítéséig. Bizony Isten nagyon sokszor így bánik velünk. Adja jó Isten, hogy amikor a kéréseink nem teljesülnek, talán néha jó is, hogy nem teljesülnek, de legyen meg bennünk ez a rendíthetetlen, zörgető hit, ami jellemezte ezt az asszonyt, és jellemezzen ez minket is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Ifjúsági óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmazz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmazz nekünk.

0: az Úr szenvedésének szent emlékezete.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Minden bőséget meghaladó ajándék.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isten szeretetének legnagyobb jele.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Az isteni bőkezűség túláradása.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent és felséges titok.
1: Irgalmazz nekünk!
0: A halhatatlanság orvossága.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Éltető nagy szentség.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Vérontás nélkül való áldozat.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Kegyesség szentsége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szeretet köteléke.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Hívő lelkek tápláléka.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Az Úrban meghalók úti eledele.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Az eljövendő dicsőség záloga.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Légy irgalmas!
1: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
0: Légy irgalmas!
1: Hallgass meg minket, Jézus!
0: Szent tested és véred méltatlan vételétől.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: A test kívánságaitól.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: A szemek kívánságaitól.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: A nyelv bűneitől.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Az élet kevésségétől.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: A bűnre vezető alkalmaktól.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Lángoló szeretetedért, melyel ezt a szentséget rendelted.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Szentséget tested és véred által, melyet az eukarisztiában nekünk adtál.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Szent tested sebei által.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Szent szíved sebe által.
1: Ments meg, Uram, minket!
0: Mi bűnösök!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az eukarisztia gyakori vételére vezess.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istennek fia!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Jézus!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Jézus!
0: Kenyeret adtál a mennyből,
1: amely minden gyönyörűséggel teljes.
0: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió.

0: virág a fény felé hajlik. Böjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallják.
1: Első fejezet. Dönts az élet mellett. A gyümölcsfa azért bont virágot, hogy a méhecskéket magához vonzza, hogy megtermékenyüljön, hogy gyümölcsöt tudjon teremni. Az lenne természetes, hogy a nő is azért szépítse, csinosítsa magát, hogy mint a virág, illatozó, szép és bomló legyen, hogy odaajándékozza magát, és a szerelmes ölelésből, a boldog egymásra találásból újabb, mélyebb szeretet szülessen. Vágyva vágyott, élet fakadjon, és ne azért, hogy terméketlen virág maradjon. Különösen nagy buzgossággal imádkozom a legelső közlekedési eszközünkért, a babakocsikért. Adná az Isten, hogy minden közlekedési eszköz közül az eladási listákon ez a négykerekű szerepeljen első helyen. Imádkozzunk nagy-nagy szeretettel, hogy minél több magyar családnak legyen szüksége egy új babakocsira. Szerintem a gazdasági krízis hullámvölgyéből a babakocsi gyárnak kellene minél hamarabb kilábalnia, hogy lassan magával húzza és fellendítse a többi iparágat is. Mert ha megnő a kereslet a babakocsik után, akkor hiszem, hogy ez magával fogja vinni a roller, a görkorcsolya, a bicikli, majd a kis autók után a hatalmas családi autók piacát is. De ha a Kárpát-medencében a babakocsi gyár nem indul be, akkor útjaink ki fognak ürülni, és csak magányos emberek fognak bolyongani céltalanul, szép hazánk elnéptelenedett útjain. Imádkozzunk, hogy sok-sok aranyos újszülött keljen útra szüleikkel, Isten szép ege alatt, a gyermekkor kalandjain keresztül, a felnőtt kor csodái közé. Létednek egyik legcsodálatosabb beteljesülése, a belőled fakadt élet, hisz általa te magad is az ég felé lendülhetsz. Csoda vagy, mely hordja és élteti a csodát. A gyermek termi a virágot, mégis mindenestől a te gyümölcsöd ő. Mikor egy gyermek a világra jön, attól a perctől kezdve a szülők élete megváltozik. Mikor egy nő gyermeket szül, egy édesanyát és egy édesapát is szül a világra. Új emberré válnak maguk is. A szülés előtti és szülés utáni ember nem ugyanaz. Újjászüli, és magasabb szintű létbe emeli őket a közösen vállalt öröm, gond, veszély, feladat, hogy fogják egymás kezét, szeressék egymást, és tartsanak ki a nehézségekben. Az édesapa oszlopa lesz a társadalomnak, mert érzi, hogy nyugalomra, stabilitásra, nyugodt vonalvezetésre van szüksége a családjának, a környezetének, és megtesz mindent, hogy ne csak anyagi javakat hagyjon gyermekére, hanem egy szebb, jobb világot is. Egy magasabb, értékesebb életbe emeli őket, mely felett nincsen plafon, hisz kibontakozó gyermekeik kacagása, első szavai, mint drága lépcsőfokok, a szülőket, a A boldogság mind újabb és újabb, csodás szintjeire repítik. Csodálatos életet adni, gyermeket szülni, egy-egy bölcs gondolatot megosztani, a bomló, mindenre rácsodálkozó, emberi értelmet lángra lobbantani. Becsülettel, türelemmel felnevelni, majd imádságos szeretettel az útját mindvégig egyengetni, és öreg fejjel az általad ásott kútból felbudjanó tiszta vízben megmosakodni. Te ástad a kutat, de annak életet adó, tiszta vízét nem te teremtetted. Általad születik valami, amely nem te vagy, mely életet ad sokaknak, s melynek tükrében megláthatod végre te is az igazi, szép arcodat. Minden gyerek olyan, mint egy csoda. Ha megtudnánk, hogy valamelyik poros pincéből előkerült egy eredeti Rembrandt festmény, akkor az ország legjobb művészet történészei összeszaladnának, hogy megcsodálják, és bármennyire piszkos szakadt a kép, megpróbálnák restaurálni, térden állva fehér kesztyűben milliméterről milliméterre megpucolnák, és megtennének mindent, hogy előjöjjön az eredeti ragyogás, a színek, a formák szép csodája. Miért? Mert egy nagy művész, egy zseni alkotta. Hiszem, hogy a világ legnagyobb művésze a jó Isten teremtette az embert, még az elhagyott utcagyermeket is. Ugyanezzel a csodálattal, ezzel a fehér kesztyűvel próbáljunk eledni ahhoz is, aki egy kicsit pókhálósabb, nem annyira szalonképes. Mert hiszem, hogy az eredeti színei, a benne rejlő értékek igazi csodák. Tudom, hogy az utcagyereket is a mennyei atyám teremtette, és ő senkit sem teremt péntek délután, fáradtan a műszak vége előtt. Ő soha sem mondja, hogy na, gyorsan csapjuk össze még ezt a gyereket, és utána menjél, fiam, ne is lássalak. Hiszem azt, hogy Isten mindig belead apait, anyait, minden tőle telhetőt, minden teremtményébe. Minden ember Isten válasza egy imára. Valahol valaki fohászkodott. Ó, Uram, milyen jó lenne, ha a szép gondolatokat valami rögzíteni tudná, hogy ne vesszenek el. Vagy milyen jó lenne semmi perc alatt megérkezni, nem izzadnánk a nyári forróságban, nem fáznánk a téli fagyban. Ma is sokszor imádkozunk egy-egy betegség láttán. Ó, Uram, milyen jó lenne, ha lenne a bajomra gyógyszer. Felsóhajt valaki. Milyen jó lenne, ha öregségemre nem maradnék egyedül. Lenne, aki elbeszélgetne velem. Elhozná a gyógyszert a patikából. Isten meghallgatja az imánkat, és gyerekbőrbe csomagolja a választ. A gyermekben elrejti azt a képességet, vágyat, hogy feltalálja a magnetofont, az autót, az életmentő gyógyszert, és azt a képességet is, hogy szeretetet tudjon adni. Letörölje a könnyeket. Nekünk segíteni kell a gyermekeket kibontakozni, felnőni, hogy az imára adott választ hangosan ki tudják mondani, hogy az isteni válaszból megoldás legyen az emberek problémáira. Fiat született? Ki tudja, hát ha ő lesz a 21. század József Attilája, vagy talán ő fogja felfedezni az AIDS gyógyszerét. Isten remek műveket akar ajándékozni a családoknak, a nemzetnek. Milyen jó lenne, ha nem félnénk elfogadni őket. Nézz a gyermekedre! Sokkal többet ér, mint Michelangelo gyönyörű piétája, mert az csak márvány, halott kő. De gyermekednek halhatatlan lelke van. Ha van valahol egy gyerek, aki azért sír, hogy vegye már valaki ölbe. Ne hagyják egyedül a sötétben. Akkor egész biztos, hogy valahol van egy nő is, egy férfi is, aki pedig azért sír, hogy szívesen ölbe venne, dédelgetne már ő is valakit. És egész biztosan van valahol egy otthon, ahol azt szeretnék, hogy a pókhálós csendet fölverje a gyerekkacaj. Az anyagi javak legjobban gyerekbőrben maradnak meg. Persze csak akkor, ha tisztességgel, nem elhanyagolva, de nem is elkényeztetve neveljük fel a gyermeket. A bankba tett vagyonkánkat a gazdasági válság rozsdája szétrághatja, az infláció moja megeheti. De a szeretettel felnevel gyermekeink időskorunkban mellénk tudnak állni. Életet, reményt jelenthetnek számunkra. Számíthatunk rá. Tárba betett pénzecskénkben hiába bízunk. A vagyonkánkat gondozó kedves nővér soha nem fogja könnyes szemmel, gyermeki ragaszkodással megcsókolni lehanyatló kezünket. És nem fog virágot öntözni, gyertyát gyújtani a sírunkon. Én a gyerekbe fektetem be a pénzem. Zsíros kenyér, meg kakaó formájában, és az kamatozik. Bármilyen inflációt túl tud élni. Ha nem sokat bosszantom azt a gyereket, akkor talán majd ő fog taszigálni engem a tolószékben. Ha a megváltást EU-s projektből finanszírozták volna, milyen komplikált lett volna. Mikor elterjedt a mennyországban a hír, hogy Jézus Krisztus, a második isteni személy a földre jön, gondolom az angyalok elkezdtek nyüzsögni, hogy vajon hogyan lesz, mint lesz. Többenetes, hogy Isten kisbabaként egy istállóban születik meg. Gyakorlatilag mindenféle forrás felhasználás nélkül. Zöldmezős beruházás, önköltség nélkül. Megszületett az Isten közénk. Szeretem csodálni ezt az isteni egyszerűséget. Szeretem elképzelni, hogy a világ mindenség ura odaáll az édesanyja elé, és azt mondja: anyu, kiengedsz a fiúkkal egyet focizni? Amikor először elgondolkoztam ezen, egészen melbevert, hogy a világ mindenség ura eljött azért, hogy ipi apacs ki vagy ütve játékot játszon, hogy kergetőzzön az emberek fiaival. És így van. Mielőtt Jézus egyetlen csodát tett volna, egyetlen nagy beszédet tartott volna, játszott az emberek fiaival. Olyan jó elképzelni, hogy szalad a kis Jézus elől, utána a többi gyerek. Meg vagy fogva, kis Jézus, bújjunk el, most te vagy a hunyó. Egy szülő milyen büszke örömmel üdvözlő.

ti gyermekét a mennyek országában. De elképzelni sem tudok nagyobb szörnyűséget, mint mikor egy szülőnek, akár a mennyországból is azt kell látnia, hogy a gyermeke rót, aljas bűnökben alul maradt és elkárhozott, a pokolra jutott. Életünk legfontosabb feladata gyermekeink nevelése. Az, hogy testüket, lelküket megszülve szépen felneveljük, kibontakoztassuk. Biztonságosan elvezessük őket az örök boldogságra. Ehhez viszonyítva minden más munkánk csak másodlagos. Csengő érc és pengő cimbalom. Mit használna, ha az egész világot meg is nyernénk, ha a magunk és gyermekeink lelkének kára származna belőle? A mennyország nagy ablakaiban hiszem, hogy ott vannak mind-mind az édesapák, az édesanyák, hogy szelíd jósággal csodálják gyermekeik gyermekeit. Az ő drága vérük búvó patakjaiból újból és újból felfakadó életet. Én is olvasom az okos, precíz kimutatásokat, hogy az elmúlt években itt is, ott is mennyivel fogyott a mi drága népünk, és hogy a statisztikák fényében mire számíthatunk. Természetesen én is ki tudom számolni, hogyha havonta leesik 10 cserép a házamról, akkor mikor fog elfogyni az összes cserép, és rám roskadni a ház. Az is logikus, és ki is lehet számolni, hogyha 1000 méterről 50-nel nekem jön az autó, akkor hány másodperc múlva fog elütni? Csak az nem logikus, hogy akkor miért nem ugrok félre? Miért nem igazítom meg a cserepeket az otthonomon? Miért várjuk némán, passzívan a sorsunk beteljesedését? Nagy baj, hogy a születendő gyermek probléma, amit meg kell oldani. Akadály, amely gátolja az anya kiteljesedését, karrierjét, szórakozását. Teréz anya mondja, az abortusz a béke legnagyobb ellensége, mert ha az anya megölheti a saját gyermekét, mi akadályoz meg engem abban, hogy megöljelek téged? Vagy hogy te megölj engem? Valójában semmi. Olyan döntést hozni, hogy a gyermeknek meg kell halnia ahhoz, hogy a saját akaratunk szerint éljünk, ez nyomorúságos. Vajon hány abortusz történik csak azért, mert a gyermek nyűg, a gyermekkel gond van, mert a gyermek mellett nem tehetik azt, amit szeretnének, mert szükség van egy nagyobb lakásra, egy újabb autóra, vagy valami egyébre. Nagyon boldog vagyok, hogy ma már olyan érzékenyek vagyunk, hogy még az állatok életét is óvjuk. Nem csak azért kell komoly pénzbüntetést fizetni, ha egy védett állatot lelőnek, hanem azért is, ha egy védett madár tojását kiveszik a fészekből, és a vacsora mellé köretként elfogyasztják. Nagyon komolyan gondolkozzunk el,
A madár tojást védjük, a magzatot pedig nyugodt lelkiismerettel elpusztíthatjuk. Ennek ráadásul törvényekkel szabad utat nyitnak. Fel tudjuk fogni, milyen paradoxon ez? Nagyon nehéz 100%-osan megállapítani, hogy egy gyermek sérülten jön-e a világra. Tévedés miatt egyetlen élet sem veszhet el. Megszületett gyermekünket sem pusztítanánk el csak azért, mert a családban van egy öröklődő betegség, amely esetleg valamikor, feltételes módban, rajta is kitörhet. Ha megszületett gyermekünknek levágná a vonat a lábát, elvágnánk a nyakát is, hogy ne kínlódjon, ne legyen vele annyi gondunk? Elfogadnánk, és szeretnénk őt láb nélkül is. Nincs jogunk egymás élete fölött dönteni. Kinek van joga kimondani, hogy a te életed nem teljes értékű, tehát nem vagy méltó arra, hogy leéld? A fogyatékosságot, a korlátozott lehetőségeket el kell fogadni, és az adott kereteken belül meg kell próbálni teljes értékű életet élni. Sokszor tapasztalom, hogy jól szituált, egészségesnek mondható emberek depresszióba süllyedve, önmagukat elengedve élik életüket. Máskor meg azt látom, hogy sok beteg jókedvel, vidáman, örömmel éli meg életét fogyatékossága ellenére. El kell fogadni a fogyatékkal született gyermeket, bármilyen is, és szeretettel át kell ölelni őt. Sok nyugati állam rájött, nem kell gyermeket szülni, mert drága a gyermeknevelés, és emigránsokkal fel lehet tölteni az országot. De nem kell a család sem, mert a szingliként egyedül élők mindannyian külön-külön lakást, mosógépet, tévét vesznek, fenntartják a kölcsönből vett lakást, és dől a pénz, az adó, a TVA, az ÁFA. Az államnak is van mit szétosztani. Dolgozz és fogyassz, hogy hasznot termelj, sugallja a világ. Bármit megszerezhetsz, megépíthetsz, de azok csak élettelen dolgok. Idővel megsemmisülnek, megeszi őket a rozsda. De ha egy gyermeknek életet adsz, az örökké valóságban is veled lehet. Ha másokban szeretett folyamokat indítasz el, az örök életbe vezetnek téged.

virág a fény felé hajlik. Őjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füves könyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.

0: Hírek. Új időkapszulát helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom torony gombjaiban. Intim témákat tartalmazó kérdőívet kell kitölteniük a katolikus esküvőre készülőknek. Sziporkák a hullócsillagok a napfogyatkozás után. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. A korábbi időkapszulában talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak. Tájékoztatták az MT-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhelyi működtetői. A templom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A kapszulába került a Csíksomlyói magazin egy-egy példánya, az idei pünkösdi búcsú programfüzete és egy-egy búcsús jelvényt is. A kapszulákat és a kereszteket Albert Lándár csíksomlyói házfőnök áldotta meg. Egyre több magyarországi plébánián találkoznak az esküvőre készülő párok egy részletes kérdőívvel, amely kapcsolatuk legérzékenyebb területeit érinti. Ilyen kérdőívet alkalmaz a Miskolci Görög-Katolikus Egyházmegye, és több más, például a Székesfehérvári, a Váci és a Pécsi Katolikus Egyházmegyék is. Vadász Kinga, szociális testvér, kötelékvédő, tudomása szerint még nincs egységes, részletes kérdőív a latin egyházmegyék számára. Olvasható az Esztergom Budapest Főegyházmegye honlapján. Az úgynevezett jegyes vizsgálat nem csak azt hivatott tisztázni, hogy a menyasszony és a vőlegény megfontoltan készül-e a házasságra, hanem olyan körülményeket is feltárhat, amelyek a frigyet semmissé teszik. A kérdőív a jegyes oktatás kiegészítése segédeszköz lehet. Alkalmazása segít abban, hogy a jegyesek biztosan elgondolkodjanak a házasság lényegi elemeiről. Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozást követően tiszta éjszakán záporoztak a hullócsillagok, köztük több fényes tűzgömbbel. A tiszta holdmentes éjszakán a hullócsillagok tartották az égbolton a tekinteteket. Érdemes volt fennmaradni. A kevésbé fényszennyezett helyekről óránként akár 70-90 meteort is lehetett látni, olvasható az időkép honlapján. Záporoztak is szép számmal a hullócsillagok, sőt, több fényes tűzgömb is felragyogott. Közülük is kiemelkedett a hajnali 1 óra 25 perc körül feltűnt tűzgömb, amely jó eséllyel elnyerte az éjszaka legfényesebb címet is. De ezen kívül is bőven akadtak látványos meteorok, amelyek közül sokat webkamerák és a látványosságot figyelők sikerrel elcsíphettek. A hullócsillagok a következő napokban is jó esti programot kínálhatnak, érdemes továbbra is őket vadászni a tiszta éjszakai égbolton.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a nászlónom emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság hitjükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét. a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért.
4: Szeretettel kérem a kedves imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szülőnököd bejárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségéért, a Leó pápa egészségéért. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád kérek az ellenségeskedés megszűnéséért a családunkban. Legyen béke és kiengesztelődés, és Isten áldása a családban. Amen.
6: Imádkozzunk közös embertalan atya gyógyulásáért, Lóránt atyáért, és a felvidéki magyarokért. Köszönöm.
7: Rátfordulunk mennyei atyánk végtelen jóságodért. Hálát adunk végtelen jóságodért és szeretetedért, mert sohasem hagytad el hazánkat. Ha valamit kértünk, nem is adtál meg ígérésünkre, adtál jobban tiszta szívet. Tiszta szívünk meg is fogyatkozott, azért mégis várjuk végtelen szeretetettől, hogy esőt küldj hölgyeinkre. Édes hűzanyánk, te kérlel meg te ezt drága szent fiadat, a te kérésedet meghallgatja ő. Kérlek, most már hozzád is fordulunk jóságos édesanyánkhoz. Válaszolj, hát rökozásunkért is hálát adunk neked. Köszönöm.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imád kérek esőért, Magyarország megtéréséért, családom megtéréséért, egészségéért, fiam munkájének megtalálásáért, az éhezőkért, a háborúk megszűnéséért, az üldözöttekért, vezetőinkért, hogy a Szentlélek megvilágítása által cselekedjenek, a megoldjainkért, élő családtagjaimért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a fiatalságért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, és imád kérek a bűnösök megtéréséért. Köszönöm.
10: Imád szeretnék kérni élő meghalt családunkért, minden betegért, ifjúságért, papokért, papi hivatásokért, hasznos esőért, Jolán Imre, lelkük üdvér és haláluknak évfordulóján, és mindenkiért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
11: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin Ilona testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak pedig, hogy találja meg élete párját. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
12: Jézus Krisztus, imád szeretném kérni a rádió összes dolgozójáért, jó magamért, a jobbulásomért. Rossz az eredményem, de már még hozzájött, hogy a kezembe elpattant egy, és nem tudok fogni. Unokámnak jobbulásáért, a másik unokámnak a munkahelye megmaradásáért, a sikeres ügy lezárásáért. Imád szeretnék kérni jelenségeink megtéréséért, egész családnak egészségért, gyógyulásáért, a hitben való megmaradásért, az üzenetiszteletére, az egészségügyben dolgozókért, hogy orvosokért, hogy mi hamarabb olyan találjanak olyan, hogy a lányomnak kiderítsék a balesetből kifolyólag a problémáját. Férjem jobbulásáért, Margit nénének a jobbulásáért, a műtét után, a gyászfeldolgozással a családom belüli halálesetből. Minden élő családtagért, minden elhunyt családtagért, papokért, püspökökért, pápáért.
13: Köszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és az üzenyemnek. Szeretnék tovább is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelkiüdvéért, lányomnak ennyi bemúlt megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltöltésért, a magam egészségéért, a mai eredő fennmaradásáért, a támogatóiért. Köszönöm szépen.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Keressétek először az Isten országát, és minden mást megkaptok hozzá, mondja az Úr.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, elajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk! Dicsőítsenek az összes nemzetek! Áldjon meg minket az Isten! Félve tisztelje őt a föld minden határa!

Istenem, oltalmaz engem, mert benned bízom. Azt mondom Uramnak, Istenem, te vagy nékem. Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe, örökségemet tőle várom. Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, éjjel-nappal erre tanít szívem mélye. Mindenkor Isten tartom szemem előtt, jobbomon ő áll, semmitől sem félek. Megmutatod nekem az élet útját, és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom. Gyönyörűségre hívtál engem, jobbod mellett, szünet nélkül.

Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre. Amen.

ismered erőmet és gyengeségeimet. Őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat. Te juss eszembe mindenütt. Szeretnélek megismerni és megszeretni.

0: Szép szeretett anyja, imádkozz érettünk. Taníts meg minket arra, hogy úgy szeressük Istent és testvéreinket, ahogyan te szeretted őket. Add, hogy a másik iránti szeretetünk még türelmesebb, jó akaratúbb és tiszteletteljesebb legyen. Örömünk forrása, imádkozz érettünk. Amen.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
2: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnyában a Mária Gyermeke Ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen!
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a buklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mi kérünk kezeledben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent

szűz a Szent Lélektől fogantát. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Igen, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azok. akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsa füzér második titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordozták. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozáson kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumba válik Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hódoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszony.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld, Mária, hódol a teljes magatartása, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként már csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelt bölcsek, s nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka. Akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy örökölni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fogad benned, ha fölveszed a keresztet. De ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélked az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: áldjon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus életére.
0: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasag elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké.

0: Hírpercek.
1: A Szent Erzsébet Caritas központ a héten tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Csaba testvér közös készületre hívott Szent István ünnepéhez közeledve. Szabadtéri püspöki szentmise Balaton Szemesen. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központja augusztus 8-án tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Az átadó ünnepségre közel 100 gyermeket hívtak meg. A javaslatokat a plébániai Caritas munkatársak adták, közölve a gyermekek életkorát, nemét és azt, hogy hányadik osztályba járnak. Így tudtak elkészülni a személyre szóló tanszercsomagok, olvasható a Caritas Központ Facebook oldalán. Az Óbudai Szent Péter és Pál templomban a jelenlévők Tercsi Zoltán plébánossal, Tomkó László diakónussal, a Caritas Központ igazgatójával és iroda vezetőjével kérték a szellemi és fizikai erőt, Isten áldását az új tanévhez. A csomagukban iskolatáskák, tan- és tisztasági eszközök, kulacsok, képességfejlesztő játékok mellett édesség és szívből jövő meglepetések is kerültek. A templom kertben agapé zárta az ünnepi eseményt. Szent István király ünnepéhez közeledve Bőte Csaba testvér egy 10 napos közös lelki útra hívja a zarándok.ma hallgatóit és olvasóit. A Király intelmei Bőte Csaba testvérrel című 10 részes elmélkedés sorozat a Zarándok appban található. Augusztus 11 és 20-a között minden nap Szent Istvánnak egy-egy fiához, Imréhez intézett intelmét olvassa el, és elmélkedi át Csaba testvér. Arra keresi a választ, mit mondhat a mai kor emberének az adott intelem, mit jelent élő hittel járni, hogyan lehet hűségesnek maradni, hogyan lehet szolgálni egymást, a családot, a közösséget, a népet úgy, hogy közben Isten akaratát keressük, olvasható Csaba testvér meghívójában. Ebben a 10 napban Bőte Csaba arra hívja a hallgatókat, hogy adjanak Istennek néhány csendes percet. Hallgassák meg az aznapi intelmet, és gondolják végig, hogyan tudják ezt az örökséget tovább vinni. Szabadtéri szentmisét mutatott be Varga László kaposvári megyéspüspök a Balaton Szemesi Mária kápolnánál. Az ünnepi liturgián a főpásztor 3 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Homiliájában az élő Istennel való személyes találkozásról és a Jézus szavába vetett bizalomról beszélt. Illés proféta történetét felidézve arra emlékeztetett, hogy Istennel nem csak rendkívüli eseményekben, hanem a csendben is találkozhatunk. Mint fogalmazott, annál több nincs, mint Isten jelenlétében lenni, befogadni az ő irgalmát és szeretetét. Péter vízen járásának történetéhez kapcsolódva pedig hangsúlyozta, a keresztény ember rábízhatja életét Jézus szavára, mert az megtart és megment. Varga László arra buzdította a jelenlévőket, hogy merjenek tanúságot tenni saját tapasztalatukról, hiszen a keresztény hit nem pusztán elmélet, hanem Krisztusban megélt élet.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Monor. FM 106,3.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pejhe Brigitta óvónővel, Tóth Enikő beszélget.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Pejhe Brigitta, aki Waldorf óvónő, könyvillusztrátor és amatőr gyapjú művész. Üdvözöllek!
1: Én is üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást!
0: Brigitta, kérlek, hogy mesélj nekünk arról, hogy hogyan nőttél fel, és ez a családi hátteret hogyan befolyásolta azt, amivé aztán váltál az életedben.
1: Komlón születtem, már jó régen, 54 éves vagyok, és ez ugye egy baranyai kisváros, Pécs vonzás körzetében, de ami a legfontosabb, hogy a Mecsek-hegységben, és számomra ugye a Mecsek jelentette a gyerekkoromnak a mesevilágát. Szerencsére a városunkat nagyon közvetlen közelségben öleli körbe a Mecsek erdősége, és gyakorlatilag bármerre indultunk előtt mindenhol így erdők voltak, és nekem az volt a legtermészetesebb hely. A másik pedig a kert volt nagyszüleimnek, és meg aztán a szüleimnek is lett kertje, azon túl, hogy én panelgyerek voltam 14 éves koromig, de nagyon sokat jártunk ki a kertbe, illetve a szőlőbe, az apai vonalon, ott a nagyapám szőlős gazda volt, és aztán ezt az édesapám is vitte tovább ezt a hagyományt, és ezért nagyon sokat töltöttünk a szőlőben is, és nagyon jó volt még az is, hogy ez főleg így anyukám vonaláról, ez a székely vonal, akik így hozták, hogy olyan természetes volt, hogy munka közben énekeltünk, meg csak úgy valaki dalra fakadt, és az éneklés, meg a daloknak a szeretete, az is így végigkísérte a gyerekkoromat, amiért nagyon hálás vagyok, és amiatt is nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan családi közegben, meg olyan korszakban is nőhettem föl, amikor még sokkal természetesebben éltek a családok, és természetes volt, hogy a gyerekeket is bevonják a munkába, meg az is, hogy értelmes példaként követhető munkát láttak a gyerekek a szüleiktől. És akkor hát persze volt, amikor fogcsikorgatva mentünk ki a kertbe kapálni, de azért sok részét meg nagyon szerettük. De még ha valamit úgy nem is csináltunk, de pusztán attól, hogy láttuk. Mert például az öcsém, ő nem volt különösebben ilyen kertkedvelő, én sokkal inkább. Viszont őre is nagyon erősen ráragadt, és aztán amikor neki lett családja és gyerekei, akkor rendkívül fontosnak tartott, hogy de akkor ő veteményes csináljon, meg fűszerkert, meg nem tudom, szóval, hogy ez ugyanúgy hatott rá is, még ha ő effektíve nem csinálta. És hogy nagyon jó volt ebben a millióban lenni, meg ráadásul a városunkban lakott szinte minden rokonom, az apai nagyszülők egy kicsit távolabb, de egy darabig ők is ott laktak Komlón, és akkor természetes volt, hogy az unokatesókkal együtt növünk föl, meg hogy a nagyszülőket gyakran látjuk, és hogy a családnak ebben a megtartó erejében növekedhetünk föl, és ezekért így mind nagyon-nagyon hálás vagyok.
0: Hogy jött az ötlet? Mikor döntötted el, hogy óvónő legyél?
1: Igazából ez elég későn, mert én ilyen későn érő típus vagyok, és nagyon sokáról körvonalazódott nekem, hogy én úgy mit is akarok csinálni, hogy sokáig úgy keresgéltem, volt, hogy angol tanítottam, volt, hogy a volt férjemnek a vállalkozásába besegítettem, aki önismeretet tanított középiskolákban, de abba a környezetvédelemtől kezdve a karrierönmenedzselés, meg pártalálás, emberi kapcsolatok nagyon szerteágazó volt, hogy akkor abba segítettem bele, és aztán az egyik legjobb barátnőm volt, hogy ő óvónői pályára ment, és ez nagyon érdekelt engem, ez a Waldorf pedagógia, és igazából én csak úgy hospitálni gondoltam úgy az elején, de aztán annyira megtetszett, hogy a gyerekeket ennyire tisztelve, és ennyire a szabadságukat, a méltóságukat tisztelve nevelgetjük, szeretgetjük, hogy aztán így valahogy ott ragadtam, és ennek is nagyon örülök, hogy ez így szembe jött velem.
0: Mi az, amiben különbözik egy ilyen óvoda, egy állami óvodától? Mi az, amit leginkább megfogalmaznál?
1: Egyrészt az, hogy a gyerekekre vagy nem úgy tekint, mint egy ilyen tabula rasa, hogy hát ő meg így semmit nem tud, és így semmit nem hoz magával, hanem majd itt mindent mi tanítunk meg neki, a környezetét alkotó felnőttek, hanem nagyon is ápoljuk és nagyra tartjuk azt a emberlényt, aki már mag vagy csíra formában ott van abban a kisgyerekben, és igazából próbáljuk az akadályokat inkább elhárítani attól, hogy ő bátran meg tudja élni és kibontakoztatni azt, amilyen ő maga valójában. És ezért van egy kicsit olyan szemlélete, kicsit ilyen mesebeli, hogy hát ő így jött valahonnan, és aztán így tart valahová. Mi csak az ő segítő környezetét adjuk, de nem mi vagyunk azok, akik majd itt alakítjuk őt, mint egy gyurmát, és akkor majd lesz belőle valami így a alapanyagtól függően. Ez például szerintem nagyon fontos. Aztán nagyon fontos a természetközeliség, de ezt valahogy nem úgy kell csak elképzelni, hogy hát nálunk természetes anyagok vannak, hanem hogy tényleg olyan szemléletet tudunk átadni, hogy az ember és a természet az nem két különálló dolog, és akkor vagy kapcsolódnak néha, de többnyire inkább nem, és a természet az nem egy ilyen szép dekoráció, mint egy park, hogy de jó, hogy az is ott van, olyan kellemesen színesíti az életünket, hanem mi a természettel egységben lévő lények vagyunk, ugyanúgy része vagyunk, mint ahogy egy barack favirág, és hogy ezt minél inkább megélhessük a gyerekekbe, ez alapvetően ott van, tehát nekik ez külön így nem kell tanítgatni, viszont azáltal, hogy mi ezzel a szemlélettel vagyunk ott, és olyan munkákat végzünk, amik összhangban is állnak, akár egy terményévnek a különböző munkái, hogy van egy betakarítási időszak, hogy mi is szoktunk kertészkedni, hogy a gyapjút feldolgozzuk úgy, ahogy lenyírták a juhászok a birkákról, azt mi megkapjuk zsákban, úgy, ahogy van, kakisan, koszosan, azt mi beáztatjuk, kimossuk, utána felszűszöljük. Egy sajnos farkasolónk nincsen, de ezért kézzel szoktuk így fellazítani a szálat, de utána mi kártoljuk át velük, aztán én azt többnyire megfonom, vagy a kolléganőm, és akkor abból mindenféleket készítünk a gyerekekkel. Ez is a természettel való összhang, ami ugye mondjuk egy 100 évvel ezelőtt még teljesen természetes volt, különösen a paraszti kultúrában az emberek számára, hogy együtt élnek a természettel. Ezt mi ott igyekszünk megvalósítani a magunk kereteit. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a mi óvink az a lakott terület szélén van, ott a második kerületben, és pár házzal odébb már ott vannak az erdők, mezők, úgyhogy nagyon könnyű ezt így megélnünk. De azon felül nagyon fontos számunkra a szellemi oldala is, hogy az évkörnek a szakaszait, azt mindig így a keresztény évkör egyes szakaszait, azt így együtt megéljük a gyerekekkel, nyilván az ő nyelvükön, szimbólumok és képek nyelvén, nem annyira direktben.
0: Igen, itt a Szent Mihály nappal kezdődik, és a Szent Igen. János nappal ér véget.
1: Pontosan.
0: Különös tekintettel van a Waldorf óvoda iskola, a Szent Márton napjára is, amit Igen. ilyen nagyon látványosan ünnepel meg.
1: Igen, így van.
0: Mi az, ami számodra a legfontosabb, a legszebb ebben a hivatásban?
1: Eleve a gyerekek olyanok, hogy még úgy különösebben el sem kell gondolkodnom, vagy nem is kell egy elvet mögé tennem, hogy na most ez mitől csodálatos, mert csak úgy ott van, és hát már csak szeretni lehet. Annyira boldogít az a tudat, hogy hozzájárulhatok ahhoz, hogy én aztán felnőtt korában, ugye az pedagógiailag tisztában vagyunk azzal, hogy ez az első pár év, igazából minél koraibb egy élmény, annál meghatározóbb az ember életébe, hiába, hogy aztán már nem emlékszik rá. De hogy pont ez az időszak, ami körülbelül olyan születéstől olyan nagyjából 7 éves korig tart, ahol ezek a legmélyebb bevésődések történnek a gyerekek életében, és nagyon nem mindegy, hogy ilyenkor mit kapnak, és hogy mi az a környezet, amivel fizikai, meg lelki szinten is körülveszük őket. És engem nagyon boldogít ez a tudat, hogy ehhez hozzájárulhatok, hogy de jó, hogy majd nekik jobb lesz, meg könnyebb lesz bizonyos dolgokban, mint nekünk volt, és a szülők szokták sokszor mondani, hogy Úristen, de jó lett volna, ha mi is ilyen óviba járhatunk, és hogy milyen jó ezeknek a gyerekeknek. Szülőknek is csinálunk ilyen gyereknapot, amikor ki lehet próbálni, és velük is csinálunk olyan tevékenységeket, ők is hallgatnak egy mesét bábszínház formájában, és nagyon boldogan szoktak hazamenni.
0: Szerintem az én generációmnak ez a 40-től mai fiatalokig azt tudnám mondani, hogy nagyon nagy hiányunk az, hogy nem ilyen falusi környezetben, nem ilyen természet közelben nőttek fel, pedig próbálunk visszatörekedni. Tehát nagyon sokszor, főleg a Covid alatt jött olyan, hogy új hobbit, kézműveskedést, stb. Kipróbálunk, vagy sajtkészítést, vagy bármilyen hasonló dolgot, és tényleg így szomjaznánk. Valószínűleg tényleg van az emberben egy ilyen éjség erre, hogy a természettel így is kapcsolódjon a természetes folyamatokkal.
1: Igen.
0: Néhány éve neked pont ez a gyapjús vonal ment tovább, és Kocsmáros Gáborral összefogtatok, és kiadtatok gyapjúmesék címmel könyvsorozatot.
1: Igen, így van.
0: Mesélnél erről, hogy hogyan jött a gyapjú az óvodán kívül, az óvodán túl az életedben, hogy vitted haza a munkádat?
1: pont említetted is a Covidot, igazából ott teremtődött meg az, hogy erre a évekkel korábban dédelgetett álmomra legyen végre idő megvalósítani. Még az előző óvodámban volt, hogy ott a szülőkkel egyszer-kétszer csináltunk ilyen kis miniházi tanfolyamokat, ahol én próbáltam átadni azt a tudást, amit megszereztem így a főleg saját tapasztalatszerzés során a tűnemezeléssel és a gyapjú tűnemezeléses megmunkálásával kapcsolatban, és azok nagyon sikeresek voltak. De éreztem, hogy ez annyira nagy szerelem nekem. Az Ovinak ott csináltam is pár gyapjú képet, ilyen abszolút lelkes amatőr módjára. Aztán úgy bennem maradt azért, hogy hú, milyen jó lenne a gyerekeknek ilyen mesekönyvet csinálni, ahol ilyen képek az illusztrációk. De hát így a hétköznapok sodrában erre így nem nagyon lett volna idő, mert ez azért nem olyan munka, hogy hopp, most van egy szabad másfél órám, akkor leülök, mert sokkal hosszabb periódusokat igényel egy-egy kép. Szóval egyszerűen el kell benne merülni ahhoz, hogy hatékony legyen. De aztán jött a Covid, és akkor ott lett egy csomó időm, ugye egy jó darabig nem mehettünk be az óviba dolgozni, és a legfeljebb az erdőt lehetett járni. És akkor úgy éreztem, hogy eljött az idő, föl is hívtam a Gábort, hogy ő mit szólna ehhez. Adtak ők már ki verses mesekönyveket, és akkor ott a fordításban, magyarításban, vers formába szedésben abban segítettem nekik. Tehát már volt egy ilyen mesekönyv kapcsolat kettőnk között. És ő nagyon örült neki, nagyon örült ennek az ötletnek, lelkes volt. Úgyhogy akkor nekiálltam képeket készíteni. Alapvetően én a Benedekelek meséket részesítem előnyben. Úgy gondolom, hogy azokban annyira eszenciálisan van jelen az embernek a belső lelki útja, amit bejár akár egy életút formájában, akár valamilyen nehézség leküzdésének az útján. És azt is gondolom, hogy ráadásul úgy egyáltalán kortól függetlenül az embernek a lelki folyamatai, a megélései, ami az embert emberré teszi, ezek a belső archetípusaink, amiket így hordozunk, ezek mind ott jelen vannak a mesében, és a gyerekeknek segítik is, hogy feldolgozzák a napi élményeiket, és ezért nagyon lelkesen láttam neki a munkának, mert úgy éreztem, hogy ez egy nagyon jó dolog. Én egy picit úgy érzem, hogy kevés az igazán jó mesekönyv, ami kisgyerekeknek való. Bocsánat, lehet, hogy ebben túl kritikus vagyok, de igazából amiket így megtapasztaltam, meg megtanultam pedagógiai ismeretként, azok mégis ezt mondatják velem, hogy nagyon sok az olyan rikkancs mesekönyv, ami ilyen nagyon színes, meg nagyon habos-babos, nagyon látványos képi világon rendelkezik, de pont a kisgyerekeknek nem igazán való, mert nagyon kevés helyet hagy a fantáziájuknak. És én olyan

0: úgy el kell elképzelni, hogy egy nagyon hegyes tű, amin ilyen kis háromszög alakú horgacskák vannak, amik azt segítik, hogyha beleszúrom a tűt a színes gyapjúval együtt a filcbe, akkor a kis lyukon át magával viszi a gyapjúszálat, viszont mikor kihúzom, akkor nem húzza vissza, hanem ott tud benne maradni. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon praktikus technika arra, hogy így rögzítsük a felületre a színes gyapjukat. De igazából az előkészítő munka, ami nagyon hosszadalmas, mert nagyon sokat, legalábbis mivel nem vagyok egy profi művész, mondjuk egy profi festő vagy grafikus, aki csak leül és már ott rögtön meg tud rajzolni valamit, vagy színvilágba megjeleníteni a papíron. Én nekem azért előtte nézegetnem kell mondjuk helyszínek való képeket, vagy ha szerepel mondjuk egy állat a képen, akkor meg kell néznem, hogy az úgy hogy néz ki oldalnézetből, előnézetből, vagy a kettő közötti állapotból, vagy milyen egy ember, ahogy mondjuk egy faágon áll, kapaszkodik egy másik fába, és előre nyúl közbe, hogy akkor úgy hogy áll a válla, meg a térde, hogy egy olyan hiteles mozdulat látszon a képben. Szóval nekem ez sok időt vesz igénybe, hogy ezeket így feltérképezzem, és így bennem is kialakuljon, hogy akkor milyen képet szeretnék. Aztán a másik, ami még egy hosszadalmas előkészület, de az igazából közben is történik, az, hogy a színes gyapjukat keverni kell folyamatosan egy úgynevezett kártolófésűvel, ami igazából egy kutyafésű, mert ugye nem homogén színek szerepelnek a képeken, hanem részen, és akkor ezeket is ugye sokáig kell ott dolgozni vele, mire az ember azt az árnyalatsort ki tudja keverni, de maga a felvitel az már nem annyira sok. Utána aztán ezen még a szerkesztő dolgozik, vagy elmondja, hogy még egy kicsi keretet tegyek rá, hogy legyen több kifutó a kép szélén, de nagyjából így ez a munkának a menete.
1: A végeredmény ugye ahhoz képest, amilyen a legtöbb most kapható mesekönyv, tehát nem ilyen kontúrozott lesz, hanem Igen. Egy ilyen kicsit ilyen elmosott, ilyen mesebeli alakok lesznek rajta. Ezt erről mesélnél egy kicsit, hogy miért, mi a szempont, amikor megkomponálsz egy ilyen képet?
0: Igen, ez természetesen szándékos, mert gyapjúval is lehet azért nagyon kontúros képet is csinálni. Egyik-másik képen látszik is ilyesmi, de direkt célom az, sőt ebben így a jövőben így szeretnék egyre bátrabb lenni még, hogy haladni a színek adta álomszerű, meseszerű képi világ megteremtése felé, mert egy kicsit már céloztam is rá, hogy ez nagy mértékben segíti azt, hogy a gyerekeknek a belső képalkotó képessége az aktivizálódjon, és ők ezeket használják, és ez azért nagyon fontos. Ezt ugye Vekerdi tanár úr nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy egy kisgyerek akkor tud feldolgozni egy eseményt, ami vele történt, már pedig nagyon sok esemény történik velük ugye egy nap során, hogyha azokat belső képek segítségével átéli és újra játsza magában és elképzeli, illetve nagyon fontos az is, hogy amikor hall egy mesét vagy egy történetet valakitől, akkor ő belül nagyon aktívan dolgozik, és azt megteremti, egy belső világot teremt hozzá. És ez egyrészt azért nagyon fontos, hogy föl tudja dolgozni a saját élményeit, másrészt viszont azért is, mert később aztán iskolás korában, meg felnőtt korban ezek által tudunk kreatívak lenni, kitalálni újabb dolgokat, nem csak a sémák mentén haladni, hanem mindig újabbat és újabbat teremteni, szokatlan vagy nagyon optimális megoldást találni egy-egy probléma megoldására, és ezek mind nagyon-nagyon fontos képességek, amiket mind segít az, hogy gyerekkorban a fantázia szabadon szárnyalhatott. És én ezt szeretném segíteni, hogy ne annyira kész, nagyon másmilyenné már nem alakítható képeket kapjanak a gyerekek, amilyen szerepel mondjuk egy rajzfilmben, vagy a legtöbb könyvben, hanem inkább olyan sejtelmesen legyen ott kicsit szimbolikusan egy-egy szereplő, vagy egy-egy jelenet, és utána azt már folytassa ő tovább. Kicsit hasonlatos ahhoz, amikor olvasunk egy könyvet, és ugye azt belsőleg mi megteremtjük, hogy néz ki egy szereplő, vagy egy jelenet, vagy egy helyszín, és ez az embernek egy komoly örömet okoz a könyv olvasása során, ez a belső világteremtés. Általában akkor szoktunk szembesülni, amikor utána látjuk a filmbeli feldolgozást, és az általában jóval satnyább, mint amit mi el tudtunk képzelni a magunk belső világában, és ugyanerről van itt is szó, hogy vagy készen kapunk egy képet, és akkor már leáll a fantázia, ami már ahhoz nem tudunk nagyon mit hozzátenni, vagy pedig a belső erőinkből mi magunk tudtuk ezt élő módon megteremteni.
1: Rajzolásnál tapasztaltam azt, főleg a kisiskolás

0: gyerekeknél, hogy nagyon sokszor feladják a rajzolást, mert azt mondják, hogy én ilyet úgyse tudok, tehát hogyha akar rajzolni egy mici mackót, nem úgy néz ki, akkor csalódik, akkor félre dobja az egészet, nem akar többet rajzolni. És mondjuk, hogyha egy ilyen gyapjú képet szeretne rekonstruálni, azt meg tudja tenni akár zsírkrétával, kicsit ügyetlenebb.
1: Csak szoktak lenni erre a technikára. Oviba azért ezt nem ajánlanám, de meg kisiskolások nagyon szívesen, és nagyon nagy sikerélményt tud adni. Sőt, az anyukák is, akik jártak mondjuk egy-egy ilyen kis mini tanfolyamra, ők is nagyon boldogan jöttek, mert igazából itt nem éri az embert kudarc, mert folyamatosan lehet alakítani, illetve mivel nem kell annyira konkréttá tenni, ezért nagy élményt tud. Nagyon hasonló egyébként a festési technikák közül az akvarelhez, ahol szintén ott kicsit szétfolyik, nem annyira kontúros, kivéve ha szárazon dolgozunk vele, és hogy ezért nagyon, nagyon szép dolgok tudnak születni így a színeknek a megjelenítésével, csak úgy finoman formáljuk őket.
0: Sokszor azt tapasztaltam, hogy a színek önmagukban is örömet hoznak.
1: Igen,
0: így tehát van. Akár csak színezgetés, akár csak a festés, nem számít a forma.
1: Igen, mi az oviban úgy is dolgozunk a gyerekekkel, hogy van minden héten általában festés, ha csak nem az van, hogy már csak kirándulunk, mert olyan jó idő van, mert ilyen időszakaink is vannak. De hogy a festés az nálunk is akvarelfestés, be is mártom nekik a papírt eleve a vízbe, úgy teszem nekik oda a festődeszkára, és azon aztán rögtön szaladnak a színek, akkor nagyon boldogok ettől meg, hogy keverednek és hogy alakulnak. Úgyhogy ez nálunk is megvan ez az öröm.
0: Visszatérve a könyvekre egy kicsit, hogy szerinted mire van szüksége a mai gyerekeknek? Említetted a Benedek Elek meséket. Amikor néztem rólad felkészülésképpen videót, ahol nyilatkoztál, ott a népmesékről is beszélsz.
1: Igen.
0: Hogyan látod, melyik mesék azok, amik úgy igazán nekik szólnak, róluk szólnak?
1: Igazából ezt a hagyományos pedagógiában is szerintem nagyon szépen így tanulják a pedagógusok, hogy azért kicsi gyerekeknek először még ez a ritmikus, inkább versszerű, kis rövid mesécskék valók, aztán ahogy kicsit nagyobbak, akkor utána már lehet ilyen állatos, szintén rövid meséket, amikkel így tudnak azonosulni, és így megértik a nagyon egyszerű lineális történetvezetését a mesének. Aztán utána, amikor ahogy nagyobbacskák, úgy jöhetnek be egyre inkább ezek a tündérmesék, ahol klasszikusan elindul egy hős, és vannak erők, akik segítik, vannak szereplők, akik hátráltatják őt, és aztán a végén egy boldog, végkifejlett felé jut el a mese hőse, és hogy ezeket én mindenképpen előnyben részesíteném. Nagyon kevés, de vannak azért jó műmesék is. Én a szülőket is bátorítani szoktam arra, hogy nyugodtan találjanak ki ők is ilyen kis egyszerű mesécskét. Nagyon jó tud lenni az, amikor mondjuk este a nap végén, amikor már oda bekuckózott a kisgyerek az ágyba, akkor mondjuk úgy nézik végig a napot, hogy a szülő elmeséli valami kis manó, vagy egy katicabogár, vagy egy madárka megszemélyesítésében a kisgyereknek a napját. Ez is nagyon, nagyon jó tud lenni, holott nem egy népmese. Ezeknek abszolút tud helye lenni, csak ez ilyen nagyon vékony jég szerintem, hogy egy műmese még tényleg jó mese legyen, ami tényleg való a gyerekeknek. De nem zárkoznék így el előle, csak mondom, a népmesékben egyszerűen van egy olyan évezredeken, évszázadokon át kicsiszolt kollektív emberi tudás és tapasztalat, amit nagyon nehéz felülmúlni, mert annyira a közös értékeinket, a közös értékrendet hordozza magában.
0: Pejhe Brigitta óvónővel Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái. Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A Szent Atya úrangyala imája. Amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tomás Prébánia templomba mutatott be szent misét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte, Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szent Atya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol águstorrendi villanovai Szent Tomás Prébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdetű apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szeplőtelen fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szent Misének a Jelenések könyvéből vett első olvasmánynap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
1: Il tempo e l'eternità.
0: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az élet múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mi nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdés Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot. Isten anyjának romolhatatlan testét és szeplőtelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk, Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész ember.

0: elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha. Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazában nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szent Atya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
1: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
0: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelévé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökkévalót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta: Mária az, aki egy istállót otthonnál tud változtatni Jézus számára, néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária, a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennye dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnificat himnusz ihletet szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben hitének alázatos kifejezésein keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent VI. Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van,
1: dove c'è vera carità.
0: Egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek haza napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép. Minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülött lévő emberek arca még a mostani pillanatban is a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a II. Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetén a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá meghívását, kérte a pápa. Kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, útitásként és védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőséről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagyboldog asszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell, amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagyboldogasszony ikonja jelölt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
1: Una corona di 12 stelle.
0: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár, amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez. A romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán A megváltó szeretete által átalakított testünkkel

0: örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat.
1: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
0: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Leó pápa a szerzetesnőknek: nézzetek szembe a közönyünk globalizációjával. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leó pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leó. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leó pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leó. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leó pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szent Atya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leó pápa buzdította a közgyűlést: keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot: buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leó eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
0: Itt a Vatikáni Rádió. kedves hallgatóink, nagy boldogasszony napi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Hírperce.
1: Nagy boldogasszony búcsú a zirci ciszterci apátságban. Őseink hite a jövő reménye. Kettős jubileum tésen. Segítség a kolumbiai földrengés áldozatainak. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Jöjjenek a részletek! Nagy boldogasszony ünnepén tartották a zirci bazilika búcsúját, amely idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódik. Huszár Lőrinc plébános a Szentmise kezdetén emlékeztetett, 300 évvel ezelőtt, 1726-ban érkeztek ciszterci szerzetesek Zircre, hogy újra meggyökeresztessék a szerzetesi életet azon a helyen, ahol harmadik Béla király már 1182-ben apátságot alapított. Ugyancsak 300 éve alapították meg a zirci plébániát is. Az ünnepi szentmisén Ternándor diakonus nagyboldogasszony ünnepének üzenetéről elmekedett. Kiemelte, Szűz Mária testestől lelkestől történt mennybevételében Isten megváltó szeretete mutatkozik meg, Mária pedig a mennyország királynéjaként közben jár értünk. A diakónus arra is emlékeztetett, hogy Szent István király nagyboldogasszony előestéjén ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. A szentmise végén arra buzdította a híveket, hogy bizalommal kérjék a szűzanya oltalmát Zircért, Magyarországért, a zarándokokért és a ciszterci rendért. Nagyboldogasszony Szűz Mária mennybevételének ünnepén dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a tési Szent István király templomban. Az idei ünnepet különlegessé tette a templom kettős jubileuma 750 évvel ezelőtt, 1276-ban született első hiteles írásos említése, 301 évvel ezelőtt pedig újra szentelték a templomot. Őseink hite a jövő reménye. Az ünnep arra is emlékeztetett bennünket, hogy mindaz, amitől elődeinktől kaptunk, nem csupán történelmi örökség, hanem továbbadásra váró kincs. A szentmise előtt Vide Beáta történész idézte fel és évszázadokon átívelő keresztény múltját, amely egészen Árpádházi Szent Margit szentté avatási eljárásához is elvezetett bennünket. Adjunk hálát azokért, akik előttünk jártak a hit útján, és kérjük Istent, hogy mi is hűségesen továbbadhassuk örökségünket a következő nemzedéknek. A katolikus Caritas is csatlakozik a kolumbiai földrengés áldozatait segítő nemzetközi összefogáshoz. A Caritas Kolumbiánál sürgősségi programot indított, amelynek keretében élelmiszert, ivóvizet, gyógyszereket és alapvető szükségleti cikkeket juttatnak el a rászorulókhoz. 14. Leó pápa imádságáról és közelségéről biztosította a kolumbiaiakat, és 100.000 eurós sürgősségi támogatást küldött az érintett egyházmegyének. A Magyar Katolikus Caritas folyamatosan követi a helyzetet, és arra kéri a híveket és a közösségeket, hogy imádsággal, együttérzéssel és lehetőségeik szerint konkrét segítséggel álljanak a károsultak mellett. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

a lélek hangja. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatónkat. Önök a Mária Rádió hazafelé magazin műsorát hallgatják. A mai műsort a Mária Rádió ifjúsági szerkesztősége készíti Keszthelyről. A szerkesztőség nem más, mint
1: Antal Emese,
2: Szőke Anna,
3: Benkő Mária
0: és Szabó Kovács Blanka. Műsorunkban foglalkozunk szülők és kamaszok közötti konfliktusokkal, vallás és a fiatalok közötti kapcsolódás, szentek szenti avatási eljárásai, és milyen felnőttként közösséghez tartozni. Kedves hallgatóink, ebben az időpontban szokásos léleki hagyomány című műsor a Mária Rádió hangtárából visszahallgatható.
4: És köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Mária Rádió délutáni hazafelé nevezetű magazin műsorát hallgatják. Én Szőke Anna vagyok, és a mai interjúban egy olyan személlyel beszélek, aki a terápia ágában mindent is csinál. Többek közt családterapeuta, szülők és kamaszok közötti konfliktuskezelő és irodalomterapeuta. Ez a személy Kiskeszely Ágnes. Kedves Ági, köszöntelek a Mária Rádió Keszthelyi stúdiójában.
5: Szervusz, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
4: Első, ami engem kifejezetten érdekelne, hogy te alapból miért lettél nevelési tanácsadó?
5: Elég messzire vezetnek a szálak, ugyanis én a te szakmádat, vagy leendő szakmádat, hivatásodat űztem már körülbelül hasonló korban a média világában dolgoztam, mint ahogy te most, hiszen én középiskolás korban már diákújságíróként kezdtem a pályafutásomat, és az eredeti képzettségem az kommunikátor újságíró, és a diákújságírótól a főszerkesztői pozícióig vittem a pályafutásom alatt az évtizedek alatt az életemet, és miközben készítettem az interjúkat, mindig idővel egyre inkább meg is figyeltem azt, hogy sokszor az emberek még interjúban beszélgetnek velem nagyon-nagyon hosszú ideig, és akkor kezdtem arra felfigyelni, hogy mennyire szüksége van az embereknek arra, hogy meghallgassák őket, és mivel az újságírás meg az emberi kommunikáció mellett a pszichológiai kérdések mindig is érdekeltek, szép lassan először magánúton elkezdtem tanulni ebbe az irányba, időközben andragógusi diplomát is szereztem, ami ugye felnőtt képzést jelent, és aztán eljutottam arra, hogy a kommunikáció és az emberi lélek meg az irodalom összekapcsolásával irodalomterapeuta lettem, amit szintén egy főiskolai képzésen végeztem el, és akkor már abban az irányban jártam, hogy segítsek az embereknek, és nevelés tudomány nagyon meglepte a figyelmemet, itt én családpedagógia specializációt választottam, és csupán annyiban korrigálnám egy picit a bemutatást, hogy nem családterapeut vagyok, mert hivatalosan ez egy másik, és nem neveléstudomány szakon végeztem, családpedagógia szakirányon, mert nagyon sok kérdés ugye probléma kezelhető, vagy segíthető az én képzettségeimmel is, de hivatalosan ez nem családterápia, és így alakult ki az, hogy én így a
6: nevelési
5: irányába fordultam, és mivel a kommunikáció mindig is az életem része volt, így az érdeklődésem középpontjában a családi kommunikáció áll legfőképpen, és hogy a családi kommunikáció az hogyan hat a nevelésre, és a nevelésben mennyire fontos a kommunikáció.
4: Utólag így elnézést kérek, ha...
5: Semmi gond, ez csak egy apró tévedés, amit laikusok észre sem vesznek, csak szakemberként kellett ezt egy picit itt korrigálnom.
4: Köszönöm szépen. Van a környezetedben olyan, akinek hasonló problémái vannak, mármint így a családon belüli esetleg erőszak, de leginkább ilyen konfliktusok, amik túlságosan is elfajulnak?
5: Hát én azt gondolom, hogy nincsen olyan család, ahol nincsen probléma. Tehát nyilván szakemberként, aki a családi nehézségekkel, nevelési nehézségekkel foglalkozik, csak ilyen családokkal foglalkozom, de nagyon fontosnak tartom egyébként a prevenciót is, és szerintem erről majd a későbbiekben egy picit még szólok, hogy nem mindig a problémákra hegyezzük ki a hangsúlyt, hanem a problémák megelőzésére, de nem szeretnék eltérni a kérdéset. Igen, minden család életében vannak problémák, és amikor problémáról beszélünk, akkor általában a problémának a negatív volta erősödik meg mindenkiben, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy családi problémával szembenézünk, akkor amellett, hogy azt korrigálni tudjuk, és a legtöbb esetben azért tudjuk korrigálni, akkor abba is gondoljunk bele, hogy ezekből a problémákból, konfliktusokból mi az, amit tanulunk, mi az, amiből megerősödhetünk, hiszen akár szülő-gyermek kapcsolatról beszélünk, akár családon belül, hogyha párkapcsolatot nézzük, akkor nyilván a házaspárok vagy a párok életében is sóhatatlanul előfordulnak problémák, mert ezek a mindennapi élet velejárói, de erősödhetünk is általuk.
4: Felébe blátrafáltál, ugyanis én a konfliktus forrásról szeretnék érdeklődni, hogy mi az, amivel te legtöbbször szembe kerülsz, az a konfliktus forrás, amivel legtöbben fordulnak hozzád, itt elsősorban a szülő-kamasz konfliktusra gondolok.
5: Igen, ugye, ahogy te is említetted, én elsősorban a kamasz korosztállyal foglalkozom, és van egy nagyon kisarkított mondás, ami körülbelül úgy hangzik, és ezt a kamaszkorra értik, hogy az a baj, ha nincs baj. És bár ez egy nagyon kisarkított mondás, de valahol tükrözi is az igazságot, ugyanis a kamaszkor az egy nagyon változó életkort akar, és a szülők azért vannak egy picit előnyösebb helyzetben, hiszen ők már túl vannak a kamaszkoron, és ők már átélték a kamaszkort, de a szülőknek nem szabad a saját kamaszkorukat összehasonlítani a gyermekük kamaszkorával. De hogy egy picit a szülők átgondolják azt, hogy ők milyenek voltak kamaszként, ők milyen nehézségeket éltek át, őnekik milyen érzelmi viharaik voltak az életükben, mennyire volt nehéz megérteni a felnőttek korosztályát, hogyan vitáztak adott esetben a szüleikkel, vagy hogyan nem vitáztak, tehát hogy mennyire volt más az ő viselkedésük, mint koragyermekkorban, vagy kisiskoláskorban, és aztán hogyan változott a viselkedésük felnőttként. Ez egyébként már nagyon-nagyon sokat jelenthet abban, hogy milyen a szülő-gyermek konfliktus, mert ebben a korban az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem értik meg egymást. Tehát mondjuk volt egy olyan család, ahol a szülő úgy érezte, hogy nagyon jó kapcsolatban van a gyermekével, és a gyermek is úgy érezte, hogy nagyon jó kapcsolatban van édesanyjával, édesapjával, és aztán jön a kamaszkor, és nem tudják a szülők, hogy mi történt. Miért mondják a szülők leggyakrabban ilyen problémával, ilyen szavakkal fordulnak hozzám, hogy ajtócsapkodás van, hogy nem beszélget velünk, hogy örökké puffog, durog, nyomkodja a telefonját, ezek így a leggyakoribb problémák, bár mostanában már a tínédzsernek a túlzott fáradtsága is nagyon gyakran szóba kerül, és a fiatalok, a gyerekek pedig érdekes módon nagyon sokszor azt mondják, hogy nem figyel rám a szülő, nem érzem, hogy megértene engem, nem érzem azt, hogy tudná, hogy én mire vágyom, nem érti az érzéseimet, és azért mondom azt, hogy nagyon furcsa, mert a kamaszkor óhatatlanul is egy picit a családdal való szembenállása, a határoknak a próbálgatása, hogy én mennyire tudok eltávolítani, a szüleimtől, de közben azért minden kamaszban a lelke legmélyén, még hogyha nem is vallja be csak egy ilyen mélyebb beszélgetésben, azért nagyon-nagyon fontos a kamaszoknak, hogy érezzék, hogy ott van mellettük a biztos szülői háttér. Szóval a szülő-kamasz oldalról ezek a leggyakoribb problémák, és amit én így az elmúlt években tapasztalok, az, hogy nagyon nagy a kamaszoknak a teljesítmény szorongása, tehát vagy az iskolai, vagy a családi elvárások, vagy akár sok esetben saját maguk elvárásai miatt is nagyon-nagyon szorongóak, és a másik, ami még nagyon gyakori, hogy nagyon sok kamasz bizony magányosnak érzi magát.
4: Én visszatérnék arra, amit a problémákról mondtál, hogy téged inkább az érdekelne, vagy azzal foglalkoznál szívesebben, hogy a probléma az inkább annak a forrás, az így el legyen tüntetve. Úgyhogy az utolsó, amit kérdeznék, mert sajnos már csak 2 percünk maradt, igazából csak másfél, hogy mi az, ami mindig segít, hogy a problémák megoldódjanak?
5: Hát én azt hiszem, hogy a kommunikáció, tehát hogyha nem is mindent old meg a kommunikáció, de hatalmas szerepe van abban, hogy beszéljenek, beszélgessenek egymással a szülők és a kamaszok. Tudom, hogy rohanó világban élünk, tudom, hogy a szülőnek meg kell teremteni a családi hátteret, az anyagi hátteret, tudom, hogy a kamaszoknak nagyon-nagyon sok idejét veszi el az iskolai felkészülés, meg nyilván a kamaszoknak is élni kell, barátkozni kell, de hogy a családon belüli kommunikáció meglegyen, és ezen belül én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudjanak beszélni az érzéseikről, és megértsék egymás érzéseit. Szülő a gyerekét, gyerek a szülőit, és a gyerek is egy picit próbáljon meg a szülei életébe egy picit belegondolni, tehát hogy empatikusan forduljanak egymáshoz, tehát a kommunikáció, az egymásra figyelés, az együtt töltött idő, a közös programok, és az egymásnak a megértés. És az, hogyha akár szülő, akár gyerek valami olyat mond, ami egy adott pillanatban például az érzelmei eluralkodtak rajta, akkor merje azt mondani utána, hogy ez és ez történt, ezt és ezt az érzelmet értem át, és nem akartalak téged megbántani, tehát hogy érezzék, hogy a viharos időszakokban is számíthatnak egymásra, és ott van a szeretet a családban, és hogy előfordulnak is konfliktusok, meg veszekedések, akkor is tudják, hogy egy-egy bocsánatkérés néha nagy-nagy kapukat nyit ki.
4: Annyi információt közöltél nekem egyszerre, hogy egyszerűen gondolatok az így kavarognak a fejembe, és így nem csodálkozom, hogy erre a család konfliktusos pályát választottad, illetve nagyon szeretném megköszönni újfent, hogy elfogadtad a meghívást, és ezeket a gondolatokat szerintem nem csak számomra fontosak, hanem nagyszülőknek is, ugye szülőknek is, meg így a barátaimnak. Mindenféleképpen fogok erről beszélgetni velük, és köszönöm szépen.
5: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy hívtatok, és további szép napot kívánok a stábnak és a hallgatóknak is.
4: Neked is, szia-szia! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hazafelé műsorát hallgatják. Az előbbi interjú Kiskeszely Ágnessel készült, a beszélgetésünk tárgya a szülők és a tinédzserek közötti konfliktus megoldása volt. Reméljük, élvezetes és érdemes volt a számukra. Most pedig hallgassák meg a Pinktől a Try című zenét, mely a próbálkozásról, a reményről és a kitartásról szól.

0: Kedves hallgatók, önök a Mária Rádió Hazafelé című műt hallgatják. Szabó Kovács Blank vagyok. A mai vendégünk Vig Bence, a Forrai Metodista Gimnázium iskola lelkésze, valamint biblia tanára. Üdvözlöm, Bence! Üdvözlöm, Bence! Na, jó napot kívánok! Ha, tetszik engem hallani?
1: Igen, én hallom.
0: Jó van. Üdvözlöm a műsorban.
1: Az első... Köszönöm a meghívást.
0: Nincs mit. Az első kérdésem az lenne, hogy ön mi miatt választotta ezt a pályát? Mi adott magának lendületet?
1: Hát az, őszinte az az, hogy nem én választottam. Legalábbis úgy érzem, hogy nem én választottam ezt a pályát, hanem hát 15 éves koromban egy isteni megszólítást, egy elhívást éreztem arra, hogy az Isten dolgaival foglalkozzak egész életemben, és akkor úgy éreztem, ez azt jelenti, hogy lelkészként tegyem ezt.
0: És mit élvez a munkájában? Mik az előnyök és a hátrányok benne?
1: Azt gondolom, hogy pont ez az előnye is, hogy tényleg az Isten dolgaival lehet foglalkozni folyamatosan, és ez a szépsége ennek a szolgálatnak. Az Isten dolgaival lenni, emberekhez közelebb vinni, emberekkel találkozni, ez a szép oldala, és egyben ez a nehézsége is, mert sokszor az Isten rejtőzködő, sokszor nehéz helyzetek elé állít, egy-egy emberi tragédia, egy-egy emberi nehéz kérdés, kapcsolatok, amiben bele kerülök, és hát ezekben nem mindig tudom én sem a választ, és meg kellek ezekért úgy küzdeni, vagy ott kell lenni, úgy elkérni a lépéseket, a következő lépést.
0: Értem, és érdekelne az, hogy mi vette rá önt, hogy elkezdjen tanítani, mivel ön az iskola lelkész?
1: Ez úgy alakult, hogy amikor ide helyeztek 2020-ban Budapestre, akkor az egyház megbízott azzal, hogy az akkor néhány éve átvett Forrai iskolában iskola lelkészként is szolgáljak, mert ez az iskola, ahhoz a gyülekezethez tartozik, ahova mint lelkész kerültem. Tulajdonképpen ez vezetett oda. Úgyhogy ez egy viszonylag új terület is volt számomra. Előtte is tartottam már hittanórákat, ott van a vidéki körzetben, ahol laktam, ahol éltem, ahol szolgáltam, de új helyzet volt a budapesti tinédzserek közé becsöppenni, és közöttük lelkészként szolgálni. Igen.
0: És érezte már magát lehetetlen szituációban tanítási évei során?
1: Soroljam.
0: Hát végül is?
1: Én úgy indultam el egyébként, még akár ott vidéki hitoktatóként is, hogy 3 évig azt mondtam, hogy én ezt feladom, hogy nehezen találtam meg azt a formát, azt az utat, amiben kötelező tantermi, iskolai keretek között lehet valóban értelmes, hiteles, bibliai tanítást végezni gyerekek között, fiatalok között. Szóval az első 3 évem az erről szólt tulajdonképpen, hogy magán ezen gondolkoztam végig, de Isten mindig azt mondta, hogy még nem tettél meg mindent, van ott még valami, amit most még nem látsz. Úgyhogy igen, átélem ezt azért a mai nap, mostani időben is, hogy azért nem minden készen áll, készen kap meg az ember ebben a szolgálatban.
0: Hát ez amúgy így van. Még azon gondolkodtam, hogy mennyire befolyásolja a munkája az egész életét, a mindennapos életét.
1: Nekem a munkám az életem, úgy is lehet mondani, a hivatásom. A munkám egy hivatás, egy elhívás, tehát minden napomat ezt határozza meg. Sokszor úgy gondolom, hogy lehet, hogy az az én elhívásom, az is a dolgom, hogy egyszerűen imádkozzak emberekért, a diákjaimért, az üzenetért, amit adnom kell, helyzetekért, És ez, hát valahol ez a személyes hitemmel is összefügg, tehát ezt akkor is tenném, ha nem fizetnének, vagy hogy mondjam, ha nem ez lenne a munkahelyem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy élethivatás, amiben állok, tehát tényleg meghatároz. Néha talán tényleg ennek a terhei is, hogy embereknek a terhei, megterhelődései, kérdései akkor is velem vannak, amikor legszívesebben már letettem volna a munkát, vagy esetleg egy más foglalkozásból az ember rázárja az ajtót a műhelyre, vagy becsukja maga mögött a munkahelyének az ajtaját. Hát ezt én sokszor úgy érzem, hogy nem tudom megtenni, mert magammal viszem sokszor ezeket az arcokat, helyzeteket.
0: Uh-huh. És hogyha ön újra kezdené a pályaválasztást, akkor mást választana munkának? Vagy maradna ugyanennél?
1: Ha újra kezdhetném, akkor is arra mennék, amerre az Isten hívását érzem. És mivel én ott azt 15 évesen elég korán megéreztem, meghallottam, ezért én nagyon szerencsés, áldott, könnyű helyzetben vagyok, mert a megszólítottsággal nekem egyértelmű volt az út. Én a középiskolai évek után egyetlen egy helyre adtam be a felvételi adatlapomat, és az a teológia volt, mert egyszerűen biztos voltam benne, hogy erre az egy lapra föltehetek minden, mert Isten belem lesz erre hívott. Hát én ma is így csinálnám, vagy ha újra kezdhetném, akkor is.
0: Igen, és még egy utolsó kérdésnek így föltenném, hogy ön említette, hogy 15 évesen szólította meg önt Isten, és hogy ez hogy érti, hogy hogyan zajlott le, hogy milyen körülmények között?
1: Ez volt ennek egy folyamat része is, meg volt egy pontszerű élmény is. A folyamat az volt, hogy nekem megvoltak az elképzelésem az életemről, hogy mivel szeretnék foglalkozni. És amikor, hát 15 éves voltam szinte, amikor megtértem, és meghallottam Isten hangját, akkor úgy éreztem, hogy elhalványulnak azok az utak, amiket én korábban olyan biztosnak hittem magammal kapcsolatban. Egyre halványabbak, és csak az érzés erősödik bennem, hogy szeretnék az út dolgaival foglalkozni. Majd pedig volt egy tábor, éppen egy nyári tábor, ahova elmentem, ahol lehetett imádságot kérni, és én azt mondtam az imádság előtt, hogy az van a szívemben, hogy szeretném az Urat szolgálni, de azt nem mondtam, hogy tele vagyok kételyekkel, tele vagyok.

0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió hazafelé című műsorát hallhatják. Most pedig a szentek szenti avatási folyamatairól fogok beszélgetni. Kovács Gergellyel, aki a Mindszenti Alapítvány vezetője, pápai lovag és poszpulátor is. Gyerekkorom óta ismerem, mert anyukám régi barátja. Köszönjük, Gergő, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Halló, halló!
0: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Akkor bele is kezdenék. Honnan jött az ötlet, hogy poszpulátor legyél?
1: Hát ezt nem én találtam ki, mert nem is tudtam, hogy ilyen létezik. Csak hát a tanulmányaim, meg az érdeklődési köveim, a közösségi kapcsolódásaim azok, amit Szent Alapítványhoz is vezettek. És ott csalatban voltak már és a vatikáni szentehatási kongregációval, akkor úgy hívták, ezért megtudták, hogy van egy posztulátor, amit a Vatikán hirdet, és hát igazából ez a posztulátor, ez a szentek ügyeivel foglalkozó szakember, és akkor engem oda kiküldtek 2002-3-ba, úgyhogy így ilyen gond is elésszerűen lettem posztulátor, és utána foglalkoztam sok helyi szentehatási ügyel, és legfőképpen a mindszenti ügyel.
0: És ez hogy néz ki? Hogyan tudod, hogy miből áll a dolog, vagy hogy így mit kell csinálnod?
1: Hát ez egy több részletből álló, és ezért nagyon színes feladat, mert hát a fő része a szentadási ügyeknek a kérvényezése, és hát az elindulásának az előmozdítása. Ez mondjuk a leghivatalosabb feladata egy posztulátornak. De hát ezen túlmenően nagyon sok feladat van, hát a jelöltre vonatkozó alapkutatás, tehát egy ilyen nem történész ide, egy alapkutatás, tehát hogy az ember

0: a lehető legjobban ismeri a jelölt életútját, személyiségét, a tisztelőkkel való kapcsolattartás, az ügyet elindító püspökséggel való kapcsolattartás, és később a Rómával való kapcsolattartás is. És hát így alapvetően nem csak a szentáltási ügynek a gondozása, hanem a tiszteletének is az előmozdítása. És hát ebbe aztán nagyon sok minden belefér, tehát a média apostoli tevékenység, kutatások is, művészeti alkotások, partnerkapcsolatok, tehát ez egy nagyon-nagyon tágas terület, ahol az ember segíteni tudja az adott jelöltnek az ismertségét, megismerését, tiszteletét, és hát ezen keresztül a boldoggá és a szentjavatását.
1: Mit gondolsz, milyen személyes tulajdonságokra van szükség ahhoz, hogy valaki sikeres poszpulátor lehessen?
0: Hát, itt ugye a képzésnél úgy van, hogy oda vagy történelmi, vagy teológiai végzettséggel érkeznek a kurzuson résztvevők, és ők ugye lehetnek papok, szerzetesek, vagy világi férfiak, vagy nők. Tehát, hogy ilyen szempontból az életállapot az nagyon különböző. Én is szinte minden típusból idézőjelben ismerek, hogy csak néhányat említsek, például Magyarországon úgy szoktuk mondani, hogy a posztulátorok doájenje, az a Rupert atya, aki a piarista rendnek volt az általános posztulátor a Rómában, tehát ő például egy szerzetes. És mondjuk Bódi Mária Magdolnának a római posztulátora, ő pedig egy olasz hölgy. Hát a tulajdonságoknál, tehát mondjuk alapjártasságokon és képzettségeken túl, tehát nagyon fontos ez, hogy a szentjavatás menetével, történetével, jogi szabályozásával, lényegi elemeivel tisztában legyünk, és az az érdekes, hogy ezt csak egy mondjuk ilyen könyvtári kutatással ezt azért nehéz megszerezni. Én is úgy mentem ki Rómába, hogy igyekeztem felkészülni, de hát ott az volt a tapasztalatom, hogy hát erre nem lehet igazán felkészülni, mert nagyon nagy része az tapasztalat. Tehát amit úgy kell megszerezni egy ilyen képzésen, meg utána a saját tapasztalatokból. És hát talán készségek, képességek közül én azt mondanám, hogy hát egy nagyfokú nyitottság azért szerintem az nagyon szükséges a jelölt felfedezéséhez is, meg aztán a kapcsolattartásokhoz is. És hát egyébként jó a kreativitás is, mert nem csak a tisztelet ápolásában, hanem egy ilyen szentjavatási ügyben is nagyon sok olyan helyzet jöhet elő, ami kreatív megoldásokat igényel a szónak abban az értelmében, hogy bárminek a kikutatása, vagy éppen hiányzó dokumentumoknak az áthidalása, vagy éppen az ügynek a menetével kapcsolatban, hogy milyen lehetőséget engednek meg a szabályok, vagy a szokások, vagy az analógiák. Tehát, hogy szerintem talán ezek azok, amik a leghasznosabbak, de hát ugye jó pap is holtig tanul, igazából a posztulátor is beletanul, és aztán tapasztalatot szerez, és akkor igyekszik, talán ezek a legfontosabbak.
1: Milyen lépései vannak egy szentjavatási folyamatnak?
0: Hát az fontos, hogy ennek az alapja az, hogy az illető környezetében elterjedjen az ő életszentségének vagy a vértanúságának a híre. Tehát mondjuk egy ilyen alaptapasztalat arról, hogy az illető a számunkra példaértékű, Isten közeli életet élt, ez hatott ránk személyesen és a közösségünkre, tehát erre épül minden. És akkor utána van egy egyházmegyei és egy római vizsgálat. Az egyházmegyei vizsgálatnak az a lényege, hogy minden bizonyítékot, tehát minden tanúktól származó, vagy dokumentumokból kinyerhető, tehát történeti forrásokkal igazolható bizonyítékot összeszedjünk, vagy a vértanúságra, vagy az életszentségre vonatkozóan, és ezt nagyon szakszerűen összegyűjtsük, rendezzük, és ez kerül Rómába. És Rómában pedig először, ha régebbi ügyről van szó, akkor történészek vizsgálják meg, hogy ez elegendő-e, hogyha nem, akkor a teológusok következnek, és akkor a teológusok vizsgálják meg nagyon érdemben azt, hogy a bizonyító anyag alapján tényleg igazolható-e a keresztény értelembe vett vértanúság, vagy az életszentség megvalósulása. Ez egy testületi döntés, egy minősített többségű testületi döntés, és ezt tárják ők utána a most már dikasztériumnak hívott Szent András dikasztérium főpapjai elé, akik aztán a véleményüket ez alapján, a szakmai jelentés alapján a véleményüket összegzik a Szent Atya számára, mert hogy igazából minden boldogás Szent András ügyben a legfontosabb döntéseket azt vagy maga hozza, vagy pedig az ő tekintélyével történik.
1: Mennyi időbe telik általában egy ilyen folyamat?
0: Hát ez azért nagyon különböző, de most az újabb időkben, tehát a második vatikáni zsinat után második János Pál pápa volt, aki jelentősen megújította a szentatási eljárást. Bizonyos értelemben egyszerűsítette és gyorsította is, de ugyanakkor az alaposságát is megőrizte. Mert hogy az lett a cél, hogy a szemtanúk, a kortársak, azok megérhessék a boldoggá és a szemtást, mert régebben nagyon-nagyon elhúzódott egy-egy eljárás, tehát szinte lehetetlen volt az, hogy kortársak megéljék, csak néhány kiemelt esetben, mint Assisi Szent Ferenc vagy Árpádházi Szent Erzsébet. És akkor ma ez úgy néz ki, hogy a halál után 5 évvel lehet elindítani egy eljárást, és hát egy egyházmegyi eljárásnak egy alapos lefolytatása az egy ilyen átlagos esetben azért 2-3 évet mindenképpen igényel. De azért gondoljunk bele, hogyha mondjuk valaki nagyon hosszú életet élt, nagyon sok írása van, vagy nagyon-nagyon szerteágazó közösségi élete volt, akkor nagyon-nagyon sokan ismerték, tehát akkor nagyon sok tanúvallomást és nagyon sok dokumentumot kell begyűjteni, tehát ez lehet több is. Tehát én most csak egy ilyen átlagot mondok. Tehát egy 2-3 év az biztos, hogy kell egy egyházmegyei vizsgálathoz. És akkor utána, mivel a Vatikán előtt nagyon sok ügy van, és már több mint 3000, és azért a vatikáni hivatalok általában nem túl nagy hivatalok, és inkább külső szakértőkkel dolgoznak, ezért van hát egy várakozási idő, ez is teljesen természetes. Tehát ezután körülbelül egy 2-3 évet várnia is kell egy-egy ügynek arra, hogy a Vatikánban elkezdjenek vele érdemben foglalkozni. És akkor ott ez a 3 lépcső, ez a 3 testületi döntés, hát ennek is körülbelül van egy 2-3 éves átfutása. Tehát azt lehet mondani, hogy körülbelül ennyi ideig tart, ameddig Róma véleményt mond, és aztán a Szent Atya tekintélyével kiadja azt, hogy elismeri a vértanúságot vagy az életszentséget. És ugye a vértanúknál nem szükséges csoda a boldoggáváltáshoz, csak a szentavatáshoz, de a hitvallóknál még egy igazolt csodára is szükség van. Most annak a kivizsgálása az viszonylag egyszerűbb, mert ugye ott csak egy eset van, és hogyha az megállja a helyét, és jól dokumentált, akkor azt viszonylag gyorsan ki lehet vizsgálni egyházmegyei szinten is, tehát az egy-két év maximum, és utána Rómában is annak már elsőbséget is biztosítanak, tehát az is körülbelül 1-2 év, míg azt Róma véleményezés aztán a végén elfogadja. Hát így jön össze ez a körülbelül, hát ilyen 10 plusz, én azt mondanám, 10-12 körülbelül.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes volt. Neked is, kedves hallgatóink, a Mária Rádió Hazafelé című műsorát hallgatják. Ebben az interjúban a Szentnek szenti avatási folyamatairól beszélgettem Kovács Gergellyel, aki a Mindszenti Alapítvány vezetője, pápai lovag és poszpulátor is. Köszönjük, Gergő, hogy elfogadtad a meghívást és részt vettél az interjúban. Most pedig egy olasz zeneművet hallgathatunk meg, aminek a címe magyarra fordítva Mira, az egész szép nép.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Hazafelé című műsorunkat. Következő, esetben utolsó témánk pedig az, hogy milyen egy közösséghez tartozni felnőttként. Velünk van Rimóci Boglárka, aki foglalkozás szerint pénzügyi tanácsadó és hitelszakértő, ugyanakkor két gyermekes anyuka és a Szent Imre Plébánia 51-ek nevű családi csoportjának tagja. Szia Boglárka, üdvözlünk a műsorban, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szervusztok, én is üdvözlök mindenkit.
0: Arra szeretném megkérni, hogy mesélnél, hogyan alakult ki ez a családi csoport, esetleg mondjuk, hogy honnan jött a neve?
1: Igen. Amikor a férjemmel egy új helyre költöztünk, akkor mivel mind a ketten fiatalként meg gyerekként közösségbe tartoztunk, meg közösségbe jártunk, ezért így igényünk volt arra, hogy felnőttként, fiatal házasként egy közösséghez tartozzunk, és éppen a Szent Imre templomban hirdették, hogy van lehetőség jelentkezni egy ilyen házas közösségbe, és akkor ez egy ilyen jel volt, hogy hát akkor jelentkezünk, és kiválasztottak minket másik 6 családdal együtt, és így alkotunk hasonló életállapotban lévő családok egy közösséget. És a másik kérdés az az volt, hogy honnan jött ez az 51-es név. Ez egy kicsit vicces történet. Az volt, hogy mindenképpen kellett választani egy nevet, és nagyon nehezen jutottunk bármilyen megállapodásra, és volt egy téma, ami mindenki úgy érezte, hogy ebben fejlődnie szükséges. Ez az volt, hogy a házastársak közötti kommunikáció, hogy 5 dicséret, 1 kritika, és ez a így lett ez az 5.1 vagy 51-es a nevünk, és ez így néha alkalom, akkor vissza is tér utalva erre a kedves kis történetre, és emlékeztetjük erre egymást.
0: Következő késem az volna, hogy ezzel a csoporttal milyen időközönként találkoztok?
1: Nekünk havi egy alkalmunk van, amikor esténként összejövünk, kizárólag a házaspárok gyerekek nélkül, és ez a fix állandó alkalom, amikor mindenképpen találkozunk.
0: És a gyűléseken milyen tevékenységek szoktak lenni?
1: Hát mindig van valamilyen imádság, van, amikor az egész alkalom is maga egy ilyen mélyebb, hosszabb ima, illetve minden hónapnak van egy felelőse, és ő hozza a témát, amit feldolgozunk.
0: És akkor a témáról el szoktatok a gyűlésen beszélgetni?
1: Igen. Hatásszerű, hanem inkább ilyen interaktív jellegű.
0: Megkérdezhetem, hogy mi volt az utolsó gyűlés témája?
1: Hát az utolsó gyűlések alkalmával leginkább így a generációs különbségekről volt szó, kapcsolódva így felkészülve akár a kamaszkorra is, ugye ami előtt állunk majd, mint családok. Úgyhogy hasonló témában mozogtunk.
0: És ezeken a gyűléseken ott szoktak lenni a gyerekek is?
1: Ezeken nem, tehát ezek kifejezetten csak a felnőtteknek szóló, különben így az életkori sajátosságból adódóan nem nagyon tudnánk ugye egymásra figyelni, vagy hát értékesen eltölteni az alkalmat, úgyhogy ez ilyenkor kifejezetten a felnőtteknek szól.
0: És milyen, amikor a gyerekek is ott vannak esetleg?
1: Vannak ilyen alkalmaink, ilyen például, amikor igyekszünk negyed évente egy kirándulást összehozni, vagy mondjuk nyáron van egy 4 napos táborunk közösen, karácsony előtt van egy kis ilyen adventi kézműves, kis imádságos alkalom, és akkor azon ők is ott szoktak lenni.
0: Ez nagyon aranyos. Amikor szerveztek ilyen kirándulásokat, azokon mit szoktok csinálni?
1: Hát mivel a gyerekek életkora adja, hogy elég vegyes a korosztály, de azért van egy összetartó csapat így a kisiskolás korosztálya meg az óvodással, így leginkább azt élvezik, hogy kirándulunk, mehetnek az erdőben csapatostul, van megálló, ahol közösen tudunk étkezni, játszani, van olyan, amikor kifejezetten mondjuk egy adott várhoz megyünk, akkor abban egy kicsit edukálódunk, de így ez inkább, leginkább egy ilyen kötetlenebb részvétel.
0: És utoljára mikor szerveztetek ilyen tábort, és az hol volt esetleg?
1: Most voltunk július végén a Tiszatónál, és ez ugye hagyományosan 4 napos tábor volt, és itt változatos programok voltak, tehát hogy megnéztük a helyi ökocentrumot, kirándultunk, csónakáztunk, a szálláshely nagyon szuper volt, és ott is apa-fia foci meccseket tartottunk, úgyhogy változatosan telt a 4 nap.
0: Ez nagyon mozgalmasnak hangzik.
1: Igen.
0: És a gyűléseken kívül így a családokkal egymással szoktatok tartani a kapcsolatot?
1: Igen, tehát hogy így most már 8 éve vagyunk egy közösség, és így azért most már kialakultak a úgymond a privátabb kapcsolatok is így a szülők között, akár családok között, vagy külön anyukák, apukák között. Ezt is úgy kicsit erősítjük azzal, hogy vannak külön fiús, meg külön lányos alkalmak, tehát hogy amikor a feleség, vagy amikor a férjek mennek el külön programra, és ez szintén gyerekek nélküli. Úgyhogy igen, tehát egyre mélyebb a kapcsolat.
0: És gondolom akkor, ha mondjuk valami nehézség adódik valamelyik családnak az életében, akkor szóltatok egymásnak így segítséget nyújtani, támogatást?
1: Hát ugye magának ennek a közösségnek is az lenne a célja, vagy hát azért is jó, mert hogy egy megtartó közösség, egy összetartó közösség, és hogyha probléma vagy kérdés vetődik egy-egy család életében, akkor ugye az egy nagyon jó dolog, hogy hasonló megoldásokban tudunk gondolkodni, vagy olyan megoldást tudunk adni egymásnak, ami elgondolkodható vagy elfogadható.
0: Értem. Azt szeretném megkérdezni, hogy úgy te hogy gondolod az ilyen családi csoportoknak, az ilyen családi közösségeknek, mi a fő célja szerinted?
1: Hát ugye erre utaltam is már az előző mondatomban, hogy egymást megtartani, egymás mellett állni, és ezek a tematikák is, amiket ugye hozunk, ezeket kvázi az élet írja, mert ugye mindig az adott család készül fel, és elég változatos témák vannak, tehát hogy a mai világnak a kihívásaitól kezdve, a gyerekeknek a nevelése, a házaspárok, például nagyon izgalmas volt ez a házasságnak a ciklusai. Úgyhogy szerintem ebben jó, hogy együtt tudunk fejlődni.
0: Most a szemszögedből megkérdezném esetleg, hogy amikor csak a feleségek vannak egy ilyen gyűlésen, akkor milyen témák szoktak esetleg lenni?
1: Hát amikor csak a feleségek vannak, akkor az teljesen random tud szerveződni, mert volt olyan alkalom mostanában, amikor egészen nagy pocakos kismamák is voltak velünk, ugye, és akkor így kevésbé, tehát kicsit behatárolta az alkalomnak a témája, vagy hát az alkalom maga. Úgyhogy volt, hogy csak lazán elmentünk beszélgetni. Volt, hogy voltunk egy ilyen főzős tanfolyamon, ahol egy viszonylag kötetlen ilyen kvízest is volt. Úgyhogy egyelőre még ilyeneket tudunk, így amíg kicsik a gyerekek, meg amíg tényleg olyan várandós anyukák is velünk voltak.
0: Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Még egyszer megköszönjük, hogy elfogadod a meghívást a műsorba. További nagyon kellemes napot kívánok neked, Boglárka.
1: Köszönöm szépen. Szervusztok!

0: Kedves hallgatóink, Önök most Tarján Zsófia és Kis Tibortól hallhatták a Mert az élet szép című számot, ami a pillanat megéléséről és az értékek továbbörökítéséről szólt.
1: Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió Hazafelé című magazin műsorát hallhatták. Itt volt velünk
0: Anta Nemese,
2: Szőke Anna,
3: Benkő Mária
1: és Szabó Kovács Blanka. Tartsanak velünk holnap reggel is, 7 óra 5-től a Napidő című műsorunkban. Most pedig következzen Michael Jacksondal az Earth Song, a föld éneke, amely a világ javulásának álmáról szól. Viszont hallásra!

0: Mária Rádió régió adását hallják. Köszöntjük hallgatóinkat!
1: Hírpercek.
2: Nagy boldogasszony búcsú a zirci ciszterci apátságban. Őseink hite a jövő reménye. Kettős jubileum tésen. Segítség a kolumbiai földrengés áldozatainak. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek. Nagy boldogasszony ünnepén tartották a zirci bazilika búcsúját, amely idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódik. Huszár Lőrinc plébános a Szent Mise kezdetén emlékeztetett, 300 évvel ezelőtt, 1726-ban érkeztek ciszterci szerzetesek Zircre, hogy újra meggyökeresztessék a szerzetesi életet azon a helyen, ahol harmadik Béla király már 1182-ben apátságot alapított. Ugyancsak 300 éve alapították meg a zirci plébániát is. Az ünnepi szentmisén Ternándor diakonus nagyboldogasszony ünnepének üzenetéről elmekedett. Kiemelte, Szűz Mária testestől lelkestől történt mennybevételében Isten megváltó szeretete mutatkozik meg, Mária pedig a mennyország királynéjaként közben jár értünk. A diakónus arra is emlékeztetett, hogy Szent István király nagyboldogasszony előestéjén ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. A Szent Mise végén arra buzdította a híveket, hogy bizalommal kérjék a szűzanya oltalmát Zircért, Magyarországért, az zarándokokért és a ciszterci rendért. Nagyboldogasszony Szűz Mária mennybevételének ünnepén dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a tési Szent István király templomban. Az idei ünnepet különlegessé tette a templom kettős jubileuma 750 évvel ezelőtt, 1276-ban született első hiteles írásos említése, 301 évvel ezelőtt pedig újra szentelték a templomot. Őseink hite a jövő reménye. Az ünnep arra is emlékeztetett bennünket, hogy mindaz, amitől elődeinktől kaptunk, nem csupán történelmi örökség, hanem továbbadásra váró kincs. A Szent Mise előtt Vide Beáta történész idézte fel Tés évszázadokon átívelő keresztény múltját, amely egészen Árpádházi Szent Margit szentté avatási eljárásához is elvezetett bennünket. Adjunk hálát azokért, akik előttünk jártak a hit útján, és kérjük Istent, hogy mi is hűségesen továbbadhassuk örökségünket a következő nemzedéknek. A katolikus Caritas is csatlakozik a kolumbiai földrengés áldozatait segítő nemzetközi összefogáshoz. A Caritas Kolumbiana sürgősségi programot indított, amelynek keretében élelmiszert, ivóvizet, gyógyszereket és alapvető szükségleti cikkeket juttatnak el a rászorulókhoz. 14. Leó pápa imádságáról és közelségéről biztosította a kolumbiaiakat, és 100 000 eurós sürgősségi támogatást küldött az érintett egyházmegyének. A Magyar Katolikus Caritas folyamatosan követi a helyzetet, és arra kéri a híveket és a közösségeket, hogy imádsággal, együttérzéssel és lehetőségeik szerint konkrét segítséggel álljanak a károsultak mellett. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Önök a Mária Rádió régi adását hallhatják. Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
1: Kedves hallgatóink, Szentmisével folytatódik a Mária Rádió régió adása.

0: Mint a Kegyhely leköszönő vezetője, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt Nagy Boldogasszony ünnepén, határokon, innenről és túlról. Különös szeretettel a gyalogosokat, meg a Máriás lányokat, kicsiket és nagyokat. Isten hozta őket, köszönjük szépen a szolgálatukat. Köszöntöm az atyákat, akik eljöttek, elkísérték ezen a vasárnapon a híveket, és külön szeretettel köszöntöm Kázmér atyát, aki majd az utódom lesz, illetve Udvardi püspök atyát, aki egyébként tudjuk, hogy a kegyhely, mint nemzeti kegyhely, a püspöki konferencia felügyelete alatt áll, ő pedig a püspöki konferencia elnök helyettese, úgyhogy ilyen minőségében is nagyon sok szeretettel köszöntjük, meg olyan minőségében is, hogy ő, mint nógrádi ember, Széchenyi, mindig is szívesen járt ide Szentkútra, bármikor szóltunk, jött, reméljük, hogy ez ezután is így marad, Isten hozott.
1: Köszönöm szépen. Magam is szeretettel és örömmel köszöntöm kedves testvéreket. Nagy öröm, hogy ezen az ünnepen, amikor a boldogságos Szűz Mária tesz szerint való mennybevételét ünnepeljük, együtt vagyunk, zarándokok. A zarándoklás az egyház természetéhez tartozik. Otthon vagyunk az egyházban, mégis szükséges útra kelnünk, és ezen az úton szükséges, hogy időről időre ezt az otthonosságot megéljük. Ezt éljük meg itt nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebé Szentkúton. Öröm idejönni mindig, imádkozni, hálát adni, kérni, könyörögni és jövőt tervezni. Hálásan köszönöm én magam is mindazoknak, akik előkészítették ezt az ünnepet. Hálásan köszönöm a Ferences közösség tagjainak, akik hosszú évek óta nagy szeretettel és nagy figyelemmel gondozzák az ideérkező zarándokokat. Különösen köszönetet mondunk ebben az évben, amikor Szent Ferencre különös módon is emlékezünk. Megköszönjük az ő ajándékát az egyháznak, és tanulni akarunk az ő magatartásából. És én magam is köszönetet mondok Lórán testvérnek, aki 12 éven keresztül, 9 éven pedig, mint a kegyhely igazgatója vezette a kegyhelynek az életét. Hálásan köszönöm és kívánom, hogy mind az itt kapott kegyelmek segítsék a további szolgálatban, a további szolgálathoz, új helyén pedig, melyet a rendfő, tartományfőnök úr jelölt ki számára, sok áldással tudja végezni szolgálatát. És ugyanígy örömmel köszöntöm Kázmér testvért, aki holnapi nappal veszi át a kegyhelynek az irányítását. Kívánom, hogy az a tapasztalat, az a lelkület, ami a ferences közösségnek a sajátja, és ebben az évben különös módon is erősödik, jelenjen meg itt a szolgálatban, és sok-sok ideérkező zarándok örömmel tudjon visszatérni majd saját otthonába. Ezt a szentmisét az itt jelenlévő testvérekért, családtagokért, azért a azokért a szándékokért ajánlom fel, amelyeket kiki a saját szívében hordoz. Szent Háromság Egyisten segítségül hívásával és nevében kezdjük ünneplésünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Békesség veletek.
2: És a lelked áll.
1: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönnvalókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Helyet foglalunk.
2: Olvasmány a Jelenések könyvébe. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony. Én, János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte, és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát. Azután a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égben, eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kell. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti.

Azokban a napokban Mária útra kelt, és sietve elment a hegyek közé, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt szent lélekkel. Hangosan felkiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan történhet velem az, hogy az én uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint meghallottam köszöntésed hangját, felújongott méhemben a magzat. Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott neked. Mária erre így szólt: magasztalja az én lelkem az Urat, és újjong a szívem üdvözítő Istenemben, mert szolgálója alázatosságát tekintetre méltatta. Íme mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokon, akik félik őt. Hatalmas dolgot művelt karjával,

0: 3 hónapig, azután visszatért otthonába. Ezek az evangélium igéi.
1: Főtisztendő paptestvérek, diákonos testvérek, kedves szerzetes testvérek, kedves testvérek, boldogságos Szűz Máriának mennybevételét ünnepeljük. Azt a nagy titkot, hogy Mária, a kiválasztott, a kedves, földi pályájának befejeztével fölvétetett a mennybe. Micsoda dicsőség ez nekünk, ez a mi útunk is, és milyen hatható segítség számunkra. Az evangéliumban egy nagyon szép történetet hallottunk. Boldogságos Szűz Máriának és Erzsébetnek a találkozását. Ketten találkoznak, mert mindketten valamilyen titokzatos módon megismerték az Istennek az üdvözítő szándékát. Titkot hordoznak, mert az angyali üdvözlet, illetve a csodálatos gyermekfoganás híradásával Istent új módon ismerik meg. Föltárul előttük Isten szeretetének a titka. És éppen ezért találkozni akarnak egymással. Mert meg akarják ismerni az Istent még jobban. Meg akarják ismerni, kik vagyunk valójában, ha az Úr így szól hozzánk. Meg akarják ismerni, mi a jövőjük, mi a feladatuk. És találkozni akarnak. A találkozás örömében akarnak együtt lenni, az Istennek a szeretetét fölismerni, és abban jelen lenni. Új módon ismerik az Istent. És nem csak az Istent ismerik új módon, hanem ebben az új Isten ismeretben új módon értelmezik az életüket. Milyen csodálatos volt hallani a magasztalásnak a szavait, amikor azt halljuk, hatalmasokat letaszít trónjukról, kicsinyeket felmagasztalt. Valami egészen újfajta logika, az Istennek a logikája valósul meg az ember életében. Olyan, ami nem megszokott, olyan, ami nem ismert az ember számára, de az ember természetének csak ez felel meg. És magasztalják az Istent. Kedves testvérek, mi pontosan ezért vagyunk itt, mert titoknak a tudói vagyunk, mert a keresztségben megismertük Isten szeretetét, a szentségek erejében föltárulkozik előttünk Isten szeretete, és találkozni akarunk a boldogságos Szűz Máriával, az egyház anyjával, a példaképpel, az egyház modelljével, de találkozni akarunk egymással is. Ide hozzuk életünknek örömeit, döntéseit, adott esetben küzdelmeit, betegségeit, terheit, de azért, hogy új módon értelmezzük, kik vagyunk mi, új módon értelmezzük, mit jelentenek ezek a saját életünk számára. Mi is ezért és így vagyunk itt. Boldogságos Szűz Máriához jöttünk, aki fölvétetett a mennybe. Ő az, aki várta Izraelnek a megvalósulását, az üdvösség beteljesedését. Ő az, aki hűséges volt a törvényhez. Ő az, akit megszólított az angyal, kegyelemmel teljesnek nevez. Ő az, aki szívébe véste a szavakat, és mint ahogyan máshol olvassuk, elgondolkozott azon, és ő az, aki világra szüli a megtestesült Isten gyermeket. Ő az, aki mindvégig kíséri, ott van a keresztnél. Ő az, aki mindig bátorít, azt tegyétek, amit ő mond. És most ezt látjuk, hogy mint az egyház modellje, mint példakép, mint égi édesanya, a mennyben van. A kegyelemmel teljes az anya. A vele való találkozás, és ezért vagyunk itt. Segítsen bennünket a fölismerésre, az értésre, életünk értelmezésére, és Istennek a magasztalására. Megköszönjük ezzel az zarándoklattal is az ő anyai oltalmát, amit számtalanszor megtapasztalunk napról napra. Akkor is, ha kérjük, akkor is, ha hozzáfolyamodunk, akkor is, ha talán megfeledkezünk róla, akkor is, ha csak

0: a bajban kiáltunk hozzá. Megköszönjük az oltalmát. Megköszönjük, hogy mindig a fiára irányítja figyelmünket. Megköszönjük, hogy tanít imádkozni bennünket. Megköszönjük, hogy mindig bizalommal tekinthetünk rá. És azért is vagyunk itt, hogy mi magunk is új módon akarjuk érteni, megismerni azt a világot, ami körülvesz bennünket, mindazokat a történéseket, amelyek életünk részévé válnak, és szeretnénk érteni azt is, hogy mi történik bennünk, a Krisztushoz tartozókban. Azért merjük ezt megtenni itt, ezen a gyönyörű kegyhelyen, azért jövünk Máriához, mert ő tisztaságos, mert Isten igéjének a hordozója, azért, mert anya, a mi édesanyánk is, és mint egy anya, nagyon jól ismeri a gyermekeit. Akkor is, ha nem szólnak semmit, akkor is, ha nem mondanak el mindent, ő pontosan tudja, hogy mi van a gyermek szívében, minek örülne, mire vágyakozik, mi az a teher, ami nyomja a szívét. És ezért fordulunk hozzá, mert ő ismer bennünket, mert ő bátorít bennünket, mert ő segít bennünket. És most azt kérjük, segítsen bennünket abban, hogy jól tudjuk értelmezni Isten gyermeki létünket, jól tudjuk értelmezni, kik vagyunk az egyház tagjai, mi az, ami körülvesz bennünket itt társadalmunkban, kultúránkban, és ebben mi a krisztusi embernek a feladata. Szeretnénk Isten hathatós tetteit fölfedezni a saját életünkben, amikor hűséges tudtam lenni, amikor álhatatos voltam, amikor megbocsátó voltam, amikor nem akartam elengedni a reményt, és a reménytelenség ellenére is ragaszkodtam a reményhez. Ugyanakkor bátorít bennünket a boldogságos Szűz Mária. Bátorít bennünket abban is, hogy bátran szemléljük azt a világot, ami körülvesz bennünket, de bátorít bennünket abban is, hogy bátran cselekvői legyünk annak az életnek, amit élünk, és azon változások közepette is, amelyek körülvesznek bennünket, mindig Jézus Krisztus személyéhez, az ő országának a törvényeihez ragaszkodjunk. Néhány gondolatot szeretnék összefoglalni, talán most, mire is bátorít bennünket a boldogságos Szűz Mária? Miben akar erősíteni? Mi az, amiben, mint anya, figyelmeztet bennünket? Amikor értelmezni akarjuk az életünket, értelmezni akarjuk egyházunkat, azt szeretnénk érteni, jól érteni, mi történik körülöttünk a társadalmunkban, akkor egészen biztos, hogy elsőként és minden mást megelőzően az imádságra akar figyelmeztetni bennünket. Ne veszítsük el a napi imádság erejét, ne veszítsük el az imádságba vetett hitünket, ne gondoljuk, hogy nincs idő rá, vagy ha úgy gondoljuk, hogy nincs, akkor tudomásul kell venni, hogy nem Isten törvényei irányítják az életünket. Ha jövőbe akarunk tekinteni, akkor csak imádságos lélekkel tudjuk ezt megtenni. Mária segít bennünket imádkozni. Éppen talán azokon az imádságokon keresztül, amelyek segítségével évszázadokon keresztül fordultak elődeink hozzá, ezeket az imákat megtanultuk, talán némelyik feledésbe merült. Milyen jó lenne ezeket fölidézni, mert erő van bennük, mert jövő van bennük, mert Isten ismeret van bennük. Gondolhatunk a rózsafüzér imádságra. Gondolhatunk azokra a napunkat átszövő imákra, amelyeket ha elengedünk, biztos, hogy nem lesz jövőnk. Biztos, hogy nem lesz jövője az utánunk jövő generációnak. Ugyanígy bátorít bennünket boldogságos Szűz Mária, amikor értelmezzük az életünket, kik vagyunk, mire kell figyelmet fordítani. Akarjuk ünnepelni a vasárnapot, akarjuk ünnepelni az ünnepeinket. Oly könnyen feladjuk, oly könnyen lemondunk arról, hogy az ünnepért erőfeszítést tegyünk. Nagyon sok minden változott kultúránkban, társadalmunkban. Talán még az egyház életében sem mindig könnyű eljutni egy vasárnap szentmisére. De mégis törekszünk arra, hogy a vasárnap ünneplése ne maradjon ki a szívünkből. ha ez kimarad, akkor lényegileg gyengülünk el. Talán könnyebb volt korábban a vasárnapot ünnepelni, most sokkal több erőfeszítést kell tenni érte, talán még utazást is kell vállalni, hát mennyi mindenért utazunk egyébként, de akarjunk ünnepelni. Életünk értelmezésében segít bennünket a boldogságos Szűz Mária, hogy ragaszkodjunk vallási hagyományainkhoz, vagy amelyek talán már meggyengültek, töltsük meg újból tartalommal. A vallási hagyományok a szó igazi és teljes értelmében a tradíciót jelentik. Hogyan adja át egy idősebb generáció az utána jövő számára az élet bölcsességét, az Isten ismeretet, az isteni törvényeknek a megvalósításának a lehetőségét. És ha valamiben meggyengültünk az elmúlt évtizedekben, egészen biztos, hogy a tradíciónak a megtartásában. Úgy gondoltuk, hogy ez automatikus. Úgy gondoltuk, hogy majd a gyerekeink, unokáink automatikusan eljutnak arra a hitre, amelynek mi is örülünk. De ezért nekünk nagyon sokat kell tenni. A tanításban, a példaadásban, a bátorításban, azoknak az erőforrásoknak a megjelenítésében, amelyek számunkra életünk során mindig is segítséget jelentettek. Amikor életünket értelmezzük, mi a feladatunk? Egészen biztos, hogy az egységre való törekvésre kell erőfeszítést tenni. Igaz ez a családban, igaz ez baráti közösségben, igaz ez a testvérek között, igaz ez kultúrában, társadalomban, de igaz ez az egyházban is. A legnagyobb kincsünk az az egység, amit az Isten ránk bíz, amit megélhetünk a szentségekben, a tanítás egységében, a testvéri közösség egységében, és mennyire fájdalmas, amikor bármelyik területében is megroppan, meggyengül az egység akarása. Az egység ajándék, de az egységet akarnunk kell. Mert az egység ajándéka az mindig az isteni tekintélyre és a bizalomra épül. És ha egy közösség élet nem az isteni tekintélyre és nem a bizalomra épül, akkor valami emberi szerveződés, de ott csak ideig, óráig van lehetőség a boldogulásra. Bízhatunk az Istenben, bízhatunk az ő tekintélyében, bízhatunk egyházunk tanításában, amit nem véleményezni kell, nem ez a feladatunk, hanem megismerni és alkalmazni az életünkben. Számtalan új és új terület van, ahol erre nagyon nagy szükség van. Például akkor, amikor komoly, az életet meghatározó kérdésekben, akár az állami törvények sok mindent, mondjuk így, lehetővé tesznek. De ez számunkra nem lehetőség. Számunkra ez nem az út, nem az életnek az útja. Döntenünk kell bátran Krisztus mellett, a krisztusi törvények mellett, mert ezek jelent... Bátorít bennünket Mária felelős viselkedésre, a beszédben, a véleményekben, a döntésekben. Döntéseinknek vannak következményei. És ha meg akarunk mindig mindentől óvni gyermekeinket, utánunk jövő generációt, el fognak gyengülni. Ha nincs mód szembesülni a döntéseik következményeivel, nem azért, mert magukra hagyjuk, nem azért, mert ítélkezni akarunk, hanem azért, mert az élet realitásával és radikalitásával kell szembesülni. Ha ezt megóvjuk ettől őket, nem tudnak helytállni. És ez a mi felelősségünk is. Bátorítani a felelős viselkedésre, beszédben, véleményben, döntésben. És segít bennünket Mária az öngondoskodás kialakításában. Korábban az életközösségek, falu közösségek számára ez természetes volt. Gondoskodni kell önmagunkról és a falu lakóinak minden tagjáról. Most a társadalmunkban könnyű megfeledkezni azokról, akik perifériára kerülnek, akik nem képesek önmagukról gondoskodni, de ők ugyanúgy a közösségünknek a részesei. És milyen nagy dolog, amikor valaki segítséget kap, és fölébred benne a remény. És éppen így, amikor azon gondolkozunk, hogy hol fedezhetjük fel ezekkel együtt Isten hatalmas tetteit az életünkben, akkor pontosan a reményben látjuk. A remény asszonyához jöttünk. A remény asszonya túlmutat ezen földi világ keretein, hiszen a mennybe fölvétetettről beszélünk. mint ahogyan az üdvösségünk is, mint ahogyan a reményünk az üdvösségre szól, így tekintünk a mennybe fölvétetett boldogságos Szűz Máriára is. Az ő ünnepe a reményt, az üdvösséget, az Úr törvényeinek az igazoltát erősíti számunkra. Testvérek, milyen jó, hogy most találkozunk. Milyen jó a testvéri találkozás, de milyen jó, hogy mi mindannyian a boldogságú Szűz Máriához jöttünk, és benne akarunk találkozni, tőle akarunk tanulni, az ő lelkületét akarjuk magunkkal vinni. Az evangélium, amit hallottunk, úgy zárja le a gondolatot, még nála maradt mintegy 3 hónapig, és aztán tért vissza Mária az otthonába. És hogy ez milyen volt, ezt nem tudjuk. De mi is visszatérünk otthonainkba. Visszatérünk ugyanazokba a körülmények közé, ugyanazon lehetőségek közé, ahonnan ma reggel elindultunk. De én változtam meg. Bennem változott meg valami, mert másként ismerem az Istent. Mert Mária segítségére számítva föl tudom fedezni az életemben Isten hatalmas tetteit. Milyen nagy ajándék ez, hogy a közös imádságban, az egyházzal való közös ünneplésben megerősödünk, és bátran kérhetjük boldogságos Szűz Máriának anyai oltalmát. És tesszük is ezt ebben a szentmisében. Ámen.
1: Engedje a jó Isten.

0: Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsült szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket.
1: Hogy a világ felismerje a nagy jelet, ami a dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát Jézus Krisztust. Jézus.

0: hogy az egyház szüntelenül érezze megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását.
1: Jézus Krisztus, Szűz Mária, Szent Fió, kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy a mennyország királynőjének közben járására minden nép elnyerje a béke ajándékát.
1: Jézus

hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőléséből.

hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldoggan köszönthessük a mennybe felvett szűzanyát.

0: Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsült szent anyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
2: Helye.
3: Urunk Istenünk, jussanak eléd hódoló adományaink, és a mennybe fölvett boldog asszony közben járására, a szeretet tegye lángolóvá és emelje hozzád szívünket, Krisztus

Neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert ezen a napon az Isten szülő szüzet fölvetted a mennybe,

Igye. A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, mert csodálatosan világra hozta megtestesült fiadat minden élet. Kórusához társulunk,

0: valamennyien fölállunk.
1: Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a magyarok nagyasszonyával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal, Szent Klára nővérünkkel, Szent István és Szent László királyainkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Zsolt püspökünket, itt jelenlévő György érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol a reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőség.

Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki

0: mindannyian fölállunk.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösség szerző szentségedet. Add kérünk, hogy a mennybe fölvett boldogasszony közbenjárására a feltámadás dicsőségébe jussunk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Foglaljunk helyet a hirdetésekhez. Hirdetjük a testvéreknek, hogy most a körmenet következik. A körmenet az egy nagyszerű katolikus dolog, ugyanis alkalom arra, hogy megvalljuk a hitünket. Mi nagyon sokszor megkérem Norbékat, hogy álljanak meg, sőt, menjenek egy kicsit vissza, mert nagyon hosszú lesz a fölállás a menet a zászlókkal, a Máriás lányokkal, úgyhogy őnekik egészen vissza kellene mennie, majd szinte az elágazásig. Norbi jöhet ide, a kép az maradjon ott hátul, jó? Köszönöm szépen. Úgyhogy a körmenet fog következni, és mielőtt a körmenet elindul, azelőtt még azt szeretném mondani, hogy ugye megvalljuk a hitünket. Sokszor előfordul itt a gyóntatószékben, halljuk azt, hogy hát nem vallottam meg a hitemet a munkahelyen, a baráti körbe, a családba, hanem hallgattam akkor, amikor nem kellett volna hallgatni. Na hát itt az alkalom arra, hogy a körmeneten való részvétellel megvalljuk a hitünket, hogy ez egy közösségi dolog, ez nem magánügy, ez a mi közös ügyünk, úgyhogy akit csak nem hátráltat valami komoly egészségügyi akadály, az kérem, hogy jöjjön a körmenetre, és használni fog neki ezen a téren biztosan.

0: Szentmisét hallhattak a Mária Rádió régió adásában. Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk.
1: Mária Rádió régió Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvencián.

0: új időkapszulát helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom torony gombjaiban. Intim témákat tartalmazó kérdőívet kell kitölteniük a katolikus esküvőre készülőknek. Sziporkáztak a hullócsillagok a napfogyatkozás után. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. A korábbi időkapszulában talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, tájékoztatták az MT-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A templom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A kapszulába került a Csíksomlyói magazin egy-egy példánya, az idei pünkösdi búcsú programfüzete és egy-egy búcsús jelvényt is. A kapszulákat és a kereszteket Albert Lándár csíksomlyói házfőnök áldotta meg. Egyre több magyarországi plébánián találkoznak az esküvőre készülő párok egy részletes kérdőívvel, amely kapcsolatuk legérzékenyebb területeit érinti. Ilyen kérdőívet alkalmaz a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye, és több más, például a Székesfehérvári, a Váci és a Pécsi Katolikus Egyházmegyék is. Vadász Kinga, szociális testvér, kötelékvédő, tudomása szerint még nincs egységes, részletes kérdőív a latin egyházmegyék számára. Olvasható az Esztergom Budapest Főegyházmegye honlapján. Az úgynevezett jegyes vizsgálat nem csak azt hivatott tisztázni, hogy a menyasszony és a vőlegény megfontoltan készül-e a házasságra, hanem olyan körülményeket is feltárhat, amelyek a frigyet semmissé teszik. A kérdőív a jegyes oktatás kiegészítése segédeszköz lehet. Alkalmazása segít abban, hogy a jegyesek biztosan elgondolkodjanak a házasság lényegi elemeiről. Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozást követően tiszta éjszakán záporoztak a hullócsillagok, köztük több fényes tűzgömbbel. A tiszta holdmentes éjszakán a hullócsillagok tartották az égbolton a tekinteteket. Érdemes volt fennmaradni. A kevésbé fényszennyezett helyekről óránként akár 70-90 meteort is lehetett látni, olvasható az Időkép honlapján. Záporoztak is szép számmal a hullócsillagok, sőt, több fényes tűzgömb is felragyogott. Közülük is kiemelkedett a hajnali 1 óra 25 perc körül feltűnt tűzgömb, amely jó eséllyel elnyerte az éjszaka legfényesebb címet is. De ezen kívül is bőven akadtak látványos meteorok, amelyek közül sokat webkamerák és a látványosságot figyelők sikerrel elcsíphettek. A hullócsillagok a következő napokban is jó esti programot kínálhatnak, érdemes továbbra is őket vadászni a tiszta éjszakai égbolton.
1: Híreinket hallották.

0: Önök a Mária Rádió régió adását hallhatják. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mai két órában a Veszprémi Stúdió önkéntesei által készített műsoraikat hallhatják. Ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassanak minket. Tartalmas időtöltést kívánunk! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió régió délutáni magazin műsorát hallják, amelyet a veszprémi önkéntesek készítettek.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Horváth Sándor atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökkel meg.
1: Itt a következő 50 percben egy kicsit Sándor atyát szeretnénk megismerni, hogyha ugye nagyon derűs, vidám személyisége van, ezt olvastam is egyébként ott a kurírba, valaki beírta, hogy az ilyen, hogy miért szeretem a papomat, vagy egy ilyen rovat volt, és abban arról írtak, hogy milyen derűs személyisége van, és hogy ez a humora az, ami átsegíti minden helyzeten keresztül. De honnan is ered ez a vidám személyiség? Milyen családban nőtt fel Sándor atya?
2: Minden adomány ez is. És amilyen van az embernek, az a használ. Hát egy falusi családban nőttem föl. Szülőfalomba születtem. Jánoshalmán akkor még volt szülőotthon. Egy egyszerű családba, ahol két dolog volt szent, a család és a hit. Apám mondta öregkorára, nézd, fiam, a mi évfolyamunkból már csak ketten járunk templomba. A faddikomám meg én, a faddikomámnak meg hitoktató volt a fia. Tehát hál' Istennek ez nem volt vita téma, hogy megyünk misére vagy nem, mert mindenki ment. Sőt, anyám betuszkolt minisztrálni másodikos koromba, és ez is egy szakasza, vagy egy vektora hivatásba. Általános iskola után anyám megtudta a piarcon, az a fórum faluhelyen, hogy van egy piarista iskola Kecskeméten, na, jó lesz az a gyereknek, és elküldtek oda. Persze egy kicsit trükközni kellett, mert abban az időben még titkárt elküldték, hogy lebeszéljenek minket arról, hogy a piaristákhoz menjek. És végül a tanárbácsi mondta, nem is lesz olyan rossz dolga annak a gyereknek, már mikor 2-3 pohár bort megitt a kapámmal, és akkor így kerültem a piaristákhoz. A sok jó tanár tanított minket, akik emberek is voltak, sok mindent megtanultunk tőlük. Mi voltunk a rendetlen gyerekeik. A prefektus elsőben 40 fő volt egy hálóba, a gondolatok és a lábszag úgy koncentrálódott erősen, és a prefektus végigjárt, és mindegy jó szülő betakart a gyerekeket. Amit a szülő megtesz a gyereknek, azt megtették nekünk is. 30 kilométerre volt egy csónakház, és amikor szabad idő volt, akkor ki oda, tudták, hogy a fiú gyerekeket le kell fárasztani keményen. Novemberben még megfürdöttünk a Tiszába, nem azért már jó esett, hanem ez egy vagány dolog volt, és talán már decemberben akkor nem, januárban se, de februárra én már kivett bennünket a fene, és bele is borultunk 2 fokos Tiszába, nem volt hideg, égetett az a hideg víz, akkor se szóltak semmit a tanáraink. Elnézték, akkor mentünk vitorlázni, leesett a hó, akkor a kerekegyházi havasokba elmentünk síelni, mindenhonnan összevásárolt viszont sílécekkel, de nagyon élveztük. Tehát le a kalappa tanáraink előtt, és érdekes, hogy pont olyan osztályfőnökön volt, akinek az osztályából sok pap kikerült. Egyik ilyen volt az Etele tanár úr, másik meg a Szabó tanár úr. Etele tanár úr osztályából hatan mentünk papnak, két piarista, ketten még benne vagyunk az úr szöleibe, egy meghalt, egy meg elcsúszott a pályáról. Tehát ez volt a piarista életmód, nagyon szerettem.

öt évente megyünk találkozóra, és megállapítottuk az egyiken, mikor itt voltunk, mindig lázadoztunk, meg nem éreztük jó magunkat, azok a piolisták, mit tudnak a fiatalokról, mondta az egyik, ezek ilyen őskőveletek, és mikor gyereke lett, hová adta a piolistákhoz. A tanároknak sokat köszönhetek, de párhuzamosan ott egy másik közösség, János Halmán, az ifjúsági hittan, ahol egy szent őrült pap volt, Gubik Mihálynak hívták, biztos a nézők közül egy-kettőnek mond ez a név valamit. 43 éves korára meghalt szegény, széthajtotta magát, meg mindenféle betegséggel küszködött, és a csapatot úgy összefogta, a fiatalokat, nagyon jó beszélő képességet adott neki a Jóisten. Kijártunk a tanyákra. Először volt egy mise, utána, és lehet egy gyónni, meg el is várta, aki már régen gyónt, arról rákérdezett, hogy mikor gyóntál. És utána eszegetés, iszogatás, nótázás, nagyon szednie, azóta is megvannak, meg azóta is emlegetjük. És ott, amikor elhelyezték, akkor mindenkit megkérdezett, hogy jó lenne, ha valaki papnak jönne. És akkor mondta, ment itt sorba, én meghúzódtam a sarokba, hogy engem meg ne találjuk, de megtalált. Mondom, félek. Ne fossál, gyere papnak. Ilyen stílusa volt. Aztán mégsem mentem, hanem próbáltam úgy, mint Jónás, így elsunyogni a fal mellett, ittottam ott. De mindig kaptam egy ilyen lökést, hogy ebbe az irányba kellene menni. De rettentő nehezen szántam rá magamat. Voltak ilyen ellenérveim, mind a profétáknak, nem tudok beszélni. Kihal a család, két húgomban, ilyetlen volt. Katonaságot nem fogom kibírni, meg ehhez hasonló. És végén csak sikerült rászánni magamat. Na, akkor engedünk az Isten hívásának. Közben itt reklámhelye, ezt is kihasználom. Akkor indultak az ifjúsági búcsúk. Nagymaroson már ment, de Hajóson, szomszéd faluba akkor indult, meg Mária Gyűdön is. És erre nagy lelkesedéssel elmentünk, láttuk, hogy az országban azért sok fiatal van, kezdett fújni a lélek, karizmatikus megújulás 70-es évek közepetáján. És az ifjúsági búcsuk úgy lassan leültek, meg átvették a helyünket mások, hála Istennek. És a mostani püspökünk egyszer kinézett az ifjúsági búcsúra, Mária Gyűdre, és látta rengeteg üveget, és mondta, hogy ez nem ifjúsági búcsú, elviszi őket egy hétre keményebb, meg mélyebb lelki gyakorlatra, Ágota falvára. Mindjárt rácsaptunk erre az időpontra. És csinálunk egy retro ifjúsági búcsút, már tavaly elkezdtük, Mária Gyűdön július 4-én, aki látja és volt valamikor ott, szeretettel várjuk, 50 pluszosok búcsúja. Ugyanazok az énekek, ugyanaz a társaság, reméljük ugyanaz a lelkesedés, bár most már nem alszunk ott, az árkádok alatt hálózsákba, meg ha leülünk, nem ülünk le kis csoportos beszélgetésre, mert nem tudunk fölkelni. Na, tehát ifjúsági búcsúk, a ifjúsági tan, a szülői háttér, ez így ilyen apró darabokba vezetett odáig, hogy az Isten talán meghívott. De a meghívás ellen tiltakozik az ember, Mózes is, meg a többiek, mind a hogy megzenésítették az égő csipke bokorba,
síhelyenőjék ezt az állapotot. Mikor végre sikerült elhatároznom, hogy na, akkor ebbe az irányba, akkor a piaristáktól kértem engedélyt, hogy kimehessek szétnézni Kecskeméten. Elmentem az evangélikusokhoz, reformátusokhoz, és elmentem a katolikus nagy templomba, ahol a káplán atyának mondta, hogy jól, szeretnék bekapcsolódni, vagy benézni az ifjúsági, az nincs. De tudod mit? Csináljunk egyet. És akkor ez egy nagyon nagy megerősítés volt az Istentől, hogy összehoztunk egyet, illetve nagyobb részt ő, csak az ötlet, az indítás az volt tőlem. Utána még találkoztam velük 10 évre rá, és meg volt mindenki, hála Istennek. No, de utána a hivatás után jött egy másik próbatétel, katonaság. Kispapokat akkor Marcaliba, meg Lentibe sorozták, ez egy ilyen golyófogó ezred. Fél órát kellett volna kibírni, hogyha ha háború van, ezt meg is mondták. 16-an bevonultunk, köztük Udvardi püspök atya is ebben a csapatban, gyors kiképzés után munka. Ott már éreztem, hogy nem kellett volna letenni a katonai esküt, mert ezért mégse jó dolog, hogy az embert arra kényszerítik, hogy gyilkolászon, de nem volt bátorságom azt mondani Tucsek Árpival együtt, hogy köszönjük ezt, nem kérjük, hanem inkább leüljük, vagy rakjanak át minket valami civil szolgálatra. Érdekes, NDK-ban már volt ilyen, meg utána enyhült a helyzet, akkor volt polgári szolgálat. Az elődeink azért, akik egy év előbb bevonultak, hónunk alá nyúltak, meg próbáltak bennünket segíteni. Egy-két nagy név a Szederkényi Kanonok úr, Tercsi Zoli, Écsi Gabi, Földes Feli professzor úr, Prodán Gabi, Csepelen, görög katolikus lelki pásztor. Mezőgazdasági munkán összekovácsolódtunk. Utána jött Udvardi püspök atya Pécsre, és mondta, figyelj, annyiszor voltam bolyban, meg villányban, nem tudom, hol voltunk, hol dolgoztunk, gyere, nézzünk szét, és én még emlékeztem rá. Akkor vége volt a melónak, az őszi melónak, akkor tudták, hogy lehet, hogy jó mezőgazdászok voltak, tudták, hogy a trágya, meg a pap, hogyha sok van egy helyen, akkor ez bűzlik, de ha széthajikálják, akkor az hasznos. Úgyhogy szétdobáltak bennünket századonként. Úgyhogy csak este imádságon találkoztunk, ami elvileg tilos volt. Meg nagy hangárba leült valaki középre, hogy jöttük a századok kajálni, akkor többiek odaültek, beszélgettünk. És akit harcol alakulatba raktak, azok harcoltak a munkafrontján, és márciustól novemberig addig nem is lehetett őket látni. Egy másik kispaptársa, viszont 2 nyarat végig adtuk az őrséget. Udvardi püspöknek mondtam, mikor Pécsre került, figyelj, seregbe is toronylövész voltál, te voltál a legmagasabban, téged lőtek volna ki először itt is. Az öregek egyszer csak leszereltek, azt vettük észre, hopp, már mi vagyunk az öregek. És ott bevonult vagy 18 kispap. Ketten voltunk a laktanyában, másik srác az karbantartó volt, minden másnap őrség, és elég ügyes volt az ember, akkor megsumbantotta a feladatokat, addigra már kikupálódtunk, és mentem az újonc kispapokhoz, hogy volt gyerekek, nézzetek rám, ne vegyétek ezt túl komolyan a dolgokat, éppen olyan nadrágom volt, ami nem ért bele surranóba, meg kegyetlenül szakadtul néztem ki. És érdekes, a papi évbe, a papok évébe összefutottunk velük Esztergomba, és oda jöttek a görögök,

0: szárazlati, a központi szeminárium spirituálisa. Ő is egy oszlopos tagja volt a imádkozós társaságnak. És egyszer csak azt vettük észre, hogy hopp, mi leszereltünk. Bementünk a szemináriumba.
1: És melyik volt az a szeminárium?
0: Hát a kettőt is elnyűjtem.
1: Meg egyáltalán melyik egyházmegyébe jelentkezett? Ugye az, mert ugye a Jánoshalma az Kalocsa Kecskemét most már, de ugye akkor még nem egészen így volt a Kalocsai egy, akkor még Kalocsai egyházmegye volt ugye a területe.
0: Igen, meg most is az kis Kalocsa. Tehát a fő egyházmegye, mondanák a paptársak. Nem mindegy, húztuk egymást a szeminárium, és szegedi szemináriumba bementünk, ordibáltunk, meg rohangáltunk, rektor mondta, fiú, lassabban, mert abban a stílusban adtuk elő a dolgokat, úgyhogy bementünk, 11-en voltunk, hoztam is képeket, de mondták a kollégák, hogy nem tudják belevágni a 11-ből 3 volt, 40-es születésű, tehát 43, 45, 46. Akkor volt egy, aki 2-es érettségi, levelező érettségivel jött be 30 évesen, volt, akit nem engedtek érettségin, csak volt érettségizni. Akkor ki volt a többi? Volt, akit már egy szemináriumból kirúgtak. És akkor még volt, akik futottak. Na most akkor visszakérdezek, ebből hányan lettünk papok, mint gondol, 11-szer letvedett bandából.
1: Remélem mindenki.
0: Nagyon optimista, nem? Aki ismeri a helyzetet, azt mondanám, még talán csak fele, de nem így volt, hanem lett 7 pap ebből a 11-ből, és egy nős diákonus.
1: Hát akkor ezek olyan rossz arány.
0: Nem olyan rossz, és a nős diákonus második év után azt mondta, gyerekek, én nem fogom bírni a nő nélkül, szavaztok. És ez volt a becsületes. Utána elvégezte levelezőn a teológiát, hitoktatott, cserkészkedett, mentős is volt, elérte 35 évet, azt mondják, hogy kepesztek a nős diákonulátusé, még várok egyet, egy évet. És tehát 7 illető, vagy 7 pap, és egy diákonus 11-ből, senki sem mert volna erre fogadni. Minden fél évben megbukott valaki közülünk. És akkor az volt, hogy elmondatunk, és a gyenge embert választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket, és valóban az egyház után hol tud az ember leginkább szolgálni az embertársainak, hol egészségügy. Jó Isten, ezt is előkészítettem. Pápai Lajos püspök atyának volt Szegeden 2 lepusztult nagynénje, megöregedtek, és az öregséggel mindenféle nehézség járt, és a kispapokat küldték ki, hogy ellássák ezt a 2 öreg nénit, bevásárlás, fűtés, ez az amaz. Nem reagáltak rá, és egyszer kaptam egy ilyen tarcsis behívót. No, most mi legyen, nem akartam bemenni. Végén meggyőztek, menjél be. No, ott egy kicsit ilyen piszkálgattak, hogy katona, hogyha háború lesz, azt hiszi magát, nem lövik szét. Erre nem számolok. Illetve persze, hogy szétlőnek, de hát én nem lövök szét senkit. És akkor ezzel mindegy le volt tudva. És Pécsen előbb kiálltak értem, mint Kalocsán, ahol nővérkedtem, és így lettem Pécsi egyházmegyés, mindjárt küldtek Győrbe, ott is bosszantottam az előjárókat egy hónapig. Máig is emlegeti a kispaptársak, hogy Szegeden volt egy ilyen szent hagyomány, hogy volt egy Szent Miklós szobor fából, egy ilyen hát közel ember nagyságú, és Miklós nap körül elindult vándorútra, ahol általában az elsősök szobájába landolt, mentek be, és akkor megijedtek, meg egyik Varga püspök atya is ott volt egy fél évig Szegeden, és az ő

0: szobájába is befeküdt, az ő ágyába is egyszer, és nagyon megijedt, hogy rosszul vagy. És akkor ezt megismételtük, Győrbe ezt a szent hagyományt elvittem, meg meghonosítottam, most már egy Gizvány Sanyi bácsi szobor ment az elsősökhöz, és utána már végig megtiltották az utókornak, hogy vigyék valahová a Sanyi bácsi szobrát. És akkor ír papszentelés. Ja, úgy voltam, amikor ezt a katonai esküt visszamondtam, ha jó Isten akarja, akkor úgyis pap leszek, ha meg nem, akkor úgyse. És mindjárt Győrben ott voltam egy hónapig, nagyjából levizsgáztam, és akkor diákonus szentelés rendes időbe. Rendes papokat júniusban szentelik, neked novemberben. Úgyhogy én ősszel értem, mind a tök, szoktam mondani. Igen, ám, de János Halmán szülőfalomban volt egy püspök. Volt egy kis kápolnácska, potom 75 méter, nagyobb, mint a kalocsai székesegyház állítólag. És akkor kértem a cserháti püspök atyát, hogy nem lehetne így katonai kifejezésre, hogy a Belon püspök a plébános szenteljen föl. És akkor rábólintott, igen. És a Belon püspöknek, atyának ez volt az egyik nagy élménye. Püspök kiszolgálat egyik csúcsa, papszentelés. Itt sokáig nem engedték püspökösködjön. 59-ben kinevezte 23. János pécsi püspöknek. Most írt róla a könyvet a Peregrin, na milyen Peregrin?
1: Kármán Peregrin.
0: Az is, és mivel nem kérdezték meg az államot, azért nem engedték, hogy főszenteljék püspökké, és aztán a gondviselés, aztán a Peregrin kár, hogy nem kérdezett meg. Csak a dokumentumokra hagyatkozott. Volt, mikor el volt tiltva az írástól, pedig sose szedte a rendszert. Csak a lelki mélységtől féltek. És János Halmi plébánosnak rakták, de az is véletlenül, mert gondviselésszerűen le van írva benne, hogy egy békepapot akartak oda tenni, és először nem akart elvállalni János Halmát. Akkor egy békepapot kell oda tennem, akkor ebbe vállalom. Úgyhogy még minisztráltam nála, meg látta, hogy meg ő segített be a piaristákhoz is, és hogy lett püspök, egész véletlenül mindig lesöpörték az asztalról, és akkor egy svájci operatőr az éppen lapozgatta ezt az annuáriót, a vatikáni évkönyvet, és látta, hogy itt egy püspök kinevezve ekkor, és szentelése akadályoztatva. Hát, ez egy jó sztori. Hunalá kapta a filmfelvevőt, és lejött János Halmára. Megcsinálta a püspök atyával a riportot. Az még nem szólt, hogy itt mások a viszonyok. Itt 50 engedéke mindentől, mindenkitől is. És bemutatták ezt a filmet. Több tévétársaság átvette, és ment a magyar küldöttség ilyen emberjogi konferenciára, és akkor beszóltak, hogy hát ez hogy van. És akkor hazajött a küldöttség, és egyből Miklós Imre ment, jött János Halmára, hogy tessék főszenteltetni magát, mint a szégyen égünk maga miatt. És egy darabig bírta az öreg nyakára járást. Egészséges voltam, nem kellettem. Igen, a képeteken a bőr miattam, aztán mondta, csak gondolta, és aztán csak 82-be felszentelték kinevezték pécsi segédpüspöknek, ahol előtte valamikor püspöki kinevezése volt. De mind a sorban, mind magasságban, mindben ő volt az első, de mégse ő köszönhette meg a püspök szentelést, nem hiszem a Szendi vagy valamelyik másik. No, tehát ő féltüdeje volt, nem is ment el Pécsre. A szenvedés anyám mondata is ez lett, hogy a septőt gyógyultan sok sebet kapott a lelkit is, meg testét is. Mi azért van az arca, hogy nyugodt, higgadt, meg hatalmas békesség van rajta, és na, ő főszentelt, szoktam is mondani, bele is halt szegény, mert következő évben hívták Fehérvárra szentelni, és akkor már a betegség elhatalmasodott rajta. Nyugodjon békébe, támaszol helyette új hivatásokat a jó Isten. Tehát abban megtiszteltetésben lett részem, hogy ebben a püspök atya egyedüli szenteltje vagyok. Neki meg az, hogy szentelhetett egy papot helybe, csak át kellett jönni a plébániáról. Akkor a helyezések mindig egy lutri kalocsán ott úgy van, hogy a leveses tányér alatt ott van a helyezés. És akkor csak akkor lehet megenni, vagy akkor lehet megnézni, mikor megette a levest az illető. A Pécsen nem így volt, ott egyből mondták, hogy bonyhád. A szolgálati hely, mint diákonus, illetve amikor diákonusnak főszenteltek, akkor már oda helyeztek. Ott éppen örököltem az elődömtől, Székely Gyuri nem mond semmit, nem. Ő is egy érdekes papi személyiség, 18 évesen tért meg, és hatalmas lelkesedéssel fogott hozzá karizmatikus vonalon a paposkodásnak. Végül nehezen találta meg helyét, belekóstolt az integrírten Gemeindebe is, a életközösségbe, és adott 6 embert összeszedett, ad fiatalt. Többek között az egyik fiút, akinek a keresztapja a kollégája. És ez a 6 ember igencsak lelkes volt. És próbáltam beállni közéjük, meg vinni őket. Imádkozó közösség. Hatalmas ajándék. És kicsit megszaporodtak 3 év alatt. 2 év után el akartak helyezni, csak volt egy híres házvezető néni a beteges plébánosnak, aki elment az esperesehez, és mondta, hogy mi lesz én velem, ennek a káplónnak a hülyeségeit már megszoktam, ide tesznek fel ki mást, jaj, mi lesz én velem, és akkor egy évig még ott tartottak, és addigra már olyan fűszaporodott ez a közösség, hála Istennek, azóta is megvan. Volt kire rábízni a csapatból egy fiatalra, aki egy évvel ezelőtt diákonus lett, és máig is összefogja a csapatot, meg próbálja indítani a következőt, a generációt. Szigetvár, elhelyeztek Szigetvár, és a 3 év után a plébánosra sikerült megbulizni, hogy ne hirdessük, hogy elhelyeztek. És akkor jöttek reklamálni, hát mennyi ideig van már az a káplán szabadságon, hát ennyi jár, ilyen jól megy az egyháznak, és mondta, hát már elhelyezték. És akkor Szigetváron a posnyák asszonyok megláttak rövid gatyában, meg biciklin, mondták, na, ha most nem üti meg szegény Dezső atyát a guta, akkor soha. De az Isten irgalmas és könyörületes, és 5 hónap után elhelyeztek. De ott azért fölültem a bringára, elmentem az egyik tanárnénéhez, kértem, aki járt templomba, hogy kik azok a fiatalok, akiket össze lehetne szedni. És mondott egy-két címet, egy-két fene gyerek is köztük volt, és azért csak összeállt ez a fiatal csapat. Utána még következett 3-4 káplán, aki megdolgozta őket, tehát és sokáig még az egyik hitoktatónak nem született 3 gyereke, addig összefogta, de máig is megtalálhatók ez a szigetvári közösség, hála Istennek. És akkor költözéstek ne télen és szombaton legyen, benne van a Bibliában, és december 4-én kellett költözni, nem azért, mert balhét csináltam, hanem azért, mert az egyik paptesó besokalt, városi gyerek volt, nem tudott fűteni, betörtek hozzá, jött az elszámolás ideje, már mind az elszámolás, ez még nem volt a számok embere, mondta, hogy bárhová, csak el innen, és akkor ki az a Lüke, aki decemberben oda megy valahová, az összes csap be volt fagyva, kárha egy sem működött, de azért ott is hagyott egy magot, közösségi magot. Azok voltak a 10 évesek, és akkor sikerült összehozni a 20 éves társaságot is, és a 20 éves társaságnak a gyerekeit mostani plébános újra összeszedi, hála Istennek, meg azóta is megjelennek, meg ők adják a kemény magot, egyik-másik elment az úgynevezett mezei teológiára is, meg szóval léteznek, nem is közösségi szinten, de misék középosztályát ők teszik ki. 7 évente el szoktam kérni magamat. Hogy jött ez a sugallat, nem tudom. Mert miért megszokod az embereket, meg ők is megszoknak téged, pont ezért, akivel egy sófon jár az eszed, ezt meg tudod mozgatni, akivel meg nem, az, ami lesz. Jöjjön egy másik pap, más térrel, meg falusi emberek is nézik, tudják, hogy a lucernát 5 évente, 6 évente ki kell szántani, a végén már nem terem semmit. Meg kihívás a papnak is, új hely, mindenki, minden szép, minden jó, az udvarlás szép korszaka elkezdődik a pap részéről is, meg a hívek részéről is. És akkor onnan mentem Görcsönybe helyeztek, ilyenkor, mikor pap kéri, hogy új szolgálat hely, akkor nincs mivel válogatni, te kérted? Amit kapsz, azt el kell fogadni. Görcsöny az egy kegyhely. A Véző szűzanya képének a másolata van, egy régi szűzanyának a másolata. Na, ott is hagyott az elődöm egy magot, de annyira másképp gondolkodott, hogy alig maradtak belőle, tehát újra össze kellett szedni a ifjúságot is, meg a másikakat is. Ott meg a gondviselés, az egyik kispaptás úgy gondolta, hogy őt a Jóisten másfelé vezéli, már mind a más hivatásra, megnősült, és oda került Siklós Bodony, vagy 100-valahány lelkes faluba, és akkor Görcsönybe helyeztek, ugye megkerestem, már ismertük egymás hülyeségeit, értékeit is, úgyhogy nem a nulláról indultunk, sok mindent meg tudtunk vele csinálni közösen, meg ott is összejött egy csapat, hál' Istennek, Szentlélek segítségével. A következő hely az külföldi kiküldetés volt. Lengyelbe. De nem Lengyelországban, van egy ilyen falu, Cserháti püspök atya szülőfaluja. Az, ez egy jó hely volt. Négy pici falu. Ott mentem elhunyt pap után, aminek a hátránya, hogy nem tudtam megkérdezni, hogy mi hol van. Másik hátrány, hogy fél évig nem volt papa, kis királyok azok, a kis királynők úgy kinőtték magukat. És az előny, hogy nem jött visszakavarni. Ez az elő, de ez küszködött szegény az alkohollal. Az Isten mindenkit tud használni. Az Isten minden hatóságát nem szabad kétségbe vonni. Ennek a papnak az indítására három pap került ki a mezőgazdasági szakiskolából. Utána a munkásőr tanárok büszkék voltak a három pap tanár, három pap diákjukra. Lengyelen meghirdettem a házasítant. Erre föl jött négy elvált asszony. De ott is összeállt ez a csapat is, meg egy másik. De onnan is menni kell, ott nem vártam ki a 7 évet. Nem az én jó voltamból, hanem meghalt se én, egy 51 éves pap szívinfarktusba. És akkor mondta Májer püspök atya, az egészből, Sanyi, ott neked rád nagyobb szükség van, épp azért menjél, költöz oda. Ja, Seje, az Ormánság fővárosa. Jöttek az újpetrei első csapat tagjai, vicceltek, és na, a városi pap feltört, mint a huszárfeneke. Seje város, ez 2800 lakos. Na, ott megismerkedtem a ormánsági nehézségekkel, nyomorra, minden üzem elhúzott onnan, 300 közmunkás, meg a 2800-ból, meg még 200 volt a ősdráva programba. Keresztelő csak az első hónapban, vagy hónap elején lehetett, mert akkor volt annyi pénzük, hogy nem az egyházi adót kifizetni, hanem hogy valami vendégséget tudjanak a hívjákoknak, a rokonságnak csinálni, meg láttam a református egyház agóniáját. Még szerencsé, hogy láttam, mert most már lassan minket is elért, tehát mondta a református kollega, tiszta református faluba, figyelj, most már nincsen egyetlen református se. Elmenekültek meg, és előre tölt a katolikusság. Na, ez nem a lelki pásztor buzgósága, hanem a etnikai váltás, tehát a roma lakosság elszaporodása, akikkel ki lehetett jönni, hála Istennek. Akkor ott sem maradhattam 7 évig, mert jött udvardi püspök atya, és neki nagy tervei voltak. Ő azt mondta, hogy elég ám 7-8 év vagy 10 év egy helyen, és akkor gyorsan a nagy helyezés, a 60 papból 12-t, 27-et, 26-ot elmozdított. Szitta mindenki, pedig igazat adtam neki, meg még sok minden másba. És mondta, Sanyi, tudom, nem régen vagy ott, de csak így tudom megoldani a helyezéseket, hogy téged is belekeverlek. Mondom, figyelj, lehet, hogy egy év múlva meg én kérem, hogy rakja arrább. És akkor ment egy újabb külföldi kiküldetés. A Jóisten humora, akkor mentem Olaszba. Be is szóltak a paptársak. Na, a püspök katonatárs egyből külföldre küldi. Más büntetésből került Olaszra. Meg Olasz 650 lelkes falu. Na, és ott szembe találtam a magam a három nyelvű faluval. Mondták a bácskaiak, hogy ha két nyelvű faluban vagy, az duplán számít, ha három nyelvűben, az triplán. Mert nem csak a jó tanulják el az emberek egymástól, a nemzetiségek, hanem a rosszat is. Bevezettem, hogy a magyar mi atyánk után egyik héten németül mondjuk a mi atyánkot, másik héten horvátul, és ha elszúrtam, akkor gubanc volt, akkor ment a méltatlankodás. És ahhoz tartozott egy ketyhe is, Mária Kémind. Ott 500 éves templom, kiimádkozott falak, de sokszor mentünk különböző csapatokkal, és oda eljött a tornai szocotanok igazgatója, és nézett, milyen szép ez a hely, elhozhatom a lakukat, hozd, hát azért van, és minden évben zarándokolnak a szociális otthonok, a fogyatékosok, a szenvedélybetegek, az öregek, még milyen fajta van, 10 szociális otthon. Ja, onnan is elkértem magam, és akkor küldtek Nagy Dorogra a mostani szolgálati helyre. Még az a furcsaság, hogy kisebbségben van a katolikusság, ilyen sehol se volt. Viszont az ökumenét azt ápolni kell, hála Istennek, jó kijövünk a evangélikus református kollégákkal. Még ott épült egy ökumenikus templom. 88-ban, mikor még szocializmus volt, profitai módon vettek egy telket templomnak, és három közösség fölépítette ezt a templomot, és máig is közösen használjuk. Minden egyes hívő, minden egyes pap egy-egy színfolt az Isten nagy mozaikján, szoktam is mondani a keresztelőkor, hogy minden megkeresztelt ember mindegy puzzle játékból, egy kirakóból egy darab, hiányosságokkal, meg értékekkel, és pont ezért nagyszerű az egyház, hogy kiegészítjük egymást. Mi a másikból hiányzik, az bennünk megvan. Így a Jóisten reméljük, hogy engem is tudott használni valamire, hogy egy színfoltja vagy egy kockája lehessek ebbe a nagy egészbe, amit ő eltervezett, és hálát adok, hogy meghívott erre hivatásra, meg hogy remélem tudott használni. Ő választott, vessen magára, hogyha nem tudott velem dolgozni. Amen. Közben lejárt az idő is.
1: Sándor atya, nagyon köszönöm, hogy egyébként eljött hozzánk, hogy eljött hozzánk, és hogy megismerhettük ezt a nagyon különleges életutat, és hogy tényleg, amit említett is, hogy a Jóisten mennyire változatos utakon hívja meg az ő munkásait a szőlőjébe. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget, meg remélem, hogy ezzel is használok valakinek.
1: Köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk voltak ma is. Viszontlátást, a dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A Mária Rádió Régió délutáni magazin műsorát hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk.
3: Mária Rádió Régió, Ajkán, az FM 93,2-n.
4: Hírpercek.
2: A Szent Erzsébet Caritas központ a héten tartotta ünnepélyes, tanszer átadó ünnepségét. Csaba testvér közös készületre hívott Szent István ünnepéhez közeledve. Szabadtéri püspöki szentmise Balaton Szemesen. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopkolna. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központja augusztus 8-án tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Az átadó ünnepségre közel 100 gyermeket hívtak meg. A javaslatokat a plébániai Caritas munkatársak adták, közölve a gyermekek életkorát, nemét és azt, hogy hányadik osztályba járnak. Így tudtak elkészülni a személyre szóló tanszárcsomagok, olvasható a Caritas Központ Facebook oldalán. Az Óbudai Szent Péter és Pál templomban a jelenlévők Tercsi Zoltán plébánossal, Tomkó László diakónussal, a Caritas Központ igazgatójával és irodavezetőjével kérték a szellemi és fizikai erőt, Isten áldását az új tanévhez. A csomagukba iskolatáskák, tan- és tisztasági eszközök, kulacsok, képességfejlesztő játékok mellett édesség és szívből jövő meglepetések is kerültek. A templomkertben Agapé zárta az ünnepi eseményt. Szent István király ünnepéhez közeledve Bőjte Csaba testvér egy 10 napos közös lelki útra hívja a zarándok.ma ma hallgatóit és olvasóit. A Király intelmei Bőjte Csaba testvérrel című 10 részes elmélkedés sorozat a Zarándok abban található. Augusztus 11 és 20-a között minden nap Szent Istvánnak egy-egy fiához, Imréhez intézett intelmét olvassa el, és elmélkedi át Csaba testvér. Arra keresi a választ, mit mondhat a mai kor emberének az adott intelem, mit jelent élő hittel járni, hogyan lehet hűségesnek maradni, hogyan lehet szolgálni egymást, a családot, a közösséget, a népet úgy, hogy közben Isten akaratát keressük. Olvasható Csaba testvér meghívójában. Ebben a 10 napban Bőjte Csaba arra hívja a hallgatókat, hogy adjanak Istennek néhány csendes percet. Hallgassák meg az aznapi intelmet, és gondolják végig, hogyan tudják ezt az örökséget tovább vinni. Szabadtéri szentmisét mutatott be Varga László kaposvári megyéspüspök a balatonszemesi Mária kápolnánál. Az ünnepi liturgián a főpásztor 3 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Homiliájában az élő Istennel való személyes találkozásról és a Jézus szavába vetett bizalomról beszélt. Illés proféta történetét felidézve arra emlékeztetett, hogy Istennel nem csak rendkívüli eseményekben, hanem a csendben is találkozhatunk. Mint fogalmazott, annál több nincs, mint Isten jelenlétében lenni, befogadni az ő irgalmát és szeretetét. Péter vízen járásának történetéhez kapcsolódva pedig hangsúlyozta, a keresztény ember rábízhatja életét Jézus szavára, mert az megtart és megment. Varga László arra buzdította a jelenlévőket, hogy merjenek tanúságot tenni saját tapasztalatukról, hiszen a keresztény hit nem pusztán elmélet, hanem Krisztusban megélt élet.
4: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Istenhez fohászkodunk nemzetünkért. Az imádságunk az hála és köszönet, és most, hogy Szent István napja közeleg, arra kell gondolnunk, hogy ez a legnagyobb nemzeti ünnepünk és a legnagyobb keresztény ünnepünk. Az idei augusztus legnagyobb rendezvénye a Szent István ünnepség lesz Budapesten a Bazilikánál. Olyan nagy ünnep ez, hogy senki nem hiányozhat róla. Itt mutassuk meg közös imádságunkat, kiháltásunkat Istenünkhöz. Hisz a jelenlétünk az egy tanúságtétel lesz. Egy tanúságtétel amellett, hogy mi is keresztény Magyarországot akarunk. Épp úgy, mint Szent István király tette, mert ő neki egész életműve ebben foglalható össze. Keresztény Magyarországot akarok, mert annak van jövője. A hazaszeretetet nem lehet az alkotmánnyal előírni. A jó állampolgári létet, a jó állampolgári életet, a másokért való életet sem lehet törvényi paragrafusokkal vagy büntetésekkel kikényszeríteni. A nemzetet sem lehet erőszakkal megszelidíteni. Csak a vallás tanításával. Azzal, amit az első parancs mond, szeresd uradat Istenedet, és ugyanígy a fele barátodat. És a fele barátot ma úgy is fogalmazhatnánk, hogy ő a polgártársunk, ő az embertársunk, ő a nemzetben velünk élő ember. Azt már megtapasztaltuk, hogy akik a mennyországot Isten nélkül akarják a földön felépíteni, az eredmény a pokol lesz tele ördöggel. Mert pénzzel, kényelemmel, élvezettel nem lehet összekovácsolni a polgárokat. A hazafiság nem tudás, hanem a hazafiság életforma. A hazafiság nem egy ismeret, hanem a hazafiság egy tanúságtétel. És most az kell, hogy nagyon mélyen a szívünkbe nézzünk, elgondolkodunk, hogy tudunk-e a jelenlétünkkel tanúságot tenni hazánk és kereszténységünk mellett. Mert Szent István ünnepe erre hív bennünket, hogy tegyünk tanúságot hazánk és kereszténységünk mellett Szent István napján. Szent István ünnepi felvonulására várja az ország lakóit is és a határon túlra szakított magyarokat is. Szent István király, védj meg minket és országodat. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
2: A mai imádságot, a nemzetét a szombathelyi Jézus Szíve Plébánia Karitász imacsoportja és kántora közreműködésével hallhatják. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Imádkozzunk együtt magyar népünkért, hazánkért, a nemzetért, családjainkért, egyházi és világi vezetőinkért, papjainkért és püspökeinkért, nemzetünk megújulásáért és a világ békéjéért.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidón vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte a szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és olyan dobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull a gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Első pillanatra bizonyosan meglep, talán meg is hökkent bennünket a mai evangéliumi elbeszélésben Jézus modora. Persze nagyon valószínű, hogyha a helyszínen éltük volna át az eseményt, hallottuk volna Jézus hangsúlyát, láttuk volna az kifejezését, egészen más lenne a vele kapcsolatos élményünk. A szerencsétlen pogány édesanya lelki gyötrelmekkel terhelten mély alázattal közeledik Jézushoz. Tírus és Szidón pogány lakta vidékén. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Már az is meglepő számunkra, hogy Jézus egy szót sem válaszol neki. Ilyen merev elzárkózást máskor nem tapasztaltunk nála. Még meglepőbb az a mondat, amit a tanítványok unszolására válaszolt. Ők azt kérik: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus még fokozza az előbbi elutasító magatartást. Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Az asszony most már egészen közel jön, és Jézus lábaihoz borulva könyörög ezekkel a szavakkal: Uram, segíts rajtam! Jézus kitérőleg válaszol, eléggé nyers magyarázatot adva a visszautasításra. Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. De az asszony kap Jézus szaván, és mély alázattal mondja: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Jézus most minden eddigi érvelését keresztülhúzva kimondja a döntést. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lány meggyógyult még abban az órában. Az itt hallott esemény nem csak egy érdekes mozzanat Jézus életéből, hanem mélyebb tanúságot tartalmazó tanítás is. Érdekesen mutatja be azt a különbséget és ellentétet is, ami a zsidó nép kiválasztottsága és az ő messiási küldetése között van. Az asszonnyal folytatott párbeszédben Jézus a kiválasztottság szemszögéből szól, és tulajdonképpen a zsidók felfogását tükrözi. Eszerint a messiás csak a zsidóké, a pogányokkal nem is érintkezhet. Egy pillanatig sem gondolhatjuk, hogy Jézus ezzel egyetért, és szavai, amelyeket az asszonyhoz intézett, igazi, belső meggyőződését tükrözték volna. Amikor az asszony mondatról mondatra nagyobb hitől tesz tanúbizonyságot, amit Jézus szinte kivált belőle, kimondja a döntést: nagy a te hited, legyen a hited szerint. Itt valósul meg a messiás igazi küldetése. Ő nem a kiválasztottaké, hanem a hívőké. Nem a kevesseké, hanem mindenkié. Nem a törvényhez ragaszkodóké, hanem azoké, akik szeretetben élnek. Amen.
2: Mai ima szándékunk betegeinkért hangzik el. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a betegek igazi gyógyítója és támasza. Teljes bizalommal kérünk, fordítsd irgalmas tekintetedet betegeinkre és a szenvedőkre. Enyhítsd fájdalmaikat, adj nekik türelmet, reményt és békét. Segítsd őket, hogy a szenvedésben is megérezzék szeretetedet. Árazd el gyógyító szereteteddel és erőddel testükben és lelkükben megpróbáltatott testvéreinket, hogy gyógyulást, enyhülést és békét találjanak. Légy velük, Urunk, és könyörülj rajtuk. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,

0: úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjük ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben, a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvőtettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjuk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremted világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök igá szülőanyja, Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál, könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
2: A mai imádságot a nemzetért a szombathelyi Jézus szíve plébánia Karitász imacsoportja és kántora közreműködésével hallhatták.

0: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunk tárgya a 19. századi vallásos költészet. Beszélgető társam dr. Ajkai Alinka, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, a Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet tanára, a 19. századi magyar irodalom kutatója. Én Horváth Kornélia vagyok, szintén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. És mivel Alinkával több évtizede együtt dolgozunk, oktatunk és kutatunk, beszélgetésünk során ezúttal is tegeződni fogunk.
2: Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Nagyon izgalmas témafelvetésnek találom a vallásos költészet kérdését a 19. századi magyar irodalomban. Úgy vélem, egyfelől bennem munkál a régebbi magyar irodalom vallásossága, vallási ihletettsége, másfelől pedig a felvilágosodás szelleme is erőteljesen hathatott a 19. századi magyar költőkre. Miként vélekedhetünk, illetve te miként vélekedsz erről?
2: A 19. századi magyar költészetben az istenkeresés, az ima, önmagunk meghatározása a felsőbb hatalomhoz képest már a modernség megnyilatkozásaként jelenik meg. A régi irodalom költőinek istenes versei klasszikus ima szövegek voltak, hiszen az imádságos könyvek zömmel ebben az időszakban jöttek létre. A modern imakönyvek szövegeinek alapjai is ezekből származnak. Valamennyi a régi irodalomhoz tartozó jelentős költőnknek vannak istenes versei, ha úgy tetszik, imái. A felvilágosodással és az azt követő romantikával mindez erőteljesen megváltozik. Költőinknél az imádságok megritkulnak, a költőknek más, újabb feladataik lesznek, az új eszmékkel máshová helyeződnek a hangsúlyok. Fontosabbá válik megénekelni például a hazasorsát, vagy az egyént feszítő érzelmeket. Így a 19. század első felében kevés vallásos verset találunk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezek a költők ne lettek volna istenhívők, vallásosak, noha ellenpéldaként megemlíthetjük például Petőfit. Ugyanakkor a 19. század első felében az, hogy valaki valamely vallásban nő fel, vagy valamelyik felekezeti iskolában jár, magától értetődő dolognak számított. Ez a tény nem kérdőjeleződik meg, de nem is hangsúlyozódik, az egyén identitásának része.
1: Szóval ezek szerint a 19. század első felében megritkultak, vagy éppen eltűntek az istenes vagy vallásos tematikájú versek a magyar irodalomból?
2: Természetesen találunk azért a század első felének költői életműveiben is istenes vagy vallásos témájú verseket, még ha nem is nagy számban. S amiatt, hogy meglehetősen kevés az ilyen témájú költemények száma, ebben az időszakban a versek szempontjából mellékes lesz, hogy ki milyen vallású. Mondhatnánk, szinte hasonló mértékben nem jellemző a vallásos téma a katolikus és a protestáns szerzők körében. Persze egy-egy művet szinte mindenki életművében találhatunk az istenes témakörből, például ilyen Berzsenyinél a fohászkodás, vagy Kölcseinél a himnusz.
1: És mit mondhatunk a 19. század közepének költészetéről? Itt és ekkor nem mellesleg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején számos éres költőnk alkotott és publikált verseket. Mennyire vannak jelen náluk ebben az időszakban a vallásos, istenes tematikájú költemények?
2: A század közepének három legnagyobb lírikusa Vörös Marti, Petőfi és Arany. Ha az egész életművüket nézzük, akkor az ő költészetükben is kevés a konkrét istenes vers vagy egyéb vallásos témájú mű. Noha Vörös Marti és Arany esetében érezhető a vallásos háttér. Vörös Marti ugye katolikus szerző, nála ilyen például a Szegény asszony könyve, a Szent ember keze, az Isteni jóság vagy a Hedvig című vers. Aranynál pedig a Fiamnak vagy a Ráhel sira.

0: Arany János Fiamnak című verséből hallgassunk meg egy részletet.
1: Fiamnak, hála Isten, este van megint, mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertyaig, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyad puha melegen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok, örökül, hát nem sokat hagyok. Legfőjebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szívet tavaszkertében, a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.
0: Még a református lelkész Tompa Mihálynak sincs számottevő mennyiségű istenes verse, ő ugye Arany egyik legjobb barátja volt, egy-egy vallási ünnep, vagy az egyéni gyásza inspirál néhány témába illő teményt, például ilyen a karácsonykor, az esztendő végén, a gyülekezetben, Isten akaratja, vagy a szent küszöb, ugye a kisfia halálára. Petőfi ebből a szempontból kilóg a sorból, mivel ő hiába járt felekezeti iskolákban, nem volt vallásos. Az ő lázadó szelleme a szabadságot helyezte Isten helyébe. Azonban ilyen értelemben mégis hasonlít a költészete a vallásos irodalomhoz, például Szerb Antal így értelmezi, hiszen már-már áhítattal emlegeti a szabadságot, és ennek a fontossága gyakorlatilag a teljes életművét áthatja. Jelen van az elvileg más témájú, például a tájleíró vagy a szerelmi verseiben is.
2: Ezek szerint a forradalom és a szabadságharc is befolyás gyakorolhatott az istenes vagy vallásos tematikájú költemények alakulás történetére a 19. század magyar irodalmában?
0: A 19. század közepén zajló szabadságharcot, a 48-49-es eseményeket ugyan nem tekintjük irodalomtörténeti korszak határnak, azonban olyan szempontból mégiscsak befolyással voltak az irodalmi művekre is, hogy a vesztes háború nemzeti katasztrófájának élménye mind tematikájában, mind filozófiájában, vagy ha úgy tetszik írói alkotókedvében megmutatkozik. A század második felének Arany mellett az egyik legkorábbi új hangon megszólaló költője Madách Imre. Ja, az ember tragédiája az életművének a csúcspontja, amely ráadásul műfajából, témájából adódóan az emberi lét értelmezését, valamint az Úrral való kapcsolatát állítja középpontba. Ez ugye az emberiség költemény műfai jellemzője. A drámák mellett Madách amúgy jelentős mennyiségű lírai életművet is hagyott ránk, amelyek túlnyomó része talán meglepő módon szerelmes vers. Ezek mellett azonban van néhány vallásos témájú költeménye, nem számottevőbb, mint a korban felsorolt kortársaknak, témájukban is hasonlóak, ilyen például a Megváltó, az Isten keze, ember keze, a Borúra derű, vagy az Utolsó ítélet.
2: És milyen más költőket említhetünk meg még a 19. század második felének irodalmából? És ők vajon mennyire dedikálták magukat a vallásos, avagy istenes tematikájú költészetnek?
0: A néhány évvel fiatalabb generáció legjelentősebb irodalmi hivatali pályáját befutó alakja Gyulai Pál. Ő még a század második felében is a reformkori generáció költészetét tartotta követendő mintának. Ekkor ezt a generációt csak Arany képviselte, hiszen a többiek nem éltek már. Vajda János ugyan él, de az ő életműve nem a reform nemzedékkel, hanem az új generáció költészetével egy időben lesz majd jelentős a 70-es évektől. Gyulai Arany életművéből az epikus irányt tartotta követendőnek. A jóval modernebb hangvételű őszikék ciklus versei közül is a régebbi hagyományhoz jobban kapcsolódó epikus műveket, a balladákat helyezte előtérbe inkább. Gyulai a saját verseiben is ennek a generációnak a mintáit követi, hiszen tulajdonképpen ő is ebbe tartozik. Kálvinista vallásához hűen nem kérdés nála sem az istenhit, ám konkrét vallásos verse nincsen. Tehát imákat nem írt, bár Isten nevét több költeményben emlegeti, de nem válik hangsúlyossá csak néhány esetben, például a Fáradt vagyok című versben.
2: És mely költőket említhetjük még meg a 19. század második felének, illetve végének irodalmából?
0: Gyulai legjobb barátja Szász Károly volt, aki épp úgy református lelkész, mint Tompa Mihály. Szász Károly Gyulaihoz nagyon hasonlóan gondolkodott, még költészeti témáik is hasonlítanak egymásra, mindketten legtöbbre az erkölcsöt tartották, az Istenbe vetett hit és a vallás alapdolog náluk. A lelkész Szász Károlynak sincsen kifejezetten ilyen témájú verse, az előző generációhoz hasonlatosan a szabadság gondolatában jelenik meg az Isten, vagy a proféták megidézésével, például a Változik még című versben. Szász Károly Gyulaival szinte megegyező témájú és című műveket is írt.
2: De talán ezen időszaknak a hallgatók által is ismert legjelentősebb lírikusa az imént röviden említett Vajda János.
0: Igen, bízvás mondhatjuk, hogy ennek a generációnak a legtehetségesebb tagja Vajda János volt, akinek életművében ugyancsak kevésbé hangsúlyosak a vallással, hittel kapcsolatos művek. Érdekes módon költészetének korai szakaszában találunk két témánkba illő költeményt, mindkettő a szabadságharc alatt született. Az Adjon az Isten 1848-ból és a Krisztus és korunk 1849-ből. Mindkettőből hallgassunk meg egy-egy részt.
1: Adjon Isten, ami jó nincs, vegye el azt, ami rossz. Verje meg ki a hazának, veszedelmet kárt okoz. Én édes atyám fiai, szólanék egy keveset, s ha nem igaz szóm, az Isten úgy verjen meg engemet. Krisztus és korunk, átokra állt te hét nehéz bűn, hét halmú Róma, s kárhozat. Órád ütött, hiába védett bitorlott bűnpalástodat. Eljött az általad kigúnyolt Isten bosszuló szelleme, és lész a századok bűnének kipusztult Jeruzsáleme.
0: Ugye az első versen érezni lehet a háború miatti aggodalmat, a másodikban erőteljes átkozódó hang szólal meg. Mindkét mű mutatja már Vajda egyedi költészetét. Ezután nagyon hosszú időn keresztül, több mint 30 évig a téma egyáltalán nem tér vissza nála. 1883-as a Megnyugvás című verse, amelyről azt írja Vajda, hogy egy költő monológia és az egész emberiség sorsáról, a lét értelmezéséről szól. A vallásos témát sugalló De Profundis 87-ből a hazáról szól. Kicsit megtévesztő a címe, Petőfihez hasonlóan szinte isteni magasságba emeli a szabadságot.
2: És lenne itt még egy költő, aki a vallásos tematikát egészen más vetületben szólaltatta meg.
0: Igen, a 19. század második fele magyar költészetének vallásos témáit vizsgálva egyedülálló személyiség Kiss József. Az 1867 utáni enyhülés következtében jelenhetett meg, tehát a 70-es évek elején tűnt fel unikális zsidó témájú verseivel. Neki sincs kiemelkedő mennyiségű vallásos témájú verse, nagyjából ugyanazt az arányt mutatja, mint a korábban említett szerzők. Azonban speciálisak ezek a költemények a vallási hovatartozása miatt. Kiss József egész életében hithű, zsidó vallású ember volt, és ez megmutatkozik természetesen az ilyen témájú verseiben is. A sorsüldözöttség érzése, Kiss József zsidósága ezekben a versekben is megszólal, míg az olyan kereszténységgel összeérő költeményben is, mint a Madonna. Vallási témájú verse még az Én imádságom, az Ár ellen és a Beköszöntő című vers is.
1: Kiss József, Madonna. Hord mindenikünk szívében egy képet, egy nőről, ki minden nőnél fehérebb. Egy földi asszonyt, ki bár nincsen szárnya, de makulátlan, foltja sincs, se árnya. Ki tűrve tűr, és nincsen egy aja, kinek a neved végső sóhaja. Az, akit én szívemben őrizek, tanulja magam, hogy élt, létezett. Orvul a lelkét lopta belém, s e lélek szenved, s szenvedek én. Elkárhozva földön, el az égben, egy bolyongó átok a mindenségben. Áldom a szívet, mely világra hozott, engem, az élő kárhozatot. Zsidó asszony volt az édesanyám, Máriának hívták a földi tanyán. Én a fia vagyok, szegény út vesztett, és roskadozva hordom a keresztet.
2: Köszönöm szépen a felolvasást. Nem említettem a műsor elején, hogy a verseket, versrészleteket Turi Judit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomtudományi doktoriskolájának a doktorandusza olvassa föl. Ő szólaltatta meg ezeket a szövegeket szép hangján. Kedves Alinka, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és azt is, hogy két hét múlva folytathatjuk a 19. századi magyar vallásos költészetről szóló beszélgetésünket, elsősorban Revicki Gyula költészete kapcsán.
0: Én is köszönöm a meghívást, és örömmel jövök két hét múlva is.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
3: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar irodalomtudományi tanszékének és modern líratörténeti kutatócsoportjának műsorát hallották.

0: راديو. ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, ez az Ismerd meg magad műsor. Az eddigiekben végigvettük a megtalált típusunk jellemzőit, foglalkoztunk azzal, hogy a személyiség működésében milyen általános alapelvek vannak, és most elkezdjük a fejlődésünkkel kapcsolatos kérdéseket. Ebben a részben azzal foglalkozunk, hogy hogyan tudjuk spirituális gyakorlatokká formálni mindazt, amit megtanultunk, hogy egészségesebb legyen a személyiségünk. Az önmagában az Eneagram nem egy spirituális út. Egy kivételes eszköz, ami tényleg nagy segítséget nyújthat nekünk abban, hogy haladjunk az utunkon, a fejlődésünk útján, a személyiség útján, egyébként bármilyen módszert, gyakorlatot választhatunk. Az általánban megszerzett felismeréseket azonban mindennapos gyakorlattal kell kombinálni. Ha nem gyakorolunk, ha nem vagyunk tudatosak, ha nem akarjuk letörni az automatikus működési mechanizmusainkat, akkor nem fejlődünk. A gyakorlás az a hétköznapi életbe ágyazza az Eneagram által nyújtott információkat, és a hétköznapi élményeinkbe teszi bele mindezt az információt, amit tudunk, és ez segít abban, hogy visszatérjünk az alapvető igazsághoz, minél közelebb kerüljünk ahhoz, amit az Isten megalkotott, amikor mi lettünk, mert mi az Isten egyedüli, soha meg nem ismétlődő gyermekei vagyunk, és azt a talentumot kell a lehető legközelebb elérnünk, a legközelebb kell mennünk hozzá, amit az Isten adott nekünk. A leegyszerűsítve a spirituális gyakorlatokkal az Eneagram tudása három dologból áll. A tudatossá válni a nap lehető legnagyobb részében, jelenlévővé és tudatossá válni. Tudjuk, mit, miért teszünk. Ez az első. A tudatosság. A második, megfigyelni a működést, tehát megfigyelés, hogy miért működünk úgy, mi hogyan működünk egyáltalán. És a harmadik pedig az, hogy nem hagyni, hogy az impulzusaink, a cselekvésünk az ilyen az elhárító mechanizmusok szerint működjön. Milyen elhárító mechanizmusokról van szó? A pszichológiai szakirodalomban az én magamat, az önmagamat védő mechanizmusok, elhárító mechanizmusok, tudattalan lelki működések. Nem tudjuk, és mégis tesszük. Az a funkciójuk, hogy megakadályozzuk, hogy az én az negatívan hasson rám. Tehát az ént negatívan érintő, az önértékelést fenyegető szorongást, stresszt, azt valahogy elkerüljük. És miközben az én képet védik a hiába való bántó szembesülésektől, de a valóságérzékelést eltorzítják. Magyarul, ezek az elhárító mechanizmusok arra valók, hogy magunkat jogszínben tüntessük fel, magunk előtt, mint amilyenek valójában vagyunk. Fel kell ismernünk ezeket az elhárító mechanizmusokat. Mondom, ezek az énvédő mechanizmusok, elhárító mechanizmusok, tudattalan működések. Nem tudjuk, és mégis tesszük. Na, összefoglalom, hogy nagyon egyszerűen, hogy mik ezek az elhárító mechanizmusok, és látni fogjátok, hogy sajnos mindannyian alkalmazzuk ezeket, vagy ezek valamelyikét, vagy ezek valamilyen kombinációját. A legmindennapi érzés az a tagadás. Ez egy elhárító mechanizmus. A tagadás a zavaró érzések, vágyaknak a jelenteg eljelentéktelenítése. Aktív kiutasítása a tudatból. Ez a tagadás. Tehát ami zavarna bennünket, azt megpróbáljuk jelentéktelenné tenni. Ezután csak annyi nyom marad, hogyha valaki ennek a létét szóba hozza, hogy igazságtalan vádként érjük meg, és dühöt vált ki bennünk. A tagadás távolságot tart az én és az élmények között. De egyébként problémákat nem old meg. A tagadás az adott esemény bekövetkésztének, tehát megtörténtségének, vagy a fennálló adott állapotnak az elutasítása. Nagyon beteges, durva példa, amikor a gyermekét a háborúba elvesztő anya úgy tesz, mintha még élne a gyermeke. Vagy tipikus tagadás, mondjuk az alkoholisták tagadása az ő alkoholizmusokról. Tipikus tagadási jelenség, amikor hűtlenség van jelen. Ez az elhárító mechanizmus és ez az elfolytás elzárja a tudatosság elől a személy számára a nehezen feldolgozható dolgokat. A következő ilyen elhárító mechanizmusunk ez a disszociáció. Miről van szó? Amikor a valóságot vagy önmagunkat nem úgy érzékeljük, ahogy van. Ilyen például az álmodozás, az amnézia, a valóságnak az idegenként érése. Arról való törekvés ez a disszociáció, hogy én az egymással összefüggésben levő, összetartozó érzéseket, érzelmeket, élményeket szétválasszam, és külön próbáljam megélni. A működés célja az, hogy ezzel elkerüljem az ambivalencia érzését. A következő elhárító mechanizmus az a projekció, vagy kivetítés. Itt arról van szó, hogy amit én érzek, de el nem ismerek, vagy fel nem ismerek, azt másoknak tulajdonítom. Illetve másokban vélem meglátni. Ez ugye lehetőséget nyit arra, hogy önmagukban elfogadhatatlan látott dolgokat elrejtsünk. De közben kifejezésre jutnak ezek a tartalmak bennünk. Ez például egy tipikus dolog az, amikor valaki vonzalmat érez egy ember iránt, és akkor a párját kezdi vádolni azzal, hogy ő érez valami vonzalmat mások iránt. Ennek a kivetítésnek az a célja, hogy felszínre hozza az bennünk lévő ösztönös énnek a vágyait, másik pedig az, hogy védjük magunkat a túl veszélyeknek mutatkozó érzelmek miatti szorongás csökkentésére. A következő ilyen elhárító mechanizmus az intellektualizáció. Ez, hogy érzelmileg eltávolodjunk a kellemetlen érzésektől, a stressz helyzettől. Ennek az intellektualizációnak az a lényege, hogy a fenyegető dolgokról tárgyilagosan, hidegen, tudományoskodó módon kezdjek gondolkodni. Így az ahhoz kapcsolódó érzelmeket, azokat eltávolítom magamtól, távol tartom magamtól. Például ilyen, mikor betegséget diagnosztizálnak nálam, és beleásom magam a betegség minden részletébe, mindent elkezdek tanulni erről. És ezzel tulajdonképpen megakadályozom azt, hogy beleesek egy olyan csapdába, hogy reménytelen helyzetbe kerüljek. Elhárító mechanizmus a fantázia, a nappali álmodozás, olyan szituációk elképzelése, a sikerről, a barátságról, a gazdagságról, a hatalomról, amelyek kellemes érzésekkel, megelégedettséggel töltenek el, de a valósághoz nem sok közük van. A következő ilyen elhárító mechanizmus az izoláció, az elszigetelődés, Ez arról van szó, hogy van egy esemény, és azzal kapcsolatban vannak érzések, de ezeket leválasztjuk. Ez indulatok nélkül segít visszagondolni a történetekre. Ez eddig normális, de ez az izoláció, az elkülönítés csapda is lehet, mert azt az érzést nyújtja, hogy már megoldottuk a helyzetet, pedig egyáltalán nem oldottuk meg. Az elhárító mechanizmusok következő eleme az a úgynevezett hasítás. Mi is ez a hasítás? Ez egy, szintén egy ilyen elválasztó mechanizmus, ami tagadással és kivetítéssel társul. Az a célja a hasításnak, hogy leegyszerűsítő módon feketének vagy fehérnek lássuk a világot azért, hogy elkerüljük a helyzetek bonyolultságából származó feszültséget. Ebből fakadóan két része van ennek. Van, amit pozitívan, és van, amit negatívan lehet a hasítás szempontjából értékelni. Például jókra vagy rosszakra osztjuk az embereket, ami a, például a közéletben zajlik, az egy tipikus hasítási mechanizmus. Elhárító mechanizmus a passzív agresszió. Ez az, amikor haragszom valakire, de elfojtom ezt a haragot, elfojtom a gyűlölet érzését, de tudattalanul mégis úgy viselkedik, hogy a másikban kellemetlen érzéseket keltek, bűntudatot keltek. Ilyen módon nem tudja ő megnyilvánulni felém, és én se tudok felé megnyilvánulni, mert nem vállaljuk fel a konfliktust, és marad a rejtett agresszió. Egy sajátos elhárító mechanizmus a kiélés. Ezt acting out-nak mondja a pszichológia. Ez azt jelenti, hogy valamilyen nem tudatos szándék vezet, és nem tudatos cselekvés történik bennem. Motiválatlannak tűnő cselekedeteket csinálok. Hirtelen vannak indulatkitöréseim. Van egy helyzet, ami bennem düh kelt. Van egy helyzet, ami olyan dűt indít bennem, amit nem tudok kontrollálni. Ezek egészen durva dolgok is lehetnek. Bűncselekmények is vannak a családban például. Mivel ez a viselkedés kívül esik a tudaton kívül, a tudat tükrözésén kívül, a kívülálló számára úgy tűnik, hogy nem tűnik, nem társul hozzá bűntudat ehhez a kiéléshez. Sajátos elhárító mechanizmus a leértékelés. Ez úgy jelenik meg, hogy én magamat nagyobbnak vagy fontosabbnak ítélem meg másoknál. Ez a gyenge önértékelés miatt feltételezi a nagyobbságát, és így értékeli a többieket. A külső megfigyelő számára ez a viselkedés ilyen nagy képűségként, hiúságként jelenik meg. Sajátos elhárító mechanizmus az elfojtás. Ennek a lényege a személy, ami nekem félelmet kelt, vagy fájdalmat kelt, azt kiutasítom a tudatomból. Ez lehet tudatos is, amikor egy személy, én akaratlagosan próbálok egy gondolatot távol tartani. Az elfojtás tárgya függ attól, hogy én mit tanultam meg gyerekkoromban, a felettes énben található értékektől, valamint attól, hogy milyen tettek érdemeltek nálam büntetést, és kaptam büntetést. Az elfojtás nem feltétlenül tökéletes, mert részleges elfojtásra is beszélhetünk. Sajátos elhárító mechanizmus a bevetítés. A bevetítés az introjekció fordítottja a projekciónak. A külső tulajdonságok, erények magunkra vonatkoztatása. Azonosulunk egy pozitív figurával, annak tulajdonságaival. És bevetítés az is, ha én a saját tulajdonomban levő dologgal vagy dolgokkal azonosulok, amelyre büszke vagyok. A fogyasztási társadalomnak tipikus önemelő elhárító mechanizmus ez a bevetítés. Ilyen aztán a racionalizáció, ami nem más, mint az önáltatás egy formája. A regresszió is az elhárító mechanizmusa, ez egy időleges visszatérés korábbi primitív lelki működéshez. Aztán elhárító mechanizmus a reakcióképzés, ami egy kompenzáció, az önmeggyőzés és az önbecsapás egyik módja. Úgy rejtem el a késztetésemet, hogy ellenkező irányú motivációt indítok el. Mikor például a családban van egy fogyatékos gyerek, és azt nem tudja a szülő elfogadni, ezért aztán túlságosan engedékeny, gondoskodó, hogy meggyőzze magát arról, hogy valójában jó anya. A sajnáltatás, a szimpatizmus, az önmagam sajnáltatása és egy elhárító mechanizmus. A helyettesítés, amikor az érzelem érzés egy másik érzéssel való kiváltása jelenik meg. Az eltolódás, az is egy elhárító mechanizmus, amikor egy fenyegető helyzetben egy kevésbé fenyegetővel helyettesítem magamban. És ilyen elhárító mechanizmus a humor, ami elég pozitív is lehet. Most végigvettük az elhárító mechanizmusokat. Miért is? Mert hogy ezeket csináljuk tudattalanul. És az Enneagram erre segít bennünket, hogy felismerjük, és a gyakorlatok arra valók, amiket majd később veszünk át, hogy ezeket a tudattalan működéseket azt javítsuk. Mert az egész Ismerd meg magad műsor alapvető célja, hogy javuljunk, és közelebb kerüljünk az Isten alkotta igazi énünkhöz. Köszönöm a figyelmet, Szabó Tamást hallottátok.
0: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

Kurt Rommel hulló levelek, Turmezei Erzsébet fordítása. Éveim magas fája egy levelet lehullatott, Isten hűséges kezébe visszavett egy napot. Napjaim hosszú soráért, Uram, szent neved áldom, milyen nagy a hűséged, mennyi a mulasztásom. Vajon hány levelet hoz még ezután életem fája? Te vagy az idő ura, rejtve napjaim száma. Minden új reggel örök kegyelmedről beszél, segíts úgy élni, mintha holnap hullana le az utolsó levél.

0: Hírperce. Új időkapszulát helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom torony gombjaiban. Intim témákat tartalmazó kérdőívet kell kitölteniük a katolikus esküvőre készülőknek. Sziporkáztak a hullócsillagok a napfogyatkozás után. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A korábbi időkapszulában talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak. Tájékoztatták az MT-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A templom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A kapszulába került a csíksomlyói magazin egy-egy példánya, az idei pünkösdi búcsú programfüzete és egy-egy búcsús jelvényt is. A kapszulákat és a kereszteket Albert Leander csíksomlyói házfőnök áldotta meg. Egyre több magyarországi plébánián találkoznak az esküvőre készülő párok egy részletes kérdőívvel, amely kapcsolatuk legérzékenyebb területeit érinti. Ilyen kérdőívet alkalmaz a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye és több más pék is. Vadász Kinga, szociális testvér, kötelékvédő, tudomása szerint még nincs egységes, részletes kérdőív a latin egyházmegyék számára. Olvasható az Esztergom Budapest főegyházmegye honlapján. Az úgynevezett jegyes vizsgálat nem csak azt hivatott tisztázni, hogy a menyasszony és a vőlegény megfontoltan készül-e a házasságra, hanem olyan körülményeket is feltárhat, amelyek a frigyet semmissé teszik. A kérdőív a jegyes oktatás kiegészítése segédeszköz lehet. Alkalmazása segít abban, hogy a jegyesek biztosan elgondolkodjanak a házasság lényegi elemeiről. Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozást követően tiszta éjszakán záporoztak a hullócsillagok, köztük több fényes tűzgömbbel. A tiszta holdmentes éjszakán a hullócsillagok tartották az égbolton a tekinteteket. Érdemes volt fennmaradni. A kevésbé fényszennyezett helyekről óránként akár 70-90 meteort is lehetett látni, olvasható az Időkép honlapján. Záporoztak is szép számmal a hullócsillagok, sőt, több fényes tűzgömb is felragyogott. Közülük is kiemelkedett a hajnali 1 óra 25 perc körül feltűnt tűzgömb, amely jó eséllyel elnyerte az éjszaka legfényesebb címet is. De ezen kívül is bőven akadtak látványos meteorok, amelyek közül sokat webkamerák és a látványosságot figyelők sikerrel elcsíphettek. A hullócsillagok a következő napokban is jó esti programot kínálhatnak, érdemes továbbra is őket vadászni a tiszta éjszakai égbolton.
1: Híreinket hallották.

0: Rádió Gyál, FM 98,9.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén. A műsorvezető Horváth Neli mai vendége, dr. Szederkényi Károly atya, a gazdagréti Szent Angyalok templom plébánosa.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és dr. Szederkényi Károly atyát. Üdvözlöm!
2: Én is üdvözlöm, mint önt és mind a kedves hallgatókat és egyúttal nézőket.
1: Kérem, meséljen a kiinduló pontról, milyen gyermeki közegben nőtt fel?
2: Gyermekkoromat Szuglóban éltem meg, 14 éves koromig, mert utána már bencés diák lettem Pannonhalmán, tehát elkerültem otthonról. És ez a gyermekkor azonban nagyon szép volt. A kertes ház, családi ház, ahol sokat olvastam, nem volt testvérem, nincs testvérem, de békés, szép éveket tölthettem gyerekkoromban, és a Bosnyák téri Szent Antal templomhoz tartoztunk, oda jártam szentmisére. Akkor én még távol voltam az oltártól, tehát nem minisztráltam, csak mint hívő vettem részt ott a szentmiséken, és ugyanakkor megragadott engem a templomnak a légköre, a sok szép zenei élmény voltak, zenés misék is ott a templomban, és ugyanakkor a bizonyos előadások, szép szertartások, amelyek még gazdagították az ottani életet. A gyermekkoromhoz sok szép egyéb zenei élmény is kapcsolódik. Mindezt azért mondom el, mert aztán magam is foglalkoztam zenével, zenét tanultam, zeneiskolába jártam. Nem csak hallgatni szerettem a szép zenét, én általában a komoly zenét szerettem, bár gyerekkoromban volt az a nagyon híres, talán több év folyamban is megmutatkozó, megszólaló táncdalfesztivál, tehát az is érdekem annak idején, de főleg a klasszikus zene. Zongoráztam, és gyerekkorusban énekeltem, és ezek nagyon meghatározó élmények voltak. Nyilván azok a szereplések is, meg bemutató órák az iskolában, amikor a Kodály módszerrel mutatták be rajtunk vagy általunk, rajtunk keresztül a magyar zene. A korábbi gyerekkori élményeimnek lett a gyümölcs az, hogy vonzódni kezdtem a templomhoz. Már 13 évesen talán egyedül elmentem hétköznap is szentmisére, vagy korai szentmisékre, és már úgy érzem, hogy akkor alakult ki bennem az életem hivatása is, a papi hivatás, talán 12 éves koromban.
1: Emlékszik arra a konkrét mozzanatra, amikor teljesen kijelesedett önben, hogy igen, erre a pályára szeretne rálépni, a papi hivatás felé tendálódni?
2: Egy szomorú élmény a gyökere ennek a hivatásnak a mostani visszatekintésem szerint. Mégpedig az anyai nagymamám halála, aki óvodás koromban, 5 éves koromban halt meg, és akkor vigasztaltak a szüleim, hogy a nagymamát elhívta a Jóisten, és ezzel megtudtam, hogy van Jóisten, és van egy másik világ is, nem csak ez. Azt is megsejtettem, hogy nem halt meg igazán a nagymama, bár láttam ott a holttestét, otthon volt még, amikor odaértem az óvodából a másik nagymamám kíséretében. És ez az élmény először egy lázadással, lázadási érzésével párosult, mert gondoltam, hogy hát én úgy szerettem a nagymamát, és olyan nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy hát a Jóisten miért hívta el. És volt bennem egy kicsit, szóval egy

0: ilyen duzzogó gyermeteg lázadás, de mégiscsak kialakult bennem egy másik világnak is az élménye. Mondhatnám inkább a tudattal, hogy van még egy másik világ is azon kívül, mint amit látunk. És ebbe a másik világba sokféle egyéb élménnyel, ezért említettem a zenét, hogy a zene élményével is át lehet lépni. A zene egyébként egy természet feletti ága a művészetnek, és ez az élmény tehát aztán kibontakozott, tovább fejlődött bennem, és már nem a lázadás vagy duzzogás volt bennem, hanem a vonzódás. Nagyon szerettem a templomba menni, és olyan táborokban voltam, még régi világban, ilyen szottüdülőnek mondták, hogy a szakszervezeti nyaraltatásban, és ott nem lehetett kimenni a templomba, a táborból, de az egyik helyem is volt a közelben egy templom, és annyira vágyottam, hogy oda átmehessek, de hát nem lehetett, de ez a vonzalom, ez megvolt. És aztán kaptam az igazolást erre vonatkozóan, hogy ez volt a hivatásomnak a gyökere, hogy a nagymama halálát átéltem, és kísértük az unokatestvéremmel a farkasréti temetőben a sírjához, és 30 évvel később, ez 5 éves koromban volt ez a temetés, 30 év múlva pedig farkasréti plébános lettem, és az első temetés, amit ott végeztem, ez nem volt úgy direkt megszervezve, de ez egy ilyen égi jel volt, hogy ugyanazon az útvonalon mentem, és majdnem, hogy a nagymamám korábbi sírhelyének a közelébe mentünk temetni, ugyanúgy, ahogy annak idején kiskoromban, és ezzel valami igazolást kaptam arra, hogy ez tulajdonképpen nem egy tragikus esemény volt, hanem a hivatásomnak a csírája.
1: Valóban sokan megrettennek a temetőtől, az elmúlástól. Önnek mit tanít ez az emberi lélekről, hogy mégis közel tud állni ehhez a dologhoz temető lelkészként?
0: Lehet, hogy nem illik így megfogalmazni azt a tényt, hogy minden papnak van valami profilja, vagy vannak olyan szolgálatok, amelyeket szeret. Nem vagyunk mindannyian egyformák, és a papi szolgálatban annak, akik a beteg gondozást tudják mély áhítattal végezni és átérzéssel, vannak, akik a fiatalokhoz tudnak szólni, vannak, akik tanítani szeretnek, bár azt én is nagyon szeretek, de például a temetés egy olyan szolgálat, amit ugyancsak lehet szeretni, hát lehet, hogy ellentmondásos, de én azt mondom magamról, hogy a profilom a lelkipásztorkodásban a tanítás mellett, mert azért az a fő irány, de a temetési szolgálat. Mert ott a legérzékenyebb az ember ebben az élethelyzetben. Ilyen eseteknél lehet megszólítani az embereket, vagy a hitre ráébreszteni őket. Nem csak vigasztalni, hanem arra is rá lehet vezetni őket, hogy ők is higgyenek a természet feletti életben. Higgyenek az Isten életadó akaratában, hogy a testi halál az nem szünteti meg az életet, az nem a végleges elmúlás. Tehát a gyászolók vigasztalása egy nagyon szép feladat, és gyümölcsei vannak, ha más nem, abból látom, hogy akinek valakiét eltemettem, esetleg egy újabb halálesetnél ismét hozzám fordul, tehát egy ilyen közvetítői szerepe van a papnak. Úgy érzik az emberek talán, ne értsük félre, hogy egy médium, szóval, hogy egy ilyen közvetítő szerepben van a pap, aki összeköti őket az előre ment hozzátartozójukkal, hiszen a pap az, aki érte imádkozik, aki kapcsolatban van a szolgálata által a természet feletti világgal, még inkább, ha a szentmisét mutatunk be az elhunytakért, akkor az egy olyan élő közösség, amelyről hiszik, hogy a túloldalon ott ülnek az asztalnál azok, akik már előre mentek, és velünk vannak. Azért van értelme engesztelő szentmisét mondani, meg imádkozni az elhunytakért, mert ők élnek. Tehát én úgy vélem, hogy nem bizarr gondolat az, hogy én arról beszélek, hogy a temetési szolgálat az egy szerethető profilja lehet a lelkipásztori életnek, mert az élet igazi győzelméről és végleges győzelméről lehet szólni az emberekhez, akik nem egyszer hálások, tehát nem úgy tekintenek a papra, hogy ez a gyászos élmény emléke kerül elő, hanem úgy tekintenek, mint aki erőt adott nekik, és biztatást, hogy higgyenek a találkozásban és az örök életben.
1: Hogyan lehet lelkileg felkészülni erre a szolgálatra?
0: A temetési szolgálatra együttérzéssel, szóval talán nem mindenki kapja meg bizonyára ezt az érzékenységet ilyen módon, de mivel én éppen ide vezettem vissza egy gyászélményre, egy elszakadás élményre a hivatásomat, hát maga az Úr az, aki fölkészít minket erre. Természetesen a pap testvéreim, így szoktuk egymást nevezni ugye a hivatásban, hogy pap testvér, tehát a szolgálatban testvéreim, ők mindannyian végre válik sajátos hivatásává. Nyilván sokkal vidámabb dolog esketést tartani, esküvőket tartani, keresztelni, meg fiatalokkal foglalkozni, fiatalokkal együtt lenni, táborozni, őket tanítani. De imádságos lélekkel és az együttérzéssel, ennek az alap hangulatával lehet erre fölkészülni.
1: Térjünk vissza egy kicsit az elmúlásból a jelenbe, az életben. Hogyan formálódott önben egyre inkább az az intuíció, hogy ez az ön pályája, hogy pap szeretne lenni?
0: Attól kezdve, hogy ezt megéreztem körülbelül 12 éves koromban, attól kezdve egyenes volt a pálya számomra. Elkerültem Pannonhalmára, bejelentettem már az osztályfőnökömnek, hogy elsős koromban, hogy pap szeretnék lenni. Ő akkor azt mondta, Súlyok Elemér atya, hogy hát ez még korai, ilyenkor ezt még nem lehet eldönteni. De aztán ott kezdtem el igazán minisztrálni, ott kapcsolódtam be a liturgiában, ott még inkább kiteljesedett a liturgia élménye számomra a bencés közösségnek a felemelő liturgiáiban, szentmisében, zsolozsmáiban, énekes zsolozsmában. És azt is el tudtam határolni magamban, ezzel nem sértem meg a bencés nevelőimet, tanáraimat, hogy én nem szeretnék bencés lenni. Számomra a világi papi, vagyis az egyházmegyés papi hivatás az én igazi utam. És erre az otthoni, zuglói, bosnyák téri atyák jó példát adtak számomra. Otthon voltak azok a példaképek, akik segítettek a hivatáson megerősítésében, és amikor láttam őket, ők akkor még mind reverendába jártak, és a templom a plébániától egy utca saroknyira volt, vagy van, most is így van, ott a bosnyák téri templomnál, és a plébániáról a templom ott a bosnyák

0: Lajos atya, aki egyszer megbízott avval, hogy a plébános urat, a kanonok urat köszöntsem, és leírta, hogy körülbelül mit mondjak, és akkor én átvettem a kezéből a kis cédulát, és hát annyira erekje volt számomra az a papír cédula, hogy ezt egy pap írta az ő papi kezeivel. Ezek nekem nagyon nagy hatású élményeim voltak. A bérnálásra Mócsai Gábor atya készített föl, és már a bencés évek előtt, 14 éves koromban, 8-os koromban bérnálkozhattam, és ez is meghatározó volt. De mondom, ehhez még hozzájárultak a pannonhalmi évek, de aztán már is érettség után jelentkeztem az esztergomi szemináriumba, Egyházmegyébe, és elvittek katonának, és aztán már is kezdődtek a 2 éves szolgálat után a szemináriumi évek, és 1984-ben a pappá szentelésem megtörtént.
1: Ön egy értelmiségi családból származik, meg annyi jogász tartozik a családjába. Mit szóltak a szülei, hogy esetlegesen nem erre a pályára szeretne lépni, hanem pap hivatás hívja és azt válassza?
0: A szüleim soha nem ellenezték ezt, illetve az édesanyám szíve mélyén még örült is neki, vagy nem mondta, mert ha most én arról beszélnék, hogy az édesanyám ezt akarta, akkor úgy tűnik, mintha ő akarta volna, és nem én. Tehát éppen ellenkezőleg igazolom azt, hogy ő ezt nem mondta, csak úgy a szívében bízott ebben. A jogász rokonaim, hát először is a nagyapám bíró volt, a legfelsőbb bírósági bíró, nagy történelmi ügyekben is bíráskodott annak idején, és a bérmapám is, a nagynéném férje, ő ügyvéd volt, aztán a lánya, az unokanővérem, ő is ügyvéd volt, a keresztapám jogtanácsos volt. Ez bennem olyan módon formálódott, meg a védőszentem is az volt, hogy közbevessem a Borromeo Szent Károly, hogy én magam is kaptam, nem kértem, de Paskai Bíboros úrtól kaptam megbízást az egyházi bíróságba, és akkor beiratkoztam a Kánonjogi Intézetbe, már plébánosként Farkasrétről bejártam, és ott licenciavizsgát tettem, és azóta is a prímási bíróságon szolgálok, mint bíró. Tehát itt meg azért mégiscsak a jogi pálya is itt megmutatkozik egy bizonyos vetületében.
1: Említette Mócsai Gábor atyát, hogy ő nagyon sokat segítette az útjában. Van esetleg valami olyan mondat, amit a szívében őriz azóta is tőle, vagy tanítás?
0: Ilyen mondatra nem emlékszem, hanem arra emlékszem, hogy ő tartott egy felnőtt biblia magyarázati sorozatot, vagy inkább valami más előadást lehetett, mert arról beszélt egy akkori kiadott könyv nyomán, hogy ki nekem Jézus, és én arra mindig nagyon szerettem elmenni. Furcsa volt, hát 8-os voltam talán, és ilyen felnőtt katekézisre jártam. Erre emlékszem meg arra is, hogy sok egyéb területen, inkább a mindennapi élet dolgaiban is abban segített, amíg ott volt káplán, aztán később a Batthyány téren lett plébános a Szent Anna templomban, de még kispapkoromban is tudtam rá számítani.
1: Ön introvertáltabb gyermek volt, és hogy egy ilyen attitűdű fiatal mégis mi kell ahhoz, hogy megnyíljon, mert azért a papságjára szerepléssel ki kell állni, közel kell kerülni az emberekhez, hogy hogyan lehet ezt átformálni, vagy hogyan érett meg önben ez az egész.
0: Ez egy nagyon érdekes folyamat. Hát a Szentlélek műve, nem szoktam nagy szavakkal dobálózni, meg ilyen nagy elragadtatásba esni. Én igyekeztem mindig jóban lenni,

0: a Szentlélekkel. Szentlélek, Úristen, de mindig rászorultam. Ez nem azt jelenti, hogy ugye a Szent Háromság személyei között itt rangsort állítunk föl, hanem mindig olyan helyzetben voltam, hogy erőre volt szükségem. Tehát valóban szerepléskor, vizsgáknál, és a papi szolgálatnak is a nehéz ilyen előadói feladataiban. De mivel erre is kaptam egy jelet az égiektől, hogy pünköst vigiliáján lett a papszentelésem, egyedül ott a Bosnyák téri templomban szentelt fel Lékai László bíboros úr. Ezért ez igazolás volt számomra, hogy igen, a Szentlélekre bízott engem a gondviselés, a Szentlélek vezetésére, nem beszélve arról, hogy a bíboros úr a papá szentelésem miséjén a Szentlélek üzenetének továbbadását bízta rám feladatként. És azt mondta, hogy imádkozzunk a szentelendő papunkért, hogy az emberek szívébe tudja plántálni, ezt a szót használta, plántálni a Szentlélek vigasztalását, üzenetét. És valóban nem minisztráltam kiskoromban, csak 15 éves koromban kezdtem el. Pannonhalmást soha nem olvastam föl. Egyszer talán, amikor ugye ezek a remegő lábú fellépések, hogy az ember izgul, hogy jaj. Szóval nem volt olyan önbizalmam. A szemináriumban, amikor próbapredikáció volt, hát előtte levő éjjel általában forgolódtam, csak inkább, mint hogy nyugodtan aludtam volna, amikor ki kellett állni a társaim elé, és ottan elmondani egy prédikációt. Hát hiába tanultam be. Ez egy izgalmas dolog volt. Talán akkor már később könnyebb volt, amikor a hívek előtt kellett beszélni, mert akkor nem volt annyira feszélyezve, mint amikor ott egymás előtt kellett valamit mondani. És aztán valahogy ez valahogy megváltozott. És ennek a fordulópontja egy olyan belső érzés, amikor rádöbben az ember arra, hogy itt most nem én vagyok itt, nem én szerepelek, amúgy is a teológia azt mondja, meg a szent liturgiánk úgy tanít minket, hogy a pap ott van a misén, de ő in persona Christi. Krisztus személyében végzi a szent misét, Krisztus, aki cselekszik általunk, és a Szentlélek az, aki szól az emberekhez általunk, és amikor erre az ember rá tud döbbenni, hogy nem én szerepek, nem egy előadás, amit tartok, hanem én egy tolmácsolója vagyok a Szentlélek üzenetének, az isteni üzenetnek, akkor fordult meg bennem az az érzés, hogy hát már akkor nem kell okvetlenül mindig feszültnek lenni, vagy izgulni. És amikor pedig édesanyám halála után egy papi lelki gyakorlaton Gál Jenő Verbita atya, akit igyekeztem megismerni ott a kőszegi Verbita házban, érdeklődtem iránta, és bementem a szobájába, és akkor nekem szögezte ezt a kérdést, hogy hát elindulhatna a Mária Rádió Magyarországon, hogyha egy pap foglalkozna ezzel, mert aki korábban foglalkozott vele, már nem tudja tovább folytatni, és akkor bekerültem a Mária Rádió szervezésébe, meg majd aztán az elindításába, és itt pedig minden nap kellett beszélni, katekézist tartani, hát akkor egészen megváltozott a helyzet.
1: Hogyan élte meg a Mária Rádió indulását? Milyen felelősséggel jár, hogyha egy pap a médiában megszólal? Hogyan tud ő segíteni ezzel?
0: Először is egy élmény az, hogy az ember azt látja, vagy tudja, hogy most nem csak egy szűkebb közösséghez szól, hanem megszámlálhatatlan, és ugye nem is mérhető az a létszám, hogy kik azok, akik hallgatják éppen azt az adott megszólalást, vagy azt az adott műsort. És nagy segítségemre volt akkor ebben a szolgálatban Barsi Balázs atya, aki biztatott abban, hogy milyen nagy dolog ez, és a legnagyobb templom, ma már ugye úgy nevezik azért a Mária Rádió családja, hogy ez egy katedrális, de a legnagyobb templom, hát nincs olyan nagy templom, ahol annyi emberhez lehet szólni, mint ahogy a Mária Rádióban ez megtörténik. És aztán a gyümölcseit is látni, hallani, megtapasztalni, ezek visszaigazolásként szerepelnek az, hogy az ember láthatja, hogy van ennek gyümölcse. Na volt felesleges az az elmondott üzenet, és nem is tudjuk, hogy kire hogyan hat egy-egy gondolat, mennyiben változtatja meg az életét. Ez már a gondviselés, ez olyan, mint az evangéliumi példabeszéd, hogy a magvető hinti a magot, de aztán, hogy milyen termést hoz, hova hullik az a mag, azt nem tudjuk. Az Úr kezében van a magok érlelése, meg az ő hatalmában van az aratás is, nekünk hinteni kell ezeket a magvakat, a Jóisten üzenetét, nagyon fontos. És ebben megerősítést jelent az, hogy a sok segítő önkéntes is odáll a pap mellé, aztán a papok egymást is tudják erősíteni. Hatalmas élmény a Mária Rádiók magyar családja, amelyben határon túli atyákkal is össze tudunk fogni, vagy közös imákat lehet vezetni. Ezek az élmények jelentették számomra az indulásnak a legfontosabb élményeit.
1: Számomra ez nagyon megható volt hallani, hogy honnan is indult a Mária Rádió, hogyan alakult ki hazánkban. Voltak-e nehézségei a pályája során, amin esetleg nehéz volt túllépni?
0: Kisebb-nagyobb nehézségek mindig adódnak, de inkább a személyes élmény az, ami ez a második nagy haláleset, ugye, amikor az édesanyám halt meg, ugye az első volt a nagymama, és aztán az édesanyám halála, de éppen az útkeresés érzésével mentem el a papi lelki gyakorlatra Kőszegre, amikor kaptam ezt az ajándékot, vagy felhívást arra, hogy fogjak bele egy új feladatba, és akkor jött a Mária Rádió. Tehát volt, előtte az nem volt könnyű, néhány hónap, mert az édesanyám decemberben, Luca napján halt meg, 2003-ban, és én 2004-ben már nyáron mentem erre a lelki gyakorlatra. Tehát néhány hónap telt el, és akkor már is úgy kiemelt az Úr ebből a személyes nehézségből. Amúgy pedig a nehezebb feladatoknál úgy alakultak a dolgok, hogy ami nehéz volt, azt már nem folytattam, tanítottam az egyetemi katolikus gimnáziumban is 5 éven keresztül hittant, aztán az számomra nehéznek bizonyult.
1: Mi okozta a nehézséget benne?
0: A nehézség egyrészt, hogy eléggé koncentráltan tudtam csak elvállalni a hittanórákat, tehát 3 osztályban tanítottam, igaz, hogy egy évfolyam volt a 3 osztály, de egy napra volt a 2 hittanóra helyezve, és azért az a 6 óra sok volt. És megmondom őszintén, senkit meg nem sértve, hát bizonyos fegyelmi kérdéseknek a kezelése az nekem nehéznek bizonyult, mert hát nem szoktam hozzá fegyelmező eszközökhöz, és a hittan témájában sem tartottam olyan magától értetődőnek, hogy ott esetleg fegyelmezni kell, és nyilván a médiában szolgálni ez sokkal könnyebb, amikor senki nem beszél vissza, vagy nem rendetlenkednek ott a hallgatók az ember előtt, meg a misén sem, tehát a templomi szolgálatban sem, de azért élmény volt ez számomra. Mondhatom én is, hogy egyszer érettségiztettem hittamból, és hát akkor vagyok már temető lelkész, meg jogász is, meg tanár is. Tehát minden. Szóval ezek szép színfoltok az ember papi életében. Most pedig inkább ez a nehézség, hogy az embernek most inkább vagyonkezelőnek és a üzemeltetőnek kell lennie, és munkáltatónak, és háttérbe kerül a papi hivatás, mert villany- és gázszámlákkal, katasztrófavédelemmel, és egyéb templomi üzemeltetési kérdésekkel kell foglalkozni.
1: Hogyan lehet ebben egyensúlyt találni?
0: Hát nehéz egyensúlyt találni. Jó munkatársakat kell találni, és azért azok vannak mellettem, tehát az ő segítségük nélkül ezt nem tudnám csinálni, csak az én figyelmem, akármennyire is igyekszem a Szent Misére, vagy a Szent Szolgálatnak az áhítatára odafigyelni, de ha elkanaldoznak a gondolataim, akkor nem tudok mit csinálni sokszor, hogy ugye mit, hogyan fogok megoldani, de viszont ezek az ügyek meg beleszövődnek a Szent Misébe, vagyis hát az Úr elé teszem, hogy az ő segítségével oldjuk meg, mert hiszen ő mondta, hogy elég a napnak a maga baja, és ne aggodalmaskodjatok a holnap miatt, és ezt ő mindig bebizonyítja, hogy ez így van. Mert soha nem akadtunk el még a legnehezebb helyzetben sem, mert mindig valonnan jött a segítség.
1: Ön az Apostol televíziónál is tevékenykedik, a rádiós tevékenység tovább formálódott. Mit ad ez önhöz? Hogyan éli meg az ottani szolgálatot?
0: Az Apostol televízió még inkább megkívánja azt a nyilvános fellépést, amiről már korábban szót ejtettünk, hogy hogyan tudtam kilépni az árkozottságomból, mert itt látják is azt, amit az ember csinál, láthatóvá válik az arca. A Mária Rádióban mindig különös élmény volt, amikor a hangomról felismert valaki, és csodálkozott, hogy na most láthat. A tévében ez már nem kérdés, ott láthatóvá válik az ember és az, amit csinál. Nagyon fontos számomra a látványnak a szépsége is, a tartalom mellett természetesen, hogy ahogyan és amit mond az ember, amellett még a szent cselekmény, ugye a szent liturgia is szép legyen és vonzó legyen az emberek számára. Lenyűgöző, amikor egyéb tévécsatornákon is mutatnak mondjuk Isten tiszteletet, vagy bemutatnak egy templomot, vagy valami szép liturgiát, és ez egybe fonódik számomra a lelkipásztori szolgálatommal. Az Apostol televízió szolgálata nem csak az én személyes szolgálatom, mint műsorigazgatói, nem csak a közvetlen munkatársaimé, hanem az egész hívő közösségemé, mert ők minden szentmisében engedik, hogy ők résztvevői legyenek egy televíziós közvetítésnek és látványnak. Tehát az arcukat adják ehhez a szolgálathoz, és vállalják velem együtt azt, hogy elé kell állni a hitünkkel. Tehát fontos számomra, hogy ez valójában az Apostol televízió egy ilyen média plébániává lett, hogy amit mi megélünk, mint gazdagréti plébánia, a Szentangyalok templomban, és a Szentangyalok plébánia közössége a világ elé áll. Tehát ez, és ami nálunk történik, az ünnepeink, az énekkarunk szolgálata, az első áldozás, bérmálás, ami a plébánia ünnepe, de ez mások számára is fontos ünneppé lesz. És ha van nálunk esetleg valami jó lelki gyakorlat, egy lélekemelő előadás vagy előadássorozat, akkor ezeket is megosztjuk. A templomunkat megnyitjuk az emberek előtt, hogy ne csak azok jöjjenek be, akik a szentmisére jönnek, hanem ha valaki keres valamilyen lelki élményt vagy kulturális élményt, akkor jöjjenek be, hallgassák meg azt a csodálatos koncertet, amit rendezünk a templomunkban, tehát nem mi rendezzük, hanem sokszor felkérik a helyszínt, felkérik a plébániát, hogy itt tartsanak kiváló előadó művészek vagy együttesek, tehát itt a hazai szinten valóban a felső szinten működő, kiváló zenekarok, együttesek, előadók, énekesek, karmesterek jönnek hozzánk. Ezeket fölvesszük a televízió számára, ezeket is megosztjuk a kedves nézőinkkel, és ez azért is öröm, mert így akkor látják az emberek, hogy a hitvilága nem csupán az áhítat, nem csupán a liturgia, hanem minden más. Egy szép zenei élmény, egy komoly előadás, azok is hozzátartoznak a hithez és a hit élményeihez. Most már évek óta, egészen pontosan már ez a 11. év, amiben vagyunk, minden nap, minden szent mise, tehát egy nap legalább egy mise, az a tévé közvetítésével történik. Tehát már nem, szinte el sem tudom képzelni, hogy én csak ott vagyok a templomban, és az a néhány ember van ott körülöttem, akiket látok, és akik részt vesznek a templomi szentmisén, hanem tudom, hogy számtalan otthonba, határon túl, vagy tengeren túlra is eljut, hiszen talán Kanadából is küldtek egyszer egy fényképet, hogy a képernyő ott van a szentmisénk, és akkor berendezték egy oltárnak az otthonukat virággal, gyertyával, és ott is nézik a szentmisét. Tehát kitágul a mi helyi egyházközségünk élete a világ számára.
1: Talán a televízió csatornáján keresztül közelebb lehet hozni a fiatalokat is, valamint azoknak a fiatalok számára is vonzóvá válhat a papi világ, akik számára már benne van a hívás, de még nem tudják, hogy valóban felerősödik-e, bizonytalanok. Mit javasolna számukra atya, hogy hogyan közeledjenek a híváshoz, hogy élesedjen?
0: Mégpedig szemmel kell járni a világon, és a velünk történő eseményeket nem szabad véletlennek tartani. Mindenben a jeleket föl kell ismerni. Talán gyenge pontja a fiataloknak az, hogy éppen a való világgal nem foglalkoznak. Most erre nem kell kitérnünk, mert mindannyian tudjuk, hogy az okostelefonok, az internet használata és egyéb virtuális hatás azért mennyire elvonja az ember érdeklődését a valós világról és a valós eseményekről, és inkább legyenek mindig nyitott szeműek a valóságos történések felé, élményeik felé, kapcsolataik felé, mert hiszen oly sok emberrel találkozunk, és ezekben a kapcsolatokban közvetítők lépnek fel számunkra, az Úr küldöttei jönnek sokszor számunkra. Ne tartsuk semmilyen találkozást, ne tartsunk véletlennek. Mert valaki mond valamit, és az nem véletlen, hogy azt mondja. Azokkal mindig el kell gondolkodni. Szűzanya is elgondolkodott a pásztorok szavain, meg Jézus szavain, meg a Simeon szavain. Tehát akikkel találkozunk, azoknak a gondolataira vagy szavaira legyünk figyelmesek, és az életünk eseményeire is. Mert ebből emelkedik ki, ha az ember erre odafigyel, az az üzenet, amely megadja az irányunkat. És ha netán a papi szolgálatra érezne valaki hivatást, mert a világi dolgokban is a szépet, a jót, az igazságot keresi és megtalálja, és ezt igyekezne továbbadni, mert ez a pap dolga, akkor bizonyára el lehet jutni erre a felismerésre, és persze sok imával is kell kérni, ahogy Sámuel kisgyermek korában a Héli főpap biztatására mondta, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád.
1: Most pedig arra szeretném kérni Károly atya, hogy fogalmazzon meg egy imát ezekért a fiatalokért, valamint azokért, akik még keresik az útjukat.
0: Amit az imént mondtam, ezt foglalnám imába. Add Uram, hogy akik téged keresnek, és akik a hivatásukat tisztázni akarják, hallják meg a te hangodat. Ki tudják mondani ők is ezt, hogy szólj Uram hozzám, mutasd meg, hogy merre tartson az életem, hogy mit kívánsz tőlem. Hát, hogy rá tudjak döbbenni arra, hogy a fogantatásom pillanatától fogva te már tudtad, hogy mire szántál engem. Engedd, hogy ezt fölismerjem. Engedd, hogy megértsem az akaratodat. Vezess hozzám olyan személyeket, akik segítenek és tanácsot adnak, akiknek szavai megvilágosítják értelmemet, megbátorítják a lelkemet. Add, hogy a életemnek az eseményeiben fel tudjam ismerni a te szándékaidat, mert semmi nem történik véletlenül. És engedd, hogy hűséges legyek hozzád, és keresselek téged továbbra is, hiszen te mindig velem vagy, és Szent Ágostonnal együtt mondhatjuk mindnyájan, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Amen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy megtisztelt minket a jelenlétével, és hogy megosztotta velünk a tartalmas életútját.
0: Én is köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek ebben az új kezdeményezésben, a Mária Rádióban, ahol már látvánnyal is szolgálhatjuk a kedves hallgatókat.
2: A műsorvezető Horváth Nelli mai vendége, dr. Szederkényi Károly atya, a gazdagréti Szent Angyalok templom plébánosa volt. Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.

0: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
1: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Támomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, nem muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
0: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Hírpercek.
1: A Szent Erzsébet Caritas központ a héten tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Csaba testvér közös készületre hívott Szent István ünnepéhez közeledve. Szabadtéri püspöki szentmise Balaton Szemesen. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Esztergom Budapest Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központja augusztus 8-án tartotta ünnepélyes tanszer átadó ünnepségét. Az átadó ünnepségre közel 100 gyermeket hívtak meg. A javaslatokat a plébániai Caritas munkatársak adták, közölve a gyermekek korát, nemét és azt, hogy hányadik osztályba járnak. Így tudtak elkészülni a személyre szóló tanszercsomagok, olvasható a Caritas Központ Facebook oldalán. Az Óbudai Szent Péter és Pál templomban a jelenlévők Tercsi Zoltán plébánossal, Tomkó László diakónussal, a Caritas Központ igazgatójával és irodavezetőjével kérték a szellemi és fizikai erőt, Isten áldását az új tanévhez. A csomagukba iskolatáskák, tan- és tisztasági eszközök, kulacsok, képességfejlesztő játékok mellett édesség és szívből jövő meglepetések is kerültek. A templomkertben agapé zárta az ünnepi eseményt. Szent István király ünnepéhez közeledve Bőjte Csaba testvér egy 10 napos közös lelki útra hívja a zarándok.ma hallgatóit és olvasóit. A Király intelmei Bőjte Csaba testvérrel című 10 részes elmélkedés sorozat a Zarándok abban található. Augusztus 11 és 20-a között minden nap Szent Istvánnak egy-egy fiához, Imréhez intézett intelmét olvassa el, és elmélkedi át Csaba testvér. Arra keresi a választ, mit mondhat a mai kor emberének az adott intelem, mit jelent élő hittel járni. Hogyan lehet hűségesnek maradni? Hogyan lehet szolgálni egymást, a családot, a közösséget, a népet úgy, hogy közben Isten akaratát keressük? Olvasható Csaba testvér meghívójában. Ebben a 10 napban Bőjte Csaba arra hívja a hallgatókat, hogy adjanak Istennek néhány csendes percet. Hallgassák meg az aznapi intelmet, és gondolják végig, hogyan tudják ezt az örökséget tovább vinni. Szabadtéri szentmisét mutatott be Varga László kaposvári megyéspüspök a balatonszemesi Mária kápolnánál. Az ünnepi liturgián a főpásztor 3 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Homiliájában az élő Istennel való személyes találkozásról és a Jézus szavába vetett bizalomról beszélt. Illés proféta történetét felidézve arra emlékeztetett, hogy Istennel nem csak rendkívüli eseményekben, hanem a csendben is találkozhatunk. Mint fogalmazott, annál több nincs, mint Isten jelenlétében lenni, befogadni az ő irgalmát és szeretetét. Péter vízen járásának történetéhez kapcsolódva pedig hangsúlyozta, a keresztény ember rábízhatja életét Jézus szavára, mert az megtart és megment. Varga László arra buzdította a jelenlévőket, hogy merjenek tanúságot tenni saját tapasztalatukról, hiszen a keresztény hit nem pusztán elmélet, hanem Krisztusban megélt élet.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mikrofonnál Gál Mészáros Rékát hallják. Felvidéki beszélgetés című műsorunk következik. Mai vendégem író, pedagógus, hitoktató, illetve a Remény Katolikus Heti Lap felelős szerkesztője, Jakubec Mártáról van szó. Szeretettel köszöntelek Komáromi stúdiónkban, nagy öröm számomra, hogy eljöttél és elfogadtad a felkérést erre a beszélgetésre.
4: Áldott szép napot kívánok én is a kedves hallgatóknak, és köszönöm Rékának ezt a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek a stúdióban.
3: Ugye elmondtam rólad néhány szót, tehát írónő vagy, pedagógus, illetve a Remény heti lapot is kötődsz. Ez hogyan sorrendeződik benned, mint melyiket tartod úgy igazán hivatásod?
4: Nem tudok sorrendet állítani ebben, mert hogy ezek így egybe kapcsolódnak a személyiségemen keresztül, és ha úgy kitérek majd talán az életemre, akkor kiderül, hogy hogyan alakult ez ki fokozatosan, és hogyan kapcsolódik ez egybe.
3: Akkor talán kezdjük is az elejénél. Te felnőtt megtérő vagy. Beszélnél-e egy kicsit a gyerekkorodról, illetve hogy hogyan vezetett az utat a hit felé, és aztán majd ugye ehhez fog kapcsolódni mind a te hivatásod is.
4: Igen, köszönöm a kérdést. Hát nagyon odafigyelő és nagyon gondos nevelésben részesültem, de vallás terén nem kaptam tehát vallásos nevelést, nem is voltam megkeresztelve, és a hithez közel, Istenhez közel férjem által kerültem, tehát férjem hatására tértem meg Istenhez.

0: férjem katolikus családban nőtt fel, gyakorolta a vallását, kiskorától minisztrált, minden szent misén részt vett, és egybekelésünkkor megegyeztünk abban, hogy a gyermekeinket katolikusnak kereszteljük, és a szavamat én betartottam, úgyhogy valójában a két kisfiam hamarabb lett megkeresztelve, mint én, és férjem hatására kezdtem el foglalkozni valójában a hit kérdésével, a szentírást kezdtem lapozgatni, és tudatosan kértem a kerességet az egyháztól. Erre alaposan felkészültem, és számomra a keresség szentsége, ez egy mérföldkő. Tehát mai napig megemlékezem erről a napról, mert hogyha a keresség felvételekor tettem egy felajánlást Istennek, hogy szeretném őt szolgálni, felajánlottam az íráskészségemet, mert addig is írtam én már cikkeket, nem a reménybe, tehát akkor még nem is volt a remény, hanem pedagógiai lapokba, és az íráskészségemet ajánlottam fel Istennek, amit az Úr el is fogadott, mert hogy érdekességként megemlítem, hogy a kerességem napjára már megjelent az első cikkem a Reménybe. A Remény, ugye tudjuk, hogy 1990 virágvasárnapjától jelenik meg, és én pedig ősszel vettem föl a kerességet, és valójában a kerességem napjára már megjelent az első elmélkedésem. Tehát ebből látszik, hogy Isten elfogadta ezt az áldozatot, és innen kezdve tudatosan törekedtem arra, hogy cikkeimmel és az azóta megjelent könyveimmel szolgáljam őt. És itt jön a képbe hitoktatás is, mert hogy eldöntöttem ezt is, hogy elvégzem a hitoktatói képzést, és 1994-től, amikor az órarend része lett a hittan, 1994-től tanítom, mind az alsó tagozaton, mind a felső tagozaton. Egyébként magyar-szlovák szakos tanár vagyok, és a magyar nyelvet és szlovák nyelvet is oktattam. Azért mondom múlt időben, mivel hogy most már a hitoktatást végzem, csak a felsőszeli Széchenyi István alapiskola pedagógusa is vagyok egyben. Tehát így az a, ez az összes, tehát ezek a hivatásbeli dolgok összefonódnak az én életemben, tehát egyik szinte mondhatom, hogy a másikra épül, vagy jobb kifejezés, hogy egymást egészítik ki. Tehát így a lelki világomban nem tudok különbséget tenni, vagy sorrendet felállítani, hogy most keresztény író vagyok elsősorban, aztán pedagógus, aztán hitoktató, és aztán családanya, mert ott tegyük hozzá, hogy hivatásbelileg író vagyok, újságíró, hitoktató, és pedagógus, viszont magánéletemben pedig egy családanya. Férjemmel együtt már felneveltünk két fiúgyermeket, és most már négy unokánk is van. Tehát, hogy ez a családanyai mi voltom, a hitoktatói mi voltom, az írói énem, és a publicisztikai tevékenységem, ez így szerintem egybefonódik, és egy egészet alkot bennem.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Említetted, hogy a férjeden keresztül tértél meg, de mégis mi volt az a pillanat, ahol egy személyes döntést meghoztál? Mert nyilván van egy kérés ilyenkor a másik féltől, hogyha a katolikus, ugye, hogy akkor oldjuk úgy a dolgokat, hogy katolikus házasságban éljen a pár, de a személyes döntésed mikor jött el, hogy ennyire elhivatott lettél? Erre vissza tudsz emlékezni?
0: Igen, szóval ez egy folyamat volt bennem, erről a férjem nem is tudott, mert úgy gondoltam, hogy ezt nekem kell belül ezt feldolgoznom. Éreztem a Isten hívását magamban, és fokozatosan úgy éreztem, hogy egyre többször kell leemelnem a szentírást a polcról, beleolvasgattam, és úgy éreztem, hogy megszólítanak az evangéliumnak a sorai, és azon szoktam gondolkodni, hogy vajon mi az, milyen érzés az, hogy milyen az a hit, ami a férjemet arra ösztönzi, hogy minden vasárnap fogja a két kisgyerekünket akkor már, és elvigye a templomba is. Nagyon érdekelt, hogy vajon mi mozgatja őt belülről, miért jár minden vasárnap templomba, és innen szerintem ez volt az a pont, ahonnan aztán úgy elkezdődött ez a megtérési folyamatom. A férjem nem is tudta, hogy időközben felkerestem egy lelki atyát. Én akartam magam meghozni ezt a döntést, és nem is tudta, hogy időközben felkerestem egy lelki atyát, és kértem a kerességet az egyháztól. utólag árultam el neki, hogy most már kerességi felkészülésre fogok járni, aminek ön nagyon örült.
1: Beszéljünk akkor az írónői tevékenységedről. Említetted, ugye, hogy már a Remény előtt is írtál. Honnan indult el ez az egész?
0: Hát először említettem, hogy pedagógiai jellegű cikkeket írtam, és aztán a Kerességem napjától valójában a Remény külső munkatársa lettem, tehát először publicisztikai tevékenységet folytattam, ami azt jelenti, hogy szinte heti szinten küldtem elmélkedéseket a Reménybe, aztán később az alapító főszerkesztő Koller Gyula atya felkért interjú készítésére is a Reménybe, tehát interjú készítést is meg kellett tanulnom, elsajátítanom, tehát mindenképpen első volt a publicisztikai tevékenység. Könyvkiadásra én először nem is gondoltam. Könyveket úgy kezdtem kiadni, hogy itoktatóként egy kihívásnak éreztem azt, hogy érdekesebbé tenni, a színesebbé a hittanórákat, és nem találtam megfelelő eszközt erre, és elhatároztam, hogy akkor írok ilyen tanítómeséket. Valójában hitoktatóként kezdtem én kiadni ezeket a gyerekkönyveket. Ugye közismert a Cincogi trilógia. Az első része a hit alapjait próbálja a gyerekekhez közelvinni, a második része az Isten állatkája, a keresztény ünnepeket dolgozza fel adventő adventig, a harmadik rész az egyházunk szentségeit, amit nagyon fontosnak találtam feldolgozni ilyen tanító mese formájában, és a Cincogi trilógiának megjelent Magyarországon a Korda kiadónál egy szerkesztett változata, Cincogi és Cimborái címmel, tehát tulajdonképpen így négy állatmesém jelent meg fokozatosan, és még egy más műfajban is dolgoztam, ezek ugye állatmesék, és két meseregényt is írtam, a Pünkösdi utazást és a Nádország tündéreit. A Pünkösdi utazás a legszebb bibliai történeteket dolgozza fel, mai történetbe ágyazva, tehát ez egy ilyen azért meseregény, mert mai időben játszódik, és vannak benne mesés elemek is, és a Nádország tüntérei pedig a környezetvédelemre is kitér, és szintén mai gyermekekről szól, ott is jelen van a hitnek a továbbadása. Tehát a mesekönyvek, azért írtam mesekönyveket, hogy a gyerekekhez közel hozzam a vallást, az Isten szeretetről írjak, a jóságról, hittani ismereteket is nyújtsak, és mindezt humorosan is, és szórakoztatóan, nem túl didaktikusan.
1: Jól értelmezem, tulajdonképpen eszközök is a kezedben ezek a mesék, amik mind a hitoktatást segítik, a kapcsolatot a gyerekekkel, illetve hát akár a saját gyermekeidnél, illetve az unokáidnak. Nálunk most éppen odahaza a Cincogi van soron ugye a gyermekeimnek, és feltűnt benne annyira életszerű az állatkáknak a beszélgetése. És maga a Cincogi karaktere, ugye a különböző állatkarakterek, amik különböző személyiségvonásokat hordoznak magunkban, hogy valóban magunkra is ismerhetünk néha. Honnan meríted a karaktereidet, vagy honnan maga a Cincogi figurája? És miért épp egy kisegér? Hogyan jött az élet, hogy épp ezek által mutasd be a hitünk alapjait?
0: Hát valójában a Cincogi figurája egy kisfiúnak a jelképe, tehát ugye állatmesékben embereket szimbolizálnak ezek a kis állatkák, tehát a Cincogi figurája egy kíváncsi kisfiúnak az alakja, aki meg akarja ismerni a világot, tehát a világra nyitott, és hát utólag döbbentem rá, hogy a Cincogi figurája én magam vagyok. Az Isten keresés folyamata van benne valójában bemutatva, de ezt így nem is tudatosan írtam, hanem így ez kijött belőlem. És a karaktereket, ami illeti, úgy gondolom, hogy a mindennapi életből vettem a karaktereket, tehát pedagógusként sokféle gyermekkel találkozom, sokféle gyermektípussal, és mint a nővérem észrevette, hogy a saját fiaimnak a jelleme is bele van írva ezekbe a mesekönyvekbe, tehát hogy ez úgy önkéntelen.
1: Hogyan zajlik egy ilyen írói folyamat, ha egy kicsit beleavatsz bennünket? Rátérhetünk utána a felnőtt írásaidra is. Igen, hát köszönöm a kérdés. Hát az írói folyamat az úgy néz ki, hogy elsősorban a fejemben fogalmazódik ez meg, tehát a lelki világomban így megérik egy-egy téma, és aztán írás közben alakul maga a történet. Írás közben jön az ihlet. Konkrétan itt kitérnék a legutóbb megjelent meseregényemre, a Nádország tündéreire, mert ennek a keletkezési folyamat elég érdekes, vagy inkább olyan megdöbbentőnek mondanám, mert akkor volt a világjárvány, és elzárva éltünk a világtól, és akkor úgy éreztem, hogy ez a meseregény szinte egy kiszakadt belőlem, visszaröpültem gyermekkorom világába, és ez a Nádország valójában egy létező hely. Mi a falu végén élünk a férjemmel, az én családi házamat újítottuk föl, és akkor valójában itt van ez a Nádország, tehát itt játszódik le az én gyerekkoromban ez az egész történet, és oda nyúlok vissza a gyerekkorom világába. És hát egyúttal pedig az unokáimnak a hiánya is így megnyilvánul benne, mert hogy elzárva éltünk akkor, és nem láthattam az unokáimat, vagy csak kevéssel.
2: Említetted, hogy miután megtértél, a reményben jelentek meg írásaid. A mai olvasó a Csend Kóstoló című rovatból is ismerheti a nevedet. Ez mióta tart, illetve hogyan fonódik össze az újságírás és a felnőtt irodalom?
1: Igen. Hát a reménybe 1990-től a kezdetektől írok, a csendkóstoló rovatom viszont 2015-től van, itt két hetente jelentetek meg jegyzeteket aktuális témával, vagy ami éppen foglalkoztat így legbelül, abból szoktam meríteni. Ami a könyveket illeti, ugye 6 gyermekeknek szóló könyvem van, és 6 felnőtteknek szóló, és akkor szokták kérdezni így író-olvasó találkozókon, vagy könyvbemutatókon, hogy miért pont 6-6, hogy hogyan van ez, hogy mert amúgy így nagyjából felváltva születtek, hogy egyszer gyerekeknek írtam, egyszer felnőtteknek, de ez így nem mereven eltervezett dolog, hanem mindig annak az olvasótábornak írtam, amelyik számára volt mondani valóm éppen, tehát egyszer mondjuk született egy meseregény, aztán mondjuk felnőtteket szólítottam meg ismét. 6 felnőtteknek szóló könyvem jelent meg, ezeknek a műfaja nagyrészt elmélkedések füzére, és van egy novellás kötetem is 2024-ben, a legutóbb megjelent könyvem az egy novellás kötet, címe Angyal a hóban, a többinek a címe Cserépedények titka, Tetten ért kegyelem, Szeretet a horizonton, Csendbe rejtett kulcsszavak, és az útjelző kavicsok. A két utóbbit megemlíteném, a útjelző kavicsok, ez ilyen elmékettető könyv, úgy mondom, szándékosan ilyen hússoros gondolatokat írtam bele, és szándékosan befejezetlenek az egyes gondolatok, hogy az olvasó azokat majd tovább gondolja, és tehát elmékettessem az olvasót. És mindegyik gondolatot egy-egy ilyen kedvenc versidézetem vezet fel, amik ráhangolódást képeznek az egyes elmélkedések elején. Az útjelző kavicsok után jelent meg az Angyal a hóban. Ahogy említettem, ez egy teljesen más műfajiság, mert a legtöbb könyvem, a 5 könyvem a 6 felnőtteknek szóló közül elmélkedések jegyzeteknek a füzére, viszont az Angyal a hóban a novellákat tartalmaz. Novelláimnak a főhősei elég ilyen szerencsétlen sorsú emberek, akikkel nem bánt a sors túl kegyesen, és mégis a reménybe kapaszkodva megtalálják a kiutat, megtalálják a hitet és a kiutat az életben. De vannak benne humoreszkek is.
2: Ezeken keresztül tulajdonképpen a kicsit a hitoktatást talán kiterjeszted a felnőttekre is. Hogy is mondjam, a felnőtteknek is adsz egy kis lelki útmutatót.
1: Igen, valójában szokták kérdezni így író-olvasó találkozókon, hogyha összefoglalnám 2-3 szóval, hogy miről írok, akkor ezt hogyan tudnám megfogalmazni, és azt mondanám, hogy mindig a szeretetről írok, ugyanarról írok, mind gyermekeknek, mind felnőtteknek, és egy kis ilyen útmutatást szeretnék adni, hogy merre is tovább, és hogyan váltsuk a hitet a mindennapokban cselekvő hitté, és talán így foglalható össze a felnőtteknek szóló könyveimnek a lényege, és a gyerekeknek szóló is.
0: Nagyon fontos számomra az olvasóktól a visszajelzés, mert az írás egy magányos műfaj. Az ember ül a szobája rejtekén, és amit az ihlet diktál, leírja. Viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy az olvasók visszajelezzenek, hogy valójában tetszik egyáltalán az, amit, vagy megszólította őket az, amit leírtunk, és ezért én nagyon szívesen veszem az írót, amit leírtunk.

0: felvidéki magyar írók megcéloznak egy-egy régiót, egy-egy iskolát, a régión belül iskolákat, és így eljutunk az a gyerekek körébe, és a rendhagyó irodalom óra lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek kérdéseket tegyenek fel, és ez számunkra, írók számára egy nagyon jó, nagyon fontos visszajelzés. Mind felnőttek között, mind a gyerekek között az író-olvasó találkozókon fontos számomra az, hogy feltehessék a kérdéseiket, és a kérdésekből is látom azt, hogy mi foglalkoztatja a ma emberét, mind a gyerekeket, mind a felnőtteket, és akkor az további motiváció számomra az írásra. És ezért nagyon-nagyon örülök, amikor az olvasóktól a cikkeimre kapok egy-egy visszajelzést, vagy a könyveimmel kapcsolatban, mert akkor tudom, hogy nem hiába írtam ezeket, és nem csak úgy a polcnak írtam, és az íróasztal fióknak, hanem hogy volt értelme ennek a munkának.
1: A csendkóstolóról mit tudnál elmondani? Ott honnan meríted a gondolataidat? Mi az inspirációd?
0: Hát ez számomra is nagyon érdekes, mert először ugye belevágtam, hogy jó, hát két hetente bizonyára tudok alkotni elmékedéseket vagy jegyzeteket, de később szembesültem azzal, hogy hát ezek határidőre jelennek meg, és pontosan két hetente le kell valamit tennem az asztalra. És aztán jött számomra az a érdekes felismerés, hogy ezt csak úgy tudom valóra váltani szó szerint, ha elvonulok a csendbe, és magamba merülök.
1: Megkóstolod a csendet.
0: És megkóstolom szó szerint a csendet, és akkor mindig jön valami ötlet, mindig jön ihlet, mindig megsegít a Jóisten, hogy mindig tudjak valami újat és valami más nyújtani az olvasók számára. Úgy érzem, hogy ez egyedül nem megy.
1: Vissza tudsz-e emlékezni az első ilyen írásodra? Vagy ha, mint ahogy említetted is, hogy a keresztséged után megjelent az első írásod is, mik voltak akkor az első megfogalmazott gondolataid, ha még ez így él benned?
0: Igen, nagyon él, mert az első megjelent cikkemnek a címe Létünk tartozéka a csend. Ez volt, és hát megint csak visszakanyarodok, vagyis hát ide jutunk a csendkóstolóhoz, hogy tehát ez a csend kérdése mindig foglalkoztatott, és valójában tényleg szerintem minden a csendben születik, csendben születnek a gondolataink, csendben érik a hitünk, és a csendben hozunk nagy döntéseket, és tervezzük el a jövőbeli dolgainkat. Tehát fogalmazzuk meg a céljainkat a jövőre nézve.
1: Ha így visszagondolsz az eddigi írói, illetve pedagógiai, hitoktatói tevékenységedre, illetve mind az újságírói, szerkesztői munkásságodra, mik azok, amik a legnagyobb kihívást jelentették, mik voltak a legnagyobb nehézségek, amiken át kellett menni, ha voltak ilyenek?
0: Hát szerintem minden területen más és más volt a kihívás, mert ha vesszük a hitoktatást, ott teljesen más a kihívás, mint mondjuk a szerkesztés terén, vagy a könyvkiadás terén.
1: Mesélnél-e róla? Mi a kihívás ma a hitoktatásban? Gondolom ez azért időszakról időszakra változik.
0: Pontosan, mert 1994-ben kezdtem a hittan tanítani, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, és akkor teljesen mások voltak a kihívások, mint napjainkban. Például akkor úgy érkeztek a gyermekek a hittanra, hogy tudtak imádkozni, tudtak keresztet vetni, egy viszonylag stabil vallásos közegből jöttek, tehát volt háttértudásuk, úgy érkezett egy elsős mondjuk a hittanra. Most viszont legalábbis a mi falunkban azt tapasztalom, hogy úgy jönnek a hitoktatásra, hogy a nagy részük keresztet sem tud vetni, és az alapvető imákat is tanítani kell. Tehát most teljesen más. Egy kicsit úgy érzem, hogy missziós munkává vált. Persze mindig is missziós munka volt a hitoktatás, missziós levél is szükséges hozzá, de most már szó szerint egy missziós munkává vált, és azonnal 45 percen nagyon sok múlik a gyerek jövőjére nézve. Tehát én nagyon fontosnak tartom például manapság, tehát korunkban a lelki beszélgetéseket a hittanóra keretén belül, főleg a felső tagozaton.
1: De kicsit, van lehetőség?
0: Van lehetőség, és én úgy próbálom a hittanórákat tartani kicsiknél és nagyoknál is, hogy legyenek kérdéseik, és megdöbbentő számom,

0: számra, hogy az alsó tagozaton mennyi kérdésük van. Például most az első áldozásra készülő csoportom nagyon aktív volt, és rengeteg kérdésük volt. És itt sokkal többet tudtam szerintem nekik nyújtani, hogy tőlük vártam a kérdéseket, és kialakultak lelki beszélgetések. Tehát most már teljesen másképp kell tanítani, mint mondjuk 90-es évek elején.
1: Mi egy kis első áldozó legnagyobb kérdése, vagy mik a leggyakoribb kérdések?
0: Szerintem hihetetlen, de a harmadikos első áldozásra készülőnek is a létkérdései azok, amik legjobban foglalkoztatják az első áldozókat, tehát nagyon is foglalkoztatja őket a mennyország kérdése például, az élethalál kérdése, a bűn és a lelki tisztaság, tehát olyan mélységű kérdéseket tesznek fel, hogy néha én is megdöbbenek. Tehát ha mélyebbre evezünk a hittanórán, akkor nyilvánvalóan a gyerekeknek is mélyebb kérdéseik lesznek. Tehát szerintem fontos a hitoktató személyisége is, hogy ő maga is mély hitéletet éljen, és akkor a gyerekeket is a mélységekbe fogja tudni vezetni.
1: És mi a helyzet a nagyobbakkal, esetleg a bérmálkozásra készülőkkel?
0: Ott a nagyobbaknál úgy látom, hogy ők kimondottan igénylik a beszélgetéseket, tehát hogy a őket foglalkozó kérdésekre választ kapjanak. Legyenek azok a életkorukkal kapcsolatosak, vagy a hivatás tisztázó kérdések. Ugye ott képbe jön a pályaválasztás. Hittanórán belül is lehet szerintem segíteni a pályaválasztásban a nagyoknak. Már itt a 8.-9-esekre gondolok, 8.-osokra, 9-esekre.
1: Köszönöm, és most akkor áruld el, hogy mik a legnagyobb kihívások az írásban.
0: Keresztény újságírásban egyértelműen az a legnagyobb kihívás, hogy korunk emberéhez korszerűen közel vinni a hitet, tehát hogy olyan témákat találni, ami a mindennapi élettel kapcsolatos, hogy hogyan éljük meg a mindennapokban a hitünket, hogy hogyan segítsünk másokon. Tehát ilyen nagyon is egyszerű témákat kell szerintem megragadni úgy, hogy annak mélysége legyen, és hogy Istenhez vezessen.
1: És kihez próbálsz igazából elsősorban szólni? Kimondottan a hívőkhöz, vagy azért próbálkozol megszólítani olyanokat is, akik talán keresők, vagy még nem járnak ezen az úton? Mit gondolsz írásaidnak? Ki a fő célpontja? Vagy lehet-e mindkét célcsoport?
0: Szerintem mindkét célcsoport, igen. Egyértelműen, tehát nem csak a már hívőkhöz szólok, hanem a keresőkhöz is, és próbálok mindig ökumenikus szellemben írni.
1: Mik a terveid a jövőre nézve? Van-e még a tarsolyodban néhány gondolat, esetleg egy következő könyvre, azon kívül, hogy ugye, mint mondtad, unokáid is vannak, illetve odahaza is bizonyára nagyon sok elfoglaltságod van.
0: Hát, én kimondottan tervezgetős típus vagyok, tehát vannak távlati terveim, ezt tudom, egy kicsit olyan szigorúan hangzik, de vannak távlati terveim, közeljövőre terveim, tehát nekem a tarsolyomban van még jó néhány könyv, ha a Jóisten megsegít, és erőt, egészséget, és lelki erőt ad hozzá. Álmom az, hogy egy olyan mesekönyvet adjak ki, amelyet én magam írok, és én magam illusztrálok is, mert eddig minden kiadó fölajánlotta azt, hogy akár felnőtt könyvek esetén, akár gyermekkönyvek esetén, hogy én magam illusztráljam is a könyvet, mivel hogy az egyik titkos hobbim a rajzolás és a fészet. Volt is olyan időszak az iskolában, hogy nem volt rajzszakosunk, és én vittem az egész felső tagozaton a rajzon, és hát szeretnék egy ilyen mesekönyvet írni, hogy vizuálisan ugye látja az ember maga előtt, hogy mit ír, megjelenik ez képekben, és hogy akkor én írnám, és én rajzolnám. De hát ez egy ilyen terv. Azon kívül jelenleg is dolgozom egy könyvön, könyvet szeretnék kiadni Magyarországon, egy gyermekeknek szólod, és dolgozom egy felnőtteknek szóló könyvön is.
1: És mit csinálsz odahaza, amikor éppen nem írsz, nem tervezgetsz, nem dolgozol, hanem otthon vagy, és önmagad vagy?
0: Hát én nagyon szeretem a kertet, úgyhogy rengeteg virágom van, virágokat tápolom, kerti munkát végzem, nagyon szeretem csinosítani a ház környékét. Felújítottuk férjemmel az én családi házomot, tehát a szülői házat felújítottuk, és akkor ott mindig akad tennivaló. És festegete.
1: Most, hogy emlegetted ugye ezt a festegetést, illetve az illusztrációt, milyen a te stílusod, milyen illusztrációt képzelsz el egy saját mesekönyvednek, illetve aki illusztrálta eddig a könyveidet, eltalálta a te érzésvilágodat, vagy talán más lesz, hogyha te magad te kezedből fog kijönni egyszer majd?
0: Kétfajta stílus mentén rajzolok és festek, tehát vannak elvont szimbolikus képeim, ebből körülbelül 50 festmény van, tehát olajfestményekről beszélünk, fára festettem olajjal, tehát ilyen szimbolikus jellegűeken, és vannak realisztikusak. Iskolánkban készítettem például fali festményeket, hogy ne legyenek unalmasak a folyosók, a gyerek kuckót a gyerekeknek ilyen állatfigurákkal díszítettem ki, illetve a tornaterem felé vezető folyosóra sportoló alakokat festettem, de nem egyedül teljesen, tehát én terveztem meg, és a gyerekekkel, a tanítványokkal festettük ki. És hát a mesekönyveimet, ami illeti, hát valamelyik illusztrátornak a munkájával elégedett voltam, igen, és valamelyikével kevésbé, tehát ott úgy gondoltam, hogy talán nekem kellett volna megrajzolni, mert nem éppen ugyanazt hozta, amit én vártam.
1: Milyenkor szabad kezet kapnak, akikkel így együtt dolgozol, vagy megy a folyamatos konzultáció? Mi alatt készül a munka?
0: Folyamatos konzultáció zajlik, igen. Elküldi például az illusztrátor a vázlatokat, és akkor kicsit hozzá lehet szólni.
1: Beszélgetésünk lassan a végéhez közelít. Annyit még árulj el nekünk, hogy mi az, amit magadból, a tevékenységedből, illetve mindabból, ami számodra az életet jelenti, át szeretnél adni mind a saját unokáidnak, illetve a tágabb közösségnek.
0: Hát szerintem a hitünk, nagyon fontos az, hogy a hitünket, vagy az egész életünket magára, Krisztusra helyezzük egy kősziklára, és a hitünket, hogy naponta ápoljuk, fontos a lelki világunkkal foglalkozni, és megélni. Mert egy elvont hit szerintem nem igazán tud erős lenni, tehát az a igazán jó, hatékony, így mondhatom, hatékony hit, hogyha segítünk másokon, és a cselekvésre váltjuk ezt minden nap, úgymond idézőjelbe apróra váltjuk. Én nagyon fontosnak találom azt, hogy mindig kedvesek, mosolygósak legyünk egymáshoz, a hitünk, úgy mondom, kicsit, hogy idézőjelbe látszódjon rajtunk. Tetteinkben is megnyilvánuljon, de ez a belső derű, vagy a hit valahogy sugározódjon rólunk.
1: És te ezt képviseled tulajdonképpen a munkáid során.
0: Hát igyekszem, de ezt Isten segítségével teszem, amiért hálás vagyok.
1: Volna esetleg még valami gondolat, amit szívesen megosztanál hallgatóinkkal, és nem volt róla szó?
0: Hát szerintem az, hogy a tanúságtételnek a korunkban nagyon-nagyon fontos a szerepe, ezt a beszélgetést is azért vállaltam el, hogy tanúságot tegyek Isten mellett. Úgyhogy szerintem minden ember a saját környezetében igenis tanúskodjon Isten hitéről és magáról Istenről, hogy másokat is vezessen arra szűkösvénre.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat, és én kívánom a további tevékenységedre Isten áldását, hogy még nagyon sok szép gondolatot oszthass meg velünk.
0: Köszönöm szépen azt, hogy meghallgattak, és ezt a meghívást. Mindenkire Isten áldását kérem.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: Augusztus 8-án, boldog Bódi Mária Magdolna születésnapján, ünnepi szentmisét mondott Veszprémben dr. Udvardi György érsek. Most a szentmisében elhangzott homíliát hallhatják.
1: Milyen az Isten? Hogyan van jelen az életemben, az ember életében, és hogyan ismerhetem fel az ő jelenlétét? Talán ezek a legfőbb kérdések, amelyeket az imént hallott szentírási szakaszok számunkra megfogalmaztak, és az embernek valóban folyamatosan ezek a kérdései saját életében, bármilyen életkorban is legyen. Milyen az Isten? Hogyan van jelen az életemben? És fölismerhetem-e az ő jelenlétét? Állandóan ezt kérdezzük. Megismerhető az Isten? Sokszor egyszerűnek tűnne úgy felfedezni az életünkben, hogy rendkívüli jelek, rendkívüli események, szélvész, vihar, sziklákat rengető erő jelenik meg, mert akkor könnyű lenne azt mondani, igen, te vagy az Uram. Rendkívüli jelenségek, ha például egy-egy küzdelmes időszakban nekem lenne igazam, és mindenki más, aki másként gondolja, térdre borulna az igazság előtt. Kérdés az is, hogy számomra szükséges módon, szükséges időben van jelen az Isten. És egyáltalán jelen van-e? Hányszor pontosan ez az érzés is megérinthet bennünket? Hol van? Miért hallgat? Miért vesz távolságot? Miért nem gondolom, hogy itt van? Az evangélium az ősegyháznak egy nagyon szép tapasztalatát fogalmazza meg ezzel kapcsolatban. A vízenjárás történetét. Ugyanis ebben a történetben az ősegyház reflektál pontosan ezekre a kérdésekre. Hogyan van jelen az életemben az a Krisztus, aki megtestesült, aki tanított, meghalt és föltámadott, fölment az Atyához. Elküldte ugyan a Szent Lelkét, de hogyan van jelen az életemben? Az ősegyháznak a tapasztalata, reflektálása ez, amivel találkoztunk. És persze úgy is, hogy miközben mennek és hirdetik az evangéliumot, találkoznak más népek, más vallásaival, akár istenségeivel, vagy azokkal, akiket ők adnak gondolnak. És akkor óhatatlanul ott van a kérdés, a mi Istenünk ilyen? Jézus így van jelen? Ezt tanította nekünk? Vagy amikor találkoznak a kereszttel, találkoznak az üldöztetéssel, találkoznak a meg nem értéssel, akkor hogyan van jelen az Isten az életünkben? De ugyanígy az ősegyház tapasztalatát jelenti az a megfontolás is, amikor felnőtt megtérőknek akarják átadni Krisztus ismeretét. Mi ismerjük Krisztust, mi szeretjük őt, jelen van az életünkben. És akkor a felnőtt megtérő, aki szeretné megismerni Krisztust, azt kérdezi, és ez hogyan van? Te megtapasztalod? Te érzed? Te tudod, valami kényszerítő erővel van jelen az életedben? Ezzel a történettel az ősegyház tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy Jézus jelen van az életünkben. Akár nem várt módon is közelíthet hozzánk. Akár úgy is, hogy félelmet keltő. Akár úgy is, minthogyha kísértetnek néznénk, nem így szokott, nem ezt várom, nem ezt kérem, nem így kívánom. És ő közelít, és ő ott van, nem várt módon, és nem várt módon avatkozik be az életembe. Néha ez félelmet keltő is lehet. Ugyanakkor Ezeknek a szentírási szakaszoknak egyértelmű tanítása az, hogy mindennek a felfedezése, Isten hogyan van jelen az életemben, hogyan segít, hogyan avatkozik be, hitet kíván tőlünk, mindannyiunktól. Ki kell lépni az emberi közegből, ki kell lépni abból a megfontolásból, megszokásból, ahol emberi dolgaimat próbálom intézni napról napra. Jézus úgy közelít, hogy mindig ezt kéri. Bízol bennem, hiszel bennem, lépj ki ebből, legyél bátor. Akár úgy is, hogy olyan dologra vállalkozol, amire egyébként nem gondolod, hogy képes lennél. Képes vagy a vízen járni? Nem gondolod. Bízzál bennem, lépj ki, és meg fog történni. Képes vagy-e megbocsátani? Nem gondolod. Légy megbocsátó. Képes vagy-e bízni a gondviselésben? Talán sokszor kétségbe esel. Bízz bennem. De ehhez szükséges az, hogy a hitnek a döntését hozzam meg. Nem csak hősködve, nem csak kérdezve, hanem megtenni azt a lépést, ami a viszonylagos megszokottságot, viszonylagos biztonságot otthagyja azért, akiben bízom. Ki kell lépni emberi megfontolásainkból, és ez hitet kíván. Bízni abban, akitől én segítséget kérek. Abban is tanít bennünket ez az evangéliumi szakasz, és egyházunk ezt is elénk tárja, hogy tanuljunk meg hinni, és mélyüljünk el abban, mit jelent hinni. És ez az evangéliumi rész abban erősít meg bennünket. Akkor hiszek, ha van bátorságom megtenni azt, amit Jézus kíván tőlem. Az ő tanításában, az ő egyháza által, a szentségre törekvésben, a testvéri közösségben, a szeretet cselekedeteinek a gyakorlásában. Ha ezt megteszem, akkor növekszik a hitem. Nem tudunk szobánkban ülve, a hitről elmélkedve növekedni, fejlődni. Ezek fontosak lehetnek, de hitünk mindig döntést, mindig egy bátor lépést kíván mindannyiunktól. Tanítanak bennünket ebben az előttünk járó szentek. Tanítanak bennünket azok, akik a szent életre törekedtek. Tanít bennünket főegyházmegyénk nagy kincse, nagy ajándéka, Boldog Mária Magdolna, boldog gávotása. Az ő életpéldája. Tanít bennünket az ő személye. Tanít bennünket az életútja. Tanítanak bennünket azok az erények, amelyek krisztusi erények és az ő életén keresztül ragyognak fel számunkra. Számtalan példát lehetne hozni, mind-mind a bátorsághoz kötődik. Nem csak a bajban, nem csak a háború kellős közepén, hanem akkor is, amikor szegénység van, akkor is, amikor más-más helyre kell költözni, akkor is, amikor lehetőségeket szinte kiveszik a kezéből, mindig bátran hozza meg a krisztusi döntést. Mert bízik abban, aki őt hívja. Bízik abban, akinek az életét megismerte. Sokszor szükség van erre a bátor döntésre, és sokszor, sőt, ezt megelőzően mindig szükség van, hogy a szív csendjében fedezzük fel. Mert az Isten nem várt módon érkezik. Nagyon sokszor szeliden, nagyon sokszor lágy szellőnek az érkezésében, nagyon sokszor a léleknek a csendjében. És nagyon sokszor a hitnek a bátorságában. Hálát adunk ebben a szentmisében, ezen a napon Boldog Mária Magdolna földi születésért. Azért, hogy az ő földi életének a fejlődése, döntései, eseményei is mind-mind krisztusi erényeket tárnak föl előttünk, és bátorítanak bennünket. Bátorít bennünket a vértanú szűz, mert föltárja előttünk kézzel foghatóan milyen az Isten, hogyan van jelen az életemben, és hogyan ismerhetem föl. A lélek csendjében és a hit bátor döntéseiben. Ámen.
0: Kedves hallgatóink, Udvardi György érsek homíliáját hallhatták.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
4: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Hírpercek.
1: Nagy boldogasszony búcsú a zirci ciszterci apátságban. Őseink hite a jövő reménye. Kettős jubileum tésen. Segítség a kolumbiai földrengés áldozatainak. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek. Nagy boldogasszony ünnepén tartották a zirci bazilika búcsúját, amely idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódik. Huszár Lőrinc plébános a Szent Mise kezdetén emlékeztetett, 300 évvel ezelőtt, 1726-ban érkeztek ciszterci szerzetesek Zircre, hogy újra meggyökeresztessék a szerzetesi életet azon a helyen, ahol harmadik Béla király már 1182-ben apátságot alapított. Ugyancsak 300 éve alapították meg a zirci plébániát is. Az ünnepi szentmisén Ternándor diakonus nagyboldogasszony ünnepének üzenetéről elmekedett. Kiemelte, Szűz Mária testestől lelkestől történt mennybevételében Isten megváltó szeretete mutatkozik meg, Mária pedig a mennyország királynéjaként közben jár értünk. A diakónus arra is emlékeztetett, hogy Szent István király nagyboldogasszony előestéjén ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. A Szent Mise végén arra buzdította a híveket, hogy bizalommal kérjék a Szűzanya oltalmát Zircért, Magyarországért, a zarándokokért és a ciszterci rendért. Nagyboldogasszony Szűz Mária mennybevételének ünnepén dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a tési Szent István király templomban. Az idei ünnepet különlegessé tette a templom kettős jubileuma 750 évvel ezelőtt, 1276-ban született első hiteles írásos említése, 301 évvel ezelőtt pedig újra szentelték a templomot. Őseink hite a jövő reménye. Az ünnep arra is emlékeztetett bennünket, hogy mindaz, amitől elődeinktől kaptunk, nem csupán történelmi örökség, hanem továbbadásra váró kincs. A Szent Mise előtt Vide Beáta történész idézte fel Tés évszázadokon átívelő keresztény múltját, amely egészen Árpádházi Szent Margit szentté avatási eljárásához is elvezetett bennünket. Adjunk hálát azokért, akik előttünk jártak a hit útján, és kérjük Istent, hogy mi is hűségesen továbbadhassuk örökségünket a következő nemzedéknek. A katolikus Caritas is csatlakozik a kolumbiai földrengés áldozatait segítő nemzetközi összefogáshoz. A Caritas Kolumbiánál sürgősségi programot indított, amelynek keretében élelmiszert, ivóvizet, gyógyszereket és alapvető szükségleti cikkeket juttatnak el a rászorulókhoz. 14. Leó pápa imádságáról és közelségéről biztosította a kolumbiaiakat, és 100 000 eurós sürgősségi támogatást küldött az érintett egyházmegyének. A Magyar Katolikus Caritas folyamatosan követi a helyzetet, és arra kéri a híveket és a közösségeket, hogy imádsággal, együttérzéssel és lehetőségeik szerint konkrét segítséggel álljanak a károsultak mellett. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Rómában folytatják a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának ügyét. Interjú Kálmán Peregrin ferences atyával. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Augusztus első hetében Rómában járt Kálmán Peregrin ferences atya a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának vicepusztulátora, aki a Vatikáni Rádióban beszámolt hivatalos látogatásának eredményeiről. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kálmán Peregrin atyát, ferences atyát, a Pest belvárosi ferences templom templomigazgatóját, aki egyúttal a hét ferences vértanú boldogavatási ügyének előmozdítója, és ebben az ügyben érkeztél Rómába. Rögtön arra is kérlek, kedves Peregrin atya, hogy számolj be nekünk, hogyan áll jelenleg most a hét ferences vértanú boldogavatási ügye?
4: Egy jelentős állomáshoz érkeztünk, mert az ügy mindegyik történész szakértő részéről a Szent Élvatási Dikasztériumban pozitív szavazatot kapott, és miután az általuk föltett kérdésekre is megadtuk a válaszokat, világossá tettünk néhány pontot, amit kértek, mert elkészült az úgynevezett piros pozíció, ami piros bőrkötéséről kapta a nevét, és ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb sorompó az fölemelkedett, és az ügy a teológus, azután pedig a majd a püspöki bizottság elé kerülhet, tehát elérkeztünk igazából a finiséhez a boldogálvatási eljárásnak. Azért kell most imádkozni, azon kell most dolgozni, hogy mindegyik bizottságtól pozitív szavazatot kapjon, és akkor hamarosan a boldogálvatás elé nézhetünk.
3: Mielőtt még az egyes személyekről, magukról, a mártírokról beszélnénk, azt kérdezném, mikor indult az ügy hivatalos része?
4: Az ügy elég régen indult, hogyha első hallásra azt mondom, hogy 2007 környékén. Ugyanakkor meg, hogyha azt mondom, hogy Szent Margit boldogálvatása a múlt század közepén történt, ahhoz képest, hogy meghalt, igen, akkor pontosabban Szent Élvatása, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg ehhez az időszakhoz képest abszolút, de rövid idő alatt sikerült ezt az ügyet előre mozdítani. Az ügynek éppen ezért volt egy ilyen várakozó ideje, hiszen a mi rendünkben elég sok boldogái szentélvatási per van, és hát nyilván beállítottak minket is a sorba, és ezért így éveket kellett várnunk addig, amíg a tényleges munka megkezdődhetett a római szakasznak az egyes lépései, de most már, ahogy mondtam, ennek a vége felé vagyunk, úgyhogy inkább hála, mint hiány él a szívünkben.
3: Azt hiszem, hogy a legfontosabb mozzanata a Isten vértanúi ügyének az ő élő tiszteletük. Azt hiszem, ennek nincs hiány.
4: Igen, azt hiszem, hogy a tisztelet él Isten népének körében. Néhány napja Nagyatádon, ahol Hajnal Zénó atya plébános volt, és a híveivel tartott, és ennek a következménye lett az élet áldozata. Imádkoztunk együtt a boldogálvatásért Varga László püspök úrral, és az ottani hívekkel került sor egy dombormű megáldására. Aztán egy egészen hihetetlen dolog, hogy egy tömegsírból most előkerült Krisztián Rafael atyának erőkerültek a maradványai. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy 300 embernek a maradványa közül, hanem Susa Éva antropológusnak sikerült a kutatásai nyomán következtetni arra, hogy melyik sírban lehet, és négy személynek a közös sírjából találtuk meg Rafael atyának a maradványait, pontosabban a koponyáját és az áll kapcsát sikerült azonosítani. Nagyon érdekes az, hogy hogy történik egy ilyen azonosítás, hogy hol tart a tudomány. Él az ő unokahuga, akitől nyált mintát lehetett venni, de nem is ez adta végül a DNS azonosításhoz a segítséget, hanem hogy az unokahuga őrzött egy képeslapot, amit a Rafael atyától kapott. És nyilván, ha az ember képeslapot ír, akkor saját maga nyálazza fel a bélyeget, és ennek a bélyegen lévő nyál maradványokból sikerült az antropológusoknak DNS-t nyerniük, és ez alapján azonosították a csontmaradványokat.
3: Hát csoda számban megy ez tulajdonképpen, ami a természet síkja magyarázható, de még az is a pártja fogja ennek az ügynek. Megkérhetnének arra, kedves Peregrin atya, hogy röviden az egyes személyeket mutass be a rádió hallgatóinak. A különböző időszak, különböző helyek, nagyon mozgalmas a történetük ennek a hét atyának, hét ferences testvérnek.
4: Igen, 1944 és 1954 között haltak vértanú halált, és ez például a kongregációban is kérdés volt, hogy miért együtt és miért nem külön-külön avatjuk őket boldoggá, hiszen különböző, a kommunizmusnak különböző típusú diktatúrái üldözték őket, mi pedig erre azt válaszoltuk, hogy a ferencesenben mindig együtt volt az ő tiszteletük a rendtartományban, és hogy a kommunizmus kiépültének, az első nagy véres időszaknak, 56-ig tartó véres időszaknak az áldozatai ők, tehát ilyen értelemben összetartoznak, egybetartozik az ő ügyük. 1944. október 28-án végezték ki Köröztös Krizosztom atyát, aki a náci és a kommunista diktatúrát, hogyha együtt nézzük, gyakorlatilag az első kivégzettje. Ő előtte nem volt olyan kivégzés, jelen ismereteink szerint, aki az életét adta volna az evangéliumért ezen diktatúrákban. Krizosztom atyától fönnmaradt egy levél 1944. szeptemberéből, amiben azt írja, hogy tudatosan maradunk itt a hívek mellett, és tudjuk jól, hogy mindenkit menekített Újvidékről, hogy jönnek a Tito partizánjai, meneküljenek az ország belső részébe, mert baj lesz, de ő azt mondta, hogy amíg egy hívő van, addig ő itt akar maradni, ennek lett az áldozata. Az ő társa volt Kovács Kristóf atya, aki pedig tudatosan azért kérte magát 1944 tavaszán Újvidékre, mert hogy ő életét akarja adni Krisztusért. Egy menetben hajtották őket, napközben ők éjszaka végig gyóntattak, november 2-án lőtték le Ingyia községnek a határában. A már említett Hajnal Zénó atya, aki egyébként befogadta a leventeként bújdosó Paskai Lászlót és testvérét a nagyatádi kolostorba, ő is a hívekért adta az életét, mert Mindszenty Bíborosnak volt egy rendelkezése, hogy ha kitelepítés van, akkor a plébánosnak azok között kell lennie, akik a hívei között a nagyobb csoportot alkotják. És mivel Nagyatáról elmenekültek a hívek, ezért velük tartott 1944. decemberében, és kérte az egyik pap ismerőség Gyékényesen, Martin Csevis Pált, hogy fogadja be őket. Amikor húsvétkor onnan is kitelepítették őket, még beszéltem azzal a házvezetőnővel, aki szólt nekik, hogy ne viseljék a habitust, mert baj lesz. És ők azt mondták, hogy a reverendát meg a habitust viseljük, mert ha baj van, akkor a híveknek látniuk kell, hogy kihez fordulhatnak. És tudatosan leírják a tanúvallomások, hogy a bolgár katona, amikor jön, akkor látja a habitust és a reverendát, és ezt a két embert szólítja ki, és lövi le az árokparton. Kis Szaléz és Lukács Pelbárt atya ügye talán még jobban ismert a történelemből is. Kis Szaléz atyát azzal vádolják meg a hatóságok. Már a gyilkosság előtt föloldozta, és a gyilkosságra buzdított a gyónás keretében a gyöngyösi fiatalokat, Pelbárt atyát pedig azzal, amikor letartóztatták Szaléz atyát, hogy országos felkelést akart indítani az ő kiszabadítására, hadsereget szervezett, ezzel akarták kiszélesíteni a problémát, Ennek két fontos következménye volt, az egyik a gyónás szentségének a hiteltelenítése, a másik pedig, hogy ezek után oszlatták föl egy országos sorozatot készítve, a katolikus egyesületeket szüntették meg. Ennek volt ez az előkészítése. Károlyi Bernát atyát, aki zsidómentésben jeleskedett, kommunistákat is mentett, majdig Barankovics Istvánt arra buzdította, amikor Rákosi meg akarta alapítatni vele a Nemzeti Egyházat, hogy meneküljön külföldre, 49-ben tartóztatják le, és a börtönben halt, a börtön körülmények miatt vértanú halált, róla is számos visszaemlékezés van, hogy hogy gyóntatott zuhanyzás közben, hogy állt a rabok mellé, raktársai mellé, mondva, hogy a pokolba is ott van, ebbe az emberi életnek, ebben a poklában is jelen van az Úristen, és valóban fajta paradicsomot teremtett maga körül a börtönben. Amikor megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, nem tagadta le, hogy ferences pap, hanem vállalta ezért, hogy meg fogják verni, és jól meg is verték a vallomások szerint. És végezetül Krisztián Rafael atya, aki 1950-ben azért került börtönbe, mert 60 városában felkelészítottak a kommunista hatóságok, és ezt a felkelést elhírezte, hogy a ferenceseket elviszik, ezt a felkelést a Rafael atyának a számlájára írták, ezzel akarták megfélemlíteni az emberek meghurcolásával és a szerzetesek meghurcolásával a püspöki kart, hogy a tárgyalásokat kezdje meg, folytassa. És Rafael atya a börtönben halt meg, ugyancsak embertelen körülmények között. Megmaradt az édesanyjának a levele, amiben kéri, hogy az egyvesével rendelkező fiának hadd küldjön pulóvert. Megmaradt az is, hogy téli hidegben félmeztelenül tartották, és az őr azt mondta neki, hogy te pucér Krisztus, hol hagytad az ingedet. Ez olyan, mint Pilátusnak a szava, hogy egyfajta hitvallás, hogy íme az ember.
3: A ferences rend kezdettől fogva a vértanúk rendje, hogyan illeszkedik a magyar hét ferences vértanúk a története a rendi vértanúság történetébe?
4: Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, ezt nagyon hangsúlyozzuk a kongregációban is, hogy a rend 800 éve jelen van Magyarországon, de az első rendből még kanonizált vértanúk nincsen. És igazából ők lennének, ők heten az első kanonizált magyar ferencesek a rend történetében. Magyarországhoz kapcsolódó első rendiek vannak, Kapisztrán Szent János, Márkiai Szent Jakab, és még sorolhatnánk tovább, de akik magyarok voltak, és a magyar provinciából nőttek ki, azok ők az elsők, és ezért is olyan fontos számunkra az ügyük. Igen.
3: Lassanként feledésbe merül mind a náci diktatúra, mind pedig a különösképpen a szovjet típusú bolsevik diktatúra, kommunizmusnak a szörnyű szenvedés, amit okozott szerte Európán a keleti felén. Itt meg a Vatikánban is keveset szólnak róla, nem annyira korrekt politikailag, hogy erről beszéljünk. Te hogy látod ezt? Ez valóban az idő elmosa, vagy pedig nekünk kötelességünk emlékezni azokra, akik így tanúságot tettek az életük odaadásával is?
4: Amikor a szenvedéseikről beszélünk, akkor nem egy önüdvözítő, vagy egy ilyen áldozati szerepben tündöklő érzelmet vagy érzést kell fölélesztenünk, hanem azt hiszem, hogy sokkal inkább arra kell rácsodálkoznunk, hogy az Isten ereje az emberi gyengeségeken, az emberi kereteken keresztül hogyan lesz nyilvánvalóvá az ő életükben, a szenvedéseikről is, a történelmi igazságtalanságokról is. Azért beszélünk, és azért fontos beszélnünk, mert ennek a szóbahozásán keresztül szemlélhetjük azt, hogy az isteni dicsőség, az isteni irgalom, igazságosság és szeretet miként lett jelenvalóvá éppen ezen emberek által az emberi élet különböző poklába, mint egy új nagy szombatot éltek át, amikor a menny leereszkedett a föld a pokolba.
3: Legyen az utolsó szó az imádság, de bizonyára van a rendnek imája az ő boldog avatásukért.
4: Igen, és kérem is a hallgatókat, hogy akár keressenek utána, akár most is imádkozzák velem együtt ezt az imádságot, ami templomainkban oly sok helyen van, ahol naponta többször is elimádkozunk a boldog avatásért, és kérjék az ő közbenjárásukat nehéz ügyeikben. Erős és igaz Istenünk, te Bernát Szoldád és társa életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hitvilágosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat Szent Egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
3: Amen. Kedves Peregrin, nagyon hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszámolódat. Én is kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak az ügyért, pontosabban azért, hogy mi hamarabb élvezik az ő hathatós egyházától elismert közbenjárásukat. Isten áldja az érdekükben tett római fáradozásaidat.
4: Köszönöm szépen.
0: Laudato si, mi signore.
3: A Kálmán Peregrin Ferences atyával, a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának viceposztulátorával készített interjúnkat hallották. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Ünnepét az Anyaszentegyház január 16-án tartja. A hat szent vértanú neve Berárd, Otto, Péter, Accursius, Vitalis és Adjutus testvérek a ferences rend első vértanúi. Szent Ferenc 1219-ben hat szent életű társát a hitetlenék közé küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Egyikük, Vitalis testvér azonban Spanyolországban megbetegedett és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát tovább, Berárd, Péter, Otto, Accursius és Adjutus. Közülük az első három pap volt. Coimbrában, a királyi városban néhány napot időztek, aztán a mohamedánok megszállta Sevillában prédikáltak. Be akartak menni a mecsetbe is, de a mohamedánok kiabálva ütötték, verték őket. Így jutottak el az uralkodóhoz, ahol egyre bizonygatták, hogy az egyedül igaz vallás Krisztus vallása, Mohamed hamis proféta. A fejedelem halálra ítélte őket, de mégis úgy rendelte, hogyha elhagyják az országot, életben maradnak. Ők elhagyták Sevillát, de nem vissza, hanem Marokkó felé vették útjukat, és ott is hirdették a keresztény hitet. Börtönbe vetették őket. Az itt tartózkodó Dom Pedro Infáns kieszközölte az emírnél, hogy a hithirdetők az ő foglyai legyenek. Berárdék azonban innen megszöktek, és a fővárosban, Marrakesben ismét prédikálni kezdtek. Újból elfogták, és börtönbe zárták őket. Az emír kegyetlenül megkínoztatta őket, és amikor látta, hogy a kínzáson nem megy semmire, nőket és pénzt ígért nekik, ha mohamedánok lesznek. A vértanúk ezt felelték. Asszonyaid és pénzed nem kell nekünk, mert mindezeket Krisztus szerelméért

0: ostorrendi kanonok, a későbbi páduai Szent Antal. A Ferencrend első vértanúit IV. Sixtus pápa avatta szenté 1481-ben. Hithirdetésük teljesen eredménytelen volt. Egyetlen Mohamedánt sem térítettek meg, Isten azonban csodákkal megdicsőítette őket. Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket. Imádkozzunk! Istenünk, te Szent Berárd és vértanú társainak dicsőséges diadalával megszentelted a kisebb testvérek kengyének kezdetét. Engedd, hogy amint ők készek voltak érted meghalni, úgy mi is állhatatosan tanúságot tegyünk rólad életünkkel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Laudato si, mi Signore.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
1: Laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle.
2: Mária Rádió.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
4: Felállva hallgassuk meg azt az igét, amelyet hiszem Isten lelkétől kaptam, segítségével és a gyülekezet imájára támaszkodva, amelynek alapján igét szeretnék hirdetni. Megvan írva Lukács evangélista Szent Evangéliumában, a 9. rész 25. versében. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti, vagy romlásba viszi? Én azt hiszem, alig van itt valaki, aki ne ismerné a Bibliából, János evangéliumának az 5. részéből a betesdai, 38 éve a tópartján fekvő beteg és béna embernek a történetét, aki ott várta a vizek megmozdulására, és arra, hogy valaki besegítse a gyógyító vízbe. És 38 év telt el már ezzel a várakozással, amikor arra jár, Jézus megáll előtte, és azt kérdezi, akarsz-e, hogy az új fordítás szerint szeretnél-e meggyógyulni? Olyan logikus volna, hogy azt mondaná, hát hogy ne, vagy persze, természetesen. Azt mondja, hogy nincs emberem. Tudnék, aki bevigye a tóba. Nincs emberem. Én azt hiszem, ezen a világon már, még talán a mi kis szegény hazánkban is, már majdnem mindenkinek sok mindene van, hanem nem is mindene. Láttam én már cigányputrin is, sőt nem is egyen, TV-antennát, parabola-antennát, egy kis újpesti külvárosi, nagyon szegény házban, egy lavoron, egy videókészüléket, egy hokedlin és egy lavorra rátér. Annyi mindenünk van már, tetszenek tudni, mi nincs? Az embernek nincs ember. Ezt panaszolják lelkigondozó barátaim, telefon lelkigondozást végző munkatársak, római katolikusok, protestánsok, a világi telefon lelkigondozás, akikkel kapcsolatban vagyok. Most csütörtökön is a Danubius Rádió telefonjai és mikrofonja előtt ültem, és végeztem ismét a rádió lelkigondozást. 5-től 7-ig, 2 órán keresztül valamelyik telefon mindig villogott. Többnyire arra kértek, hogy csak telefonon adjak választ, néhányan megengedték, hogy bekapcsoljuk az adásba. A végén egyenes adásban megkérdezte tőlem a műsorvezető, hogy úgyha összetudnám foglalni a 2 órai hívások, beszélgetéseknek a tartalmát, mit mondanék? Azt hiszem, azt mondtam valahol.

0: ahogy így fogalmaztam, hogy 2 órán keresztül minden beszélgetésnek a mélyén valahol ott remegett, vagy az életfélelem, vagy a halálfélelem, nem csoda a mai napokban, és a szorongás, s főképpen a magányosság, az elmagányosodás. De lehet ám egy nagy család kellős közepén is magányban élni, vagy páros magányban élni. De volt egy sajátos hívás, és hadd kezdjem ezzel a mai igehirdetésre, mert egy nagyon érdekes kérdés hangzott el, hogy amit azután igyekeztem egyenesbe megválaszolni, mert közérdeklődésre úgy éreztem tart számot, hát ott néhány percem volt, itt talán több van. Az volt a kérdés, hogy mondja meg, ha meg tudja mondani, hogy miért lehet az, hogy a környezetemben, akik hazajönnek a nyaralásból, nem véletlenül nyár közepén említem ezt, mert hát ha vannak, akik most mennek, akik hazajönnek a nyaralásból, sokkal fáradtabbak, mint amikor elmentek. El vannak gyötörve, az egyik azt is mondta nekem, na most megyek a munkahelyemre kipihenni a nyaraláson. Nem véletlen szólok én erről most itt is, és hát ha valaki most indul, az illetőnek csak néhány mondatba tudtam válaszolni, mert annyi idő volt, hogy attól tartok, attól félek, hogy a mai modern ember már csak tenni tud, de lenni nem. Nyüzsög, forog, pörög, mint a bogocsi, de lenni csöndesen, a megcsendülő csöndre várva már régen nem tud. Elfelejtettünk egy nagy titkot, amit pedig a Homo Christianusnak bizony nagyon tudni kell. Nem véletlen, hogy Budapesten nem régen volt egy hipermodern kép és szoborkiállítás, ahol az embert az egyik ilyen nagyon modern művész úgy ábrázolta, hogy órákból, naptárokból, telefonokból, gépekből, autógombokból, minden elképzelhető masinából állította össze, és ez az ember alakú gép recsegett, ropogott, forgott, pörgött, és az egész egy kuka alakú koporsószerűségbe volt beállítva, és arra az volt ráírva, hogy ecce homo. Nyilván nem Jézusra, hanem ránk gondolt, a modern emberre. Kétségtelen, hogy erről van szó, hogy mi már körülbelül ilyen emberek lettünk, akarattal akaratlanul, mert van egy bilincs a karunkon, azt órának nevezzük, és az parancsol, és lassan nem mi az óránknak és az időnknek. Mi teológusok ezt úgy nevezzük, hogy Márta szindróma, Márta tünet csoport, azaz van 2 kedves ismerőse Jézus Krisztusnak, ahol megpihen. Közel néhány nappal halála előtt betér hozzájuk Lázárhoz, Mártához, Máriához, és Márta elkezd nyüzsögni, süt, főz, sőt még bepanaszolja Máriát, a testvérét Jézusnak, hogy nem segít a nagy sütés főzésbe, és Jézus akkor helyére teszi Mártát, ma így mondom, bár helyére tenne bennünket, ma Márta keresztjéneket, hogy Mária a jobbik részt választotta, amire szükség van, és amit nem lehet elveszíteni, tudnélik, beszélgetett Jézussal, és nagyon ráfigyelt. Testvérek, azt ne gondoljuk, hogy itt ez a Mária nem dolgozott épp úgy, mint Márta reggeltől estig. Én azt hiszem, épp olyan kérges volt a Mária keze, mint Mártai. Egy valamit tudott Mária, hogy vannak alkalmak, pillanatok, szituációk, amikor viszont le kell mindent tenni, csöndbe kell tudni maradni Jézussal négy szem közt, abban a helyzetben, amiben ő volt, Jézusnak is arra volt szüksége, hogy valaki teljes szívvel vele legyen, és Máriának is arra volt szüksége most, hogy ne az ebédnél nyüzsögjön, hanem nagyon-nagyon odafigyeljen arra Jézusra, akit néhány nap múlva keresztre feszített. Testvérek, föl kell ismernünk a kénytelen, nyüzsgő életünk kellős közepén azokat a pillanatokat, amikor nem, végre nem tennünk, hanem lennünk kell tudni. Újra meg kell tanulnunk. Igen, újra meg kell tanulnunk. És ha ennek a gyülekezetnek a kedves lelki pásztor, az én nagyon tisztelt, szeretett barátom, arra kért, hogy ezen a vasárnapon én helyettesítsem, az Úr legyen vele ott, ahol most szolgál. Akkor engedjétek meg, ha már egy lelki gondozó, lelki pásztkot kért fel, és ki tudja, az én koromban nem utoljára szolgálok itt. Soha nem lehet tudni, még fiatalabb korban sem. Én hadhassak itt, mint egy öreg bojtár hagyatékául, egy öreg lelki gondozó, lelkész hagyatékául három alapgondolatot igyekszem rövidre fogni. Lelki egészségünk három alaptételét, ami nélkül egész kötőjel, séges, keresztény élet nincs. Sőt, még hozzátehetném, még a homo sapiens életese lehet egészséges enélkül, de a homo christianus élete biztos nem. Az egyikről már szólta. Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Fedezzük fel újra a 10 parancsolatot, amit 45 év alatt a kőtáblákkal együtt összetört ez a körülöttünk lévő világ, talán olykor mi is segítettük. És ezeken a kőtáblákon összetörték a 4. parancsolatot, hogy az Úrnak a napját megszenteljük. Legyen egy nap, amikor csöndben, a csöndben, az igével megcsendülő csöndben, a lélek által megcsendülő csöndben vele együtt vagyunk, mert egyel többen vagyunk most itt. A mi Urunk Jézus Krisztus. Testvérek, ez nem a bosszantásunkra való a 10 parancsolat, mint ahogy a sorompóse a bosszantásunkra való, hanem hogy el ne üssön a vonat. Azt az Isten kegyelmesen adta, és bocsánat, ha most egy lélektani tényt mondok, a skandináv pszichológusok kikísérletezték, hogy csak 6 napon át tud 8 órát testi, lelki, szellemi munkát úgy végezni az ember, hogy a testi, lelki, szellemi energiájának a kamatait használja, a 7. nap már a tökéjét használja, ha nem pihen. Nem csak egy szent vallásos parancs. Értünk is való. Egészségünket védi az Isten azzal, hogy olykor leültet a lábaihoz, ahogy leültette Máriát, ahogy most itt ülünk ebben a szép templomban. Egészségünket táplálja, erőnket, szellemünket. Ez nekünk szentségesen szentül, szent és jó dolog. Tanuljunk meg újra csöndbe lenni Jézustól. Hát gondoljuk meg ők, aki igazán szerette a tanítványait. Olykor-olykor ott hagyja még a legkedvesebb hármat is. Fölmegy egy hegyre, elmegy egy pusztába, hogy egyedül lehessen az atyával. Hogy ott figyeljen fölfelé, befelé, és azután onnan, mikor eljöve, onnan kilép ebből a csöndből, mondja a legcsodálatosabb parancsait, mindig így kezdi, bizony, bizony, mondom néktek, ámén, ámén, így van a görög szövegben, légó hümin, én valahogy a szívemén úgy érzem, hogy ez a ámen, ámen, még fölfelé szól, amit a csöndben hallott, hogy igen, igen, értettem, atyám, és így folytatja, de ez már a tanítványainak. Most már mondom néktek, amit a csöndből hoztam. Nos, ezt a megcsendülő, Istennel megcsendülő csöndet újra föl kell fedeznünk. Testvérek, a saját érdekünkbe hadd hagyjam itt. Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Igen, menjünk, utazunk, aki teheti, de aki nem teheti, legalább üljön le a kertje sarkának csöndjébe, a fotelje mélyébe, és hunja be a szemét, és legyen kettesbe a gazdájával, a mi Urunk Jézus Krisztussal. Figyeljen befelé, itt is van egy belső kamrácska, és ő azt mondja, hogy ő itt is akar lenni. Hát az Isten mindenütt van, hát hogy ne lenne itt is. Figyeljünk, hogy mit üzen, és mindig üzen valamit, aki nem csak videó és audio idióta már, mint a fél világ, hanem tud csöndben lenni, és fölfelé, befelé figyelni. Tehát ez az első kérésem, és hagyatékom a gyülekezetnek. Tanuljunk meg lenni, nem csak tenni.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Ima Urák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és a mint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek. Új időkapszulát helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom torony gombjaiban. Intim témákat tartalmazó kérdőívet kell kitölteniük a katolikus esküvőre készülőknek. Sziporkáztak a hullócsillagok a napfogyatkozás után. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A korábbi időkapszulában talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak. Tájékoztatták az MT-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A templom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A kapszulába került a Csíksomlyói magazin egy-egy példánya, az idei pünkösdi búcsú programfüzete és egy-egy búcsús jelvényt is. A kapszulákat és a kereszteket Albert Lándár csíksomlyói házfőnök áldotta meg. Egyre több magyarországi plébánián találkoznak az esküvőre készülő párok egy részletes kérdőívvel, amely kapcsolatuk legérzékenyebb területeit érinti. Ilyen kérdőívet alkalmaz a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye, és több más, például a Székesfehérvári, a Váci és a Pécsi Katolikus Egyházmegyék is. Vadász Kinga szociális testvér, kötelékvédő, tudomása szerint még nincs egységes, részletes kérdőív a latin egyházmegyék számára. Olvasható az Esztergom Budapest főegyházmegye honlapján. Az úgynevezett jegyes vizsgálat nem csak azt hivatott tisztázni, hogy a menyasszony és a vőlegény megfontoltan készül-e a házasságra, hanem olyan körülményeket is feltárhat, amelyek a frigyet semmissé teszik. A kérdőív a jegyes oktatás kiegészítése segédeszköz lehet. Alkalmazása segít abban, hogy a jegyesek biztosan elgondolkodjanak a házasság lényegi elemeiről. Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozást követően tiszta éjszakán záporoztak a hullócsillagok, köztük több fényes tűzgömbbel. A tiszta holdmentes éjszakán a hullócsillagok tartották az égbolton a tekinteteket. Érdemes volt fennmaradni. A kevésbé fényszennyezett helyekről óránként akár 70-90 meteort is lehetett látni, olvasható az időkép honlapján. Záporoztak is szép számmal a hullócsillagok, sőt, több fényes tűzgömb is felragyogott. Közülük is kiemelkedett a hajnali 1 óra 25 perc körül feltűnt tűzgömb, amely jó eséllyel elnyerte az éjszaka legfényesebb címet is. De ezen kívül is bőven akadtak látványos meteorok, amelyek közül sokat webkamerák és a látványosságot figyelők sikerrel elcsíphettek. A hullócsillagok a következő napokban is jó esti programot kínálhatnak, érdemes továbbra is őket vadászni a tiszta éjszakai égbolton.
1: Híreinket hallották.

0: imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen!
1: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot, az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Ámen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen a Szent Életben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Miattunk és érettünk. Az ártatlan Isten végső sorsa nem lehetett köztünk más, mint a tökéletes elhagyatottság. Az olajfák hegye, Isten éjszakája. Hogy milyen lehetett ez az éjszaka, arról senki teremtmény nem tudhat. Az angyal se, aki leszállt hozzá, a tanítványok se, akiket felrázott. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Mi atyánk, aki a menny, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Az a páratlan elhatározás, az a páratlan erő van Jézus tette mögött, amellyel ő a világba lépett és vállalta, hogy áldozattá legyen. Nem kellett neked vér vagy ételáltozat, de embertestet alkottál nekem. Így szóltam hát, íme itt jövök, Istenem, hogy megtegyem akaratodat, amint a könyvtekerbe írva van. A tökéletes kiszolgáltatottság tehát a tökéletes szeretetből fakad. Mindaddig, amíg fönntartásaim vannak, nem tökéletes a szeretetem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Kérlek, Uram, hogy soha se térjünk le arról az útról, amit te jelöltél ki számunkra, mert azt képességeinkhez vagy rangunkhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan, ha azt te jelölted ki, hisz csak ezen az úton találjuk meg lelkünk békéjét és az örömet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, várunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel, ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet kereszthordozással jár végig. Emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel, és a sziréneinek karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy Jézus után Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben erejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek, már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalom rózsafűző 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. A szeretet sehol és semmikor sem bizonyult olyan hatalmasnak, mint Jézus kereszt halálában. Amikor a magasba emelnek, mondta Jézus, mindeneket magamhoz vonzok. Valahányszor keresztre tekintek, föladom mentegetőzéseimet, erőt merítek Jézus szenvedése láttán, és újra Jézus nyomába szegődöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te azok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kokor tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságba Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pejhe Brigitta óvónővel Tóth Enikő beszélget.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Pejhe Brigitta, aki Waldorf óvónő, könyvillusztrátor és amatőr gyapjú művész. Üdvözöllek!
1: Én is üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást!
0: Brigitta, kérlek, hogy mesélj nekünk arról, hogy hogyan nőttél fel, és ez a családi hátteret hogyan befolyásolta azt, amivé aztán váltál az életedben.
1: Komlón születtem, már jó régen, 54 éves vagyok, és ez ugye egy baranyai kisváros, Pécs vonzás körzetében, de ami a legfontosabb, hogy a Mecsek-hegységben, és számomra így a Mecsek jelentette a gyerekkoromnak a mesevilágát. Szerencsére a városunkat nagyon közvetlen közelségben öleli körbe a Mecsek erdősége, és gyakorlatilag bármerre indultunk el, ott mindenhol így erdők voltak, és nekem az volt a legtermészetesebb hely. A másik pedig a kert volt nagyszüleimnek, és meg aztán a szüleimnek is lett kertje, azon túl, hogy én panelgyerek voltam 14 éves koromig, de nagyon sokat jártunk ki a kertbe, illetve a szőlőbe. Az apai vonalon, ott a nagyapám szőlős gazda volt, és aztán ezt az édesapám is vitte tovább ezt a hagyományt, és ezért nagyon sokat töltöttünk a szőlőben is, és nagyon jó volt még az is, hogy ez főleg így anyukám vonaláról, ez a székely vonal, akik így hozták, hogy olyan természetes volt, hogy munka közben énekeltünk, meg csak úgy valaki dalra fakadt, és az éneklés, meg a daloknak a szeretete, az is így végigkísérte a gyerekkoromat, amiért nagyon hálás vagyok, és amiatt is nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan családi közegben, meg olyan korszakban is nőhettem föl, amikor még sokkal természetesebben éltek a családok, és természetes volt, hogy a gyerekeket is bevonják a munkába, meg az is, hogy értelmes példaként követhető munkát láttak a gyerekek a szüleiktől. És akkor hát persze volt, amikor fogcsikorgatva mentünk ki a kertbe kapálni, de azért sok részét meg nagyon szerettük. De még ha valamit úgy nem is csináltunk, de pusztán attól, hogy láttuk. Mert például az öcsém, ő nem volt különösebben ilyen kertkedvelő, én sokkal inkább. Viszont őre is nagyon erősen ráragadt, és aztán, amikor neki lett családja és gyerekei, akkor rendkívül fontosnak tartott, hogy de akkor ő veteményes csináljon, meg fűszerkert, meg nem tudom, szóval, hogy ez ugyanúgy hatott rá is, még ha ő effektíve nem csinálta. És hogy nagyon jó volt ebben a millióban lenni, meg ráadásul a városunkban lakott szinte minden rokonom, az apai nagyszülők egy kicsit távolabb, de egy darabig ők is ott laktak Komlón, és akkor természetes volt, hogy az unokatesókkal együtt növünk föl, meg hogy a nagyszülőket gyakran látjuk, és hogy a családnak ebben a megtartó erejében növekedhetünk föl, és ezekért így mind nagyon-nagyon hálás vagyok.
0: Hogy jött az ötlet, mikor döntötted el, hogy óvónő legyél?
1: Igazából ez elég későn, mert én ilyen későn érő típus vagyok, és nagyon sokáról körvonalazódott nekem, hogy én úgy mit is akarok csinálni, hogy sokáig úgy keresgéltem, volt, hogy angol tanítottam, volt, hogy a volt férjemnek a vállalkozásába besegítettem, aki önismeretet tanított középiskolákban, de abban a környezetvédelemtől kezdve a karrierönmenedzselés, meg pártalálás, emberi kapcsolatok nagyon szerteágazó volt, hogy akkor abba segítettem bele, és aztán az egyik legjobb barátnőm volt, hogy ő óvónői pályára ment, és ez nagyon érdekelt engem, ez a Waldorf pedagógia, és igazából én csak úgy hospitálni gondoltam úgy az elején, de aztán annyira megtetszett, hogy a gyerekeket ennyire tisztelve, és ennyire a szabadságukat, a méltóságukat tisztelve nevelgetjük, szeretgetjük, hogy aztán így valahogy ott ragadtam, és ennek is nagyon örülök, hogy ez így szembe jött velem.
0: Mi az, amiben különbözik egy ilyen óvoda, egy állami óvodától? Mi az, amit leginkább megfogalmaznál?
1: Egyrészt az, hogy a gyerekekre vagy nem úgy tekint, mint egy ilyen tabula ráza, hogy hát ő meg így semmit nem tud, és így semmit nem hoz magával, hanem majd itt mindent mi tanítunk meg neki, a környezetét alkotó felnőttek, hanem nagyon is ápoljuk és nagyra tartjuk azt a emberlényt, aki már mag vagy csíra formában ott van abban a kisgyerekben, és igazából próbáljuk az akadályokat inkább elhárítani attól, hogy ő bátran meg tudja élni és kibontakoztatni azt, amilyen ő maga valójában. És ezért van egy kicsit olyan szemlélete, kicsit ilyen mesebeli, hogy hát ő így jött valahonnan, és aztán így tart valahová. Mi csak az ő segítő környezetét adjuk, de nem mi vagyunk azok, akik majd itt alakítjuk őt, mint egy gyurmát, és akkor majd lesz belőle valami így a alapanyagtól függően. Ez például szerintem nagyon fontos. Aztán nagyon fontos a természetközeliség, de ezt valahogy nem úgy kell csak elképzelni, hogy hát nálunk természetes anyagok vannak, hanem hogy tényleg olyan szemléletet tudunk átadni, hogy az ember és a természet az nem két különálló dolog, és akkor vagy kapcsolódnak néha, de többnyire inkább nem, és a természet az nem egy ilyen szép dekoráció, mint egy park, hogy de jó, hogy az is ott van, olyan kellemesen színesíti az életünket, hanem mi a természettel egységben lévő lények vagyunk, ugyanúgy része vagyunk, mint ahogy egy barack favirág, és hogy ezt minél inkább megélhessük. A gyerekekben ez alapvetően ott van, tehát nekik ez külön így nem kell tanítgatni, viszont azáltal, hogy mi ezzel a szemlélettel vagyunk ott, és olyan munkákat végzünk, amik összhangban is állnak, akár egy terményévnek a különböző munkái, hogy van egy betakarítási időszak, hogy mi is szoktunk kertészkedni, hogy a gyapjút feldolgozzuk úgy, ahogy lenyírták a juhászok a birkákról, azt mi megkapjuk zsákban, úgy, ahogy van, kakisan, koszosan, azt mi beáztatjuk, kimossuk, utána felszűszöljük. Egy sajnos farkasolónk nincsen, de ezért kézzel szoktuk így fellazítani a szálat, de utána mi kártoljuk át velük, aztán én azt többnyire megfonom, vagy a kolléganőm, és akkor abból mindenféleket készítünk a gyerekekkel. Ez is a természettel való összhang, ami ugye mondjuk egy 100 évvel ezelőtt még teljesen természetes volt, különösen a paraszti kultúrában az emberek számára, hogy együtt élnek a természettel. Ezt mi ott igyekszünk megvalósítani a magunk keretei között. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a mi óvink az a lakott terület szélén van, ott a második kerületben, és pár házzal odébb már ott vannak az erdők, mezők, úgyhogy nagyon könnyű ezt így megélnünk. De azon felül nagyon fontos számunkra a szellemi oldala is, hogy az évkörnek a szakaszait, azt mindig így a keresztény évkör egyes szakaszait, azt így együtt megéljük a gyerekekkel, nyilván az ő nyelvükön, szimbólumok és képek nyelvén, nem annyira direktben.
0: Igen, itt a Szent Mihály nappal kezdődik, és a Szent Igen. János nappal ér véget.
1: Pontosan.
0: Különös tekintettel van a Waldorf óvoda iskola a Szent Márton napjára is, amit Igen. ilyen nagyon látványosan ünnepel meg.
1: Igen, így van.
0: Mi az, ami számodra a legfontosabb, a legszebb ebben a hivatásban?
1: Eleve a gyerekek olyanok, hogy még úgy különösebben el sem kell gondolkodnom, vagy nem is kell egy elvet mögé tennem, hogy na most ez mitől csodálatos, mert csak úgy ott van, és hát már csak szeretni lehet. Annyira boldogít az a tudat, hogy hozzájárulhatok ahhoz, hogy ő egy kiteljesedettebb, boldogabb ember legyen aztán felnőtt korában. Ugye azt pedagógiailag tisztában vagyunk azzal, hogy ez az első pár év igazából minél koraibb egy élmény, annál meghatározóbb az ember életében, hiába, hogy aztán már nem emlékszik rá. De hogy pont ez az időszak, ami körülbelül olyan születéstől olyan nagyjából 7 éves korig tart, ahol ezek a legmélyebb bevésődések történnek a gyerekek életében, és nagyon nem mindegy, hogy ilyenkor mit kapnak, és hogy mi az a környezet, amivel fizikai, meg lelki szinten is körülveszük őket. És engem nagyon boldogít ez a tudat, hogy ehhez hozzájárulhatok, hogy de jó, hogy majd nekik jobb lesz, meg könnyebb lesz bizonyos dolgokban, mint nekünk volt, és a szülők szokták sokszor mondani, hogy Úristen, de jó lett volna, ha mi is ilyen óviba járhatunk, és hogy milyen jó ezeknek a gyerekeknek. Szülőknek is csinálunk ilyen gyereknapot, amikor ki lehet próbálni, és velük is csinálunk olyan tevékenységeket, ők is hallgatnak egy mesét bábszínház formájában, és nagyon boldogan szoktak hazamenni.
0: Szerintem az én generációmnak ez a 40-től mai fiatalokig azt tudnám mondani, hogy nagyon nagy hiányunk az, hogy nem ilyen falusi környezetben, nem ilyen természet közelben nőttek fel, pedig próbálunk visszatörekedni. Tehát nagyon sokszor, főleg a Covid alatt jött olyan, hogy új hobbit, kézműveskedést, stb. Kipróbálunk, vagy sajtkészítést, vagy bármilyen hasonló dolgot, és tényleg így szomjaznánk. Valószínűleg tényleg van az emberben egy ilyen éjség erre, hogy a természettel így is kapcsolódjon a természetes folyamatokkal.
1: Igen.
0: Néhány éve neked pont ez a gyapjús vonal ment tovább, és Kocsmáros Gáborral összefogtatok, és kiadtatok gyapjúmesék címmel könyvsorozatot.
1: Igen, így van.
0: Mesélnél erről, hogy hogyan jött a gyapjú az óvodán kívül, az óvodán túl az életedben, hogy vitted haza a munkádat?
1: pont említettel is a Covidot, igazából ott teremtődött meg az, hogy erre a évekkel korábban dédelgetett álmomra legyen végre idő megvalósítani. Még az előző óvodámban volt, hogy ott a szülőkkel egyszer-kétszer csináltunk ilyen kis miniházi tanfolyamokat, ahol én próbáltam átadni azt a tudást, amit megszereztem így a főleg saját tapasztalatszerzés során a tűnemezeléssel és a gyapjú tűnemezeléses megmunkálásával kapcsolatban, és azok nagyon sikeresek voltak. De éreztem, hogy ez annyira nagy szerelem nekem, az Ovinak ott csináltam is pár gyapjú képet, ilyen abszolút lelkes amatőr módjára. Aztán úgy bennem maradt azért, hogy hú, milyen jó lenne a gyerekeknek ilyen mesekönyvet csinálni, ahol ilyen képek az illusztrációk. De hát így a hétköznapok sodrában erre így nem nagyon lett volna idő, mert ez azért nem olyan munka, hogy hopp, most van egy szabad másfél órám, akkor leülök, mert sokkal hosszabb periódusokat igényel egy-egy kép. Szóval egyszerűen el kell benne merülni ahhoz, hogy hatékony legyen. De aztán jött a Covid, és akkor ott lett egy csomó időm, ugye egy jó darabig nem mehettünk be az óviba dolgozni, és a legfeljebb az erdőt lehetett járni. És akkor úgy éreztem, hogy nájött az idő, föl is hívtam a Gábort, hogy ő mit szólna ehhez. Adtak ők már ki verses mesekönyveket, és akkor ott a fordításban, a magyarításban, vers formába szedésben abban segítettem nekik. Tehát már volt egy ilyen mesekönyv kapcsolat kettőnk között. És ő nagyon örült neki, nagyon örült ennek az ötletnek, lelkes volt. Úgyhogy akkor nekiálltam képeket készíteni. Alapvetően én a Benedekerek meséket részesítem előnyben. Úgy gondolom, hogy azokban annyira eszenciálisan van jelen az embernek a belső lelki útja, amit bejár akár egy életút formájában, akár valamilyen nehézség leküzdésének az útján. És azt is gondolom, hogy ráadásul úgy egyáltalán kortól függetlenül az embernek a lelki folyamatai, a megélései, ami az embert emberré teszi, ezek a belső archetípusaink, amiket így hordozunk, ezek mind ott jelen vannak a mesében, és a gyerekeknek segítik is, hogy feldolgozzák a napi élményeiket, és ezért nagyon lelkesen láttam neki a munkának, mert úgy éreztem, hogy ez egy nagyon jó dolog. Én egy picit úgy érzem, hogy kevés az igazán jó mesekönyv, ami kisgyerekeknek való. Bocsánat, lehet, hogy ebben túl kritikus vagyok, de igazából amiket így megtapasztaltam, meg megtanultam pedagógiai ismeretként, azok mégis ezt mondatják velem, hogy nagyon sok az olyan rikkancs mesekönyv, ami ilyen nagyon színes, meg nagyon habos-babos, nagyon látványos képi világgal rendelkezik, de pont a kisgyerekeknek nem igazán való, mert nagyon kevés helyet hagy a fantáziájuknak. És én olyan mesekönyvet szerettem volna, ami pont inkább beindítja a gyerekek fantáziáját, és ösztönzi őket arra, hogy a belső képalkotási képességeket így mozgósítsák.
0: Hogyan valósul ez meg? Hogy kell elképzelni egy gyapjú képet? Egy kicsit mesélj róla, kérlek.
1: Minden gyapjú kép egy gyapjú filc alapra készül. Ez egy ilyen pár milliméter vastag, viszonylag laza szerkezetű filc anyag, és erre viszem fel a nemezelő tűvel a színes gyapjúkat. A nemezelő tűt ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon hegyes tű, amin ilyen kis háromszög alakú horgacskák vannak, amik azt segítik, hogyha beleszúrom a tűt a színes gyapjúval együtt a filcbe, akkor a kis lyukon át magával viszi a gyapjúszálat, viszont mikor kihúzom, akkor nem húzza vissza, hanem ott tud benne maradni. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon praktikus technika arra, hogy így rögzítsük a felületre a színes gyapjukat, de igazából az előkészítő munka, ami nagyon hosszadalmas, mert nagyon sokat, legalábbis mivel nem vagyok egy profi művész, mondjuk egy profi festő vagy grafikus, aki csak leül és már ott rögtön meg tud rajzolni valamit, vagy színvilágba megjeleníteni a papíron. Én nekem azért előtte nézegetnem kell mondjuk helyszínek való képeket, vagy ha szerepel mondjuk egy állat a képen, akkor meg kell néznem, hogy az úgy hogy néz ki oldalnézetből, előnézetből, vagy a kettő közötti állapotból, vagy milyen egy ember, ahogy mondjuk egy faágon áll, kapaszkodik egy másik fába, és előre nyúl közbe, hogy akkor úgy hogy áll a válla, meg a térde, hogy egy olyan hiteles mozdulat látszon a képben, szóval nekem ez sok időt vesz igénybe, hogy ezeket így feltérképezzem, és így bennem is kialakuljon, hogy akkor milyen képet szeretnék. Aztán a másik, ami még egy hosszadalmas előkészület, de az igazából közben is történik, az az, hogy a színes gyapjukat keverni kell folyamatosan egy úgynevezett kártolófésűvel, ami igazából egy kutyafésű, mert ugye nem homogén színek szerepelnek a képeken, hanem fokozatos árnyalatba átmenő színek, főleg a háttért képező részen. És akkor ezeket is ugye sokáig kell ott dolgozni vele, mire az ember azt az árnyalatsort ki tudja keverni. De maga a felvitel az már nem annyira sok. Utána aztán ezen még a szerkesztő dolgozik, vagy elmondja, hogy még egy kicsi keretet tegyek rá, hogy legyen több kifutó a kép szélén, de nagyjából így ez a munkának a menete.
0: A végeredmény ugye ahhoz képest, amilyen a legtöbb most kapható mesekönyv, tehát nem ilyen kontúrozott lesz, hanem igen, egy ilyen kicsit ilyen elmosott, ilyen mesebeli alakok lesznek rajta. Ezt erről mesélnél egy kicsit, hogy miért, mi a szempont, amikor megkomponálsz egy ilyen képet?
1: Igen, ez természetesen szándékos, mert gyapjúval is lehet azért nagyon kontúros képet is csinálni. Egyik-másik képen látszik is ilyesmi, de direkt célom az, sőt ebben így a jövőben így szeretnék egyre bátrabb lenni még, hogy haladni a színek adta álomszerű, meseszerű képi világ megteremtése felé, mert egy kicsit már céloztam is rá, hogy ez nagy mértékben segíti azt, hogy a gyerekeknek a belső képalkotó képessége az aktivizálódjon, és ők ezeket használják, és ez azért nagyon fontos. Ezt ugye Vekerdi tanár úr nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy egy kisgyerek akkor tud feldolgozni egy eseményt, ami vele történt, már pedig nagyon sok esemény történik velük ugye egy nap során, hogyha azokat belső képek segítségével átéli és újra játsza magában és elképzeli, illetve nagyon fontos az is, hogy amikor hall egy mesét vagy egy történetet valakitől, akkor ő belül nagyon aktívan dolgozik, és azt megteremti, egy belső világot teremt hozzá. És ez egyrészt azért nagyon fontos, hogy föl tudja dolgozni a saját élményeit, másrészt viszont azért is, mert később aztán iskolás korában, meg felnőtt korban ezek által tudunk kreatívak lenni, kitalálni újabb dolgokat, nem csak a sémák mentén haladni, hanem mindig újabbat és újabbat teremteni, szokatlan vagy nagyon optimális megoldást találni egy-egy probléma megoldására, és ezek mind nagyon-nagyon fontos képességek, amiket mind segít az, hogy gyerekkorban a fantázia szabadon szárnyalhatott. És én ezt szeretném segíteni, hogy ne annyira kész, nagyon másmilyennél már nem alakítható képeket kapjanak a gyerekek, amilyen szerepel mondjuk egy rajzfilmben, vagy a legtöbb könyvben, hanem inkább olyan sejtelmesen legyen ott, kicsit szimbolikusan egy-egy szereplő, vagy egy-egy jelenet, és utána azt már folytassa ő tovább. Kicsit hasonlatos ahhoz, amikor olvasunk egy könyvet, és ugye azt belsőleg mi megteremtjük, hogy néz ki egy szereplő, vagy egy jelenet, vagy egy helyszín, és ez az embernek egy komoly örömet okoz a könyv olvasása során, ez a belső világteremtés. Általában akkor szoktunk szembesülni, amikor utána látjuk a filmbeli feldolgozást, és az általában jóval satnyább, mint amit mi el tudtunk képzelni a magunk belső világában, és ugyanerről van itt is szó, hogy vagy készen kapunk egy képet, és akkor már leáll a fantázia, ami már ahhoz nem tudunk nagyon mit hozzátenni, vagy pedig a belső erőinkből mi magunk tudtuk ezt élő módon megteremteni.
0: Rajzolásnál tapasztaltam azt, főleg a kisiskolás gyerekeknél, hogy nagyon sokszor feladják a rajzolást, mert azt mondják, hogy én ilyet úgyse tudok, tehát hogyha akar rajzolni egy micimackót, nem úgy néz ki, akkor csalódik, akkor félre dobja az egészet, nem akar többet rajzolni. És mondjuk, hogyha egy ilyen gyapjúképet szeretne rekonstruálni, azt meg tudja tenni akár zsírkrétával, kicsit ügyetlenebb mozdulatokkal.
1: Igen, sőt, aztán a gyerekek nagyon kíváncsiak szoktak lenni erre a technikára. Oviba azért ezt nem ajánlanám, de meg kisiskolások nagyon szívesen, és nagyon nagy sikerélményt tud adni. Sőt, az anyukák is, akik jártak mondjuk egy-egy ilyen kis mini tanfolyamra, ők is nagyon boldogan jöttek, mert igazából itt nem éri az embert kudarc, mert folyamatosan lehet alakítani, illetve mivel nem kell annyira konkréttá tenni, ezért nagy élményt tud. Nagyon hasonló egyébként a festési technikák közül az akvarelhez, ahol szintén ott kicsit szétfolyik, nem annyira kontúros, kivéve ha szárazon dolgozunk vele, és hogy ezért nagyon, nagyon szép dolgok tudnak születni így a színeknek a megjelenítésével, csak úgy finoman formáljuk őket.
0: Sokszor azt tapasztaltam, hogy a színek önmagukban is örömet hoznak.
1: Igen.
0: Igen. Tehát akár csak színezgetés, akár csak a festés, nem számít a forma.
1: Igen, mi az oviban úgy is dolgozunk a gyerekekkel, hogy van minden héten általában festés, ha csak nem az van, hogy már csak kirándulunk, mert olyan jó idő van, mert ilyen időszakaink is vannak. De hogy a festés az nálunk is akvarelfestés, be is mártom nekik a papírt eleve a vízbe, úgy teszem nekik oda a festődeszkára, és azon aztán rögtön szaladnak a színek, és akkor nagyon boldogok ettől meg, hogy keverednek, és hogy alakulnak. Úgyhogy ez nálunk is megvan, ez az öröm.
0: Visszatérve a könyvekre egy kicsit, hogy szerinted mire van szüksége a mai gyerekeknek? Említetted a Benedekelek meséket. Amikor néztem rólad felkészülésképpen videót, hol nyilatkoztál, ott a népmesékről is beszélsz.
1: Igen.
0: Hogyan látod, melyik mesék azok, amik úgy igazán nekik szólnak, róluk szólnak?
1: Igazából ezt a hagyományos pedagógiában is szerintem nagyon szépen így tanulják a pedagógusok, hogy azért kicsi gyerekeknek először még ez a ritmikus, inkább versszerű, kis rövid mesécskék valók, aztán ahogy kicsit nagyobbak, akkor utána már lehet ilyen állatos, szintén rövid meséket, amikkel így tudnak azonosulni, és így megértik a nagyon egyszerű lineális történetvezetését a mesének. Aztán utána, amikor, ahogy nagyobbacskák, úgy jöhetnek be egyre inkább ezek a tündérmesék, ahol klasszikusan elindul egy hős, és vannak erők, akik segítik, vannak szereplők, akik hátráltatják őt, és aztán a végén egy boldog, végkifejlett felé jut el a mese hőse, és hogy ezeket én mindenképpen előnyben részesíteném. Nagyon kevés, de vannak azért jó műmesék is. Én a szülőket is bátorítani szoktam arra, hogy nyugodtan találjanak ki ők is ilyen kis egyszerű mesécskét. Nagyon jó tud lenni az, amikor mondjuk este a nap végén, amikor már oda bekuckózott a kisgyerek az ágyba, akkor mondjuk úgy nézik végig a napot, hogy a szülő elmeséli valami kis manó, vagy egy katicabogár, vagy egy madárka megszemélyesítésében a kisgyereknek a napját. Ez is nagyon, nagyon jó tud lenni, holott nem egy népmese. Ezeknek abszolút tud helye lenni, csak ez ilyen nagyon vékony jég szerintem, ahogy egy műmese még tényleg jó mese legyen, ami tényleg való a gyerekeknek. De nem zárkoznék így el előle, csak mondom, a népmesékben egyszerűen van egy olyan évezredeken, évszázadokon át kicsiszolt kollektív emberi tudás és tapasztalat, amit nagyon nehéz felülmúlni, mert annyira a közös értékeinket, a közös értékrendet hordozza magában.
0: Pejhe Brigitta óvónővel Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

a lélek hangja. Vécsey Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút Francia Ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

Menjünk fel Monte del Gozóba, az öröm hegyére. Antiago, ma már elmondhatjuk, hogy csak egyet alszunk. Arkából eljöve, 14 kilométer megtétele után fogunk megérkezni az öröm hegyére, amit azért neveznek annak, mert a kezdet-kezdetén az első zarándokok erre a hegyre feljutva az örömtől és a megkönnyebbüléstől üdvrivalgásban törtek ki, amikor a fáradtságos, nehéz, embert próbáló zarándoklat után meglátták a távolban az eléjük terülő szent várost. Biztos, hogy ez velünk is így fog történni. Műúton áthaladva hosszan egy rótkerítés mellett haladunk, hogy a rendetlen zarándokok még csak véletlenül se szaladgáljanak össze-vissza, esetleges balesetet okozva. Így érkezünk el ahhoz a földön álló, szépen faragott kőtáblához, amelyen a tököcskével és a kagylóval feldíszített zarándokbot felett nagybetűk hirdetik, hogy elérkeztünk zarándoklatunk céljához, Santiago körzetébe lépünk. A hömpölygő zarándok áradat már vidám léptekkel halad előre, ismét fiatalokkal elegyedek szóba, és csak arra emlékszem, hogy rövid időn belül az abortuszra terelődik a beszélgetés fonala. Biztos rákérdeztek a zarándoklatunk indítatására. Majd 5 kilométerrel a mai cél előtt elérkezünk Lavacollába, Lavacolla, hol így, hol úgy írják. Arra a településre, ahol a régmúltban az izzadt, piszkos zarándok vándorok levendula illatú fürdőt vettek a viseltes szakadt ruháiktól lehetőségük szerint vagy megszabadultak, vagy csak kimosták, hogy testben és lélekben megtisztulva tudjanak megjelenni a szent földi maradványai előtt. Mennyivel inkább el vagyunk mi kényeztetve, ez talán a lelkünk kárára is mehet. Még áll a templom közelében felállított középkori kőkereszt, aminek a tövében tisztultak meg a zarándokok. Amikor a szitáló esőben meglehetősen átfázva bemegyünk az utunkba eső kis vendégfogadóba, megszárítkozunk, forró teával új erőt nyerünk, élményeinket boldogan megosztjuk az ideérkező Ninával és Szuzannal, és így folytatjuk még azt az utolsó óra járásnyi utunkat, ami az öröm hegyére elvezet. San Marcos településen áthaladva utunk a róla nevezett kápolna mellett vezet el, Capilla de San Marcos, amelynek igen érdekes a harangja. Az alacsony kéményen egy vas állványra van felfüggesztve egy kedves kis harang, és ennyi. A jelenkorban úgy tekintik, hogy az ősi zarándoklat akkor nyerte vissza újra virágkorát, amikor II. János Pál pápa 1982-ben, mint zarándok, repülővel ellátogatott Komposztellába. Hogy ennek a ténynek milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak, azt bizonyítja, hogy itt Komposztellától 5 kilométerre a Monte del Gozo dombján egy monumentális emlékművet állítottak fel ennek a látogatásnak az emlékére. A négyzet alapú és gúla formájú építmény tetejét levágva két óriási, majdnem kör, fémtömböt helyeztek rá, és legfelül egy kereszt, a közepén a kagylóval. A két tömb nagyban eltér egymástól, mert az egyik egy teljesen elrozsdásodott, ócskavasnak tűnik, míg a másik egy fényesen csillogó acéltömb. Ott tanakodunk, hogy mit is akar az emlékmű jelképezni, és Dórinak sikerül is megfejteni. A zarándoklatunkat megelőzően olyanok voltunk, mint itt ez a rozsdás, értéktelen vasdarab, mostanra pedig kicsiszolódtunk, fényesekké váltunk a megpróbáltatásaink során. Milyen szép! A góla négy oldalán nagy táblaképeken idézik fel a Szentatya látogatását. Innen tovább menve,
hamarosan elérkezünk az 500 férőhelyes teraszos kiképzésű szálláshelyre. Hosszú lépcsősor vezet fel a teraszokhoz, ahol szintenként vannak elhelyezve a hosszú kis épületek. Étkezni az önkiszolgáló étteremben lehet, mert nincs élelmiszerbolt. Itt még ki kell várnunk szokás szerint, hogy be is juthassunk, mert korán van, és nem engednek be minket. A várakozásban is jól el tudjuk ütni az időt, mindig van újabb ismeretség, és az idő észrevétlenül elszalad a szeretetben. Amikor már minden elrendeződik, nekünk körül kell néznünk a környéken, már nem bírjuk ki enélkül. Közben megéhezünk, és betérünk egy kis étterembe, ahol, mint kiderül, esküvői násznép fogyasztotta el az ünnepi ebédjét. Odaérkezésünkkor a pincérek már a maradékokat takarítják el, és nekünk szemünk szánk eláll a csodálkozástól. Annyi maradékot szállítanak vissza a konyhába, hogy egy csapat zarándoknak jó időre elvenné az éhségérzetét. Nincsenek kiegyenlítve a dolgok a világban. Az esti készülődésünkben a dolgaink rendbehozatala a leglényegesebb, hogy felkészüljünk a holnapi nagy találkozásra. Fontos, hogy jól kipihenjük magunkat, így irány. Hála néked, Istenünk, hogy ezt is megérhettünk. Álmaink ne továbbja, megérkezünk Santiago-ba. Szép nap ez a mai, Istenem, áldalak és magasztallak, hálát adok neked, és újjongok. Szó nincsen rá, hogy milyen boldog vagyok.

Uram, egy keddi napon, 2002. július 23-án érkeztünk Santiago de Compostellába, az ősi zarándok városba, hogy leróljuk tiszteletünket és hálánkat Szent Jakab földi maradványai előtt, 732 kilométer megtétele után. Nekünk 36 napi, rövidebb, hosszabb zarándoklattal sikerült ezt megtennünk. De jó, hogy a meghívottak gyöngeségei ellenére az Isten tervei valósulnak meg. Mondtad el Gózót magunk mögött hagyva, korán reggel indultunk útnak, hogy mint a hajdani zarándokok tették, gyönyörködhessünk a felkelő nap első sugaraiban felragyogó városban, amelyről annyi, de annyi sokat álmodoztunk, és reménykedtünk, hogy egyszer ezt is meg fogjuk érni. Az örömhegyéről egy óra járásra Santiago de Compostellába érkezve, és az írás végéhez közeledve egy jó leső, megnyugtató érzés kerít hatalmába a rám bízott munka elvégzésének öröme. Kevés, ehhez fogható érzést ismerek. A sok kérdés, kételj, lenyugodhat. Elnyertem Isten kegyelmét a zarándoklat véghez viteléhez. Ma már megkérdezhetem. Örülsz, Istenem? Most először kihalászom a hátizsák legalján eddig meglapult címeres magyar zászlót, és magamra terítve vonulok be álmaim városába, mint egy hódító. Úgy is érzem magam, mintha a mennyei Jeruzsálembe vonulnék be, hogy ezt a pillanatot megélhettem. Mennyire

sikerült végigjárnunk a zarándoklatot. Ők már könnyen vannak, csomag nélkül, mert korábban érkeztek. Ha az életben többet nem is találkozunk, a lelkünkben ott marad a friss, új keletű barátságunk és szeretetünk. Kölcsönösen fényképeket is készítünk egy ősi zarándok kereszt tövében, hogy ne csak az emlékezet elhalványuló foszlányai maradjanak meg az utókornak. Végkedélyű barátainktól érzékeny búcsút véve a katedrális felé irányítjuk lépteinket, ahol Szent Jakab apostol várja évszázadok óta a megfáradt zarándokokat, hogy Isten dicsőségébe bevezesse őket.

Igen, uram, köszönjük. A 80 000 lakosú város még igen nyugodt, csendes, mert nagyon korán jöttünk, és a zarándokok minket kivéve később érkeznek. A kora reggeli napsütésben a gyönyörű, csipkés Szent Jakab székesegyházat könnyen megtaláljuk, és első vágyunk, hogy bemenve a dicsőség kapuján a vértanú tartó pillérét megérinthessük. A kimerítő, embert próbáló zarándoklat sikeres befejezése felett érzett öröm, a vég nélküli öröm mély megnyugvással tölt el. Megcsináltam, célba értem, nem hiszem el, megkaptam ezt a hatalmas kegyelmet. A sok lelki és testi felkészülés nem volt hiába, az otthon maradott háttérimádkozók kitartása, lélekben velük gyaloglása megtartott minket. Hála legyen Istennek! Ebben a megnyugvásban indulunk a templom belsejébe, a főoltár alatti kriptában elhelyezett földi maradványokhoz hálánkat leróni, és lelkünkben az apostol áldását kérni. Néhány lépcsőn kell lemennünk, hogy egy boltíves benyílóban a díszesen megmunkált ezüst erekje tartó nyughely előtt térdet hajthassunk, majd innen egy magas, szűk lépcsőn jutunk fel a főoltár felett karosszékben trónoló Szent Jakab apostol aranyozott szobra mögé, hogy megérinthessük, és ebből egy életre új erőt nyerhessünk. Innen a magasból lehetőségünk van a monumentális, párját ritkító katedrális, gótikus belsejét jobban szemügyre venni. Ehhez több idő kell.

Az elmúlt percekben Pécsey Anna Mária, Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete 2 hét múlva hangzik el.

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk. Akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Csak ha átadjuk magunkat, akkor gyógyítunk, csak ha meghallgatunk, akkor vigasztalunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Assisi Szent Ferenc gondolataival köszöntöm az Interarma Caritas Fegyverek között a szeretet műsorának 15. évfolyamában, a 626. adásban önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Először műsorunk a tartalmáról. Berta Tibor szent beszédét idézem, aki a 100. búcsi szent misét mutatta be a Somogy megyei Bádudvarnok Párdi Bükkön augusztus 2-án.

a katolikus tábori püspökség híreiből. A Barbecue Porciunkula Kápolnáért Alapítvány és Virágos Krisztián bárudvarnoki plébános meghívására Berta Tibor tábori püspök mutatta be a 100. búcsúi szentmisét a Somogy megyei bárudvarnok Barbecue-n augusztus 2-án. A püspökség honlapja idézi Berta Tibor szentbeszédét. Én ebben szeretném tudni, hogy szeretitek-e az Urat, és szerettek-e engem, az ő és a ti szolgátokat, hogy megteszitek ezt. Soha ne legyen a világon olyan szerzetes, aki annyit vétkezett, amennyit csak vétkezhetett, és miután a szemetekbe nézett, ne távozzon irgalmas megbocsátásotok nélkül, ha kéri azt. Kedves testvéreim, Assisi Szent Ferenc egyik levelében írta a most elhangzott gondolatot az egyik ferences testvérnek, amelyet 2026. január 10-én apostoli penitenciária határozata idézett azzal kapcsolatban, hogy Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a ferences rend jubileumi évét, kezdte szentbeszédét Berta Tibor tábori püspök. Ferenc levele nem csak vigasztalást és tanácsot ad a testvéreknek, hanem hangsúlyozza az irgalmasságot, amely elválaszthatatlanul összefügg a megbocsátás és a búcsú fogalmával. Berta Tibor szentbeszédében többek között kiemelte. Valamennyien tudjuk, hogy a Porciunkula kiváltságos hely volt, mert hozzá kötődtek a ferences közösség kezdeti élményei és valamennyi fontos eseménye. A Porciunkula búcsúnál Ferenc a személyes és bensőséges Isten kapcsolatot azzal emelte ki, hogy a szentségi jelleget, a bűnbánatot és az eukarisztia vételét állította a középpontba az angyalos boldogasszony kápolnához való zarándokláskor. A Porciunkula búcsú Ferenc szerint feladat. A másik ember üdvösségének a magunk elé helyezése, hogy az ember megtalálja önmagát. A hagyomány szerint Ferenc az angyalos boldogasszonya a Porciunkula kápolna számára írt egy Mária éneket, mert Jézus anyját mondhatatlan szeretet fonta körül, mivel testvérünké szülte a fölséges urat. Elmélkedjünk át most néhány gondolatot a boldogságos Szűz Mária alakjával kapcsolatban, amelyet bizonyára valamennyien ismerünk, de az elmélyítés talán hasznunkra válhat itt a bárudvarnoki Porciunkula búcsún, angyalos boldogasszony ünnepén, fogalmazott Berta Tibor. Majd folytatta. Meglepően érdekes ugyanakkor, nagyon lényeglátóan jegyezte meg egyszer valaki, hogy időszámításunk története végső soron egy fiatal lánnyal kezdődött el, amikor az úrangyal elvitte az örömhírt Máriának, aki egy nem éppen jelentékeny városkában, Názáretben élt. Ennek az eseménynek a nagysága pusztán emberi ésszel alig fogható föl. Az Isten küldöttével való találkozás, amelyben Mária azzal a rendkívüli küldetéssel szembesül, hogy kegyelmet talált Isten előtt, és arra hivatott, hogy Isten fiának édesanyja legyen. Egy ember, aki Isten anyja, ez valóban rendkívüli, hihetetlen és emberileg alig érthető. Isten kicsivé lesz, ember lesz, emberi fogantatás és születés folyamatának feltételét is elfogadja, azt a folyamatot, amelyet ő alkotott. Isten ember lesz, van édesanyja, aki azt mondhatja annak, aki az ő gyermeke, aki tőle egy embertől született. Gyermekem, te vagy a világ ura. Páratlanul hallatlan, fogalmazott Berta Tibor. A katolikus tábori püspök szentbeszédét így folytatta. Tudjuk, hogy az Isten anya kifejezésről nagyon sokáig heves vita folyt. Voltak, akik azt állították, hogy Mária csupán az ember Jézust szülte meg. Így ő csupán Jézus anyja, de nem nevezhető Isten anyának. Alapvetően az volt a kérdés, hogyan és miképpen, vagy másképpen fogalmazva, milyen mélyen egyesül az Isten és az ember Jézus Krisztusban. Vajon olyan mélyen, hogy azt mondhatjuk, igen, valóban az, aki megszületett Isten, és így Mária Isten anyja? Amikor az egyház hiszi és vallja, hogy ő Isten anyja, azt természetesen nem úgy érti, hogy ő hozta létre Istent, mindazonáltal és abban az értelemben ugyanakkor azt és úgy érti, hogy Mária annak az embernek az anyja volt, aki egészen egyesült Istennel. Az angyali üdvözlet az egyház egyik legfontosabb imája. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes vagy. Az Úr van te veled. Az angyal még azt is mondta, ne félj, kegyelmet találtál Istennél. És mit szólt Mária? Íme az Úr szolgáló leánya.
Micsoda félelem nélküliség van ebben a mondatban, miközben a Szentírásban meg annyiszor azt látjuk, hogy amikor az ember Isten közelében találja magát, félelem fogja el, mert megretten Isten dicsőségétől és szentségétől, mivel fölismeri az ő mérhetetlen nagyságát. A ne félj az evangélium első szavai között jelenik meg, hiszen az Isten nem azért jött, hogy félelmet keltsen bennünk, hanem hogy nagyságában kicsiny módon üdvösséget hozzon, fogalmazott szentbeszédében Berta Tibor. Második János Pál pápa első pápai beszédében újra fölidézte ezt a mondatot, amikor azt mondta, ne féljetek Krisztus körül összegyűlni és elfogadni az ő hatalmát. Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt, tárjátok ki Krisztus előtt a kaputokat. Nem kell az Istentől félnünk, mert nem veszel az embertől semmit, nem fenyegeti az embert, mivel éppen a védelem származik tőle, ami a halált is legyőzi. Mária megérezte szívében Istennek ezt a védelmező jóságát, amiért egy sajátságos példakép tud lenni a számunkra. Ezért mindutalan föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mit jelentsen ő a keresztény, a hívő ember a mi életünkben. Talán az a legmegfelelőbb, ha ezt mondjuk, Isten közelségének a valóságát, hiszen csak is Máriával ragadható meg helyesen az emberré válás. Már az, hogy Isten fiának emberi anyja van, és hogy mi mindannyian erre az anyára vagyunk bízva, nagyon megható tud lenni. A konkrét pillanatot messze meghaladják, és az egész történelemben végigvonulnak a keresztre feszített Jézus azon szavai, amelyekkel Máriát anyaként rábízza Jánosra, amelyel a Máriához való fohászkodás a bizalom, a közelség és az Istennel való kapcsolat különös formája nyílik meg, fogalmaz Berta Tibor. Kedves testvéreim, mindannyian tudjuk, hogy Máriáról ritkán esik szó az evangéliumokban, Jézus életének fontos állomásain kívül alig bukkan fel, s ha igen, akkor sem, legalábbis ez az első gondolat, feltétlenül megnyerő az, amit hallunk. Az sem tagadható, hogy Máriát az evangéliumi hagyomány egy sajátságos rejtettségében ábrázolja. Így például a Máté szerinti evangélium gyermekség történetében alig játszik szerepet, mert ott inkább József a cselekmény főszereplője. Szintén a Máté szerinti evangéliumban olvasható az a jelenet, amikor Jézus a nagy sokasághoz beszélt, anyja és testvérei megálltak kint, és kérték, hogy beszélhessenek vele. Ebben az eseményben Jézus új családot alapít, és amikor édesanyját, Máriát magasztalják, aki őt méhében hordta, és akinek emlői növekedett, kihangsúlyozza, hogy mi az igazán fontos. Boldogok, akik hallják Isten igéjét, és követik azt. Ez egy új családkép, új testvéri kapcsolat és új anyaság. Ezt így fejezi ki, aki az én akaratomat követi, az az én testvérem, az az én anyám és nővérem. Ez egy hatalmas áttörés, a puszta emberi családból az Isten akaratával együtt élő közösség felépítendő nagy családjába. A Lukács szerinti evangéliumban rajzolódik ki a teljes kép Máriáról, aki példaértékűen tudta meghallani az Úr szavát, megjegyezte, megőrizte azokat, és elgondolkodott rajtuk szívében. A másik első hallásra meghökkenő eset, amikor Jézustól a kánai mennyegzőn Mária azt kéri, hogy tegyen valamit, mert a bor fogytán van, akkor az üdvözítő, mintha indulatosan rápirítana, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Berta Tibor szentbeszédében így folytatja. A János szerinti evangélium egészen sajátos módon tekint Máriára. Ebben szemmel láthatóan sokkal világosabban ki van dolgozva Mária szerepe. Mindig az asszony szót használja, amikor Jézus megszólítja Máriát, mert az ő különleges voltát akarta kifejezni. A Jézus keresztjénél álló Mária világítja meg azt, ahogy a többi evangéliumi jelenetet kell látnunk. Jézus először a családjából lép ki, amíg az ő órája el nem érkezik a kereszten, új családot alapít, amelyben Mária új és lényeges helyet foglal el. A Kánában elhangzó látszólag kemény szavak, amelyek elsőre visszautasításként hatnak, valójában azt szeretnék érzékeltetni, hogy Jézus teljesen elkötelezett az ő órája iránt. Vagyis nem teljesíteti úgymond elsőre a családi elvárásokat, ugyanakkor mégis csodát tesz. Jézus Kánában kijelöli Mária helyét, aki olyan asszonyként jelenik meg, mint aki az imádkozó egyház ősképe,
amely miként Mária azt kérheti Jézustól, hogy idő előtt kezdje meg működését. Berta Tibor püspök így folytatja. Mindannyian tudjuk, hogy korunkban nem csekély mértékben változott meg a boldogságos Szűz Mária tiszteletének kultusza. 6. Pál pápa az 1974. február 2-án kiadott Marialis kultusz apostoli buzdításában megállapítja, hogy vannak, akik eltávolodtak Mária tisztelettől, és nehezükre esik, hogy követendő példának tekintsék a názáreti Máriát, mivel állításuk szerint a mai ember tágos tevékenységi köréhez viszonyítva Mária életének szűkebbek a keretei. A pápa kihangsúlyozza, hogy az egyház nem az életvitele miatt állítja követendő például a hívek elé Szűz Máriát, és még kevésbé azok miatt a társadalmi és kulturális körülmények miatt, amelyek között élt, hanem azért, mert tényleges élethelyzetében teljes lényegével és felelősségteljesen követte Isten akaratát, mert befogadta és tettekre váltotta Isten igéjét, mert szeretet és szolgálatkészség hatott át cselekvését, s mert Krisztus első és legtökéletesebb tanítványa volt. Mindenek folytán pedig egyetemes és örökérvényű példaképnek kell tekintenünk. Szent 6. Pál pápa felhívja a figyelmet arra, hogyha úgy olvassuk a Szentírást, hogy a Szentlélek sugalmazása mérvadó számunkra, de közben a szellemtudományok eredményeit és a maikor sokrétű körülményeit is szem előtt tartjuk, akkor felismerjük, hogy Mária a korunk emberében élő igények mintaképének tekinthető. Az a mai nő, aki joggal igényli, hogy részt vegyen a társadalmat érintő döntések meghozatalában, nagy örömmel szemlélheti Máriát, aki párbeszédbe bocsátkozhatott Istennel, és különleges küldetésének teljes tudatában tevékenyen és szabadon adta beleegyezését. Nem valamiféle esetleges történésbe, hanem a történelem legkiemelkedőbb eseményébe, az ige megtestesülésébe. De az is belátható, hogy amikor a szűzi állapotot választotta, amely Isten tervében előkészítette a megtestesülés titkára, Mária nem tagadta a házasság értékét és méltóságát, hanem szabadon és nagy lelkűen járt el, hogy teljes lényével átadja magát Isten szeretetének. Azt is örömmel vegyes csodálkozással láthatja mindenki, hogy Mária ugyan tökéletesen alávetette magát Isten akaratának, de olyan asszony is volt, aki nem passzívan fogadta mindazt, ami vele történt, hanem bátran hirdette, hogy Isten az alázatosak és az elnyomottak védelmezője, aki letaszítja trónjáról e világ hatalmasait, fogalmazott Berta Tibor. Az Úr alázatosai és szegényei között kimagasló Máriában olyan erős asszonyt ismerhetünk meg, aki átélte a szegénységet és a szenvedést, a váratlan menekülést és a számkivetést. Ezek a helyzetek és körülmények nem kerülhetik el azok figyelmét, akik az evangélium szellemében támogatni akarják az egyént és az egész társadalmat. A ma embere nem csak olyan anyának láthatja Máriát, akinek kizárólag isteni fiára volt gondja, hanem olyan asszonyt ismerhet fel benne, akinek cselekvése előmozdította az apostoli közösség Krisztusba vetett hitét, az anyai küldetése minden emberre kiterjedt, a Kálvária hegyén pedig egyetemessé tágult. Mária pontosan eleget tesz a korunk emberében élő mélyreható igényeknek, és eléjük állítja az Úr tökéletes tanítványának mintaképét, aki a földi és időbeli haza építője, de közben a mennyei és örök haza felé tart, előmozdítja az elnyomottakat felszabadító igazságosságot és szükséget szenvedőket megsegítő szeretett szolgálatot, de főként annak a szeretetnek tevékeny tanúja, amely megformálja Krisztust az emberek szívében. Az egyház tagjai az evangéliumban hallottakhoz társítják szavaikat. Boldog a méh, mely kihordott, és az emlő, amely táplált. Szükségképpen figyelmet kell, hogy szenteljenek Urunk Krisztus válaszának is. Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. Ez a válasz egyrészt a boldogságos Szűz Mária dicséretét fejezi ki, másrészt arra buzdít, hogy Isten parancsolatai szerint éljünk, mert a megváltó azon kijelentéseit visszhangozza. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem, Uram, Uram. Csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát, illetve ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Berta Tibor szentbeszédét így fejezi be.
Az egyház tapasztalata azt mutatja, hogy a Mária tisztelet hatható segítséget tud nyújtani az embernek. Mária az új asszony, aki a Krisztus nyomába szegődő új ember mellett áll. Mária annak a biztosítéka, hogy az egész ember üdvösségére irányuló isteni terv már megvalósult az emberi nem egyik tagjában, ő benne. A ma embere gyakran kétségbeesés és remény között hányódik, korlátozottságának tudatában elcsügged, ugyanakkor határtalan vágyak feszítik, lelke összezavarodik, szívében megosztott, értelmét bizonytalanságba taszítja, a halál rejtegye másokkal, csömör és unalom gyötri. A mai embernek a boldogságos Szűzmária reményteljes táblatot és vigasztaló szavakat kínál, azt tárja elé, hogy a remény győzelmet arat a kétségbeesésen, a közösség a magányon, a béke az összezavarodottságon, az öröm és a szépség a csömörön és az unalmon, az örökké valóság reményei a földi vágyakon, az élet a halálon. Szűzmária a kánai mennyegzőn ezt mondta a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Szavai, bár arra irányultak, hogy a szükséghelyzetet megszüntesse, egybecsengnek azokkal a szavakkal, amelyeket a Tábor hegyén az apostolok hallottak. Őt hallgassátok. Zárta szentbeszédét Berta Tibor tábori püspök, aki a Bárdbükki Porciunkula kápolnáért alapítvány és Világos Krisztián bád udvarnoki plébános meghívására a 100. búcsúi szentmisét mutatta be a Somogy megyei bád udvarnok Bárdbükkön augusztus 2-án. A szentbeszéd újra elolvasható a katolikus tábori püspökség honlapján, illetve további híreket is olvashatnak a tábori lelkészek a püspökség életéből. A honlap elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe.

Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas 15. évfolyamának 626. adását hallották, amelyet ismétlésben hallhatnak majd szombaton délután és hétfőn éjszaka. Friss tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. Abban bízva, hogy akkor is a hallgatóink között köszönthetjük Önöket, kívánok további tartalmas rádiózást. Akik szabadságukat töltik, azoknak jó pihenést, akik pedig munkával, azoknak tevékeny mindennapokat. Assisi Szent Ferenc gondolatával indítottam a műsort, engedjék meg, hogy azzal zárjam. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

a Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 17. A második évezred felé a boldogságos Szűz Mária születése óta. Isten anyjának mennybevétele és a mennyben történt megszületése által szeretnénk tisztelni földi születésének áldott perceit. Sokan felteszik maguknak a kérdést, megszületett? De sokan felteszik ezt a kérdést maguknak, különösen most, amikor itt van Krisztus születésének második millenniuma. Az édesanyja születésének nyilvánvalóan meg kellett előznie az időben fia születését. Nem lenne talán célszerű előbb megünnepelni Mária születésének 2000-es éves évfordulóját? Az egyház utal a történelemre és a történelmi dátumokra, amikor évfordulókat és jubileumokat ünnepel, tiszteletben tartva a tudomány által végrehajtott pontosításokat. Az évfordulók és jubileumok helyes ütemét azonban az üdvtörténet határozza meg. Ebben az értelemben gondoljuk azt, hogy a megváltás jubileuma Krisztus halálára és feltámadására vonatkozik. Állandóan hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy ez a különleges jubileum azt a célt szolgálja, hogy előkészítse az egyházat a második évezred, a 2000. év nagy jubileumára. Ebben a tekintetben a megváltás éve adventi jelleget is ölt. Elvezet bennünket a jubileumi várakozáshoz az Úr eljövetelére. De advent különösképpen Mária ideje. Azt szeretnénk, ha ez az advent a megváltás jubileumának adventje is lenne. Azt szeretnénk, hogy Mária eljövetele, az ő földi megszületése is jelen lenne ennek a megváltó eseménynek a jubileumán, amely az adventre hasonlít. Hogy tiszteletet adjunk Mária mennyei születésének, a mennybevétel ünnepén, és egyúttal megemlékezzünk földi születésének áldott perceiről is.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.